0: Cosot sepia un apotchivanuc.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
0: Szeretnék beszélni nektek a Franciaországban tett apostoli utamról, amelyre az elmúlt napokban került sor. Nagy ajándék volt ez számomra, és az ott élő Isten népe számára is, ezért hálát adok az Úrnak. Ismételten szeretném kifejezni hálámat, akik fogadtak engem, a hatóságoknak, az egyház pásztorainak, valamint annak a sok-sok embernek, akik szerettek volna találkozni a pápával, vagy legalább az utcákon üdvözölni őt, mint Krisztus apostolát és a béke hírnökét. Köszönöm mindenkinek. Szeretném ennek a lelkipásztori látogatásnak még mindig élő gondolatait és benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjteni, a párizsi Notre-Dame székesegyház köré. Az ott létem első napjának délutánján a Boldogságos Szűz Mária vesperását ünnepeltük, ünnepélyes és örömteli liturgiát, amelyben a zene az ének, és a templom szépsége egyaránt megmozgatta az imádságban egyesült szíveket. Éppen a Notre-Dame azzal a drámával együtt, amelyet átélt, jelképesen megvilágíthatja egész apostoli utamat, és olyan kulcsot adhat annak értelmezéséhez, amelyet egyetlen szóval így foglalnánk össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely mindössze 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész következtében szinte halálosan megsebesültnek tűnt, most újjáépült, és minden korábbinál ragyogóbb. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Egyesek láthatóbbak és gyakorlatiasabbak voltak. Mások rejtettebbek és lelki természetűek, és a helyreállítás annak bizonyítéka lett, hogy lehetséges az együttműködés az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom között. Ez a hozzáállás lehetővé tette, hogy a lehető legjobban értékeljék a jótevők nagy lelkűségét, mind a szakemberek és a munkások hozzáértését, és a közjó érdekében létrejövő együttműködésnek kellene az intézménynek a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok természetes magatartásának, akik polgári és gazdasági felelősséget viselnek, és ezt az üzenetet szerettem volna átadni a francia hatóságoknak, valamint az UNESCO tagjainak, az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezete, ugye Párizsban található. Megmutattam, mi az az alapvető szempont, amelyre ezt az együttműködést építeni kell, vagyis az emberi személy méltósága. A Notre-Dame az élőkövekből felépülő egyház, Isten szent népének képe. Érdekes párhuzamba állítani a székesegyházban tartott vesperást. Az ugyanazon az estén a párizsi hatalmas Stade de France stadionban megrendezett ifjúsági virrasztással. Két teljesen különböző hely, mégis két egymást kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg összekapcsolódtak. Mi kapcsolta össze őket? Az egyház. Az egyház nem kövekből vagy betonból áll, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztus, mert ő előbb szerette őket. Notre-Dame-ban a papok és diakonusok, megszentelt személyek és lelkipásztori munkatársak voltak jelen, a stadionban pedig a francia fiatalok új nemzedéke. Új, mondhatnám, nem csak életkorát tekintve, hanem inkább lelkületében, szívének és hitüknek szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de ugyanakkor csendben is tudtak maradni és figyelni. Figyelmes és meghatott arcok, amelyek az igazságra és a szeretetre vágyó szívekről tanúskodtak. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei. Ez a virasztás a remény nagy jele volt. Ugyanilyen jel volt abban a kicsinségben, amelyet Isten kedvel, a találkozó a Maison Bakita nevű befogadóházban is, amely különböző nehézségekkel küzdő embereknek nyújtott rond. Ez csak egyik annak a sok helynek, amelyek az evangélium gyümölcsei. Olyan helyek, ahol nap mint nap azon fáradoznak, hogy szeretettel szolgálják az emberi személy méltóságát. Az egyházban azonban Franciaországban már néhány éve egy másik újjászületési jel is megfigyelhető. Megfigyelhető, figyelemre méltó az egyre növekvő, azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a száma, akik a kerességet kérik. Istennek erre a szép meglepetésére tekintettel Párizsban egy tartományos szinodális gyűlés zajlik, amelyen én is részt vehettem, és bátorítottam a katekumenek és a frissen megkereszteltek útját. Fővárosi látogatom csúcspontja a Place de la Concorde-on bemutatott Szent Mise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon mutatkozott meg. A liturgikus gyülekezet, amely a hatalmas téren egybegyűjtötte a papokat, kórust, a hívek hatalmas sokaságát egészen a Champs-Élysées sugárúton át a diadal évig, és azon túl is kiterjedt. Szent áldozáskor mindenki részesülhetett az eukarisztiában, amelyet mindenütt kiosztottak. Ima ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet egyedül Isten képes véghez vinni, Szűz Mária közbenjárására. Ezért természetes és kötelességszerű volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelegjek az egyház anyja Mária előtt, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását. Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodásán keresztül mindenki számára, zarándokok, betegek számára a remény és az újjászületés üzenetét közvetíti. Ezt az üzenetet szerettem volna nyíltan és határozottan újra megfogalmazni. Minden emberi élet, bármilyen körülmények között is legyen, még a legsúlyosabb törékenység állapotában is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla, kísérjék enyhítség szenvedését a tudomány által kínált eszközök segítségével. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának szentélye. Ebben az összefüggésben találkoztam néhány bántalmazó áldozattal is, illetve azok, akik bántalmazva voltak, és arra kértem őket, hogy segítsenek abban, hogy más áldozatok felé is kifejezhesse az egyház akaratát, vagyis meghallgatni őket, velük együtt járni azon az úton, elismerni az életükben okozott fájdalmat, és dolgozni a bántalmazások megelőzésén. Apostoli utam harmadik és utolsó állomása Metz városa volt, Franciaország és Európa egy olyan térségében, amelyet súlyosan megsebesített a II. Világháború. Itt tevékenykedett Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik legfontosabb ihletője. A mai Európa éppen a háború posztítása után a béke tervéből született meg. Mondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame-mal történt a tűzvész következtében, az Európában a II. Világháborúval történt meg. És Európa újjászületett a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség alapelveire építve, amelyek sokat köszönhetnek keresztény gyökereinek.
1: In un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza.
0: Ezeken az alapokon és éltető nedvel újulhat meg az európai projekt, sokkal inkább globalizált világban. Ezért Metzben találkoztam a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a metzi felhívást, a párbeszédét és a békéjét. Kedves testvérek, Franciaország lelkipásztorom látogatásom témája ez volt, hogy a világnak élete legyen. Mondja Jézus. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják egész üdvözítő küldetését, és amelyek az út során minden találkozás evangéliumi értelmét teljességében kifejezték. Most ezek a szavak ihlessék imádságunkat is, miközben azt kérjük Istentől, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöket teremjen. A Franciaországban tett apostoli útamról, ahová Krisztus apostolaként jöttem, hogy a világnak élete legyen, mottóval hálát adok ezért a lelkesedésért, amellyel ott találkoztam. Legyen szó a párizsi Notre-Dame újjászületett ragyogásáról, ahol ünnepélyes vesperást tartottunk. A Stade de France stadionban a fiatalok, ahol felejthetetlenül virasztottak. Franciaország új szentjei ők, a Champs-Élysées-en összegyűlt hatalmas tömeg. Ez széles körben megmutatkozott Isten népének öröme és buzgósága. Ez a tömeg képes a csendre, az összeszedettségre, az igazságra és a szeretetre vágyó szívekre jellemzően, és ez mind az újjászületés és a remény nagy jele. Az emberi méltóság, mint a közjó szolgálatában álló együttműködés alapvető kritériuma, ugyanígy központi helyet foglalt el a legkiszolgáltatott a emberekkel való találkozásokon Párizsban és Lourdesban. Egy áldott hely Lourdes, ahol a zarándokok betegek számára a remény üzenetét közvetíti a hely, és ott emlékeztettem mindenkit, még a legnagyobb törékenység állapotában is, hogy minden emberi élet megőrzi a méltóságát és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla. Végül Met, amely Robert Schumannal együtt Európában a II. Világháború után megvalósuló békeépítés szimbolikus helye, alkalmat adott arra, hogy emlékeztessek Európa keresztény gyökereire, valamint a nemzetek és a különböző vallási hagyományok közötti párbeszéd és béke fontosságára. Szívből köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, akik Kanadából, Franciaországból és Luxemburgból érkeztek. Nagy hatással volt rám a mozgóság és lelkesedés, amelyel Franciaországban fogadtak. Hálát adok Istennek, és azért imádkozom, hogy a pásztorok továbbra is megfeleljenek a hívek, különösen a fiatalok elvárásainak. Szívből megáldanak benneteket.
1: Dear brothers and sisters, today's catechesis,
0: testvérek,
1: I'd like to share some thoughts on my recent apostolic journey.
0: A mai katekézisben szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot a Franciaországban tett apostoli utamról. Ez nem csak Franciaországnak volt ajándék, hanem számomra is. Ezért hálát adok az Úrnak és mindazoknak, akik segítettek a szervezésben. Az Úr mottoja ez volt, hogy a világnak élete legyen, és ezek a szavak határozták meg minden találkozásomnak evangélium központú jellegét. Egyedül Isten képes kegyelme által helyreállítani az egyházat, megújítani az emberiséget, és nyilvánvalóan vált, hogy éppen ez történik Párizsban, Lourdesban és Metzben. Ahogyan a Notre-Dame székesegyház újjáépült, úgy újul meg a Franciaország egyház is. És ez különösen a fiatalok lelkesedésében és a keresztségek számának növekedésében figyelhető meg. Különösen örültem, hogy elzarándokolhattam Lourdesba, hogy tisztelegjek a boldogságos Szűz Mária előtt, és kérjem állandó közbenjárását gyermekeiért, nem csak Franciaországban, hanem az egész világon. Tanuljunk tőle, hogyan építsük fel a szeretet civilizációját, amely tiszteletben tartja az emberi méltóságot. Kérlek benneteket, Csatlakozzatok hozzám abban, hogy továbbra is imádságban az Úrra bízzuk Franciaország népét. Köszöntöm valamennyi angol nyelvű zarándokokat, látogatót, akik részt vesznek a mai audiencián, különösen Angliából, Írországból, Dániából, Gánából, Ausztráliából, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Malézia,

0: területre létkezett zarándokokat. Lourdes-ban arra hívta mindenkit, hogy októberben a rózsafüzének szentelt hónapban imádkozzunk a népek közötti békéért és minden ember szívének békéért is. Mária béke királynője járjon közben értünk.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico
0: egy pár gondolatot szeretnék visszareflektálni a Franciaországban tett utamról. A megélt események nagy ajándékot jelentettek számomra is, és az ott lakó Isten népe számára is. Hálás vagyok mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a polgári és egyházi hatóságoknak, valamint vannak a sok embernek, akik részt vettek az eseményeken, utcákra vonultak, hogy találkozzanak a pápával és kifejezzék hitük örömét. Köszönöm mindenkinek. Élményeimet egyetlen nagy szimbólumban szeretném összefoglalni. A párizsi Notre-Dame székesegyházban ez a templom 7 évvel ezelőtt egy tűzvészben elpusztult. Ma azonban az újjászületés jele. Ez az élő kövekből, vagyis olyan emberekből felépülő egyház képe, akik azért szeretik Jézust, mert ő szerette őket, és ezt a szeretetet mindenkinek hirdetni szeretnék, hogy a világnak élete legyen. Ez az egyház újjáépítése, amelyet egyedül Isten képes véghez vinni. Szívből köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Kérjük az Urat, a Lourdes-i nagyasszonyunk közbenjárására, hogy tartsa égve bennünk a hit, a remény és a szeretet lámpását, és hogy egyek legyünk Krisztusban, hogy a világ hinni tudjon benne. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ravvivate la fiamma della fede.
0: Köszöntöm a kínai nyelven beszélő híveket, élesszétek újra a hitlángját családjaitokban, plébániaitokon, hogy Isten ajándékává váljatok mindenki számára. Szívből megáldalak benneteket.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Örömmel köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
1: Specialmente i nuovi alunni del Collegio Pio Brasiliano.
0: A pápai brazil kollégium új növendékei.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvérek.
1: La testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia
0: iránti nyilvános tanúságtétel, amelynek Franciaországban tanulni lehetünk, legyen az egész egyház számára egy ösztönző erő. Ne rejtsük el hitünket, az Úr áldjon meg benneteket.
1: Salute fedeli di lingua araba.
0: Köszöntöm az arab nyelvű híveket, vigyük el Krisztus békéjét a világunkban, hogy a világ reményben és szeretetben élhessen. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig óvjon meg minden rossztól. Köszöntöm szeretettel a lengyel zarándokokat. 30 évvel ezelőtt II. János Pál boldoggá avatta Vincent Levonniukot és 12 társát, a vértanukat. Ők egészen vérükig ontásáig védelmezték a katolikus egyházhoz való tartozásukat és Péter utódával való közösséget, miközben hűségesek maradtak a hagyományokhoz. Közbenjárásukra bízom Krisztus tanítványainak egységét és azokat a katolikusokat, akiket ma hitük miatt üldöznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: No, múlt vasárnap Bolognában 3 vétlen papot avattak boldogra.
1: Elia Comini, Salesiano,
0: Martino Cappelli, Deonianus, uccisi
1: nel 1944,
0: aki 1944-ben a második világháború dráma időszakában öltek meg, mert a náci csapatok megvetéssel tekintettek a plébánosaik javára végzett szolgálatukra. Isten e szolgáinak legfőbb áldozata azt mutatja mai keresztényeknek, hogy milyen bár Château Chagall, ker

közel lenni testvéreikhez, különösen a megpróbáltatás idején. Az októberi hónap, amely hónap kezdődik, legyen alkalom a Szent Rózsa füzér imádkozására, amelyet különösen a háborúk befejezéséért és a béke eléréséért ajánlunk fel. Mindenkinek apostoli áldásomat adom.

0: Taps Viharral köszönik meg szintén szokott módon a Szent Atya mai katekézisét, beszámolóját a francia útról, és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a kis diófiókáról fogok mesélni nektek, aki a nagy diófán élt. Kicsike volt, de nagyon jó szívű. Hallgassuk történetét. Diófióka. Szél járta, vadvirágos hegytetőn állt az öreg diófa, mint hatalmas agancsú, büszke szarvas. Szelíd tekintete vigyázta körben a tájat, réteg zsongását, sasok nagyívű röptét, csipkebokor pirosát. Fehér kalászú fű között keskeny út kanyargott, és az vezette az arrajárókat a nagy fa védő oltalmába. Napfényverését, hirtelen záport, szélostorát felfogta sűrű lombja. Alatta fehér csillagát szórta szét a mécsvirág. Híres volt a hatalmas fa, ő igazította el az eltévedőket. Ott a nagy diófa, most már hazatalálunk, hozta felé sokszor a szél. Nyaranként 100 diót ringatott karja vándorok örömére. Téli estéken rőt varázsba vonta őt a felkelő hold, lángoló gömbje előtt a sötét ágak, mint levélen az erek feketén lettek. Jó dolga volt dióinak. Harkály kopogtatta ágak között, szélnótázott zöld fülükbe. Kerek volt az élet a diófa körül. Ám egyszer valami történt, hogy mitől nem, a gyönyörű fa lassan száradni kezdett. Egyik ága a másik után veszítette el illatos lombját. Hogy miért, nem tudta senki sem. Búsult a környék apraja, nagyja, de segíteni nem tudtak rajta. Az utolsó nyáron már csak egyetlen ága élt, azon is csak egyetlen kis diót nevelgetett. Jaj, csak őszig megnőjön, kigömbölyödjön, zöld burka szétnyíljon, sóhajtozott a szegény öreg diófa. Diófiókám, kapaszkodj jó erősen, biztatgatta gyermekét. És eljött az ősz, a dió érlelő. Diófióka nem nőtt nagyra, alig volt nagyobb egy mogyorónál. De megérett, s repülni vágyott. A szeptemberi zörgő szél karjára vette, s nagy ívben röpítette a földre. Ég veled, jó anyám, látlak-e még? Sírta el magát a kis dió. Ég veled, diófiókám, menj utadra, ne gondolj rám. Diófióka pattogva gurult lefelé a hegyoldalon, könnyei fénylő gyöngyökként jelezték útját. Meg nem állok, gurulok, gurulok, mondogatta, míg segítséget nem hozok szegény kiszáradt anyámnak, hogy újra éljen, kizöldüljön. Se anyám, se testvérem, egy szál magam vagyok a nagy hegyoldalban. Mi lesz velem? Kesergett, de nem lassított mégsem. Pitpat, pitpat, mondogatta az erdei ösvényen, mely kanyarogva futott, majd kis tisztásra bukkant. A réten egy csodaszép kislány futkosott, fején piros kalap volt, kezében vadvirág. Diófióka csodálkozva bámulta, majd odagurult hozzá, felnézett rá és megszólította. Ki vagy te, és mit csinálsz? Én Emmi vagyok, és a lepkémet pillegetem. Mit csinálsz vele? Pillegetem, vagyis röptetem a pillémet. Ide néz. Így indítom az ujjammal, s ha hívom, visszaszáll a vállamra. Látod, diófióka? Jé, de érdekes. És honnan tudod a nevemet? Hát pillétől. Ő már akkor mesélt nekem rólad, amikor még édesanyád ágkarján laktál. Igazán? Te akkor ismered édesanyámat is? Sírta el magát a kis Dió. Hallomásból tudom, hogy kiszáradt, szomorodott el Emmi is. Leült a fűbe, kézbe vette a fiókát, és együtt sírdogáltak. Pille észrevette nagy bánatokat. Emmikém, gazdaszonykám, ne szomorgodjál! És te se, Diófióka! Inkább fogjunk össze, és siessünk öreganyád segítségére. Hívjuk Imit is. Ő meg kicsoda, és hol van? Imi az öcsém, és most éppen a fekete gólya fészkében tanyázik. Miért pont ott? Mert kelepelni tanul a gólya mamától. Látod azt az óriási fenyőt? Annak a hegyébe laknak. Akkor a fészkük van, hogy egy gyerek is belefér a kis gólyák mellé. Igen, és repülni is megtanul. Tőle kitelik, de úgy látom, egyelőre csak mászik lefelé. Nézd, már itt is van. Öcskös, jössze velünk segíteni. Ne tudjak kelepelni, ha nem megyek, lelkesedett Timi. El is indultak nagy sebbellobbal. Emmi zsebébe tette Diófiókát, az jól befészkelte magát, Pille meg előttük repdesett a kék égen. Tudta jól az utat, ismert minden bokrot az erdőn. Alkonyodott, mire felértek a hegytetőre. Ott állt a vén diófa, már beszélni sem tudott. Itt alszunk, jelentette ki Pille. Itt? Hol? Miért? Lepődtek meg barátai. Igen, itt a fa alatt. Helyezkedjetek el ti is. Mi lesz a párnám? Kérdezte Emmi. Emmikém, most az egyszer semmi sem. A földre tesszük a fejünket, úgy, hogy a fülünket erősen odaszorítjuk. De miért? Hát azért, hogy éjszaka meghalljuk, mit mondanak a gyökerek. Hát, ha sóhajtoznak, s megtudjuk, mi rossz nekik. De jó ötlet! Ugye megmondtam, milyen okos az én Pillém? Így is történt. A négy barát lefeküdt a fa alá. Lassan feljött a hold, kerekképpel bámulta őket. Csak el ne aludjunk, mondogatták egymásnak. Éjféltájban a föld alól halk mocorgás hallatszott. Most figyelj, mutatták egymásnak titkos jelekkel. Halk mocorgást, majd roppanást hallottak. Mi lehet ez? Nyílt tágra a szemük. A ropogás folytatódott. Nem sokára nyöszörgő, föld alatti sóhajtozásra lettek figyelmesek. Végem van. Megtalálta az utolsó ágát is gyökeremnek. Elrágja azt is. Ekkor Diófióka halkam belesugta a földbe. Hallak téged, gyökér! Én vagyok az, Diófióka! Anyám életére kérlek, válaszolj nekem! Kirágja a gyökeredet, és merre? Féreg, rág, féreg! A fő gyökeremen van, a katánkóró alatt. Várj, segítünk, tartsd magad! Ekkor felpattantak minnyájan, és elkezdtek ásni a katánkóró körül. Kézzel, ágakkal, lapos kövekkel. Ó, csak erre járna vakon barátom, sóhajtott Pille. Miért hívtál? Túrta ki fejét a földből, nem messze a vakond. De jó, hogy itt vagy, gyere segíts, ásni kell gyorsan! A gödör egyre mélyült, fekete rögök röpködtek körülöttük. Egyszer csak a vakond karma valami keményen koppant. Itt van, ez lesz a főgyökér, itt kell lenni a féregnek. Álljatok csak meg, figyeljünk csendben. Kis idő múlva prüszkölés, méltatlankodás hallatszott a gyökér alól.
1: Mi az? Ki háborgat engem? Már nyugodtan rágni sem lehet.
0: Már majdnem végeztem ezzel a fával. Csak nem fogom félbehagyni. Lótetű, lótetű, ide a harkály kellene. Fuss, repülj, Pille, ébreszt fel őt, és hívd ide, siess nagyon. Imihék reszketve ültek a sötétben. Nem sokára, huss, csak ennyit hallottak a csillagok, ahogy a szép madár Pillével megérkezett. Itt vannak, megjöttek. Csendet kérek. Kip-kop, kip-kop, kopogtatta a harkály doktor a főgyökeret. Kip-kop, nagy a baj, itt a baj, hopp! Hopp, kapta ki csőrével a lapuló lótetűt. Ennyi roppanás volt csak az egész. Ha már itt vagyunk, megvizsgálom a törzset is, bólogatott a madár. Jó lesz, köszönjük! Kip-kop, kip-kop, kip-kop, dolgozott szorgalmasan. Hopp, hopp, kapkodta be a kártevő bogarakat. Ezzel meglennénk, féreg már nincs a fán, bólogatott elégedetten. Most mi a tervetek? Sok víz kell lenni a fának, hogy új gyökereket növesszen, s azok felszívhassák a finom nedveket a leveleknek, ágaknak. Vizet nyár közepén, hegytetőre, hogy hozhatnánk, tanakodtak. Szólok a gólyának, sok víz fér a csőrébe, hordja ide, javasolta Imi. Félek, az kevés lesz, nézett maga elé Emi. A patak, ugrált Diófióka. Mire gondolsz? A patak a völgyben folyik, nem a hegytetőn. Tudom, de hát, ha mégis megtenné, csak egy napig, hogy feljöjjön ide. Bolondos ötlet, de próbáld meg, mondta Emi. Diófióka már pattant is, s boldogan gurult le a lejtőn, bele a vízbe. Pataknővér, pataknővér, mi van, gyönyörűm? De jó sok vized van. Az van, hál' Istennek. De jó szíved van, mondta Diófióka. Hát, van az is néha. Te akarsz tőlem valamit, bögd ki bátran. Pataknővér, te tudsz fölfelé folyni? Micsoda kérdés, hogy tudnék? Vizeknek mindig lefelé vezet az útja. Minket hív a tenger. Alig várjuk, hogy odaérjünk. És pataknővér, tudom, hogy gyors vagy, de vajon nálam is gyorsabb vagy? Ezt én sem tudom. Ahogy elnéztelek, mikor jöttél, az igazán sebes volt. Na de amikor én neki iramodok, mikor porzik a víz a lábam nyomán, mikor a habok a fákig érnek, láttál már ilyenkor engem? Nem, nem láttalak. Megmutatnád, mit tudsz? Több se kellett a kis pataknak, neki iramodott. Diófióka meg előtte. Gyorsabban, gyorsabban utol tudsz érni. Kapjál el, érjél el vízkaroddal. Vagy mégis én lennék a gyorsabb, kiabálta Diófióka. Nem hiszem, zúdult a patak a dió után, aki észrevétlenül egyre följebb csalta őt. Régi medrét elhagyva, hatalmas lendülettel vetette magát a fióka után. Júj, de hideg vagy, engedj el! Ugrott ki vizéből a dió, már csak pár lépés hiányzott az öreg fáig. Jé, de gyönyörű! Állt el a patak lélegzete, ahogy a hegytetőre érve megpillantotta a vörös fényben úszó felkelő napot. Ezt még sosem láttam. Talán nem jártál errefelé, mondta mosolyogva Emmi. Valóban, hol is vagyok? Hol a medrem? Jól nézek ki. Hova csaltál te, huncut Diófióka? Majd kiporollak, várj csak. Állj meg, kedves nővér. Úgy örülünk neked, hogy felkapaszkodtál ide hozzánk. Csak te mentheted meg ezt a szegény, féregrágta, száraz diófát, az én édesanyámat. Csak a te üdítő vizet keltheti életre. Adsz belőle? Megteszed? Nézték őt esengő szemekkel. Ha erről van szó, bizony nem sajnálom vizemet. Gyertek, járjuk körbe a fát, körbe-körbe, hagyj igya be a föld a sok nedvet. Kiül a hátamra, a csillogóra, villogóra. Én, pattant fel a négy barát, a táncoló kis patak hátára. A felkelő nap állva maradt csodálkoztában az égen, s a lemenő hold elfelejtett lebukni. Egymás mellett állva, vörösen, sápadtan mondogatták, na hát, patak hegytetőn, lepke kalapon, dió hullámokon, oda néz, bögték egymást oldalba, oda néz, hajt ki a diófa. Így történt, megtörtént. Két hiteles égi tanú is van rá. Most hallgassunk meg egy dalt a harkályról és a féregről. Thank you.

0: csak harmadik nap
1: alig kisfiam.
2: Elbúcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Egyik nap történt egy érdekes dolog. Az egyik gyerek, tanulják az óvodába már sajnos, otthon hazzaütött a másikhoz. És nagyon szigorúan, de határozottan odahívtam, és azt kérdeztem, melyik kezecske volt az? Úgy félve oda nyújtotta a kezecskéjét, és akkor megfogtam, és mondtam, te kis kezecske, nem szabad ilyet csinálni, mert fáj neki. És elkezdtem megpuszilgatni a kis kezecskét. És láttam a gyereknek az arcán, hogy le van döbbenve. Hogy nem ezt várta, és hiszem azt, hogy ebből a helyzetből úgymond többet tanult, hogy ne bántsa a testvérkét, vagy ne üssön hozzá, mint hogyha én is elővettem volna a vesszőt, és akkor suhintottam volna egyet. Ennek a szeretetnek az erejében tudok türelmes lenni a gyermekekhez, vagy hűséges lenni a feleségemhez. Különösen ebben a mai világban ez egy nagyon komoly harc. Ömlik folyamatosan az emberre, ami nem a hűségről szól. De Istennek a szeretetében tudok erőssé válni, hogy hűséges maradjak önmagamhoz, az elhívásomhoz, a családomhoz, a gyermekeimhez, és egyszerűen legyen erőm gondoskodni

Csiszér László énekes dalszerző gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra. Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ady Endre, Istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
4: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
4: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? és csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy április nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus kegyelmez!
1: Krisztus kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazd nekünk.
2: Szent háromság, egy Isten.
1: Irgalmazd nekünk.
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni

0: Jézus szentséges szívéből
1: bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom az aggódó szívek vigasza.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a haldoklók békéje.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízom benned.
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Krisztus, kegyelmezz.
1: Krisztus, kegyelmezz.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közössége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is a Café Francescóba. Én Rónaszéki Janó atya vagyok, csak itt inkognitóba, én nem látszódok most a kamerán, már nem féltem föl a színpadra, de nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és a mai este egy különleges előadás lesz. Nagyon nagy örömmel köszöntjük Borsodi Mártát, egy nagy tapssal köszöntjük őt itt a kávézóban. És kedves tolmácsunkat is, neki is egy nagy tapsot, őt is köszönjük szépen. Márta, mivel már nagyon szépen beszéli a magyar nyelvet, de az angolt még jobban, ezért a mai előadás nyelve angol lesz, és a tolmácsunk pedig, aki a tolmács tolást is tanulja, ő meg vállalta, hogy fordít nekünk a mai este. Köszönjük szépen mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. A mai előadásnak a témája egy személyes tanúságtétel lesz, ahol főleg az ezotériáról, a spirituális veszélyekről van szó. Márta majd elmeséli, hogy mi volt az ő útja ezzel, hogyan találkozott ezzel, mik voltak a nehézségek, mélypontok, és a Jézussal való találkozás hogyan segítette őt a felemelkedésben, az Istennel való mélyebb kapcsolatban. Köszönöm szépen, és át is adom a szót Mártának és a tolmácsnak, és a végén lesz majd lehetőség nyugodtan kérdésekre, már most gondolkozhatok rajta, hogy mi az a téma, amit szívesen, személyesen megkérdezitek. Köszönöm szépen!
1: Sziasztok! First of all, I would like to ask Janó atya for inviting me here.
2: Először nagyon meg szeretném köszönni Janó atyának, hogy meghívott ma ide.
1: I was invited here to share my story, which I would call from occult to Jesus.
2: Ma meg fogom veletek osztani a történetemet, aminek azt a címet adnám, hogy az okkultizmustól Jézusig.
1: But before I will do that, I have for you three questions.
2: Mielőtt ezt megtenném, három kérdésem lenne felétek.
1: Do you believe in God?
2: Hisztek Istenben?
1: I don't see hands. Do you? Anyone believe in God? Janó atya?
2: Aki hisz Istenben?
1: Second question.
2: Második kérdés.
1: Do you believe that Jesus is really here and working miracles in our lives?
2: Hiszitek, hogy Isten itt van az életetekben, és minden nap munkálkodik?
1: Third. Do you believe in magic?
2: Harmadik. Hisztek a varázslásban?
1: No hands. So, before I start my story, I would like to share with you my childhood, because I think it's pretty important in the whole story.
2: Mielőtt bármibe is belekezdenék, először a gyerekkoromról be szeretnék beszélni, mert ez is nagyon-nagyon fontos részét képezi az életemnek.
1: I was raised in Catholic family, where the faith was very important.
2: Katolikus családban nevelkedtem, ahol a vallás nagyon-nagyon fontos volt.
1: And when I was 6 years old, that at least what I remember, my biggest dream was to see Mary or Jesus in my room as an apparition.
2: Amikor 6 éves voltam, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy amikor 6 éves voltam, akkor az volt a legnagyobb álmom, hogy találkozzak Máriával vagy Jézussal az álmomban.
1: But the time went by and I was at university while God stopped being in my life as much as earlier.
2: Elszaladt az idő, én már egyetemre jártam, de Isten nem volt ott az életemben.
1: And then I moved to Budapest and Jesus was for me like my aunt 1000 kilometers away from me.
2: Budapestre költöztem, és Istent ott hagytam, ahonnan eljöttem, körülbelül 3000 kilométerre tőlem.
1: Which means I never call my aunt, I never ask how is she, I just know she exists.
2: Egy olyan nagynéni, akit soha nem hívok fel, de tudom, hogy létezik.
1: This was my relationship with God at that time.
2: Abban az időben nekem ilyen volt Istennel a kapcsolatom.
1: But one day, 13 years ago, I have found a very interesting prayer on YouTube.
2: De 13 évvel ezelőtt egy nagyon fontos imádságot találtam a YouTube-on.
1: I have never heard of this prayer, so I started to listen.
2: Soha nem hallottam még ezt az imádságot, szóval meghallgattam.
1: It was around 2 or 3 a.m. and my boyfriend at that time was sleeping in the same room next to me.
2: Ez körülbelül éjjel 2-3 fele történhetett, amikor az akkori párom mellettem aludt az ágyban.
1: And this prayer was called the prayer of healing and release.
2: És ezt az imát gyógyító és megszabadító imának hívták.
1: So I put the earplugs on my ears and I started to listen.
2: Szóval feltettem a fejhallgatómat és elkezdtem meghallgatni.
1: The priest was saying we need to say no to the evil and accept Jesus. So I did the same. I said what he said.
2: Az atya azt mondta, hogy nemet kell mondanunk a sátánnak, és csak is Jézusnak igent.
1: And what happened later, I have lost my consciousness. That's what we could say as humans.
2: És később elvesztettem az eszméletemet.
1: I was somewhere where it was totally dark, and I know Jesus was around me, but I have not seen anyone.
2: Teljesen sötétben voltam, tudtam, hogy Jézus mellettem van, de senki más nem láttam.
1: And I have felt all my sins from all my life.
2: És az összes bűnömet, amit eddig az életemben elkövettem, éreztem magamon.
1: I have felt like the worst person living, and I do not deserve the mercy of God.
2: Úgy éreztem, hogy én vagyok az egyik legrosszabb az ember a világon, és nem érdemlem meg Jézusnak a bocsánatát.
1: And 5 minutes earlier, here on earth, I felt I'm a good person, because I didn't kill anyone, and I don't steal anything.
2: De 5 perccel ezelőtt még nagyon jó embernek éreztem magam, hiszen még nem öltem meg senkit, és minden rendben volt.
1: And yet, at that moment, I have seen all the heaviness of my sins, because at that time I have not went to confession for many years.
2: De mégis akkor ott nagyon éreztem a bűneimnek a súlyát, hiszen annak ellenére is, hogy nagyon régóta nem voltam gyónni.
1: And I just felt one movement and my boyfriend just woke me up.
2: És hirtelen egy nyomást éreztem magamon, és akkor a barátom felkeltett engem.
1: I don't know what happened because he's really sleeping like dead.
2: Nem tudtam, hogy mi történt, mert ő tényleg úgy aludt, mint hogyha meghalt volna.
1: But he ran to me and asked, "Do you need an ambulance?"
2: De odaszaladt hozzám, és azt kérdezte, hogy szükséged van arra, hogy hívjam a mentőket?
1: And because I really looked like dead on this chair.
2: Mert tényleg úgy néztem ki, mint hogyha halott lennék.
1: But I opened my eyes, I smiled, and I said no.
2: De felébredtem, kinyitottam a szememet, és mosolyogtam, és csak annyit mondtam, hogy nem.
1: Because that was the moment when I felt true love of Jesus Christ first time in my life.
2: És akkor volt az első alkalom, amikor először éreztem, hogy Jézus szeret engem.
1: I don't know exactly what happened when I was knocked out.
2: Nem tudom, hogy pontosan mi történt, amikor nem voltam magamnál.
1: But for 3 days from this moment, I felt extreme deep love of Jesus Christ.
2: De ettől a eseménytől kezdve 3 napig teljes mértékben Jézus szeretete alá kerültem.
1: I could not focus on anything, on job, on eating, and on sleeping, to be honest.
2: Semmi másra nem tudtam koncentrálni, se a munkámra, se az evésre, se semmi másra.
1: And I was so happy I could experience Jesus Christ, and I was thinking, wow, he really exists.
2: És nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy én ilyen mértékben meg tudtam tapasztalni a szeretetét, és rájöttem, hogy hát ő tényleg létezik.
1: But 3 days passed, and I went back to my ordinary life with no church, no masses, no confession, and nothing.
2: De eltelt ez a 3 nap, és azután megint Isten nélkül, Szent Mise nélkül és gyónás nélkül maradtam.
1: Few years later, I have met someone who introduced me to pendulum.
2: Néhány évvel később találkoztam valakivel, aki bemutatta nekem, vagy megismertette velem az ingát.
1: If you don't know what it is, it's something hanging on like a rope. It can be anything. And you ask questions to this.
2: Ha nem tudnád, hogy mi ez, igazából ez egy medál, ami egy láncon csüng, és kérdéseket tehetsz fel neki.
1: You ask questions where the answer is or yes or no, and then it spins around accordingly, to the right side or to the left.
2: Egy eldöntendő kérdést tehetsz fel neki, nyilván igen vagy nem a válasz, és jobbra vagy balra forog ez az inga.
1: I ask this person, what are you doing?
2: Megkérdeztem, hogy mit csinálsz?
1: And this person was, nothing, just leave me.
2: És ez az ember azt mondta, hogy hát semmit, hagyjál békén.
1: And I said, but tell me, I want to try. But in my heart, there was not really a big curiosity.
2: De erősködtem, hogy mondd el, én ezt tudni akarom.
1: But there was no big curiosity.
2: De hogy igazából nem is voltam rá kíváncsi.
1: Because 2 weeks later, I have seen this person again, and in my heart appeared a big curiosity. That's why it was important.
2: Sorry. 2 héttel később újra találkoztam az emberrel, és akkor már nagyon-nagyon kíváncsi voltam erre a dologra.
1: And somehow in my heart I said yes to it.
2: És valahogy a szívemben megérett, hogy hát igen, én ezt akarom tudni.
1: So I got it to my hand, I asked a question, and it started to spin.
2: Kézbe vettem, feltettem neki egy kérdést, és elkezdett forogni.
1: And from now on, I started to feel magic, because this was answering all my questions.
2: És attól kezdve varázslatot éreztem, mert az összes kérdésemet megválaszolta.
1: And it started with pendulum, but after I was doing other things, which at that time I could not call anyhow.
2: Az ingával kezdtem, de utána nagyon-nagyon sok dolgot kipróbáltam még.
1: And I couldn't name it, because I was not aware what I'm doing, actually.
2: A nevüket sem tudtam, mert igazából nem tudtam, hogy ezek micsodák.
1: I had no idea that this is occult. I had no idea this is called New Age.
2: Nem tudtam, hogy ezt okkultizmusnak hívják, nem tudtam, hogy ez az új kornak az irányzatához tartozik.
1: I started to deal with chakras, with energy, and especially energy healing.
2: Elkezdtem csakrákkal foglalkozni, az energiával és az energiagyógyítással is.
1: So someone was coming to me, saying me, did not tell me what is the health problem, and I asked this person to lie on the bed.
2: Szóval valaki odajött hozzám, de nem mondta meg előre, hogy mi fáj neki, én csak annyit kértem, hogy feküdjön le az ágyra.
1: And I used the pendulum and I checked what the problem is. Said to this person and the person confirmed.
2: És akkor segítségül hívtam az ingát, hogy ő megmutassa, hogy mi fáj, és annak az embernek rögtön elmúlt a fájdalma.
1: I never understood what or who is behind this pendulum.
2: Soha nem értettem, hogy ki vagy micsoda van e mögött, az inga mögött.
1: For sure I would never expect that the demon is behind that, because I would stop using this right away.
2: Soha nem gondoltam bele, hogy a démon vagy az ördög lehet mögöttem, mert akkor rögtön abba hagytam volna a használatát.
1: But that's the trick of the evil, that he gives you the feeling you do something good, which for me was healing people or wanting to help them, but in reality, I was working with the evil spirits.
2: És ez az, amit az ördög ad nekünk, látszólag valami jót, de mégis rosszat, például nekem, hogy az embereket tudtam gyógyítani.
1: My time with New Age wasn't long. It was almost 1 year.
2: Nem sokáig foglalkoztam ezzel az újkor irányzatával, körülbelül csak 1 évig.
1: But during this time, I started to be a very bad person.
2: De ezután, vagy ebben az időben nagyon rossz ember kezdtem lenni.
1: I still didn't kill and didn't steal. I still didn't kill and didn't steal anything.
2: Not killing, no stealing. Szóval nem öltem meg senkit, és nem is loptam el semmit.
1: But I felt like a rotten apple inside who is hating people.
2: De úgy éreztem magam, mint egy belülről rothadó alma, aki utálja az embereket.
1: That's a very big paradox, that I wanted to heal people, but still I was really not into contacts with people.
2: Ez egy paradoxnak hangozhat, hogy amúgy utáltam az embereket, de mégis gyógyítani akartam őket.
1: But one day in 2022, the end of the year, I asked 2 questions to pendulum.
2: És 2022 végén 2 kérdést tettem fel az ingának.
1: First was,
2: az első az volt,
1: do you always say truth?
2: Mindig igazat mondasz?
1: It said very proudly, no.
2: Nagyon büszkén azt mondta, hogy nem.
1: And if I say proudly, I mean that if you have a pendulum in your hand, it can spin or softly which means the answer is soft, or very, very strongly that you barely can keep in your hands.
2: És amikor azt mondom, hogy büszkén azt mondta, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pörgött az inga, ugyanis amikor csak ilyen kedvesen akarta azt mondani, akkor igazából annyira nem pörgött, csak egy kicsit.
1: And the second question was, do you lie sometimes?
2: A második kérdés az volt, hogy néha hazudsz?
1: And the same proudly it said, yes.
2: És most is büszkén azt mondta, hogy igen.
1: And again, the power of spinning was so much that I could barely keep in my hands.
2: És mégis ennek az ereje olyan nagy volt, hogy alig bírtam a kezemben tartani.
1: And that was the last time I wanted to use it. I lost trust completely in this.
2: És az volt az utolsó alkalom, amikor ezt akartam használni, mert teljesen elvesztettem akkor a belévetett bizalmamat és hitemet.
1: And as earlier, I felt like a rotten apple. From this day, I started to have a big depression and suicidal thoughts.
2: És ahogyan úgy éreztem magam, mint akár egy rohadó alma, ezután már depresszióba is zuhantam.
1: And my depression was so big that I, at the end, was crying everywhere.
2: Amikor a csúcsán voltam a depressziómnak, már olyan nagy volt, hogy mindenhol sírtam.
1: I was running, walking with my dog, I was taking shower, and even in Tesco, where I tried to find a can with a corn, I didn't see where it is.
2: Sírtam, amikor a kutyámat sétáltattam, amikor a zuhany alatt voltam, vagy amikor egyszerűen a Tesco-ban csak valamit meg akartam keresni, és nem találtam.
1: In December 2022, at Christmas, I told to my parents, I believe in God, but I don't think Jesus is the one.
2: 2022. decemberében azt mondtam a szüleimnek, hogy hát én hiszek Istenben, de nem tudom, hogy Jézus az tényleg nekem van-e, vagy nekem való-e.
1: In New Age you believe that universe is the God. In the occult, in the New Age, you think the universe is a God.
2: Vagy az okkultizmusban ugye az univerzumot gondolják Istennek.
1: So, I kind of denied Jesus Christ, which is important in the story.
2: Szóval igazából én megvetettem Jézus Krisztust.
1: Because in January 2023, so one month later,
2: szóval 2023 januárjában, egy hónappal később,
1: I wrote to my mother a very short message.
2: Írtam az anyukámnak egy nagyon-nagyon rövid üzenetet.
1: Which could mean totally everything.
2: Ami igazából bármit jelenthetett.
1: I wrote her, I'm not fine.
2: Azt írtam neki, hogy nem vagyok jól.
1: And really, she could mean that maybe I quarreled with my husband or my client doesn't want to pay me.
2: Azt is hihette volna, hogy csak összeszólalkoztam a férjemmel, vagy egyik ügyfelem nem akart kifizetni.
1: But during this conversation on Messenger,
2: de ez alatt a beszélgetés alatt a Messengeren,
1: she reminded me the prayer which I prayed at that time 10 years ago, where for the first time in my life I felt Jesus Christ's love.
2: De akkor ott emlékeztetett arra az imádságra, amit még 10 évvel ezelőtt hallgattam meg a YouTube-on, és akkor úgy éreztem, hogy Jézus nagyon szeret engem.
1: And I was thinking, well, I have nothing to lose. I feel so bad. I need help.
2: Akkor úgy éreztem, hogy hát igazából nincs mit veszítenem, segítségre van szükségem.
1: So when everyone went to sleep, my husband and my child, I grabbed my phone.
2: Szóval amikor mindenki elment aludni, a gyerekem és a férjem is, akkor elővettem a telefonom.
1: And I wrote just two words.
2: És csak két szót írtam be.
1: And I could find on YouTube exactly the same video I have seen 10 years ago.
2: És megtaláltam pont ugyanazt a videót, amit 10 évvel ezelőtt is meghallgattam.
1: I listened to this.
2: Meghallgattam.
1: And it was again to say no to evil, to say yes to Christ.
2: És megint ugyanaz volt az üzenete, mondj nemet az ördögnek, és igent Jézusnak.
1: And again I could say I lost my conscience, I was somewhere in dark place.
2: És megint úgy éreztem, hogy elvesztettem az eszméletemet, és valami sötét helyen voltam.
1: I felt like there is a something tunnel which is spinning in front of me.
2: Egy nagy alagutat éreztem, ami valahogy forog előttem.
1: And to this tunnel it sucks something from me.
2: És ez az alagút valamit épp kiszív belőlem.
1: And then I woke up, but this time alone, without any help of my husband.
2: Ekkor felébredtem, de egyedül, mert a férjem nem volt ott.
1: And instantly I knew my depression and suicidal thoughts are gone.
2: És rögtön tudtam, hogy többé már nem vagyok depressziós.
1: And that was my miracle number one.
2: És ez volt az első számú csoda, ami megtörtént az életemben.
1: I felt very good after this happening for 2 months.
2: Körülbelül 2 hónapig ezután nagyon-nagyon jól éreztem magam.
1: Before this happening, I was saying bad words all the time. I was hating people. But after meeting Jesus, I was not swearing anymore, and I could love everyone, even those people on the street whom I have never seen before.
2: Ezelőtt káromkodtam mindig, és utáltam az embereket, de ezután valahogy minden megváltozott, már nem káromkodtam többet, és mindenkit tudtam szeretni, akár egy idegent is az utcán.
1: But 2 months later, I felt something it's still missing.
2: De 2 hónappal később azt éreztem, hogy talán még valami hiányzik.
1: I already felt Jesus Christ twice in my life.
2: Már 2-szer éreztem Jézust az életemben.
1: And I decided to say now that Jesus, you are my Lord and Savior, and I give you my life.
2: És úgy döntöttem, hogy most már tényleg azt kell mondanom, hogy Jézus, te vagy az én megváltom, és az életembe szeretnélek tudni.
1: And from this time everything has changed.
2: És innentől kezdve minden megváltozott.
1: I think I didn't have anyone in Budapest to whom I knew who is religious.
2: Szerintem itt Budapesten senkit nem ismertem, aki vallásos lett volna.
1: And perhaps that's why God chose YouTube to teach me everything.
2: És talán ezért Isten a YouTube-ot választotta, hogy ez megtanítson nekem mindent.
1: Because firstly, I have seen for 2 months every day for many hours, maybe 5, 6 or 7. Stories by the priest exorcist who was teaching me what I do wrong.
2: Körülbelül 2 hónapig csak olyan videókat dobott fel a YouTube, ami ördögűző atyáknak a videói voltak, és azt tanították meg nekem, hogy mit csinálok rosszul az életemben.
1: So firstly, I have learned what I was doing was an occult and it has a name.
2: Először is megtanították nekem, hogy amit én ezelőtt csináltam, azt okkultizmusnak hívják, és tényleg van neve.
1: And I decided to rubbish my pendulum.
2: Úgy döntöttem, hogy kidobom az ingámat.
1: But I didn't go out from the flat at this time, so I decided to take the pendulum out of my flat and put inside the dead bush.
2: De akkor nem jártam nagyon ki a lakásomból, ezért úgy döntöttem, hogy egy meghalt, vagy egy megszáradt növénybe rakom be az ingámat.
1: And why is it dead? Because no one is paying attention to it.
2: Hogy a növény miért száradt, mert, vagy hogy miért a száradt növénybe raktam, mert hogy arra senki nem figyel.
1: But my husband is coming back home after a few hours, and what does he bring me? Pendulum.
2: De a férjem néhány óra múlva hazajött, és egy ingát hozott nekem.
1: And I ask, what happened?
2: És azt kérdeztem, hogy hát mi történt?
1: He was passing, something just kind of hit him, and he decided to look in the dead bush, and he found it.
2: Azt mondta, hogy csak valami melegséget érzett, oda ment ehhez az elszáradt növényhez vagy bokorhoz, és meglátta az ingát.
1: You know, when you are in hands of bad spirits and you have something which is that kind of portal for them, they really don't want you to get rid of it.
2: Amikor benne vagy az ördögnek a körében igazából, akkor ebben nagyon nehezen tudsz kitörni.
1: But at the end I could rubbish this. I don't have it anymore.
2: Hát a végén ki tudtam dobni, szóval már nincsen meg.
1: And later I had a beautiful story on YouTube so well put together that I would not even be able to teach myself that well.
2: Olyan szép történeteket láttam a YouTube-on, hogy magamtól én azokat nem is tudtam volna.
1: Holy Spirit was teaching me about heaven, about hell, and about purgatory.
2: A Szentlélek a YouTube-on keresztül tanított engem a mennyországról, a pokolról és a purgatóriumról.
1: And one day I was lying on the sofa in my room and I was listening to another YouTube which totally I don't remember about what.
2: Egyik nap, amikor épp csak feküdtem a kanapémon, egy másik YouTube videót hallgattam, de nem is tudom igazából, hogy miről.
1: But I started to cry.
2: De elkezdtem sírni.
1: And I started to hear a voice which said, "She is here."
2: De és elkezdtem hallani egy hangot is, amikor azt mondta, hogy ami azt mondta, hogy ő itt van.
1: And I was asking back, "But who?"
2: De kicsoda.
1: And this voice said again, "She is here."
2: És ez a hang újra azt mondta, hogy ő itt van.
1: And this voice was very terrified, very scared.
2: Ez a hang látszólag, vagy úgy hallottam, hogy nagyon félt.
1: And I got this knowledge that it's about Mary.
2: Úgy gondoltam, hogy Máriáról lehet szó.
1: And at this time, at this moment, I started to feel a beautiful smell of a lavender in my living room with closed windows.
2: Ebben a pillanatban levendulának az illatát éreztem, ami nem tudom, hogy került oda, hiszen az összes ablak zárva volt a lakásomban.
1: I didn't know what just happened.
2: Nem értettem, hogy mi történt.
1: I didn't know what I just took a part in.
2: Nem értettem, hogy minek a részese vagyok.
1: I called my mother. I said, "You know, I think Mary just came."
2: Felhívtam az édesanyámat, és azt mondtam, hogy hát szerintem Mária épít járt nálam.
1: She was like, yeah, but what's up?
2: Itt volt, és így megkérdezte, hogy hát mi van velem.
1: And we Christians say that after the tumult, we can see the situation. So the tumult in Hungarian, the fruit. So the fruit, tumult. We Christians say that we see the situation after the fruits it gives us.
2: Hogy a keresztények úgy gondolják, hogy azután kapjuk meg a gyümölcsét, miután megláttuk ezt az egészet.
1: I hope you understand.
2: Sorry.
1: So after this moment, I realized that Mary really had to come. Because I was freed from my addiction.
2: Úgy éreztem ezután, hogy igen, Szűz Máriának el kellett jönnie hozzám, hiszen megszabadított egy függőségemtől.
1: I was addicted for more than 20 years by autoerotism.
2: Több mint 20 évig az önkielégítés áldozata voltam.
1: And from this moment with her, it was completely gone.
2: És ezzel az egy pillanattal teljesen eltűnt az életemből.
1: And to be really honest with you.
2: Teljesen őszinte leszek veletek.
1: I did not ask for any change.
2: Semmilyen változásért nem imádkoztam, vagy nem kértem őt.
1: What is more, I thought God created us this way.
2: Amit gondoltam, hogy Jézus vagy Isten így teremtett minket.
1: I was thinking if your ear is itchy, then you scrub it.
2: Szóval például, hogyha viszket a füled, akkor megvakarod.
1: And this could be something similar situation.
2: És ez valami hasonló szituáció lehet.
1: And you see, Mary, the mother of God, came and she wanted to say, "Martha, you are wrong."
2: És Jézus anyja Mária eljött hozzám, és azt mondta, hogy Márta, nincs igazad.
1: And since then, I had Mary in my life. I start to pray a rosary.
2: És azután Mária már az életem része volt, elkezdtem imádkozni a rózsafűzért.
1: So in my life was already Mary, God the Father, and I fought Jesus too.
2: Szóval ott volt már az életemben Mária, Isten, és azt hittem, hogy Jézus is.
1: But I got a letter to my mailbox.
2: De kaptam egy kis üzenetet a postaládámba.
1: It's important that it's on the paper and in the mailbox. So, because none of my neighbors got it.
2: Mert egyik szomszédom sem kapott ilyet, csak én.
1: Yes, exactly. Yes, csak én.
2: Csak én.
1: And I thought, this is for my husband.
2: Először azt hittem, hogy ez a férjemnek jött.
1: Because you know he's not religious, so maybe now Jesus wants to talk to him.
2: Mert hogy ő nem volt vallásos, és azt hittem, hogy lehet, hogy most Jézus vele akar beszélni.
1: But I was wrong.
2: De again, ez nem volt igaz újra.
1: Because 2 weeks later I realized that this letter was to me.
2: Mert 2 héttel később rájöttem, hogy ez a levél nekem szólt.
1: And what was on this letter? There was a picture of Jesus on half of the page and a text from John 14:6, which says, "No one goes to the Father except through me."
2: És hogy mi volt a papíron? Az egyik felén Jézus volt, a másik pedig egy bibliai idézet volt János evangéliumából, pontosan a 14:6-os igevers, ami úgy szól, hogy senki nem juthat el az atyához, csak én általam.
1: And from now on, what did I get on YouTube?
2: És azután, na vajon mit kaptam YouTube-on?
1: Everything about Jesus.
2: Mindenféle videót Jézusról.
1: About how he died.
2: Hogy hogyan halt meg.
1: Why he died. For what? Everything.
2: Miért halt meg? Mindenről.
1: And from this time, a really beautiful journey started with Jesus.
2: És innentől kezdve elkezdődött a gyönyörű utazásom Jézussal.
1: I started to feel his incredible love in my heart.
2: A szívemben elkezdtem érezni az ő hatalmas szeretetét.
1: But at first I thought it's my love.
2: De először azt hittem, hogy ez az én szeretetem.
1: Once I said, "Wow, Jesus, I love you so much, even I feel this love in my heart to you."
2: Egyszer így, amikor mondtam neki, hogy Jézus, én nagyon szeretlek téged, és éreztem a szívemben ezt a szeretetet.
1: But the next day I didn't feel anything.
2: De a következő nap semmit nem éreztem.
1: And I was thinking, why? Yesterday I loved you, I felt it. Today I love you the same, and I don't feel anything.
2: És kérdeztem, hogy de hát miért? Hát tegnap még szerettelek, itt volt a szeretet a szívemben, és mára pedig eltűnt, de ma is ugyanúgy szeretlek.
1: And I got this knowledge that it's not my love to him, but his love to me.
2: És rájöttem, hogy ez nem az én szeretetem ő iránta, hanem az ő szeretete az én irányomba.
1: And the next day he switched it on back.
2: És a következő nap visszakapcsolta.
1: And this last 4 weeks.
2: Ez hetekig eltartott.
1: This love of Jesus is so strong.
2: Jézus szeretete nagyon-nagyon erős volt.
1: You can't compare to anything here on earth.
2: És semmi ez nem hasonlítható.
1: I love my child, but it's one, even not 1% of this.
2: Nagyon-nagyon szeretem a gyermekemet, de ez körülbelül csak az 1%-a annak, amit Jézustól kapok.
1: And even one day I told to Jesus, please give me some little less, because my heart can't bear it any longer.
2: Egyik nap szóltam Jézushoz, hogy kérlek, kevesebb szeretetet adj, mert nem bírja a szívem.
1: So he gave less.
2: Szóval kevesebbet adott.
1: But the life with him, it's really amazing.
2: De az élet vele csodálatos.
1: Every time I have any struggle physically or psychically.
2: Bármikor, hogyha mentálisan vagy fizikálisan valami problémám van,
1: I give him this suffer and he take away half of it.
2: Oda teszem elé, és elveszi legalább a felét.
1: And every time I have a struggle, I say, Jesus, you take care of it.
2: Minden alkalommal, amikor valami problémám van, vagy valami nörlődöm, akkor azt is Jézus elé teszem.
1: One day my client didn't want to pay me.
2: Egyszer az ügyfelem nem akart engem kifizetni.
1: I do interior design for living.
2: Belső építész vagyok.
1: And the client owed me a really big amount at the end. The client owed me a really big amount at the end.
2: Yes. Szóval, hogy nem akart kifizetni, és tartozott nekem pénzzel.
1: And I really tried to talk to him for days.
2: Napokig próbáltam felvenni vele a kapcsolatot.
1: But it didn't work out.
2: De valahogyan nem működött.
1: I said, Jesus, please help me.
2: Mondtam Jézusnak, hogy kérlek segíts.
1: You take care of it.
2: Te gondoskodsz róla.
1: If you believe, if you think you are a great judge, if you think that I deserve this, then please help me. If you think I don't deserve that, okay, let it be.
2: Kérlek szépen, hogy ítélte, hogyha úgy gondolod, hogy megérdemlem, akkor legyen úgy, de ha úgy gondolod, hogy nem érdemlem meg, akkor is legyen úgy.
1: So on, in those moments, I give 100% trust and I let it go. It's happening what God wants.
2: Ezekben a pillanatokban a probléma 100%-át átadom Jézusnak, és eléteszem, hogy bármi történjen.
1: And imagine, 2 hours later of my prayer.
2: És gondoljatok bele, 2 órával később, az imádságom után.
1: I got money on my bank account.
2: Megjött a pénz a bankszámlámra.
1: So, now I will take a look at my notes, do not forget, important.
2: Gyorsan belenézek a jegyzeteimbe.
1: Many times when I'm with Jesus, I feel he's around. And once I was working on the ladder and I lost my balance and I have heard, don't be afraid, I'm with you.
2: Volt olyan alkalom is, amikor épp a létrán voltam, ott csináltam valamit, elvesztettem az egyensúlyomat, és akkor rögtön meghallottam egy hangot, ami azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok.
1: But I also feel angels around me.
2: De az angyalokat is érzem magam körül.
1: One day I was passing the street from one side to another.
2: Egyik nap épp keltem át az utca egyik oldaláról a másikra.
1: On my right side there was a big car, more than 2 meters high.
2: A jobb oldalamon egy ilyen nagyon magas autó volt.
1: And I thought it's parked and it wasn't moving.
2: Azt hittem, hogy az épp álló helyzetben van és épp parkol.
1: But when I was behind it, it started to go exactly on me.
2: De amikor valahogy így mögé kerültem, akkor pontosan az én irányomba kezdett el.
1: And when the car was coming closer, I felt hands on me, which were pushing me away of the car.
2: És amikor már nagyon közel ért hozzám az autó, akkor csak a kezeket éreztem magamon, ami épp ellökött az autótól.
1: But no one was around.
2: De senki nem volt ott.
1: I hope those were angels.
2: Azt hiszem, hogy ezek angyalok voltak.
1: At the end, I have one more story for you.
2: Itt a végén még van egy sztori, amit el szeretnék mesélni nektek.
1: Last year, I have been on 6-hour long prayer where we were singing to God.
2: Tavaly voltam egy 6 órás imádságon, aminek keretében Istennek énekeltünk.
1: And at the end, there was a healing prayer.
2: A végén volt egy gyógyító imádság.
1: And I was hoping.
2: És azt reméltem.
1: That maybe God will heal my eyes.
2: Hogy Isten meg fogja gyógyítani a szemeimet.
1: Or my meniscus, which is gone.
2: Vagy a térdsérülésemet, ami már elmúlt.
1: But no.
2: De nem.
1: I have problem with my inside parts, with the digestion.
2: Volt probléma az emésztésemmel.
1: And still are.
2: És még mindig van.
1: And I hoped, well, maybe this he will heal.
2: Hát jó, gondoltam, hogy hát jó, akkor lehet, hogy legalább ezt meggyógyítja.
1: But no.
2: De az sem.
1: I didn't feel anything during this prayer. I thought, well, maybe it's not my day.
2: Semmit nem éreztem ez alatt a gyógyító imádság alatt, hát akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez még nem az én időm.
1: I went back to Poznań, that's the city where my parents live.
2: Visszamentem Poznánba, ott lakik a családom.
1: Because the next day I was traveling back to Budapest.
2: Mert a következő nap jöttem vissza Budapestre.
1: So I woke up.
2: Szóval felébredtem.
1: And for the first time in my very long life, I didn't feel like drinking coffee.
2: És nagyon régóta éreztem azt először, hogy én nem akarok kávét inni.
1: Normally, I would wake up, and the first thing what I would do was to run to the kitchen for a coffee.
2: Általában, miután felkelek, a legelső dolog az, hogy fussak a kávéért a konyhába.
1: And with the second, I always promise to myself to wait until I finish breakfast.
2: A második dolog pedig mindig az volt, hogy várjam meg a reggelit, mielőtt kávét iszok.
1: But it never happened.
2: De soha nem történt meg.
1: I drank 2 coffees, 1/2 liter at once.
2: 2 kávét iszok. Minden reggel.
1: Yes. Half, fél litert minden nap itt.
2: Fél litert, igen.
1: Igen. So I was addicted of coffee.
2: Ha, igazából rá voltam függve a kávéra.
1: But this day I woke up.
2: De ezen a napon felkeltem.
1: I opened my eyes.
2: Kinyitottam a szemeim.
1: And something was weird.
2: És valami olyan fura volt.
1: I didn't want to drink coffee.
2: Nem akartam kávét inni.
1: And 2 hours later,
2: és 2 órával később,
1: I still didn't go to kitchen to make coffee.
2: Nem mentem el a konyhába, hogy kávét csináljak.
1: And that was so weird.
2: És ez nagyon fura volt.
1: And you know, good mother, my mother brought me coffee 2 hours later.
2: És az én kedves anyukám 2 órával később hozott nekem kávét.
1: And she put in front of me.
2: És elém tette.
1: And I look at that and I'm thinking, what is this disgusting thing?
2: Ránéztem és mondtam, hogy mi az a gusztustalanság.
1: Right? And I was thinking, what happened yesterday? Why I don't drink my coffee?
2: És azon gondolkodtam, hogy hát mi történhetett tegnap, hogy ma nem kívánom a kávét, és nem akarom meginni.
1: But it turned out good for me, because it's better for my health and for my allergies.
2: De igazából jót tett nekem, mert ez nagyon-nagyon sokat segített az emésztésem javulásában.
1: So my conclusion is of today that God works everywhere where we let him work.
2: Szóval igazából a mai üzenetem, vagy az estnek a zárásaképpen azt szeretném mondani, hogy Jézus mindenhol munkálkodik, ahol mi megengedjük neki.
1: He works at home through YouTube.
2: A YouTube-on keresztül.
1: He works on the big events.
2: A nagy eseményeken.
1: But to be honest, everywhere. Just you need to say yes for him every single day.
2: De igazából mindenhol, hogyha igent mondunk neki.
1: And 18th of April, we will have at Jano Acha Church a such event, if you would like to come. There will be a prayer of healing also.
2: Április 18-án Jano Acha templomában lesz egy gyógyító imádság, és hívok mindenkit, hogy gyertek el erre az eseményre.
1: And at the beginning, I asked you 3 questions.
2: És az elején kérdeztem tőletek 3 kérdést.
1: I will start from the back now.
2: Most hátulról fogom kezdeni.
1: Do you believe in magic?
2: Hisztek a varázslásban?
1: I didn't, but I know exists, and I believe now, but I do not recommend to anyone to go to this path.
2: Én hittem, de senkinek nem ajánlom, hogy ebbe az irányba kezdje el élni az életét.
1: Do you believe that Jesus works in daily life? That was my 2nd question.
2: Második kérdésem az volt, hogy hisztek abban, hogy Jézus minden nap munkálkodik az életetekben?
1: Yes, I experience this every day.
2: Igen, ezt én is megtapasztalom minden nap.
1: And the first, which is now the third, do you believe in God? Yes, of course. Thank you.
2: És az első, ami most a harmadik, hisztek Istenben? Igen, persze. Köszönöm szépen.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.

Diče taši koji idu šistuš. Kada šta što je rek, mošteđ, nođ, jubileum rol, emlike za megazeno, hitano uran, da vigodiš vele vago bo o tad kjurbe omito kotoliku šećat noć kotek izmušo, neđedik risi i ben, oz imać šag u tortol mazu, gundulotu kot tario elink. Merto, volokinek morotok, morodondu imać šagoj. Zegis eća samaro, oz Osisi Szent Ferencé volt. Van itt egy kis könyvecske is, ez mind az ő imáit tartalmazza, ugyanis a katolikus egyház katekizmusában, miután arról szólt, hogy az Úr Jézus megtanította az embereket az alapvető imádságra, ahogy ő imádkozik, utána az egyház különböző imamódjait, elmékedéseit hozza a katekizmus. De most ezen a héten egy nagyon nagy évfordulót ünnepel a katolikus egyház, benne a ferences rend, hiszen 800 évvel ezelőtt halt meg, mi így mondjuk ferencesek nyomán, hogy ekkor volt a tranzitusza, az átmenete Szent Ferencnek a földi életből a túl odaátvaló életre, az üdvösségre. Szent Ferencnek olyan nagy a hatástörténete, hogy mind a mai napig érezhető, és nem lankad az iránta való érdeklődés, sőt mindig újabb és újabb szempontok is előjönnek az ő élete, életszentsége, tanítása nyomán. A Leó pápa elment Assisibe, abba a központba, ahol ő maga élt, és találkozott a fiatalokkal nyár végén. És akkor ott, abban a szellemben, ahogy Assisi Szent Ferenc élt és tanított, a föltett kérdésekre a Szent Atya válaszolta különböző nemzetiségből összejött fiataloknak. Megkérdezték a pápát, hogy mit tegyenek, hogy éljék meg keresztény hitüket, és akkor mindig valamiképpen visszacsatolt Leó pápa Szent Ferencre a válaszadásban. Volt őről a szó Szent Ferencről 10 évvel ezelőtt, amikor a rendekről szóló sorozatomat tartottam, nem is egy alkalmat szenteltem magának ennek a lelkiségnek, az ő élettörténetének. Tehát 10 év azért hosszú idő ahhoz, hogy emlékezzünk sok mindenre, viszont mindig vannak új meglátások is vele kapcsolatosan. Hát a rövid életrajzát azt azért úgy fölvázolom, mert akik itt vannak, hát nagyjából tudják, hogy ki is volt Szent Ferenc. A tágabb közösségről, vagy a világi emberekről már ezt nem lehet föltételezni, bár például

meg vasárnap nagy emlékezést és ünneplést és imádságot tartanak. Őt úgy szokták röviden jellemezni, hogy a Szeráfi Szent, akinek kinyilatkoztatta magát egy szeráf formájában, ez egy ilyen mennyei angyal az Úr Jézus, és utólag azt mondják róla, hogy Krisztus képmással jött közénk, tehát senki annyira életmódjában és szellemiségében a középkorban nem emlékeztetett Jézus Krisztusra, mint ő. Egy akkori gazdag családban született, apja Pietro Bernardone volt, anyja egy francia származású asszony, ezért is a neve Szent Ferencnek kis francia lett apja után, holott a keresztségben a János nevet kapta. De hát miután a feleségét is nagyon szerette az apja, és a kisgyereket, hogy emlékeztesse feleségének a egykori származására, kis franciának, Franciszkusnak nevezte. Tehát eredetileg nem volt személyi név az ő neve. Az édesanyja egyébként Johanna nevű volt. És hát tudjuk az életéről, mert sokat írtak róla, hogy érte maga korának a fiatal életét, méghozzá a gazdag gyerekeknek a módján. Hát ha nem is volt nagyon kicsapongó, de nem vetette meg a mulatságokat, a zajos együttléteket, és én nagy kalandokra vágyott. Az apja posztókereskedő volt, és hát azt szerette volna, hogyha fia folytatja a szakmáját. De akkor fiatalon nem posztókereskedő akart lenni, hanem valami nagy hírű lovag. Annál is inkább, mert akkor a 12. század végén elkezdődött a lovagi kultúra az európai világban, franciáknál különösen, és hát éppen a családi vonatkozások révén ez a provanci lovagi kultúra, ez egyrészt vágyott a dicsőségre, vágyott egy jó modorra, a költészetre, és valamiképpen a kereszténységnek a védelmére is, ahogy a keresztes hadjáratokban szép számmal vettek részt a lovagok. De az az idő volt Olaszország, vagy Itáliában, Olaszországról nem beszélhetünk, amikor a városállamok csatároztak egymással. És hát ilyen kisebb háborúságokat vívtak, gondolom néhány száz fős hadsereg támadott egyik város a másik hadsereggel, és így volt az, amikor ő is Perugiába ment, 20 évesen, és ott fogságba esett. És az egyévi fogság, amiben még betegséget is összeszerzett, az úgy elgondolkodtatta. Soktuk azt mondani, hogy a börtönben nem föltétlen válnak jobbá az emberek, hanem még jobban kitanulják a gonoszságot. Őre ez nem volt jellemző, mert akkor elkezdett gondolkodni. Kiszabadult a fogságból, még egyszer próbát tett, hogy na majd ő ismét Szentföldre, mert akkoriban mentek a szentföldi harcok, hogy a muszlimoktól visszaszerezzék a megszállt Szentföldet, Krisztus földjét. És akkor ő is elindult, már majdnem hajóra szállt, de valami megiklette őt, hogy nem ez az ő útja. És akkor visszatért, elment ilyen remeteségbe. Akkoriban a kamalduliak, meg néhány rend, szigorú rend remeté vált, és ő is ilyen remeteségbe ment egy darabig. Onnét már egész más emberként élt.

vissza, mikor visszatérőben volt, akkor bement a városkában lévő Szent Damián templomba, éppen Szent Mátyás napja volt. És az evangéliumban az volt, hogy Jézus elküldi a tanítványokat, de azt mondta Jézus, hogy semmit ne vigyetek magatokkal, övetekben pénzt, de még váltóruhát se, botot se, hanem radikálisan menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Már ez is őt elgondolkodtatta, közben volt egy olyan esemény, hogy találkozott egy leprással, akiktől mindenki visszahúzódott. És valami oknál fogva odament a lepráshoz, mint annak idején Jézus, és meg is ölelte azt a nagy beteg embert, akitől el lehetett kapni a betegséget, de ő ebben nem törődött. Sőt, még olyan is volt, hogy lovon ment Szent Ferenc, és látott egy nagyon toprongyos, szegény embert, leugrott a lóról, odaadta a ruháját annak a szegény embernek. Ugye a megtérés az ilyen fokozatokban volt őnála, tehát nem egyik pillanatra a másikra. Utána már fölfigyeltek rá, volt néhány társa, akik szintén ilyen lovagi életre vágyakoztak, de valahogy nagy hatással volt rájuk Szent Ferenc. És akkor egy páran már úgy mentek, énekeltek, megbotránkoztatták az embereket, hogy micsoda népség ez. Bement a Szent Miklós templomba, az oltárra volt téve a Biblia, kínhagyták, és felütötte. Hozzá kell tennem, hogy ő járt iskolába, Szent Ferenc, bár később magát tanulatlan embernek mondta, de azért ez az ő alázatából fakadt, mert az apja iskoláztatta. Akkoriban ez nagy dolog volt, tehát tudott írni, olvasni, és hát a levelei meg a gondolatai azért azt mutatják, hogy akár mennyire is ilyen szerénynek mondta magát, ő azért a kezdődő reneszánsznak már a ilyen tudásszomjával kezdett a kultúra iránt is nagyon érdeklődni. Fölütik a Bibliát, hát hasonló gondolatok voltak, mint amit Mátyás napján hallott. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet, osz szét, és így kövess engem. Na, ez aztán őneki megadta a végső lökést, hogy így kell most már elindulnia az új életnyomám. Mert azt mondta, hát milyen szabályokat vegyünk magunk számára. Abban az időben már komoly szerzetesi szabályok voltak, gondolunk a Bencés regulára, az Ágoston féle regulára, és ő nem tartotta magát méltónak arra, hogy ő írjon egy regulát. Azt mondja, hát akkor legyen az evangélium. Úgy, ahogy ott van. A szegénységről, az engedelmességről, a szelídségről, és így tovább. És hozzátette, hogy evangélium sine glossa, hogy a maga radikalitásában kell azt venni. Amikor együtt voltam múltkor a protestáns püspökökkel, akkor ugyanezt említettem, és akkor az egyik mondta, hogy hát én nagyon szeretem, mert hát a Szentírásnak nem kell magyarázat, tradíció és hasonló, mert Szent Ferenc azt mondja, hogy sine glossa, hogy nem arra értette, hogy nem kell magyarázni a Szentírást. Pont itt van benne az ő szabályzatában, amit már úgy később át is dolgoztak, hogy katolikus módon kell hirdetni, és el nem szabad térni a Bibliától, illetve a katolikus tanítástól, hanem a radikalitást vette, hogy ott nincs magyarázat. Az később ugye már gond volt, hogy hát tényleg így kell venni, hogy semmink se legyen, se házunk, se ruhánk, semmi. Ez aztán megoszlást is okozott, és hát lett is egy rend, a minoriták, a konventuálisok, akik azt mondták, hogy jó, hát a Szent Ferenc az akkora szent volt, hogy ezt meg tudta tenni, mert Szeráfi lélek volt,
de hát mi azért csak ragaszkodjunk egy kolostorhoz, azért csak fogadjunk el egy kis adományt is, pénzt is, de dolgozzunk is. Tehát ott már enyhítettek ezen a szabályon. És azt mondta, hogy csak az evangélium az legyen a miénk, ami eligazít bennünket. Aztán hát jóvá akarta magát hagyatni, ahogy ő mondta a pápa úrral. Ugyanis már nagyon érett a helyzet arra, amit a lateráni zsinat 1215-ben kimondott, hogy most aztán már fejezzék be a szerzetes rendeknek az alapítását. Mert a középkorban, ha valaki úgy gondolta, hogy ő neki valami jó elgondolása van, és az nem felel meg pontosan a meglévő rendeknek, akkor alapított egy rendet. És akkor nem kellett még hozzá pápai jóváhagyás. De akkor azt mondták a lateráni zsinaton, hogy anélkül nem lehet rendet alapítani, hogy a pápa jóvá ne hagyta volna. És ez a gondolat már érlelődött. Azt mondta, hát el kell menni a pápa úrhoz, hogy jóvá hagyassam az én rendemet, az én evangéliumból vett szabályzatomat. De előtte még ért egy élmény, amikor benn volt a Szent Damián templomba, és akkor ott volt egy ilyen görögös kereszt, ismerjük mindannyian a bizánciaknak a keresztjét, ott függött a falon a ortodox hatású kereszt, miért? Itáliában miért volt ez? Mert nagyon sokáig a bizánci kultúra éreztette a hatását Itália északi részén. Tehát a művészete, a kultúrája kihatott még arra a részre. És voltak ilyen keresztek. És akkor az úgy megszólította őt, ez a kereszt. Ő volt egy ilyen látomás, hogy építsd, nem látod, hogy romokban hever az egyházam? Építsd újjá, mondta Ferencnek. És miután a latin nyelvekben az egyház meg a templom az egy szóból ered. Eglise, kirche, church, ugye ezek egyszerre egyház, egyszerre templom. És akkor ő úgy érezte, hogy a templomot kell, a romos templomot jóvá vagy restaurálnia. Akkor még nem gondolt így az egész nagy egyház reformációjára. És akkor hát azt is jó rendbe hozta, egyébként még a Szent Péter templomot is, meg ott Assisi határában volt egy ilyen kis elhagyatott kápolna, a bencésektől volt, az volt a neve, hogy Porcinkula. Az egy ilyen nagyon kis elhagyatott kápolna volt, azt is rendbe hozta, és onnétől kezdve, hogy Szent Ferencben mindig megvolt a templomoknak a megbecsülése, ha más nem, hordott magával egy kis seprűt, és ha koszos volt egy templom, akkor kisöpörte. Mert azt mondta, ide az Úr jön, azt pedig ki kell tisztítani. Tehát három templomot maga is, saját kezűleg is rendbe tett. És aztán, hát akkor elhatározta, hogy elmegy Rómába, és ott a pápának bejelent, hogy neki van egy testvérisége, nem is rendje, csak testvérisége. Ha valaki elmegy a lateráni bazilikába, akkor Péter, ugye az a nagy pápai ünnepek helye, de a pápa ősi templom a lateráni bazilika. És a lateráni bazilika előtt van egy ilyen szoborcsoport, jön egy ilyen csapat, hát Szent Ferenc, eléggé most én így mondom, hogy ilyen hippi módon akkor időbe, rossz ruhába mennek a pápához, mert közben már az a jelenet is megtörtént, amit a Napfivér-Holdnővér filmből
mindenki emlékezetbe idézhet, hogy amikor ő osztogatta az apja vagyonát, az apja először megszitta, utána megverte, utána elvitte a püspökhöz is, az volt a város bírája, és mondta neki, hogy hát püspök úr, ez a fiú ilyen, hogy az én vagyonomat szétszórja, hát incse már meg. És akkor az a jelenet, hogy ő minden ruhát ledobál magáról, szinte mesztelenné lesz, püspök rádobja a palástját, úgy így van a filmben, és azt mondja, hogy mostantól csak egy apám van, a mennyei, mondja Szent Ferenc. Tehát akkor egy ilyen nagyon szegényes kámzsát vettek magukra, és olyannal mentek a pápához, akinek harmadik kincsének, így mondja a történet, volt egy álma, hogy üledezik a lateráni bazilika, és egy kisember megtartja a vállával, és egyre nő a kisember, és a pápa ebből levonta azt a következtetést, hogy az a kisember, aki ő hozzá bejelentkezett Szent Ferenc a társaival, az fogja nem csak a templomot, hanem az egyházat is megmenteni. Nagy jelenet, találkoznak a pápa, még a Ferenc előtt le is borul, megihleti őt, és akkor jóvá hagyja, hogy legyen egy olyan rend, ami a Szentírásra, az evangéliumra épül, és az a szabályzata, amiben benne van a radikális szegénység. Ő ezt úrnőnek mondta, azt mondta, hogy Krisztus életéhez úgy hozzátartozott, mint egy úrnő, és a szegénység úrnője. És aztán valójában a nyolc boldogság hegyi beszéd az volt az, amely az ő szabályzatát kiadta, aminek szellemében cselekedett, de kaptak engedélyt a prédikálásra. A Szent Ferenc nem volt pap, diákonussá szentelték, de a diákonus nem csak, hogy felolvashatta az evangéliumot, hanem prédikálhatott is, megkapták az engedélyt, és ennek nagyon örült Szent Ferenc, mert a fő célja az volt, hogy menjenek el az egész világra, Magyarországra is már 2000 vagy 1220-ba Aranybulla előtt már idejöttek, tehát viharos gyorsasággal, és főként az akkori idők nagy veszedelmét, a muszlim hódítást ne karddal, ne fegyveres erővel, hanem emberi szóval, humanizmussal, szelítséggel próbálják meggyőzni. Nagyon sok követője támadt a Szent Ferencnek, és ő úgy mondta magáról, hogy ő a kis testvéreknek a rendje, ugye a Ordo Fratrum Minorum, ezek maradt lettek aztán a törzse a ferences rendnek, az obszerváns rendnek, akik hát az eredeti vonalon vannak, ebből ágaztak le aztán a minoriták, akik a konventuálisok, akik már enyhítettek és elfogadták a kolostorokat mindjárt, ezek fekete ruhába járnak, és az 1500-as években pedig a kapucinusok, ugye erről a csukjáról, meg a szakárról lettek ismertek, ők is Szent Ferenc családjához tartoznak, ugyancsak Szent Klára, egy városbeli lány csatlakozott Szent Ferenchez, akiből a Klarisszák lettek, de még Szent Ferenc életében a laikusokat, a híveket is ebben a szellemiségben egy testvérületté fogadta, ez lett aztán a harmadik rendje a ferenceseknek. Egyébként még szaporodtak ők, mert lettek a fraticellik, meg egészen radikális irányzatok, meg extra irányzatok a ferencesekből, úgyhogy 13. Leo a
19. században rendet vágott köztük, akkor azt mondta, hogy vannak az obszervánsok, a barnaruhások, vannak a minoriták, vannak a kapucinusok, a klarisszák, a nőiág, meg a férfi, vagy a házas, laikus, harmadik rend. Ez lehet, és több ne legyen, mert az csak bonyodalmat okoz, hogyha nagyon sok ágra bomlik Szent Ferenc rendje. Viharos gyorsasággal. Pár év múlva eljöttek a pápától, már 5000 szerzetes volt, ez volt a gyékény és káptalanjuk, ott Assisiben, vagyis a földön ültek magyarán, legfeljebb valami fűből készült, olyan szőnyeget tettek maguk alá, ott volt az első ilyen káptalan, ahol alapvető szabályzatokat kiadott nekik Szent Ferenc, és elindultak prédikálni. Ő maga is célba vette, hogy most elmegy Szentföldre, mint ahogy el akart menni, de akkor még fegyveresként, lovakként, hogy elmegy gyalogosan, nem lovon, zarándokként, illetve hát ilyen nagyon szegényes öltözékbe, nincs telenül, és hirdeti az evangéliumot. Oda csapódott egy ilyen keresztes hadsereghez, azok nem hallgattak a szavára, mert azt mondták, hogy a muszlimokkal nem lehet szép szóval bánni, hiszen azoknál törvény az, hogyha valaki egy keresztény fejét elviszi a szultánnak, kapért érte egy aranyat. Szent Ferenc, ha ezt meghallotta, akkor azt mondta, hogy én azért is megpróbálom. És elment, mert szultán nem csak török szultán volt, hanem több szultán volt abban az időben. Az oszmán törökök voltak azok, akik úgy egyesítették ezt a muszlim világot, hogy hosszú időre egyetlen szultán lett. De akkoron még volt Egyiptomnak is szultánja. És elment egy Al-Kamir nevű egyiptomi szultánhoz, ki ráadásul egy művelt ember volt. Ez nagyon érdekes, ahogy leírja a Fioretti, meg a története leírja, hogy milyen volt ez a találkozás, hogy próbál a szultánra hatni, nagyon szeliden Krisztus evangéliumát hirdetni. Maga is elcsodálkozik a Al-Kamir, hogy ide mer jönni úgy, hogy nem fél attól, hogy mi megöljük őt, és úgy tisztelettel, bár bolondnak nézte, elbocsátja őt, elengedi. És a szultán ettől fogva engedélyt adott ennek a rendnek, hogy ahol ők vannak, a Szentföldön, ott lehessenek. Valamiképpen az ő derviseikre is emlékeztette a szultán. Ezért van az, hogy kezdettől ott lehettek a Szentföldön. Van is itt egy ilyen könyv, hogy 800 éve a Szentföldön. Amikor senki más nem lehetett ott, a ferencesek ott lehettek, mitőbb a török hódoltság alatt se nagyon tűrtek meg itt más papot, meg rendet, de a ferencesek itt lehettek, bár sokszor őket is súlyosan bántalmazták. Tehát Szent Ferenc akkor ezt eléri, elmegy a szultánhoz, és hát utána visszatér a rendjébe, ott él Assisibe, a Porcunkira templom környékén, közben csoda dolgokat tesz, aminek van egy írásbeli lenyomata, mert ez úgy szinte szájról szájra járt, hogy milyen csodás dolgokat tesz Szent Ferenc. Ez lett aztán később az Itália, vagy Szent Ferenc virágos kertje, a Fioretti ilyen gyűjtemény. Azért mondom, hogy Itália virágos kertje, mert magyarul 69-ben így jelent meg ez, egy
állami kiadású könyvbe, hogy Itália virágos kertje. És így került be a honvédségnek a könyvtárába, mert azt hitték azok, hogy kertészeti könyv. És mit tudom én, 100 könyv volt a honvédségnél ott, ahol én voltam, de az mind ilyen második világháború, ilyen harci könyvek. És én lementem a könyvtárba, abban 100 könyv adtam, nézelődtem, és megláttam Itália virágos kertje. Kivettem, rögtön láttam, hogy ez a Fioretti. És én akkor mindig kikölcsönöztem, hiszen abban benne volt a Szent Ferencnek a legendái, meg ráadásul még Szénai Szent Katalin levele is benne voltak, a Szentírás is részleteiben benne volt, ugyanis nekünk semmiféle szent könyvet nem lehetett vallásos könyvet bevinni. Csodálkozott mindig a könyvtáros, hogy én meghosszabbítom azt a könyvet, mert ő azt nem olvasta. Azt hitte, valami kertészeti könyvet kölcsönzök ki. Hát ebben van például a prédikálás a madaraknak, a gubiói farkas, meg sok minden történet, ami az itáliai irodalomban először latin nyelven volt meg, a 14. században fordították olaszra, méghozzá úgy, hogy Itália virágos kertje. A mesésnek tűnik, mikor itt tudom én, megtéríti a ragadozó farkast, beszél vele, megmondja, hogy te farkas, te nagyon gonosz vagy. Téged igazából ki kellene végezni, mint a rablókat. De én bízok benned, ne bánsd az embereket, kössünk békét, és őket leírják, hogy akkor a farkas a nép előtt megígéri, hogy nem fogja bántani az embereket, ha kap élelmet, a fejét is ingatja, mint ha igenelne, farkát csóválja, és pacsit ad Szent Ferencnek, hogy akkor szent a béke, de gyönyörűen van leírva. Vagy mint mikor a madarak ottan csivitelnek, mikor Szent Ferenc prédikál, ott sok fecske volt, akkor mondja, most hugocskáim, hallgassatok. Akkor fecskék abba adják. És amikor befejezi a prédikációt, most már dicsérjétek az Istent. És az összes madár szépen énekel. Szóval vannak ilyen jámbor történetek a Fiorettiben. Ez az ő hatástörténete a nép körében. Egyébként az ő életét rögtön már írásba is foglalták, mert nagyon korán kezdődött a szentiavatása, 2-3 évvel a halála után, és a szentiavatáshoz kellett az életrajz. És az első életrajzot Szelanói Tamás írta meg, akinek az egyik ilyen himnuszát, a Dies Irae, Dies Illa, ama végső haragnapját, azt szoktuk is énekelni a templomba. Tehát ő írta meg, utána egy igényesebb életrajzot Szent Bonaventura, az ő rendjének nagy alakja írt, Bonaventura, és ez a Bonaventura valamiképpen hát rendbe is szedte a szétforgácsolásra ítélt rendet Szent Ferenc halála után. Ez is egy könyv. És akkor még ő is a rendi szabályzatán javított és úgy adta ki. Egyébként nagyon sokan írtak regényt az ő életéből, művészeket meghatotta, a 20. századi embereket is. Érdemes beleolvasni egyik másik, mert most nincs időnk. Én a Chestertonét azért szeretem, mert az egy, az is itt van valahol, vagyok táskámban maradt, az egy esszé, az mindig úgy kitér a korának a dolgaira. Kazantzakisznak, ennek a görögnek, annak egy ilyen életrajzszerű írása van. Julien Gray-nek is sokan megírták az ő
történetét és bölcsességét. Miután Szent Ferenc teljesen átszellemült az Isten, ott a természetes, természeti világtól, és megírta híres naphimnuszát, ő lett aztán így a természetvédőknek a védőszentje. Úgy gondolom, ezt a himnuszt mindannyian ismerjük. És miután az állatokat is nagyon szerette, ezért az állatvilágnak is védőszentje lett, akkor a szelítsége miatt, a mások iránti jóindulat miatt a világvallások is tisztelik, és 1986-ban Assisibe II. János Pál pápa éppen Assisibe hívta össze a világvallásokat. Mert lehet azt mondani, hogy haragosa nem is akadt Szent Ferencnek. Festmények készültek róla, Giotto megfestette, és zeneműveket írtak róla, még a mi Liszt Ferencünk is, meg sokan mások. Nagyon nagy volt a hatástörténete Szent Ferencnek. A végrendelete is csodálatos, amikor ugye végrendelkezik, hogy ő Istentől kapta ezeket a kinyilatkoztatott igazságokat, és a rendjének meghagyja, hogy a szegénységet őrizzék, mindennél jobban szeressék Jézus Krisztust, és a Szent Ferenc kiteljesíti a krisztológiát azzal, hogy nem csak a szenvedő és megváltó Krisztusra hódította a figyelmét, hiszen a középkor különösen is nagy tisztelettel volt a kereszten függő Krisztus iránt, akkoriban készültek a feszületek, hanem azt mondta teológiájában, hogy Szent Ferenc vagy Jézus akkor is megtestesült volna, ha nem követett volna el az ember bűnt. Mert szerette a világot, és a megtestesülést, a karácsonyt egyenragúvá tette a megváltás ünnepével. S ő volt az, aki azt mondja, hogy látni szeretném, hogy mi volt az első karácsonyon, s ottan az erdőbe szalmát hozott, szamarat, ökröt, mert miután a izaiási jövendőlésben benne van az, hogy a ökör meg a szamár ott van a jászolnám, az ura jászolánál, az is ott legyen, és megkér egy papot, hogy misézzen, és az első ilyen Betlem és karácsony az Szent Ferenctől származik. Mert addig is ünnepelték a karácsony, de a jászol, a Betlem állítás, meg ilyen látható módon a karácsonynak a megélése a Szent Ferenchez kötődik. Tehát ezt ugyanúgy párhuzamba állította a megváltásnak az ünnepével karácsony ünnepét. Szent Ferenc Szűz Máriáról olyan szép himnuszt írt, amit naponta imádkozik a ferences rend. Zsolozsmát állított ki számukra. A papok zsolozsmájához hasonlóan ferences zsolozsma mind a napig használatban van, és a ferencesek azt imádkozzák, hogy Szent Ferenc azt megírta, és összeállította a zsoltárokat, illetve a saját versei, saját himnuszai is benne vannak. Magyarországon még azt el kell mondani, hogy nagyon korán itt voltak a ferencesek. Hát a történeti Magyarországon legalább 100 helyen voltak ferencesek, mint egy Trianon előtt, mint egy
2000-es létszámba, akkor még ahhoz jöttek a minoriták, meg a kapucinusok, és nagyon nagy hatással voltak az egyszerű nép lelkületére. Nem véletlen, hogy a ferences templomoknak olyan nagy vonzereje van az egyszerű nép iránt, úgyis szokták hívni, hogy a barátok temploma, mindenütt, ahol az ő templomuk van. Magyarországon volt a Kapisztrán tartomány, a Szent Szűzmáriáról elnevezett tartomány, Erdélyben meg a Szent István tartomány. Magyarországon most egy tartományban vannak összevonva ez a magyarok nagyasszonyának a tartománya, rendje. Még azt is el kell róla mondani, hogy annyira hasonlított Jézus Krisztushoz, hogy a szenvedésében, ami nagyon nagy volt, mert vakság is sújtotta, nagy testi szenvedés, Alvera hegyén megkapta a stigmákat. Tehát a testén ugyanúgy, mint Jézusnak a szögek helye, ott volt látható kezén, oldalán és a lábán. Tehát egy ilyen stigmatizált szent lett, mint ugye a 20. században Páter Pió, ez is arra utalt, hogy ők nem csak lelkületében, hanem külsejében is nagyon hasonlított Jézus Krisztushoz, és ezért osztatlan tisztelet kísérte a másvallású emberek között is Assisi Szent Ferencet. Nagyon sokat lehetne szólni Szent Ferencről, miután mai időknek nagyon szükséges volna a béke, hogy ne legyen háborúság, ezért azt az imádságot, amit neki tulajdonítanak, imádkozom el, Terézanya nővére is naponta imádkozzák. A naphimnusz, az is egy csodálatos imádság, de úgy gondolom, hogy azt mindenki ismeri, most arra nem tudunk már sort keríteni. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem van, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet, hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet gyújtsak. Mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot. Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. Gyönyörű szép imádság, és hát Szent Ferenc volt az, amikor arról beszélgetett az ő kísérő társával, mondhatni Leó testvérrel, hogy mi az igazi boldogság, és akkor ott mondják, a minden szerzetes szent volna, ha minden szerzetes minden tudomány tudna, és akkor mondja, hogy nem az a legnagyobb boldogság, hanem ha mi odaérnénk, ahova tartunkat, kizárnának, megvernének bennünket, mint utonállókat, hóba hempergetnének, és itt a lényeg, hogy mi ezt békés lelkülettel, Krisztus iránti szeretetből eltűrnénk, az volna az igazi nagy boldogság. Talán a mai embernek így lehetne lefordítani, hogyha nagyon sok baj éri a mai embert, és mégis
Krisztus iránti szeretetből, az ő szenvedésére gondolva el tud jutni egy lelki nyugalomra, akkor ez az egyik legnagyobb érték az ember életébe, ha nem is olyan fölspanolt boldogság, de biztos, hogy a lélek nyugalma és derűje lehet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, molasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Istentől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: szóljanom.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk,

0: órája, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Óráljon, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: jöjjön. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: lelkeket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 5-e. El ne vesszem. Ezt a három szót Szent János evangéliumában olvassuk a harmadik fejezet 16. versében. El ne vesszem. Sokszor előfordul velünk, hogy elkeverünk valamit. Nem figyeltem valami fontosat, elkevertem, nem találom. Lehet, hogy évek múlva se találom, pedig szükségem lenne rá. Aztán meg kell állapítanom hosszabb idő után, hogy elveszett. Ez azt jelenti, hogy valahol megvan, de számomra és mások számára nem használ többé, mert nem tudom, hogy hol van. Elveszett. Elveszhet-e így egy ember? Valahol van, itt és a halál után, de élete haszontalanná lett mások, sokak, végül önmaga számára. Elveszhet így egy ember az Isten számára? Nincs ennél fontosabb kérdés. Elveszhet így egy ember az Isten számára? Nincs ennél szentebb kérdés. Egyet tehetünk. Vegyük komolyan az ige figyelmeztetését. El ne vesszen. Tehát elveszhet, a fenti példából kiindulva, az ember is. Ebben a figyelmeztetésben azonban nem irgalmatlan szigor, hanem féltő, mentő szeretet nyílik meg. Ez a szeretet újjászületése, az elveszett állapotból az életre hívja a farizeust, a vallásos, Isten törvényét tisztelő, Jézust megdicsérő Nikodémust. Ugyanúgy, mint ahogy minket is. A fejezet első két versében erről van szó. De jó tudni, az újjászületés, vagyis a megtérés, a hit, nem a mi produkciónk, hanem Isten szent lelkének a munkája. Erről ír a 3. és a 8. fejezet. Akiket ő kiválasztott, azokat újjászülés megváltó szeretetében mindvégig megtartja. Az újjászületés, vagyis az ebben a világban elkezdődő örök élet, mert ez az újjászületés, az ebben a világban elkezdődő örök élet. Ez az újjászületés a keresztre felemeltetett Jézus Krisztusban van. Csak ő benne, és senki másban. Ő nélküle azonban a kárhozat most van, itt van ő nélküle. A kárhozat mindörökké van. Azt azonban minden spekulatív túlkapás és hívő szűkkeblűség ellenében szögezzük le. Isten itt kijelentett egyértelmű szándéka, az üdvösség. Mert az Isten nem azért küldte el fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Hogy el ne vesszem. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmiség közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírperce.
1: 25 éve magasodik Beregszász fölé a kerekhegyi fehér kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet. November 1-től Christophe Pécolt OSB lesz a Mária Celi Bencés közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megáldásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000. valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelektek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott, Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film Alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre-Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Christophe Pécolt OSB lesz a Mária Celli Bencés közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Christophe Pécolt 1995-ben lépett be a Szent Lambrechti Bencés közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Mária Celli lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Mária Cell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert, fogalmazott Pécolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Mária Cell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
5: Amen.

tesz, minden jónak kódfeje és az életnek megadója. Jöjjön és lakozzá mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség

Krisztus megvéleinktől, uralkodó bocsárt meg védkezéseinket, szentek ízét gyújt is megbetegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.

0: Amen. Jöttek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, jöttek imádjuk Krisztust a mi királyunkat és Istenünket, jöttek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket,
2: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te ki azt mondottad, térjetek vissza emberek fiai, mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tovább éveik. Reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik. Estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat, és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség töltelés megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Könyörű szolgáidon, beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon, hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd.
3: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltát éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen, mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tőttem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszelőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismerhetem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, azt szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten!

0: adsz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökre örökké, amen. Tekints reám és irgalmaz nekem azok ítélete szerint, kik nevedet szeretik, lépteimet irányíts szavaid szerint, és semmiféle gonoszság ne legyen, Úr, rajtam. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, és megtartom parancsaidat. Ragyogtass arcodat szolgádra, és taníts meg engem igazságaidra. Szememből patakok áradnak, mert nem tartottam meg törvényedet. Igaz vagy, Uram, és ítéleteid egyenesek, bizonyságaid igazságot írnak elő, nagyon is igazat. A buzgóság emésztett éretted, mert ellenségeim elfeledték igédet. Tűzben kipróbálta te beszéded, és szolgád megszerette azt. Lenéznek engem fiatal korom miatt, de igazságaidat nem feledtem el. Igazságosságod örök igazság és törvényed valóság. Szorongatás és szükség látogatott meg, de a te parancsaid az én elmélkedésem. Bizonyságaid igazság mindörökké, tégy értelmes és élni fogok. Teljes szívemből kiáltottam, hallgass meg engem, Uram, a te igazságodat keresem. Hozzád kiáltottam, szabadíts meg engem, és megőrzöm bizonyságaidat. A hajnalt megelőzve kiáltottam, igédben igen bíztam. Szemeim fölnyíltak virradat előtt, hogy elmélkedjen beszédeidről. Halld meg hangomat, Uram, irgalmasságod szerint, ítéleted szerint éltess engem. Közel vannak, akik jobbtalanul üldöznek engem, ám a te törvényedtől eltávolodtak. Közel vagy, Uram, és minden utad igazság. Kezdet óta tudom bizonyságaidról, hogy örökre rendelted azokat. Lásd meg a láthatásomat, és ments meg engem, mert törvényedet nem feledtem el. Ítélkezz ügyemben, és válts meg, a te ígédért éltess engem. A bűnösöktől távol van az üdvösség, mert nem keresték igazságaidat. Bőséges a te könyörületességed, Uram, ítéleted szerint éltess engem. Sokan üldöznek és szorongatnak engem, de bizonyságaidtól nem hajlottam el. Értetleneket láttam és elkeseredtem, mert nem tartották meg beszédeidet. Lásd, Uram, hogy szerettem parancsaidat, irgalmasságodban éltess engem. Igéid kezdete igazság, igazságod minden döntés örökké való. Ok nélkül üldöznek a hatalmasok, de szívem csak a te igédet féli. Úgy örülök beszédeidnek, mint aki gazdag zsákmányra talál. A hamisságot gyűlöltem és utáltam, törvényedet pedig szerettem. Napjában 7-szer dicsértelek téged igazságos ítéleteidért. Nagy a békességük azoknak, kik törvényedet szeretik, és nem botlanak meg semmiben. Üdvözítésedet vártam, Uram, és szerettem parancsaidat. Lelkem megőrizte bizonyságaidat, és igen, megszerette azokat. Megtartottam parancsaidat és rendelkezéseidet, mert minden utam előtted van, Uram. Közelítsen, Uram, színed elé könyörgésem, szavaid szerint tégy értelmesség engem. Jusson színed elé kérelmem, a te beszéded szerint ments meg engem. Ajkamról dicsőítő ének árad, mikor engem igazságaidra tanítasz. Nyelvem hadd zengje szavaidat, mert minden parancsod igazságos. Legyen a te kezed szabadításomra, mert a te parancsaidat választottam. Üdvözítésedre vágyódtam, Uram, és törvényedről elmélkedem. Élni fog lelkem, és dicsért téged, és ítéleteid megsegítenek engem. Eltévejedtem, mint az elveszett juh, keresve a te szolgádat, mert parancsaidat nem feledtem el. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Az Úrhoz kiáltottam nyomorúságomban, és meghallgatott engem. Uram, szabadítsd meg lelkemet a család ajkaktól és az álnok nyelvtől. Még mivel sújtson, mit adjon még neked az álnok nyelvért, a hatalmasnak hegyes nyinait pusztító parázssal. Jaj nekem, mert számüzetésem meghosszabbodott, Kedár sátrai között táboroztam, sokat volt szám kivetett az én lelkem.
2: Békés voltam azokhoz, akik gyűlölik a békességet, mégis, ha szóltam hozzájuk, ok nélkül ostromoltak engem. Szememet a hegyekre emelem, onnan érkezik segítségem, az én segítségem az Úrtól van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ne hagyd ingadozni lábadat, ne aludjon az, ki téged őriz. Íme nem szunnyad és nem alszik el, ki őrzi Izraelt. Az Úr őriz téged, az Úr oltalmazód jobb kezed felől. Nappal nem éget téged a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden rossztól, az Úr megőrzi lelkedet. Megőriz az Úr jártadban, keltedben mostantól mindörökké. Megörültem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Lábaink már ott is álltak udvaraidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem városnak épült, melynek részei egybe tartoznak. Oda mentek föl a törzsek, az Úr törzsei, az Izraelnek szóló rendelkezés szerint, hogy hálát adjanak az Úr nevének, mert ott vannak az ítélő székek, Dávid házának trónszékei. Jeruzsálemre békességet esdjetek, legyen jó soruk azoknak, akik téged szeretnek, legyen béke hatalmas falait között és bőség erődítményeidben. Testvéreim és fele barátaim miatt békességet kértem rá. Urunk Istenünk háza miatt minden jót kívántam neked. Hozzád emeltem szememet, ki a mennyekben laksz, íme, mint a szolgák szemei Uruk kezére, mint a szolgáló szeme Úrnője kezére. Úgy néznek szemeink, ami Urunkra, Istenünkre még meg nem könyörül rajtunk. Irgalmaz nekünk, Urunk, irgalmaz nekünk, mert igen elteltünk gyalázattal, mert igen telve a lelkünk, gyalázat a gazdagoknak és megvetés a kevélyeknek. Ha az Úr nem lett volna közöttünk, mondja csak meg Izrael, ha az Úr nem lett volna közöttünk, amikor ránk támadtak az emberek, elevelen elnyeltek volna minket, amikor fölgerjedt haragjuk ellenünk, talán árvíz nyelt volna el bennünket, zajló patakokon kelt volna át a lelkünk, bizony feneketlen vizen ment volna át a lelkünk. Áldott az Úr, aki nem adott át minket fogaiknak martalékul, lelkünk kiszabadult, mint a madár a vadászok csapdájából. A csapda széttört, és mi megszabadultunk. A mi segítségünk az Úr nevében, aki a mennyet és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkorig.

0: Néked Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, ú, mennyei seregek fővezérei, kérünk titeket, mi méltatlanok, hogy imáitok által vegyetek minket körül, mennyei és dicsősége szárnyaitok árnyékával, és oltalmazzatok meg bennünket, kik előttetek alázattal borulunk le, és kiáltjuk, a beszedelmektől óvjatok meg minket ti, vezérei a felsőbb erőknek. Most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, mennyeke, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalosság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat derésből szolgált fölött, és taníts meg engem az igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg védkezéseinket, szentek és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. Istennek főharcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai.

0: és a földön imádandó dicsőítendő vagy, jóságos, hosszant, űré, sok irgalma Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, könyövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magadunk fogad, de lesz órában a mémáinkat is, jóságod által igazgass életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, s ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az

0: magasztalunk, az Úr nevében adj áldást, Atya.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fölre ránk az orcáját, és könyörüljön rajtunk.
0: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden a világbővő ember, legyen ránk egyed orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteidnek imájától.
0: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
1: Adj áldást, Uram. Krisztus igaz Istenünk, a tőle tisztább anyjának imájától, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Karitina vértanúnőnek és szent illetű dallamszerző román atyának, akiknek emlékét ma tiszteljük, és minden szentjének esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent Atyánk imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.
2: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság hangzott el.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferenci szeretet 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem. A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja is, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, a szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam. Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek, és maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek a jött elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hív elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, nézd téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mely Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és teste van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt, mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadása mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó, és latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalom. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most azt keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, ami a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten rosszát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszélhetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb. Meg kivlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidók, barátai először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, meg, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat, beteljesedett, consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó nap. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszületett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni, vagy annál több, mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
0: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Rózsaeső imaest. Október 11-én vasárnap 16 órától rózsaeső imaestre várnak mindenkit az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomba. Felidézik kis Szent Teréz ígéretét, miszerint közbenjárásának kegyelmei rózsaszíromként fognak hullani. Kéréseiket levélben fogalmazzák meg, melyekért egy évig imádkoznak majd. Az alkalmon tanítás, tanúságtétel, zenés szentségimádás és gyónási lehetőség is lesz. Almád dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almád dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almád dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Október 16-a és 18-a között a Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát lesz a vendég. A téma személyes boldogság. Arany, ami fénylik. November 13-a és 15-e között P. György Alfréd, kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma gyógyulás. Ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban. Részletek és jelentkezés a www.mariaradio.hu/almadialógus linken. Zenés szentségimádás. Október 8-án a 18 órai mise után zenés szentségimádást tartanak a Krisztinavárosi plébánián, 1016 Budapest, Mészáros utca 1 szám alatt. A Havas gitárzenekar és a karizmatikus imacsoport működnek közre.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezésházában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 2:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Egyik nap történt egy érdekes dolog. Az egyik gyerek, tanulják az óvodába már sajnos, otthon hazzaütött a másikhoz. És nagyon szigorúan, de határozottan odahívtam, és azt kérdeztem, melyik kezecske volt az? Úgy félve oda nyújtotta a kezecskéjét, és akkor megfogtam, és mondtam, te kis kezecske, nem szabad ilyet csinálni, mert fáj neki. És elkezdtem megpuszilgatni a kis kezecskét. És láttam a gyereknek az arcán, hogy le van döbbenve. Hogy nem ezt várta, és hiszem azt, hogy ebből a helyzetből úgymond többet tanult, hogy ne bántsa a testvérkét, vagy ne üssen hozzá, mint hogyha én is elővettem volna a vesszőt, és akkor suhintottam volna egyet. Ennek a szeretetnek az erejében tudok türelmes lenni a gyermekekhez, vagy hűséges lenni a feleségemhez. Különösen ebben a mai világban ez egy nagyon komoly harc. Ömlik folyamatosan az emberre, ami nem a hűségről szól. De Istennek a szeretetében tudok erőssé válni, hogy hűséges maradjak önmagamhoz, az elhívásomhoz, a családomhoz, a gyermekeimhez, és egyszerűen legyen erőm gondoskodni

0: Csiszér László énekes dalszerző gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió. 2016-ban.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 6. fejezete 46. versétől a 7. fejezet első verséig tart. Így szól az Úr. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg, amiket mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít mindaz, aki hozzám jön, hallgatja szavamat és megselekszi azokat. Hasonló a házat építő emberhez, aki mélyre leásott és az alapot sziklára rakta. Amikor pedig jött az árvíz, a folyó nekirontott annak a háznak, de nem tudta megingatni, mert kősziklára alapozták. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki a házat alap nélkül a földre építette. Amikor az ár nekirontott, nyomban összeomlott, és az a ház teljesen összedőlt. Miután a néphez szóló beszédét mind befejezte, bement Kafarnaumba. Jól ismerjük az imént elhangzott krisztusi példázatot. Nem egy ének, vers, más irodalmi megfogalmazás foglalkozik a sziklára épített házzal, illetve a homokra épített házzal. Jól ismerjük ezt a példázatot, és mégis azt lehet felfedezni, mintha a keresztények között, a Krisztus hívők között többségben lennének azok, akik ugyan mondják, Uram, Uram, de nem cselekszik meg mindazt, amit az Isten kér. Nagyon-nagyon fontos, égető lelkiismeretvizsgálati kérdés ez ma mindannyiunk számára, hogy mi hogyan állunk mindezzel. A mi életünk tényleg sziklára van építve? Vagy csak üres szólamok, mindaz, amit az Istennel kapcsolatban elmondunk? Nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg mindannyian vizsgáljuk meg az életünket ebből a szempontból. Mert amikor Krisztus követésre adja az életét az ember, azt teljes szívvel, teljes lélekkel kell megtennie. És bizony így lesz az a ház, sziklára épített ház. Így lesz az az élet igazán Krisztusra épített élet. Vizsgáljuk hát meg életünket, és bizony, ha javítani kell, javítsunk. Tegyük meg azt, amit Krisztus kér tőlünk. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Itt október 5-én, hétfő hajnali órákban, reggel 7 óra 6 perckor. A stúdióban itt van velem
1: Fülöp atya, aki gyakran van itt a Mária Rádióban, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, de a beszélgető társam hangja sem ismeretlen.
0: Igen, Tamás László, aki már a szeptemberi első hétfői reggeli beszélgetés alkalmával már itt voltam Fülöp atyával. Nagy örömmel fogadtam újra el meghívását, hogy itt lehessek önökkel.
1: Örülök neki én is, hogy itt vagy. És akkor földobom labdát, hogy miről beszélgessünk, szerinted mit várnak a hallgatók?
0: Szerintem, ahogy magamat ismerem, egy kíváncsi ember vagyok, úgyhogy nekem vannak kérdéseim, de hogyha valakinek esetleg a Mária Rádió hallgatóit is megszólítva biztatom, hogyha valakinek van kérdése, esetleg kíváncsi valamilyen témára, akkor nyugodtan hívhatja a 061-374-0904-es telefonszámot. Itt Farkas Miklós technikai munkatárs fogadja a hívásaikat. Na de, szerintem ilyen gyorsan senki nem tud telefonálni, úgyhogy Fülöp atya, feltenném én a kérdést, hogy görögkatolikus egyházunkban most egy óriási történelmi esemény volt szombaton, a debreceni főszékes egyház szentelése, amelyen én is részt tudtam venni, és Fülöp atya, mint a főszékes egyház és a magyarországi görögkatolikus egyház fejeként volt jelen. Hogyan érezte magát ezen a templom szentelésen? Beszélhetünk erről a nagy eseményről?
1: Mondhatom, hogy még te kérni se kell, mert nagyon szívesen beszélek erről, amikor a Szent Liturgia befejeződött, amelyben Első József, Melkita pátriárka vezette szertartásban, fölszenteltük a székesegyházunkat, akkor ezzel a mondattal kezdtem a köszöntés, hogy hálával csordult itt el a szívem mindazokért, amik az elmúlt időszakban történtek, és ennek megkoronázásaképpen ezért a csodálatos napért, amikor szombaton Debrecenben fölszenteltük a főszékes egyházunkat. A hála mindenre vonatkozik a részemről, a Jóisten felé, kezdve a építkezés dolgaiban, vagy a tervezésben, vagy a kivitelezésben, és hát mindezt gyönyörűen betetőzte ez a szertartás, amelyben aztán sok vendégünk is volt. Te mire vagy kíváncsi, mire térjünk ki ennek a témának a kapcsán?
0: Kezdjük már az elejéről, ha szabad. Szeretném megkérdezni, hogy miért volt szükség erre a nagy munkára, hogyan tervezték meg ezt a gyönyörű felújítási munkálatot?
1: A templomunk jó 100 éves, múlt század elején fejeződött be, és érdekes, hogy már akkor lehetett látni, jól lehet, amikor a templom építése elkezdődött, akkor még nem volt önálló parókia Debrecen, hanem Hajdúböszörményhöz tartozott. Természetesen a város nagy volt már akkor is, tehát jóval nagyobb, mint Böszörmény, de a hívek száma, görögkatolikus hívek száma még jóval kevesebb volt, és ősibb a hajdúböszörményi közösség. Tehát az ottani pap látta el először a debreceni híveknek a lelkipásztori feladatait, a lelkipásztori gondozását, és aztán most mondanom kellene az évszámot, de nem emlékszem pontosan, hogy melyik évben fejeződött be, de nagyon viszonylag hamar fölépítették ezt a nagy épület, nagy templomépületet, és már akkor remélhették, hogy nagy számú közösség jön majd itt létre. Egyébként nem a templomot érinti, hanem a debreceni közösséget, hogy egy közel 100 éven keresztül egyetlen egy görögkatolikus közösség parókia volt e templomhoz kapcsolódva, de már Szilárd püspök atya elkezdett egy új közösséget kiépíteni, és templomot is, úgynevezett Csapókertben, és már az ő terveihöz, vagy az ő kezdeményezéséhez kapcsolódik a Tócoskerti közösségnek a létrehozása, és utána aztán ott is építettünk egy templomot, majd Józsán, Debrecen Józsán, akkor már talán még azt a közösséget is ő indította el, és ott is építettünk egy templomot, úgyhogy a debreceni közösség így nem hogy szétdarabolódott, hanem osztódott sokfelé, és most már van egy új szervező lelkészségünk is, a dél-debreceni, amelyet Szarka Gergely atya vezet, és az is nagyon ígéretes, hogy nagyon sokan járnak oda, sok család, gyermekek, úgyhogy valószínű ott is hamarosan majd templomot kell építenünk. Na, úgyhogy 100 évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt épült ez a templom, és szükség volt a falak megerősítésére, meg éppen ennek kapcsán vettük észre, hogy vannak téglák, amelyek teljesen porózussá váltak, voltak téglák, amiket ki kellett cserélni, persze úgy, hogy a falak maradjanak éppen közben. Tehát ez a felújításnak ez az egyik része volt, az épületnek a rendbetétele, a tetőtől egészen a torony csúcsáig, illetve a környezetet is szépen rendbe tettük, még ez nem fejeződött be teljesen, hiszen ez a munkafázisnak az utolsó mozzanata, a munkafázisoknak az utolsó része, illetve ha már így neki láttunk, akkor a templom belső festését is elvégeztük, ez is egy óriási nagy munka volt, úgyhogy egy hatalmas munka, amely éveken át tartott a tervezéssel együtt 4 évre visszamenőleg, és hát ennek lett aztán a szép megkoronázásában betetőződése ez a mostani fölszentelés.
0: Engedje meg, hogy a téglára visszatérek, egy gondolat jutott eszembe, hogy milyen szép, hogy ajándékba egy kis téglát
1: kapott. Egy téglát.
0: Igen, ezzel emlékeztetve éveket, hogy itt voltak.
1: És, de azért nem csak egy téglát kaptatok, hanem mit láttál abban a kis ajándékban?
0: Egy gyönyörű kiadványt is, amelyben...
1: Ja. Igen, csak a téglára gondolok, hogy valóban ami kikerült téglákat szétosztottuk, de nem tégláként, hanem felszeleteltük, és egy szeletet kapott mindenki, amin rá volt téve a templomnak, a felított templomnak a képe, és talán a dátum is, úgyhogy ezt az emléket vihették el. Elárulom, hogy hogy voltak repi ajándékok is, nem tudom, hogy szabad erről beszélni, hogy mindenki egyforma, de van, aki egyformább, tehát a püspökatyáknak, a vendégeknek, kiemelt vendégeknek ezt nem a téglából, hanem az ott felhasznált márvány daraboknak a maradékából adtuk, úgyhogy volt, aki ezt a régi 100 éves téglát kapta meg, volt, aki pedig Görögországból hozattuk a márványt, amiből az oltár van, meg még más elemek is, a Mózes kápolna ikonosztázi anyja, és ennek a darabjait is kiosztottuk, úgyhogy hasznosítottunk mindent.
0: Igen, minden esetre nagyon szép emlék, és
1: én is úgy gondolom.
0: A téglát megőrzem a
1: igen, majd, hogyha öreg pap leszel majd, és akkor unokáidnak mutatod, hogy na nézd meg, ez a tégla, ez abból a templomból van ez a darabka.
0: És ugye
1: én azt remélem, hogy még Farkas Miklós is kapott ebből a téglából, mert ő is ott volt velünk a kedves feleségében.
0: És ugye beszéltünk arról, hogy templomfestés, templomkert felújítás a toronytól egészen a templom
1: alapzatáig, mert igen, még pincében is ott dolgod, vagy
0: mennyire volt ez a felújítás teljes körű, tehát hogy A-tól Z-ig minden.
1: A maga tervezés több mint egy éven át tartott. Nagyon érdekem, gondoltam volna, de valóban nyilván mindjárt az elején rögzíteni kell, hogy milyen munkálatokat végzünk el, és ennek a vizsgálatai, tehát a falaknak a minősége, állapota, az alapoknak a megvizsgálása, szóval mindenre kiterjedt, és és én eleinte túl hosszadalmasnak tartottam, hogy mit kell ezen a papírokon annyit töprengeni, de nagyon precízen tervezték meg, egy debreceni tervező vállalat készítette el a terveket, és mondhatom, hogy mindenre kiterjedt. Ezzel együtt is voltak menet közben is statikai problémák, talán ez szokott mindig így lenni. Az egyik az volt, hogy a torony sokáig fel volt állványozva, és közben egy hatalmas vihar látogatta meg a várost, meg a építkezést is, és szerencsére, tehát óriási vihar volt, akkor egyébként a mi házunk tetejét is lekapta a szél, és nagyon nagy károk nem keletkeztek, az állványzatból, hát szerencsére nem volt baleset, de megrungálódott, de nem csak az állványzat, hanem a templom falazata is, és ott nagyon jelentős beázás keletkezett, amit aztán nagyon sokáig kellett, mert a falakat ki kellett szárítani, emiatt húzódott el a templomfestés, és azon a részen egyébként, ami a karzat fölött van, a templom torony melletti fal rész, ott nem is sikerült befejezni emiatt a falfestés, mert sok hónapra eltolódott, amíg ott rendbe rakták, amíg kiszárították teljesen a falat, úgyhogy tehát jogos volt a tervezés alapossága, de ezzel együtt is azért menet közben is sok mindent kellett még alakítani, formálni a munkálatokat.
0: Igen. Hát nyilvánvalóan ilyen hosszú összetett folyamatban, amelyben ilyen sokan dolgoznak, adódhatnak, gondolom, hát egy, nem tudom, esetleg 100 ember biztosan volt, aki bevonódott ebbe a...
1: Hát, hogyha mindenkit összeszámolunk, akkor biztos, hogy több mint 100 ember dolgozott, mert voltak alvállalkozók is, akik, nem tudom, ezt vagy azt a munkát végezik, főleg a legvégén, akkor aztán a város is nagyon beszállt a munkába. Egyébként a várostól megkaptuk a templom előtti térnek egy jelentős részét, annak érdekében, hogy aztán az a templomi mozgásokhoz, illetve a ünnepségekhöz alkalmassá tudjuk tenni. Ez volt például a városnak az egyik nagy felajánlása, és a templom és a közösségi ház melletti kis utcarészen, az nagyon elhanyagolt volt már, az is a város maga vállalta, persze az az ő területük, de hogy most erre az ünnepségre azt mondták, hogy helyre is hozzák azt a utcarészt, úgyhogy ott jöttek aszfaltozni, külön leburkoltak egy olyan részt, amely a templom és a közösségi házat köti össze, szóval nem, jó Istenen kívül nem tudom, hogy valaki számon tudja tartani, hogy hány ember dolgozott ezen, nem beszélve az egyházközség a parókia tagjairól. Hát emlékszem, hogy pénteken már este elkezdődtek a szertartások, éjszakai virasszást tartottunk, amikor én pénteken reggel oda mentem a térre, a templomhoz, hát elképesztő, mindenki dolgozott, asszonyok, férfiak pakoltak, söprögettek, takarítottak, nagyon-nagyon jó volt látni azt az óriási összefogást, amiben úgy mindenki sajátjának érezte a feladatot, és hát az egész templomot, ami aztán

0: legmódosabb a kettő vagy három fordulóval hosszágú követ, amiből aztán együtt építették föl ez a Dámóczi templomnál. Hát most is biztos, hogy a debreceni templom fölépítésekor nagyon sokan hasonló módon vették részüket, de azért ilyen nagy templomot már azért jobb, hogyha
1: hozzáértők építenek, igen.
0: Igen, építik.
1: Én sem állnék neki ilyen támogatni. Könnyebben tud az ember. Igen, és hát nyilvánvalóan a leggyönyörűbb része a templomnak nem csak ugye a külseje vagy a templomtér, hanem hogyha belépünk, ugye beszéltünk itt a munkatársakról, és ugye ha jól tudom, igencsak számos stáb dolgozott a templomfestésen is, a templom belső felépítésén, igaz?
0: Így van, a templom kifestését azt Seres Tamásra bíztuk, aki már bizonyított, mert hát korábban is már nagyon szép ikonokat készített, de a nyíregyházi székesegyháznak is a teljes festését az ő csapatával vállalta. Őt kértük föl a templom kifestésére, és belső festésének az elvégzésére, és ő állított össze egy csapatot, akikkel levonultak, és Debrecenben ott laktak, több mint két éven át folyt a festési munka, illetve, hogy mondtam, még majd folytatódik is, tehát az egész templom festését egy csapattal végezték el, amelyben főként, mint ő, ikonfestők voltak, de más szakemberek is, akik kiehöz kiahoz értett, és akkor így végezték el a teljes festést.
1: Hát valóban gyönyörű lett, úgyhogy ezúton is én is személyesen gratulálok ehhez a gyönyörű munkához. A múltkor, az előző alkalommal beszélgettünk az ikonográfiáról, a bizánci ikonográfiáról, Fülöp atyával, megtárgyaltuk szerintem egészen részletesen azt, hogy az ikonográfiában, ugye mint kinyilatkoztatott igazságoknak a tanítása, mint én beszélő képek az Istenről vannak ábrázolva, és hogy egy ilyen festésnek a folyamata biztos nem úgy kell elképzelni, mint ahogy én odaállnék, és kigondolnám, hogy ezt ide.
0: Te is festesz oda. Ikonokat, jó? Tudom,
1: Én még gyerekcipőben járok, én még sajnos nem tudtam, de most az Aranyszájú Szent János házban lesz ikonfestő kurzus, amin gondolkodok részt venni. Még sajnos a kézügyességem ilyen téren az csak gyerekcipőben maradt, de mindenképpen
0: csak beszélgettünk róla, keríteni. Hogy szeretnél vállalni.
1: Igen.
0: Akkor ez a reklám helye, mert az Aranyszájú Szent János Kulturális Központunkban
1: októbertől még most nem indult el, de lassan
0: akit érdekel, hol tud jelentkezni
1: a műhely vezető asszony e-mail címen keresztül, a legkönnyebben, amelyet én fogok megkapni, az aranyházkukac@gmail.com nevezetű e-mail címen.
0: Aranyház, tehát Aranyszájú Szent János után ezt a kultúrás központot Aranyháznak neveztük el, de ilyen egyszerű akkor a címe, aranyház@gmail.com.
1: Jó, így van.
0: Nagyon jó.
1: És visszatérve a templom festésre, tehát hogyha nem arra gondolunk, hogy most én odaállnék, hanem hogyan zajlik ennek a festésnek a folyamata, milyen megelőző tervek születnek, hosszú ez a folyamat, vagy vitákkal, vagy esetleg milyen gondolatok fűződnek.
0: Tehát amikor azt mondtam, hogy Seres Tamás kértük meg ennek a kifestésére, akkor ez nem azt jelenti, hogy na Tamás, akkor mit festenél oda, bár az ő kezdeményezése döntő volt természetesen, de egy bizottságunk van, amellyel ezeket mindig megtárgyaljuk. Egyébként minden templom festésénél így járunk el. Így volt ez egyébként a nyíregyházi templomnál, Atanáz atyánál, a Miskolci templomnál, sőt annak a kápolnájánál. Tehát nem csak maga az ikonfestő, meg mondjuk a megrendelő püspök találja ki, hogy mi hova kerüljön. Eleve van egyfajta előírásrend, amelyet fontos ismerni, nem csak az ikonfestőnek, hanem azoknak a teológusoknak,

0: művészettörténészeknek, építészeknek. Van egy bizottságunk, a templomépítési és művészeti bizottság, amely ezzel foglalkozik. És ennek gyakorlatilag ez egy teológiai program, hogy mi hova kerül, minek mi a jelentősége, hogyan viszonyulnak egymáshoz a képek. Ezeket ez a bizottság állította össze, és amikor ennek a terveit jóvá hagytuk, hogy melyik ikon hova kerüljön, akkor véglegesült az, hogy mi is lesz ennek az egész kifestésének a rendje. És hát ez volt a feladata utána Seres Tamásnak és a művésztársainak, hogy ezt a tervet megvalósítsák és vetítsék rá a templom falának a felületére.
1: Értem, értem. Tehát akkor ez egy ilyen bizottsági folyamat, és több embernek van szava ebbe bele szólni, hogyha megkérdezné valaki esetleg, hogy most ha bemegyünk ebbe a gyönyörű templomba, minden úgy a helyén látszik, hogy a helyén van, és egybe így látni tényleg elképesztő, de hogy ez már az elejétől fogva ilyen részletesen rögzült?
0: Természetesen nem pontosan így, de van egy nagyon érdekes része ennek, amit most én szeretnék elmesélni, hogy igen, amikor megtervezzük, akkor hát ugye egy nagy papíron ki van terítve a templomnak minden fala, és akkor ott tudjuk azt, hogy a karácsonyikon az hogy néz ki, a Istenszülő templomba vezetése ikon hogy néz ki, ezeket szépen ott jelöljük, hogy melyik felületen, hol van, abszisban mi van, hátsó falon, és így tovább. Ez egy ikonfestő, lehet, hogy már ugye a szeme előtt ott van, de azért mi hozzá nem értő emberek, hát csak úgy el tudjuk gondolni, hogy ez illetve magának a rendjét azt látjuk, de hogy ez hogy fog kinézni, az nem tudjuk. Na most azt hiszem, hogy a Tócos kerti templomunk kifestésekor, vagy lehet, hogy már hamarabb is, nem emlékszem egész pontosan, kaptunk egy különleges ajándékot, egy különleges lehetőséget. Azt egyébként egy Kárpátaljáról származó festő készítette el, Babics Vasil, aki szintén sok kép templomunkat kifestett már, és hát őve is megbeszéltük ugyanez a bizottság, hogy mi hova kerüljön, és akkor egyszer csak elővett, vagy telefonon átküldött egy kis filmet, amelyben egy kamera végig pásztázza a templomnak a kupoláját, a szentélyt, a falait, ma minden ott
1: mint
0: van.
1: Mintha már kész lenne.
0: Mintha már kész
1: lenne. Már valaki megcsinálta ilyen gyorsan.
0: Tehát egy látványterv, amikor először megnéztem, ráadásul jó kis zene is volt hozzá, aláfestő, glitőrű zene, hát mondom, ez elkészült már. És tehát, hogy a technika képes erre, hogy amit elgondolunk, azt látványtervben már megvalósítja, nyilván csak virtuálisan, és amikor megkaptuk ezt a kis filmet, egy ilyen 2-3 perces film, amely kamera végignézi a templomnak a képeit. És akkor ezt föltettük, elküldtük a híveknek, hogy mindenki csak nézze, hogy már készen, már elkészült a templom. És hát nem, egy kis becsapás azért, hogy ez csak a látványterv, mozgó látványterv, de nagyon különleges dolog, hogy a technika már erre képes. És ettől kezdve most már minden festőtől kérjük, minden alkalommal, hogy hát hadd nézzük már meg előtt, hogy is néz ki. Úgyhogy Tamástól is kértem, hogy készítse ezt el.
1: Akkor a Főszékes Egyháznak a terve is így
0: készültek. Így van, készültek. Így van. Tehát nyilván ehhez már vagy ő maga elkészíti a vátlatokat, tehát milyen ikonokat tesznek be, nem tudom egy pontosan, hogy készül. Lényeg az, hogy kaptunk egy ilyen filmet, hogy belép az ember a templomba, és akkor még nem pontosan ugyanazt láttuk, mint most, mert erre szívesen kitérek, hogy azért vannak menet közben is változások, de valóban lehetett már látni akkor, de már kicsit hozzászoktunk, úgyhogy a legtöbb templomunknál, amiket most így kifestenek, akkor már lehet, hogy a Gödöllői templomnál már kaptunk, és nem is a Tócsöskerti volt az első, nem hiszem pontosan, nem akarom a babérokat elvenni egyik közösségtől sem. Lényeg az, hogy most már az ikonfestőktől elvárjuk, hogy mutassa meg, hogy hogy néz ki, de az emlékszem, hogy például a Hajdúszoboszlói templomunknál is hát nagy lelkesedéssel fogadták, amikor már úgy mintha készen lett volna, pedig még az állványok se voltak berakva a templomban.
1: Igen, igen. Említette ezeket a különlegességeket, amik ugye menet közben jöttek. Nekem azonnal szembetűnő volt, ahogy belépünk a templomba, egy óriási pantokrátor ábrázolás, Krisztus, ahogy kitárja két karját, ott a templom apszisában. Valóban gyönyörű ez az ábrázolás, amelyet a kiadványokon, a tégla ajándékon is...
0: Azon is ez a rajta?
1: Igen, igen.
0: Ja, azt nem is tudtam.
1: Azon is láthatunk. És jól tudom, hogy annak nem ott lenne általában a helye.
0: Így van, tehát alapvetően a most használt ikonográfiai program szerint a pantokrátornak a helye a kupolában van legfölül, és a többi templomunknál így is van, tehát a Tócoskert, a Téglási templom, Gödöllői templom, ezek az új templomoknál mindenütt így van. A Nyíregyházi templomnál nem ugyanez, mert ott a kupolánál négy osztatú a tér, de hát mondjuk ne is a másik templomról beszéljünk. Itt viszont adott volt egy helyzet. Tudnélik, a kupolában annak idején Lór Ferenc, amikor a templomot építették, megfestette az Isten, trónoló Isten szülőt, körülötte pedig az angyalok. Na most, hát akkor ez egy ilyen bizánci jellegű templomnak épült, és Lór Ferenc, híres magyar festő, szecessziós kornak a festője, alkotó művésze, ezt gondolta oda tenni. És nem számolt azzal, hogy az ikonográfiai program azt írná elő, hogy ott a pantokrátor legyen, mert az a mennyei Jeruzsálemet mutatja, alatta ugye a legfőbb angyalok, négy vagy a több angyal, és utána a mennyei liturgia, és utána lejjebb a négy evangélista, és utána az evangéliumi jelenetek. Ez így alapvetően ennek a előírrendnek a így kell követni, vagy ezt kell követnie. És nagy kérdés volt, hogy akkor most mi legyen. Átfessük ezeket a képeket, és akkor követjük ezt az előírt rendet, vagy pedig meghagyjuk a Lór Ferenc képeket. Ezt is hosszan tárgyaltuk, voltak vélemények, amelyek azt mondták, hogy hát oda mégis a pantokrátornak kellene kerülnie, viszont hát többen azt véleményezték, hogy inkább, még ha drágább is, hozzáteszem, annak a restaurálása, de azért őrizzük meg ezt a szép szecessziós képet. Igen.
1: Képet.
0: Na most, hogyha az egész templom annak idején ki lett volna festve ilyen, ebben a stílusban, akkor még nehezebb helyzetben lettünk volna, hogy akkor hogy is legyen most. Az egészet csak restauráljuk, vagy pedig a bizánci rend szerint fessük ki a templomot. De annak idején, vagy a pénz hiánya miatt, vagy más okok miatt csak a kupolát festette ki, és a négy csegelyen lévő négy evangélistát a Lór Ferenc, és ezeket meg is őriztük. Tehát ez a döntés született, hogy akkor ezek maradjanak meg kor emlékképpen is, meg ezek azért értéket képviseltek, viszont a templom lejjebb lévő fal részein már nem annyira értékes képek voltak, az 50-es években készült, úgyhogy ez a döntés született, bár volt olyan műemlékvédelm is, aki azt mondta, hogy hát ezek 50 éve régebbiek, úgyhogy ezeket meg kell őrizni, de azért azok nem képviseltek olyan nagy művész értéket, úgyhogy a kupola megmaradt, de a többi részen már festhetett a mi ikonfestő csapatunk. És akkor nagy kérdés, hogy a kupola helyett akkor hova helyezzük el a Pantokrátort? A szentély igazából a szentélyben volna az Isten szülőnek a helye, az úgynevezett platitéra, így hívják görögül, a mennyeknél terjedelmesebb. Ez egy liturgikus himnuszunkban van jelen, hogy Mária, aki magába fogadja a teremtőt, aki az egész teremtett világot alkotta. Ez egy szintén egy gyönyörű szép teológiai gondolat, hogy azért van ott az Isten szülő, akinek a szívében ott van maga Krisztus, mint Emmanuel, tehát egy kör alakban ott látható Mária testén az Isten, a Krisztus, tehát gyakorlatilag ez is egyfajta Pantokrátor, de egy kiterjesztve, azt is jelképezve, hogyha még idehozhatom, hogy Mária, mint az egyház előképe, adja nekünk Krisztust. Ezért a Mária mennyeknél terjedelmesebb, tehát a teremtett világnál is hatalmasabb Mária. Na most ezt akkor, hát most két Mária ábrázolást nem lett volna én okos bele tervezni, és egy másik teológiai irányzathoz fordult az ikonfestő, ezt Seres Tamás javasolta, hogy ha valaki, nem tudom, talán te is ismered a szicíliai templomokat, a Monreali templomban látható ez, hogy az apszisban ott van ez a Pantokrátor. És azért, hát ez aztán nagyon sokat emelt az egész templomi hatáson, hogy amikor belépünk, akkor egy ilyen kitárt kezű Krisztus fogad bennünket, amely akár ijesztő is lehet, mert hatalmas méretű, tehát csak a karoknak a fesztávolsága több mint 8 méter, és akkor ugye a Krisztus arc is, most érdekes méretek vannak, hogy 4 méteres arc, meg ilyenek, hogy néz ránk, de azért maga nem, azért úgy, ez az ikonfestőnek a művészi zsenialitása, hogy van benne félelmetesség, és ugyanakkor van benne egy nagyon-nagyon hívogató, szeretetteli tekintet, és hát így aztán jól sikerült, hogy ezt tettük oda, ez a döntés. Ez
1: hát hogyne, a Krisztusnak a 8 méterre kitárt karjába sokan oda tudnak fordulni, igen. Meg talán az is érdekes, hogy ugye mint az Isten szülő oltalma ünnepére szentelt templom. Nem tudom, hogy ez játszott-e szerepet benne, hogy a kupolában maradt az Isten szülő ábrázolás, vagy csak az, hogy az eredetit megőrizni, de szerintem ez így egy különleges párhuzam is lehet.
0: Igazat lehet, hogy annak idején az akkori ikonfestőt, nem tudom pontosan, hogy akkor hogy történt, kik tervezték meg az egésznek a tervezetét, valószínű maga a festő Lór Ferenc, és hogy ebben szerepet játszott-e, hogy már akkor az Isten szülő oltalmára szentelték a templomot, könnyen lehet, hiszen a bizánci templomban a templom címünnepének az ikonja, az mindig az ikonosztázionon van, annak a jobb oldali képe oda pillantunk, akkor lehet tudni, hogy mi a templomnak a címünnepe, mi aki a védőszent. És tegyük hozzá, hogy 100 éven keresztül nem volt ikonosztázion ebben a templomban, tehát nem volt az az Isten szülő ábrázolás, ahol megtalálható a templom részeként, amely az Isten szülő oltalmát jelképez, vagy mutatta volna. Tehát lehet, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy az Isten szülő van a kupolában, és hát tényleg így lett teljes a kép, mert most már azért van ikonosztázion is, úgyhogy ott is látható a Isten szülő oltalma kép felül a trónoló Isten szülő Mária, és így aztán a Pantokrátor kapott helyet a szentélyben.
1: Igen, és ez milyen szép, hogy a templom születésnapján az oltalom címünnepen, vagy hát hozzá a legközelebb eső dátumon lett ez a templom felszentelve.
0: Így van, október 3-án, tehát
1: és nagyon különleges
0: búcsú ünnepünk.
1: Így van. Nekem van egy számomra nagyon tetsző ábrázolás a szentélyben, a szentély belső falán, amit talán a hívek nem biztos, hogy mindenki lát, vagy először szembetűnő lenne, de szeretném ezt kiemelni, mint egy másik különlegességet a templomban. Ugye, ahogy látjuk, általában ugye hát minden templomnak a szentély belső falán, ha az eukarisztia megalapításának az ábrázolását szemléljük, akkor ugye ott van Krisztus testét és vérét adja tanítványainak, és a 12 tanítvány között ugye az ábrázolásokon ott szokott lenni természetesen Júdás is.
0: Egyébként ez nagyon, szeretnék egy pár szóval kitérni rá, hogy az úgynevezett titkos vacsora a neve ennek az ábrázolásnak. A bizánci ikonográfiában az utolsó vacsorát kétféle módon szoktuk ábrázolni. Általában az ikonosszázionon van az a királyajtó fölött az a utolsó vacsora kép, ahogyan el is tudjuk képzelni azt az eseményt, persze az ikonok nyelvén, vagy eszközeivel, tehát az asztal körül ott ülnek, vagy ott vannak elhelyezve az apostolok, középen Krisztus, talán a mellére hajolva János, és Júdás pedig úgy beleszokott nyúlni a tálba, utalva erre a szentírási mozzanatra, amit az evangéliumból ismerünk. És van egy másik, amely azért jóval elvontabb, ez pedig a szentély hátsó falán szokott lenni, így is hívjuk, hogy az apostolok áldozása, mert akkor már nem egy asztal körül ülnek, amelynek a közepén ott van Krisztus, hanem egy oltárt látunk középen, Krisztus pedig főpapi ruhában, tehát mint egy püspök, ott áll és osztja ki az eukarisztiát. Tehát már átértelmezzük az utolsó vacsorának a jelenete, voltak éppen az első szent áldozás, az első szent liturgia, eukarisztikus liturgia, amit majd maga Krisztus, mint főpap vezet le, és ennek egy érdekessége, hogy két alakban van Krisztus, tehát az egyik oldalon odafordulott hat apostol van sorban, és adja egy kehelyben a szent vért, a másik oldalon pedig kiosztja a hat apostolnak a szent kenyeret, saját testét. Ez a két szín, a kenyér és a bor, Krisztus teste és vérének a nagyon-nagyon plasztikus ábrázolása, minthogyha két alak volna, nyilván ugyanaz az alak, tehát nem lehet elválasztani, de mégis ez hangsúlyozza a két színben jelenlévő isteni jelenlétet. És hát ez az ábrázolás került oda föl. A hívek akkor láthatják, hogyha kinyílik a király ajtó, és akkor ott van mögötte, vagy hogy oldal bekukucskálnak, onnan is lehet. Igen. Most egyébként a templom fölszentelése előtt egy héttel lehetőséget adtunk arra, hogy be lehetett menni, amíg még nem volt fölszentelve.
1: Igen. A szentélybe is természetesen.
0: Még a szentélybe igen, is igen. Meg lehetett nézni az oltárt, amit még akkor nem szenteltünk föl.
1: Igen, igen. Ugye valóban nem minden templomban van ez megfestve, az apostolok áldozása, mint az oltár mögötti ikon. És amely különlegességre ki szerettem volna térni Júdás apostollal kapcsolatban, hogy ugye, ahogy látjuk ezen az ábrázoláson, Krisztus felé fordulnak az apostolok, és hogy Júdás viszont már nem fordul Krisztus felé, hanem ő már az ő munkáját, amiért pénzt kapott, az árulásának a cselekedetét tervezgette meg, és látjuk, hogy ő már mintha menne a dolgára, de valóban különleges, hogy a glóriája viszont az ugye ott marad az apostolok között, és Krisztus felé fordul, mintha még az arca ott hagyta volna, elhagyta volna a szentségét, vagy az apostolságát igen. Ott abban a pillanatban.
0: Igen.
1: Számomra ez nagyon különleges, nem láttam még ehhez hasonlót. Igen.
0: Én se láttam még ilyet, és amikor először megláttam, akkor csodálkoztam is, hogy úgy lehet ezt elképzelni, hát a kedves hallgatóknak próbálom most láthatóvá tenni így szavakban, hogy Az apostolok mindegyike Krisztus felé fordul értelemszerűen, 6 ember az egyik oldalon, 6 ember a másik oldalon, és mindegyiknek ott van a glóriája, a szentekről lévén szó, és ott a 12. glória is ott van ugyanezzel a irányjal, tehát minthogyha ott volna egy arc, és Krisztus felé fordul, de nincsen ott arc. És először én is, amikor megláttam ezt, akkor csak csodálkoztam, hogy akkor mi van ott még, vagy kit fognak oda belerakni, és nem, az ikonfestő Tamás így gondolt el, hogy Júdás ott hagyta a szentséget, az életszentséget, és kifordult belőle, és ő már a másik irányba fordul kifelé, és fogja a pénzes zacskót, és indul el az árulásra. Én sem láttam még ilyen ábrázolást, megkérdeztem Tamást, hogy ez ő találta ki, vajon, nem, szerényen azt mondta, hogy ő már látott ilyen ábrázolást valahol, tehát nem ő találta ki, el is hiszem neki, de valóban nagyon-nagyon sokat mondó, és erre más is felfigyelt, Palánki Ferenc püspökatya is külön is kitért erre, amikor ezt meglátogatta a templomunkat. A hívek most is láthatják, hogyha bekukucskálnak a jobb oldali, vagyis a déli ajtón, azért ez látható, ez az ikon, aki arra jár, az érdemes, hogy megnézze, hogy hagyta ott Júdás az életszentségét, és nekünk is egyfajta figyelmeztetés, hogy az Úristen meghív minket az
1: életszentségét. Légy meg felkiáltójel, igen.
0: De hogyha másik irányba megyünk, nem Krisztus felé, akkor bizony ott marad ez az életszentség.
1: Így van. Van még érsek atyának ilyen különleges ábrázolása a templomban, ami esetleg nem megszokott?
0: Vagy nem mi? Megszokott ábrázolás, de ez meg ennek én voltam a okozója, mert Tamással beszélgetve fölvetette azt, hogy van egy olyan ábrázolás is, ahol Krisztus keresztre feszítését egészen különleges módon mutatja be az ikon, tehát nem a katonák szögeket vernek bele Krisztusnak a tenyerébe, vagy a csuklójába, ahogy ott rá van feszítve a keresztre, hanem oda van állítva a kereszthöz egy létra.
1: Egy létra.
0: És láttad ezt a képet?
1: Igen, én pont ott ültem.
0: Na, akkor ezt láthattad. Hát ez is
1: közelben
0: érdemes.
1: Láttam, igen.
0: Ez is érdemes megnézni. Ezt Tamás mondta nekem, hogy van ilyen ábrázolás, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen szenvedési képeket lehetne elhelyezni, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, mert az fejezik ki, amit Krisztus mond, hogy senki sem veheti el tőlem az életemet, én magam adom oda. Tehát, hogy a kereszt áldozat az Krisztusnak az önkéntes önfeláldozás, és ő maga megy föl a keresztre, és ezért egy létre oda van támasztva a kereszt, és ő maga megy föl a létrán. Nyilván ez egy nagyon elvont kép, hiszen ott a létra már csak akkor kellett, amikor a halott testet
1: levették.
0: De mégis nagyon sokat elárul természetesen, és én nagyon szerettem volna, hogy ez fölkerüljön. És akkor hát a tervezések során, ahogy mondtam, a bizottságot beszélgettünk, Tamás mondja, hogy ez sajnos nem fér föl, mert nincsen az arányokat tekint nézegetve, nem lehet belehelyezni. Én pedig ezt nagyon-nagyon akartam, sőt, egyik alkalommal már hirdettem is a híveknek, hogy majd lesz egy ilyen ábrázás, majd nézzék meg. Úgyhogy már hamarabb beszélgettünk erről, hogy létre van támaszva a Krisztus ikonhoz, és én nagyon kértem, hogy ez azért kerüljön be. És akkor itt volt vitánk is, mert ez is egy technikai mozzanat, amit most itt elmondok, hogy az ikonfestő, aki nagyon jól egybe látja az egészet, nagyon fontos számára, hogy ezek a képek arányaiban mind azonosak legyenek, tehát hogy az alakok, nem lehet, hogy egyik oldalon kisebb a Krisztus, másikon nagyobb, akkor lehet, hogy mondjuk egy nagyobb képen, egy mellék alak nagyobb, mint egy kisebb képen a Krisztus.
1: Hát akkor ezt festeni is nehezebb ilyet?
0: Hát azt hiszem, hogy nem mondom, hogy nehezebb, hogy melyiket a könnyebb, kicsit vagy nagyobb, azt nem tudom megmondani, tőle kell megkérdezni, hanem hogy eltérhetünk az arányokban, és akkor viszont annak érdekében, hogy nagy számú jelenetet, nagy, több jelenetet ábrázolhassunk, mégiscsak alkalmazta ezt a ikonfestő. Ha valaki ilyen szemmel vizsgálódik, akkor láthatja, hogy vannak nagyobb képek, ahol nagyobb alakok vannak, és kisebb képek, ahol kisebb alakok vannak. De azért ennek is nagyon jól megtalálta Tamás az arányait, mert egy ilyen alsó szinten több jelenet kisebb formátumban van, és aztán a fősőm, ami egyébként távolabb is van tőlünk, magasabban van, ott pedig nagyobb formátumú jelenetek vannak, és így fért föl a Krisztus szenvedésének egy-egy mozzanata, tehát amikor siratják az asszonyok, vagy amikor Krisztus egymaga a Getsemáni kertben ugye vérre veretik, ezzel imádkozik, akkor ez a keresztre feszítés és a keresztre való levétel. Tehát ezek aztán mégiscsak ilyen módon belefértek, tehát ez is lehetőséget adott arra, hogy, ez a kép ez helyet kapjon az egész templomban.
1: Uh-huh. Igen, ez valóban különleges.
0: Érdemes ezeket megnézni, és az ikonfestőnek mindig azért ennyi szabadsága van, tehát kérdezted, hogy mindjárt az elején így nézett ez ki. Hát a látványtervben megvoltak, hogy melyik, hogy hol van, már akkor ezek meg voltak tervezve, de menet közben azért sok minden formálódik, például ez a Júdás alak, ez akkor még nem tudtuk, hogy így van. Egy aranyos mozzanatot hadd mondjak el, a Nyíregyházán, nem tudom, azt hiszem Ábel atyának volt a gondolata, hogy fesse meg Tamás a templom egerét. Mert a templom egere, sokat beszélnek róla, és akkor Tamás valahol meg is festette egy kis egérke.
1: Valahol ott van elrejtve.
0: Ott van elrejtve, úgyhogy falon. Amikor a gyerekek jönnek, azt hiszem, hogy a oszlopos Szent Simeon oszlopának a tövében ott egy fa van, és akkor ott egy kis egérke ott van. És a gyerekeknek mindig lehet mutatni, na, keresítek meg az egeret
1: a
0: és
1: templomban.
0: Az meg aztán Tamásnak volt az ötlete, hogy hát ha van egér, akkor macska is legyen, és egy egészen más út a templom karzatán, ott meg nem tudom, az egyik ablakban ott ül egy macska. hogy ezek a érdekességek.
1: Talán nem annyira megszokott.
0: Sőt, még egy érdekes dolgot mondok, a Pesterzsébeti templomot, azt nem Tamás festette ki, pap Miklós atya kérte meg, azt az a kárpátaljai Vasszil Babics festette, és Miklós atya pedig mondta, hogy nagyon sok gyerek jár ide a templomba, és fessen a festő egy olyan képet, ahol nem csak egy egér, egy macska, hanem sok állat van, és akkor a templom bejáratánál ott van a teremtés könyveinek a jelenete, ahol rengeteg állatot tudott megfesteni, uh-huh. És akkor ott van egy mackó, akkor nyilván van elefánt, van zsiráf, meg egyebek, és akkor és be is jött neki, mert a gyerekek meg ott
1: nagyon
0: nézegetik ezeket, ugye szeretnek itt lenni ott lenni a templomban, és ez is része az ikonográfiának, hogy vonzó legyen.
1: Hogy
0: nem csak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is. No, hát nagyon-nagyon sok mindent mesélhetnénk még a templomról, és jó lett volna magáról az ünnepségről is beszélni egy pár szót, de most azért egy pár perce elköszönünk a kedves hallgatóktól, hiszen hamarosan a híreket hallgatják meg, Görögati szentjeinket mondja el majd Vatamán Sándor atya, és utána azért visszatérünk, úgyhogy maradjanak velünk, mert ha még lesz egy pár percünk, akkor a ünnepségről is fogunk majd beszélgetni. Jó?
1: Így van. Jó, Fülöp atya. Akkor
0: köszönöm szépen. És 9 órakor Szent Liturgiába kapcsolódhatnak be a kedves hallgatók, 10 órakor pedig majd hittanóra lesz, amikor szintén egy kicsit ehhez kapcsolódva a szépség teológiájáról szeretnék majd néhány szót szólni, de most elköszönünk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
2: Hírpercek.
3: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara Október 1-én tartotta Karita névnyitó ünnepi ülését a Verespálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKR rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű alfaházas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házaskurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Karitina vértanú nőt állítja elénk. Rómában élt, és gyermekkorában árvaságra jutott. Egy Claudius nevű keresztény magához fogadta és fölnevelte. Mikor a 3. század végén Dioklécián császár keresztény üldözésbe kezdett, Karitinát is elfogták és megkínozták. Fogait kiverték, körmeit leszaggatták, így próbálták a hittagadásra rávenni. Karitina mindvégig kitartott. Végül megpróbálták vízbe folytani. Megkötözték, s nehezékkel a folyóba lopták. Ám a kötelek csodálatos módon leoldódtak róla. A parancsnok erre a szűzleány megbecstelenítésére embereket fogadott fel. Karitina Istenhez imádkozott, hogy mentse meg őt. Néhány perc múlva holtan esett össze. Testét tengerbe vetették, ahonnan nevelő atya Claudius emelte ki, és temette el. Holnap, kedden, Szent Tamásra, az Úr Jézus apostolára emlékezik egyházunk. Noha a 12 tanítvány közé tartozott, és a Szentírást olvasva többször látjuk, hogy Krisztus mellett az apostolok közösségében van, Krisztus föltámadásának délutánján még sincs velük. Emiatt nem is részesül velük együtt a föltámadás öröm hírében. Mikor a társai bizonygatják neki, hogy látták a föltámadt Krisztust, ezt a hírt ő kétkedve fogadja. Ezért is kapta az utókortól a hitetlen jelzőt. A föltámadás után egy héttel viszont, mikor az Úr Jézus ismét megjelent az apostolok között, a föltámadt Krisztus hívja magához Tamást, hogy megbizonyosodjon a föltámadás valóságáról. A hagyomány szerint a Szentlélek leszállása után Palesztinában, Mezopotámiában és más helyeken hirdette az evangéliumot. Az indiai keresztények őt tekintik hithirdetőjüknek, ezért is hívjuk őket Tamás keresztényeknek. Láncsával oltották ki életét az indiai Madras városához közeli Milaporban, Krisztus születése után 72-ben, mivel keresztény hitre térítette a király feleségét és fiát. Szerdán görögkatolikus egyházunk két vértanúra, Szent Szergiaszra és Szent Bakhuszra tekint. Mindketten Rómából származtak, Maximián császár magasrangú tanácsosai voltak. Irigyeik feljelentették őket a császárnál, hogy nem tisztelik a pogány isteneket. Így államelleni összesküvőknek tekinthetők. A császár elrendelte, hogy mutassanak be áldozatot a bálványok előtt, de ők erre nem voltak hajlandók. Erre Maximián császár megfosztotta őket a katonai rangjuktól, s hogy nyilvánosan megszégyenítse őket, női ruhákba öltöztetve, láncalanyagukban végigvezettette a város utcáin, ahol az emberek kigúnyolták őket. Ezután hízelgésekkel próbálta őket arra rábírni, hogy tagadják meg Krisztust, majd, mikor nem járt sikerrel, elküldte őket Szíriába egy Antiók nevű parancsnokhoz, aki a keresztények elleni kegyetlenségéről volt hírhedt. Ott megostorozták őket. A kínokba Szent Bakhusz meghalt, Szergiusz tovább kínozták, majd végül lefejezték. Vértanúságuk ideje 296-ra tehető. Csütörtökön egy 5. századi, különleges szépségű, antiókiai szentéletű nőre, Szent Pelágiára tekint egyházunk. Szépsége sokak számára kívánatossá tette őt, s ő nem zárkózott el a buja élvezetek elől. Csábításai révén hatalmas vagyonra tett szert. Egy alkalommal Nonnus Iliopolisi püspök több püspöktársával a város templomában végzett szertartást, melynek végén a templom előtti téren prédikált. Épp ekkor ment át Pelágia a téren, s hallva a püspök szavait, rádöbbent bűnösségére. Megkereste a püspököt, és kérte, keresztelje meg őt. Vagyonát szétosztotta a szegények között, és a Szentföldre utazott azzal az elhatározással, hogy ezentúl vezeklő életet fog élni. Hogy szépsége nehogy magára vonja a férfiak figyelmét, ő is férfi ruhába öltözött, és így élt szigorú aszkézisben az olajfák hegyén. Néhány évi böjtölés után békében hunyt el. Pénteken Szent Máté apostol testvérét, Szent Jagab apostolt állítja elénk egyházunk. Alfeus fiaként mutatja be őt a Szentírás, Krisztus föltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek lejövetele után András apostollal együtt hirdette Krisztust Edesszában, Gázában, Eleuteropolisban és a körülötte lévő helységekben. Aztán Egyiptomba ment, itt Osztracína városában keresztre feszítették. Szombaton Szent Eulámp és Eulámpia vértanukra emlékezünk. Testvérek voltak, Nikomédiában éltek. Maximianus császár keresztény üldözése idején több társukkal együtt elmenekültek és elrejtőztek a barlangokba. Mikor fogytán volt az élelmük, a többiek az ifjú Eulámpot küldték a városba kenyérért. Mikor a város falán megpillantotta a császár keresztény üldöző rendeletét, ő odament és letépte azt. Erre elfogták és a bíró elé vezették, aki megpróbálta bálványimádásra rávenni az ifjút, mire ő azzal válaszolt, hogy inkább a bíró utasítsa el a hamis bálványokat. Ekkor a bíró megkorbácsoltatta és megkínoztatta. Mikor a testvére Eulampia meghalotta, hogy fivérét elfogták és megkínozták, ő is a városba ment, hogy kitartásra buzdítsa bátyját. Eulampiát is elfogták, s ettől kezdve együtt kínozták őket. Forró szurokba, majd égő kemencébe vetették őket, de a lángok nem ártottak nekik. Végül Eulampot lefejezték, de húgán Eulampián már nem tudták végrehajtani az ítéletet, mert a korábbi kínzásokba belehalt. Vasárnap Szent Fülöp apostolról emlékezünk meg. A most ünnepelt Fülöp apostol nem azonos azzal a Fülöppel, akit Krisztus 12 apostola között látunk a Szentírásban. A héten ünnepelt Fülöpről az apostolok cselekedetében olvasunk, mikor a diakónusok, a szolgálattevők kiválasztásáról hallunk. A palesztinai Cezáreából származott, házasságra lépett, négy leánya született, akik később prófétáltak. Fülöpöt az apostolok a hét diakónus közé választották, hogy a szegényekre legyen gondjuk. Szent István diakónus vértanúi halála után a keresztények sokan elszélettek Jeruzsálemből Júdea és Szamaria vidékére. Fülöp Szamariában hirdette az evangéliumot nagy sikerrel. Hittek beszédének és sokakat megkeresztelt. Köztük volt Simon varázsló is, aki sokáig álmította varázslásaival a népet. Isten angyalának parancsára elment a Jeruzsálemből Gáza felé vezető útra, találkozott egy etióp főemberrel, hirdette neki is Jézust, és egy tónál megkeresztelte. Onnan Cezáreába tért vissza, ahol saját házában együtt lakott négy próféta leányával. Ezután visszatért Jeruzsálembe, ahol az apostolok püspökké szentelték, és Kis-Ázsiába, Trallia városába küldték. Késő öregségében hunyt el. Végezetül a vasárnap ünnepelt Szent Fülöp apostolnak az esti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A hét diakonus közé választottak, bölcsességgel és Isten kegyelmével teljes boldog Fülöp, és Istvánnal együtt a szükségben lévő szentek szolgálatára fölkentek. Mikor annak elszenderülését láttad, Isten parancsára Szamariába siettél, dicsőséges, ott Isten igéjét hirdetted, és megvilágosítottad az addig homályban levőket, és őket Isten lelkével a világosság fiaivá tetted, teljesen bölcs.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Megjelent a görögkatolikus szemlélet magazin őszi száma. A szerkesztők a labban az évszakváltás és a tanévkezdés lelki, családi és hitéleti dimenzióit járják körül. A magazin megvásárolható a görögkatolikus templomokban és kegytárgyboltokban. Ha szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607-es telefonszámon, vagy a görög-hír@görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. A Hieroteosz Egyesület és a Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezésében nemrég újraindult a Teológia bárkinek előadás sorozat. A görögkatolikus szervezésű, de lelkiekben ökumenikus jellegű kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a kötetlen párbeszédre Istenről, vallásról, egyházról. Az első előadást szeptember 30-án dr. Nyirán János tartotta a templom szentelés szertartásáról. A folytatásban november 3-án és 28-án, illetve december 17-én lesznek előadások, melyek helyszíne a debreceni Mira kávézó. A témákat megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Hazatértünk az Isten szülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelték a megújult debreceni Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat. A debreceni görögkatolikus parókia szertartásait mostantól a főszékes egyházban tartják. Ábel püspök tegnap diakónussá szentelte Mosztucki Sándor lelkipásztori kisegítőt Újfehértón a görögkatolikus templomban. Szeretettel köszöntjük őt a görögkatolikus metropólia diakónusai között. Október az Isten szülő hónapja. Görögkatolikus egyházunkban októberenként különleges figyelem irányul az Isten szülőre. A hónap első napján Szűz Mária védelmező szeretetét ünnepeltük. Templomainkban több alkalommal is imádkozzuk a paraklisz szertartását. A Dél-Budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség októberben heti 3 alkalommal 3 különböző helyszínen várja azokat, akik csatlakoznának az Isten szülőhöz szóló könyörgő áltatossághoz. Időpontok és helyszínek: hétfő 17:30 Szent Imre templom, Budapest, kedd 18 óra Szent Imre kápolna, Budapest Bartók Béla utca 19, szerda 18 óra Péter Pál kápolna, Budapest Péter Pál utca 1. Köszöntsük közösen mennyei édesanyánkat. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az apákhoz. A zarándokok a Debrecen Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7:30-kor. Nyíradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámom, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Október 16 és 18 között ismét fiatal felnőttek lelki gyakorlata Mária pócson. A lelki gyakorlat péntek estétől vasárnap ebédig tart. Amire számítani lehet: közösségi programok, kis és nagycsoportos beszélgetések, elcsendesedés, imádság. A lelki gyakorlat önköltsége 22.000 forint. Jelentkezni egy űrlap kitöltésével lehet október 10-éig. Az űrlap megtalálható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Október 17-én a Ráckevei Ortodox Monostorhoz látogat el a Rózsák Terei Görögkatolikus Parókia közössége, ahol az Isten szülő tiszteletére parakliszt is végeznek. Regisztrálni a templom sekrestjéjében lehet. Október 27-én zenés élmény délelőtre várja az érdeklődőket a Szent Anna Görögkatolikus Bölcsöde debreceni intézménye. A program során a szülők betekintést nyerhetnek a bölcsödei zenei nevelés mindennapjaiba. Regisztrálni az intézmény@tocobölcsode.hu e-mail címen lehet. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várnak. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: A mikrofonnál Tamás Lászlót hallhatják, itt vagyok Fülöp atyával, és az eddigiekben a debreceni főszékesegyház szenteléséről, erről a csodálatos ünnepről beszélgettünk, ami most szombaton történt, és egész görögkatolikus egyházunk életében gyönyörű és valóban emlékezetes ünnep az egész országnak. És beszélgettünk eddig a templom megtervezésének hosszú folyamatáról, kívülről, belülről, ugye a templomfestésről, különleges ikonokról, mint a Krisztus két karját kitáró pantokrátor ábrázolásról, ugye nem a templom kupolában, hanem az apszisban található, beszéltünk Judásról, és egészen eljutottunk szerintem addig a pillanatig, amikor már beszélhetünk egy kicsit esetleg arról is, hogy a szertartásra, erre a csodálatos ünnepre milyen egyházi méltóságok voltak meghívva, Fülöp atya. Kik voltak ezek a nagy méltóságú vendégeink?
1: Én is újra köszönöm a kedves hallgatókat, akik esetleg most kapcsolódtak be a beszélgetésünkbe, vagy most hallgatják a rádió, Mária Rádiót, és bízom abban, hogy nem csak érdekességeket mondunk, hanem mindennek van hit erősítő tartalma is, hiszen a Mária Rádiónak az egyik legfontosabb küldetése ez, hogy az emberekben az Isten hitet erősítsük és vezessük közelebb hozzájuk. És ahogy mondtad, Laci, a templom festése, ikonográfiája mind erről beszél, hogy az Úristen szeretetét hogyan tudjuk megtapasztalni, meg láthatóvá tenni az egyházban. És ez az ünnepség szintén azt gondolom, azt remélem, hogy mindazok számára, akik bekapcsolódtak, akár még csak távolról is, egyfajta hit erősítő, hitébresztő hatással volt. Ebben sokat jelentett az, hogy egyházunk jeles vezetői, számos püspök volt jelen, az egyik legjelentősebb, illetve a kiemelt legjelentősebb vendégünk maga a Melkita pátriárka volt, aki Damaszkuszból érkezett hozzánk, és ő vezette a szertartást, hát persze sok minden részletet át is vettünk, de a magának a szertartásnak a vezetése az ő kezében volt. Rajta kívül sok görögkatolikus és római katolikus püspök is itt volt jelen, de mindent most nem akarom felsorolni, csak hát a legtávolabbról a Williams Kurla püspök atya, metropolita atya jött Amerikából, a Pittsburghi metropolita, és a környező országokból, Szlovákia, Románia, Kárpátalja, Londonból az ukrán püspök volt itt jelen, illetve a magyarok közül Udvari György püspökatya volt, Spányi Antal püspökatya, Mohos Gábor, és természetesen Palánki Ferenc püspökatya is ott volt, illetve két, így mondtam a köszöntésben, hogy a püspökatyákon kívül még püspök urak is voltak, mert Fekete Károly református és Keckó Pál evangélikus püspök úr is, sőt nem szoktuk püspök atyáknak nevezni, hanem a saját nyelvhasználatukban püspök úrnak hívtuk, ők voltak itt jelen, és aztán hát még jelen volt Olaszországból, Szicíliából egy régi barátunk, régi ismerősünk a Giorgio Gallaro érsek, úgyhogy több napon át tartott, most már az hiszem ő utoljára távozott tőlünk, szépen mindenkit kivittünk a repülőtérre, és hát úgy láttam rajtuk, hogy nagy feltöltődve, nagy örömmel távoztak aztán tőlünk.
0: Igen, én is ezt láttam rajtuk, volt szerencsém megismerni ő boldogságát is, pátriárka atyát, és még akivel kicsit közelebbi kapcsolatot tudtam kialakítani ebben a két napban, ugyanis a mi vendégünk volt itt Budapesten, Williams Kurla, Pittsburghi metropolita atya is.
1: Igen, itt aludt az Aranyházban előtte is, meg utána.
0: Így van, és beszélgetve az élményeiről, amelyeket bezsebelt ezen az ünnepen, nagy örömmel mesélte a koncertet, amire én már nem tudtam maradni szombaton, de ugye szombat este volt egy ilyen ünnepi koncert, a Szent Efrém Férfi Kar és a Laotícia Kórus család vezetésével, és ők adták ezt a gyönyörű koncertet, és nagy örömmel mesélte Metropolita atya, hogy mennyire fontos neki a kórus művek szeretete, és hogy mennyire szeret videózni, fotózni, és megosztotta velünk ezeket a felvételeket, amelyeket ő készített, és valóban nagyon, nagyon jó felvételek voltak.
1: Igen. Erről én is tudok, mert külön kérte a segítséget, hogy a mi technikusunktól, illetve sajtósunktól, Király Andrástól, hogy segítsen átküldeni, hazaküldeni ezeket a felvételeket, mert a telefonján rengeteget csinál, de nem tudta, hogy hogy kell, mert fontosnak tartani, hogy minél hamarabb otthon is megmutassák, és aztán én is úgy tudom, hogy ennek kapcsán ott is már láthatták a szertartásnak is egy részletét, meg a hangversenynek sok részét.
0: Igen, nagyon kedvesen mesélte. És ugye, mint hogy ilyen sok egyházi méltóság részt vett ezen az ünnepen, ugye egy ilyen szertartásban ugye a pátriárka, metropolita, különböző rétusú érsekek és egyházi méltóságok együtt ünneplik az eukarisztiát. Hogyan zajlik ennek a

0: az esemény értékét meghatározni, hanem magának a lélekben eredményezett hatását nézni. Jól megterveztük egyébként, hogy kinek mi lesz a feladata, és például van egy olyan módszanat, amikor 7-szer töményezzük körbe az oltárt, ezzel kezdjük, és akkor ezt 7 görögadés püspöknek leosztottuk, akkor oltármosás van, volt egy olyan módszanat, amikor a vörösboros illatos rózsavizet kell a oltára önteni, a tanácsadója öntötte, és akkor a 4 római katolikus püspök mosta le. Na hát szóval nagyon sok részletet így osztottunk szét, és ez is segített, hogy mindenki jól érezze magát ott, vagy tevékenyen bekapcsoljon ebbe az eseménybe. No hát hosszasan mesélhetném még erről, talán egy külön beszélgetés megér, hogy hogyan is volt ez a szertartás, de most már azért elköszönünk, 9 órakor majd a Szent Liturgiába kapcsolódhatnak be a kedves hívek, illetve 10 órakor, és este 10-kor görögkatolikus hittanórát hallhatnak. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatja a Mária Rádió munkáját adományaival. A szegényasszony 2 fillérje is sokat számít, aki többet tud adni, azt is köszönjük. Maradjanak velünk továbbra is. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. Mikor beszéljünk, és mikor maradjunk csendben? Robert Tamási írása. Nemrég olvastam egy idézetet egy közösségi oldalon, így szólt. A szüleim azt mondták, ha lenyelem a rágógumit, 7 évig a gyomromban marad. A tanárom pedig, hogyha véletlenül lenyelek egy görögdinnyemagot, növény fog kikelni bennem. Arról azonban senki sem beszélt, hogyha visszanyelem a szavakat, amelyeket ki kellene mondanom, tovább bennem maradnak, mint 7 év, és vadabbul fognak növekedni, mint bármilyen növény. Mit jelent ez? Én úgy értelmezem, hogy ha valami foglalkoztat, vagy zavar, jobb kimondani, mint magunkban tartani és elfojtani. Ezzel azonban nem minden esetben értek egyet. Vannak helyzetek, amikor helyén való, sőt, akár tanácsos is kimondani, amit gondolunk, legyen szó panaszról, aggodalomról, véleményről, valamiről, ami felbosszantott bennünket, vagy egy olyan kérdésről, amellyel nem értünk egyet. Annak is megvannak az előnyei, ha elmondjuk, amit gondolunk, különösen akkor, ha a mondani valónk hozzájárulhat a jobb megértéshez, vagy egy másik nézőpontot tárhat fel. Máskor azonban jobb, ha bizonyos gondolatainkat nem mondjuk ki. Különösen akkor, ha haragból fakadnak, és nem mérlegeljük szavaink lehetséges negatív hatását. Gondolataink és érzéseink kimondása után lehet, hogy jobban érezzük magunkat, de közben sok kárt is okozhatunk. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. Melyik a helyes út? Mondjuk ki őszintén, amit gondolunk és érzünk, vagy inkább tartózkodjunk a beszédtől, mert félünk a kártól, amelyet szavaink okozhatnak. A válasz egyszerű, attól függ. A körülményektől, és attól, hogy mit mondunk. Íme néhány alapelv annak mérlegeléséhez, hogy mit mondjunk, és hogyan mondjuk. Használjuk takarékosan a szavainkat. Amikor a szavakról van szó, néha a kevesebb több. Minél többet beszélünk, annál nagyobb az esélye annak, hogy olyasmit mondunk, amit később megbánunk. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját. Szólaljunk meg, amikor szavainkkal mások javát szolgálhatjuk.

0: Szavaink jó eszközök lehetnek, ha bölcsen és megfelelő időben használjuk őket. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és gyógyulás a testnek. Ne beszéljünk elhamarkodottan. Vannak, akik hajlamosak úgy megszólalni, hogy előtte nem gondolják át, amit mondani szeretnének, és nem mérlegelik szavaik hatását. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Gondoljuk át alaposan a mondandókat. Az impulzív beszéd könnyen rossz szokássá válhat. Ha egyszer kimondtuk a szavakat, nem nyomhatunk meg egy visszavonás gombot, ahogyan a számítógépen megtehetjük. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a dörftöfés. A bölcsek nyelve pedig gyógyít. A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű.
1: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: ...2026. októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungáriai Gimnázium testnevelő tanára, futóedző. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life and Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita dietetikus életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Böjte Csaba testvér emelkedését hallhatják.
1: Szeretett kollégák, hát én is hazajöttem, ugye én itt nőttem fel Csíkban, aztán lássuk, hogy tényleg Jézusnak ez a proféciája, hogy profétának nincs becsülete saját hazájában. Igazán. Hát mondjuk már olyan sokat voltam én innentől távol, hát hogy nagyon kevesen vannak azok közül, akik engem annak idején ismertek. Ki a proféta? Hát ugye azt mondjuk, aki Jóistennel beszél, Jóisten üzenetét elviszi testvéreihez. Az Ószövetségben nagyon sok prófétát ismerünk. Vannak gyerekek is, akiket Isten megszólított. Például van egy Salamon Smilu, ő 6-7 éves lehetett, amikor az Úr megszólította, és üzenetet bízott rá. És egy nagyon kegyetlen üzenetet bízott rá, hisz ugye a Héli főpapnak volt két felnőtt gonosz fia, aki bizony csófot űzött a szentélyből, és a kis Sámuel által az Úr elmondta a véleményét erről. Proféta. De tudjuk jó, hogy Izaiás, Jeremiás, és sorolhatnánk Ámosz, többi profétát is, aki ugye Jónás, menj el Ninivébe, és tedd meg ezt. Tehát a proféta nem csak úgy leül, hogy szépen eldiskurál a Jóistennel, hanem a Jóisten mindig valamilyen feladatot ad az ő profétájának. Általában a Jóisten aktivál. Tehát nem az van, hogy na üljünk le, és hogy te doromboljunk, meg csiripeljünk, meg mit jól el vagyunk, és hogy mondjam, nem történik semmi, hanem mint Máriával, kicsi szívem, meg kéne szülni a kis Jézust. Apropó, idős rokonod Erzsébet egyedül van, kéne segíteni. Tehát hogy mondjam, pillanatok alatt annyi feladatot ad szegény Szüzanyának a Jóisten, hogy hát égnek áll a haja. Vagy Józsefet is nem csak azért jelenik meg, hogy na most ottan egy kicsit turbékoljanak, hanem vedd az asszony és a gyermeket, és menekülj Egyiptomba, a Herodes gyermek életére tör. Igen, Jóisten nem csak ott van, hanem mindig feladatot is ad. És valamilyen módon hitelességét egy profétának pont ez adja, az a feladat, amit ő Istenbe bízó lélekkel próbál megtenni. Persze mondhatnánk azt is, hogy hát nem lett volna sokkal egyszerűbb a mennyei atyának oda dörgödjön egyet jót Ninivé lakóinak, hogy fiúk ennyi volt, megtértek, vagy elpusztultak. Jónás, Cethal, minden, komplikált. Istennek ez a stílusa. De Jézus is ezt mondta, adjatok ti enni, gyógyítsátok meg, menjetek. Úgy csodálom is azt a 72 tanítványt, hogy az Úr mondja neki, menjetek, gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, és ezek elmennek. Hát hogy mondjam, na, szóval látogassátok meg, vigyetek egy kis kompótot, na, szál virágot, az még úgy belefér. De Jézusom, szóval keményen odaszól, feladatot ad nekik. És később is tudjuk jól, hogy Szentírás tele van olyan történetekkel, ahol Isten Mária Magdolnát, menj szólj, a többieknek találkozunk Galilei tenger partján. Megvigasztalja, de mindjárt feladatot is ad. És hogyha megnézzük a Szentírást, szóval a szentek életét, tele van ilyen történettel. Szent Ferencnek építsd fel templomomat. Ugye templom és eklézia az latinul vagy olaszul az templomot is, meg az egyházat is jelenti. Egyházomot. És Szent Ferenc olyan lendületet vett, hogy három templomot renovál. Hát hogy mondjam, ezért lehetne ő a műemlékvédelem védőszentje is. Mert olyan sikeresen renovált ezeket a templomokat, én jártam kettőbe ezek közül, ugye a San Damiano, meg az Angyalos Boldogasszony, ez mai napig is úgy van. Tehát nem erős, hogy mondjam, meszelik, meg vakolják, meg hogy mondjam, csempézik újra. Tehát az úgy maradta, hogy annak idején szépen Szent Ferenc megcsinálta. Igen. Aztán utána kiderült, hogy ennél többre gondolta mennyi atya, de ő is ezzel kezdte. Likuri Szent Alfonz, hát ő jogász volt, és nagyon befutott. Az apja neki egy tenger nagy volt, tehát jó családból származó, fiatalember, elvégzi a kora Milánóba jogot, csomó pert megnyer, megy a szekér ezerrel, és akkor a két főneves között vita van darab területről. És ugye hát átnézte jól a régi papírokat, és mégis kiderült, hogy valamit nem vett észre. És elveszítette a pert. Ez egy óriási presztízs veszteség is volt számára. És nagyon magába roskadt. És elment egy templomba, és imádkozott. És úgy érezte, az Isten tőle azt kéri, hogy hagyja abba azt, és jöjjön, szolgálja őt. Nagyvárosi életet élt ez az ember, és képzeljétek el, hogy imádkozott reggelig a templomba, és ott hagyta ugyanúgy, mint tegnap meséltem, Loyalai Szent Ignác kardját, a pénzét, mindent, és elment vidékre. Már azt látta, hogy a vidéki emberek, hát ugye ottan kevés volt a pap, tanár, nem jártak iskolába, nagyon primitívek, nagyon egyszerűek voltak. És akkor elkezdett ő, ott a vidéken, faluról falura járt, az embereknek prédikált, lelkesített, aztán felszentelték pappá. Ugye abban az időben, aki elvégezte az egyetemet, az négy tantárgyat tanítottak, alaptantárgyat, tanították a szépet. És ez foglalkozott az összes művészetekkel. Tanították az igazat. Ez foglalkozott az összes tudományokkal. A jót, ez a morálissal, parancsokkal foglalkozott. És a szentet, az Istent. Az Isten világát. És nagyjából, aki abban az időben elvégezett egy ilyen egyetemet, hát az fel is tudják, az fel is szenteltethette magát. Nem volt ennyire szofisztikált, ennyire szétágazó akkoriban a képzés. Na hát ő is pap lett, és érdekes, hogy könyveket is írt, tehát ilyen mezőgazdaságról, ilyen egyszerű életről, és aztán végül püspökét szentelték, és alapított egy rendet, Redemptoris Mundi, tehát redemptoristákat, és társakat gyűjtött. Az egyik kezdő társ, akivel együtt indult, nagyon csúful megvádolta, és úgy tűnt, hogy az egész összeomlik, és mégis kitartott ő az útján, ment tovább, és az újkor egyik legeredményesebb szerzetes közössége lett, mai napig megvannak, működnek. Miért? Az Isten megszólította. Kudarcban. Szent Ferencet dicsőségének a csúcsán szólította meg. Tehát, hogy Isten, hogy mondjam, nem válogat. Máriát, hogy mondjam, nem írja a Szentírás, ő valami katasztrófa, valami nehézség érte volna, de megszólította. Azt gondolom, hogy Márton Áron, tudjátok az ő életét, leérettségig, és három nap múlva elviszi katonának. Akkor tört ki az első világháború. Lenn van az olasz fronton, harcol, közkatonaként elment, és ugye 4 év múlva 3 sebesüléssel, századosi ranggal leszerel. És tudjuk, elveszett az első világháború. Nem menekült külföldre vagy Magyarországra, hazajött, letartóztatták, Brassóba, várbörtönbe került, és aztán, amikor kiszabadult, hazament, nem messze van ide, Csíkszentdomokos hegyek között. Januárban oda zarándokoltunk el a gyerekekkel, és hát ott imádkozik. Kimegy az erdőre, fát vág, kasszál, állatokkal foglalkozik, és ősszel úgy dönt, hogy Istennek adja az életét. Egy százados, egy katona ember, valami kellett történjen vele, hogy ilyen döntés hozza. Azt mesélik, hogy ugye, főleg Marika mondja, hogy te barátnője, szedett egy csokor virágot, és felkötötte, tején szarvár, ugye csorda régen hazament. Tudta, hogy ki az a gazdája minden tején. És a tején, mikor hazament szarván a kék ne felejts el, akkor gondolta az asszonyka, hogy hát ez ennyi volt. Valami komolyabb konkurencia megjelent a színe. Igen. És elment Gyulafehérvárra, tanul, és én hiszem, hogy a 20. század egyik legnagyobb prófétája volt Erdélyben. Tudjuk jól, hogy nagyon nehéz idők voltak, letartóztattak. Köztörvényes bűnözőkkel bezárják. Olyan rágalmak jelentek meg róla, hogy félelmetes. Morálisan akarták tönkretenni. Falujában, Csíkszentdomokoson kerestek, hát, hogy mondjam, ilyen mivel pénzzel, mivel olyan nőköt, akik azt mondták, hogy megrontották őket. A püspök meg a helybeli plébános. Óriási szallagcímekkel az újságokban megjelent. És persze, tehát ilyen aljas dolgokkal. És hát szegény Márton Áron halálra ítélték. Aztán életfogytiglan lett belőle. És hát a raptársai mesélték, hogy hát ugye ilyenkor jól megpuhítják az embert, hogy mind a szakásnő, hogy szokta a bécsi szeletet, ugye megpotyolja. És utána elmondták neki, hogy nézze, mivel bízik a Vatikánba. Hát a Vatikánnak, a Jóistennek hány tank hadosztálya van? Egy sincs. Hát a Vörös Hadseregnek mit szól, hogy hány tank hadosztálya van? Hát ne ellenkezzen. Írja itt alá, lesz béke, püspök, majd mi megmondjuk, hogy maga mit kell csináljon. Körleveleket is lediktáljuk, hogy ne legyen gondja azt megírni. És Márton Áron nem írta alá. Nem állt kötélnek. Csomó papját bezárták. Az édes testvérét, volt egy kis faüzeme Domokoson az ő testvérének, és én olyan embertől tudom, aki, hát aki ismerte őket. Nem szokták ezt leírni. Ezt az embert kikötözték az udvarra, és a többi rabnak mindenféle butaságot mondtak erről, és ezek kimentek, leköpködték, lepisílték, belerugódtak. Csak azért, mert Márton Áron testvére. És azért, hogy Márton Áron vegye már azt a tollat a kezébe, és írja alá. Honnan volt neki ez az ereje? Belülről, az élő Istentől. Tehát én hiszem és vallom, hogy igenis, Az Úr nem csak 2000 évvel ezelőtt, és nem csak ottan a Galilei tenger partján szólt és beszélt az ő apostolaival, tanítványaival, hanem a történelem folyamán végig velünk van. És a 21. században is, igen, köztünk van. És én el tudom képzelni, hogy igen, hozzátok is szól az Úr. Talán amikor úgy éreztétek, hogy ezt a pár napot szenteljük Csíksomlyónak, valahol belülről indított, éreztetek egy indítást, én hiszem, hogy az Úr volt az. És azt gondolom, ennél nagyobb, ez a belső iránytű, ennél nagyobb érték az ember életében nincsen. Leülsz, Uram, mit akarsz, mit tegyek? És mindjárt érzed, hogy Jóisten merre irányít. Ugye Jocóról beszéltünk, hogy felesége volt, két gyereke. Én ismerem akkor az időből, amikor ő, hát, mint korondi üzletember, kamion számra hordta, vitte, tette, vette a dolgokat. És valami megváltozott benne. Úgy érezte tőle, az Isten nem ezt kéri, hogy ő vonuljon vissza valamerre. Szegény felesége megkeresett, és beszélgettem én is vele. Gyerekei kicsik voltak, hát most már megnőttek. De érezte ő ezt a vágyat, hogy mennie kell. Volt úgy, hogy szegény felesége bezárta az ajtót, hogy nehogy elmenjen, mert kibontotta az ablakot, és úgy is elment, mert hívja az Úr. És itt van, és látjátok, hogy boldog, öröm, fény van a szívében. Nem tudja ő se megmagyarázni, én se. De mi gyönyörű az, hogy a felesége el tudta ezt fogadni. Gyermekei is meglátogatják. Mosnak rá. Vigyáznak az ő apjukra, aki visszavonult Csíksomlyón, és ott az előbb jöttünk, látjátok, ott még abban van hagyva a levelek összegerebélése, azzal foglalkozott. És nem azért, mert tudta, hogy jövünk, hanem azért, mert minden nap ezt csinálja. És hát ugye korondon az övé feleségével, ő most már lemondott, hát egy akkora nagy bevásárló központ, több alkalmazottal, csomó minden. És úgy látja, Isten tőle ezt kéri. És nem csak az, hogy fogcsikorgatva megteszi ezt, hanem énekel. Örömét leli benne, és boldog. Igen. Ugye, hát én nem voltam olyan nagyfiú, de nekem is megvolt a magam élete, és ott van az a kicsi kápolna. 1982-ben, de akkor már körbejártam az összes hegyet, Karesszal, aki itt volt, elmentünk fel, tél volt, január, február. Hát a édesvízfeje pusztájára. De akkoriban akkora hó volt, síléccel. És ott volt egy ilyen esztena. És nem volt annak már teteje, a szél levitte, de ugye a falai megvoltak. És a pricsen, ugye, hát akkor mindenütt akkora hó volt, de alatt a széna volt. És a szénát, hogy lehúztuk, hó is lejött, és akkor maradt egy akkora száraz felület. És nekem ott kellett aludjak. Miért? Mert belülről azt éreztem. És akkor ez, hogy ne fagyjak meg egyedül, volt olyan leket, hogy azt mondja, akkor én is itt marad. És hát emlékszem, hogy volt egy ilyen, hát sorsbóssesz égője. Na, és főztünk azon teát, nem tudom miféle, és akkor elkezdtünk felöltözni. De azt jelentette, hogy a hátizsákot, meg minden magadra szedtél, mert azért, hát ott azért tél volt. És emlékszik, hogy teljesen kész voltam a hálózsákban, mindenbe bebújva, kinyúltam, megfogtam a termoszt, iszok egy kicsi meleg teát, és meg volt fagyva a termoszban a tea. Tehát nem pedig, nem szoktam sokáig fogat posni, meg lefekvést, gyorsan el tudom én intézni. Igen. És hát ugye megérett bennem a döntés, de úgy, ugye a döntés az azt jelenti, hogy veszed egy papírt, egy ceruzát, és azt leírod. Az én esetemben le kell írni azt, és el kell küldeni Gyulafehérvárra, az érsekatyához. Be kell menni a plébániára, elmondod, mit akarsz, gyanúsan néz a szóval plébános úr, mert igen, nem látott a templomba hátul, de életemben soha nem minisztráltam. Tényleg? Komolyan gondolod? Hát ilyen nagy szakállam volt, 25 éves bányász voltam, nem tudom miféle. Hát, na, hát azt meg gondolkozzunk rajta. Nos, hát azt mondja, írjak egy levelet, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. És akkor kijöttem én ide, akkor már tavasz volt, elkértem annak a kápolnának a kulcsát, és elkezdtem imádkozni. Lassan besötétedett, én gondoltam, hogy én itt maradok. Akkoriban még hát nem volt ennyire szépen felújítva, mint most, tehát a kommunizmus alatt nagyon romos volt. Hát hogy mondjam, és ott volt az előttem lévő remetének a, hát a koporsója. Hát egy ilyen fából ácsolt valami. Na és hát ugye én tudtam, hogy ez micsoda, meg minden, kipróbáltam. Hát rövid volt nekem. De, hogy mondjam, reggelre úgy megérett bennem a döntés. Mi amikor nap felkelt, ugye akkoriban nem volt villany, hát bizony annyi világosság lett, ott a kápon előtt van az a kő, azon ülve, én bizony megírtam a levelet az érsekatyának, lehet, hogy valahol még megvan Fehérváron, hogy én szeretném életemet Istennek adni. Isten nélkül ezt nem tudod megcsinálni. Ha belülről valaki ezt nem kéri, nem biztatnak, akkor ez nem megy. De azt gondolom, hogy ennél gyönyörűbb, csodálatosabb dolog nincs, mint amikor az ég a földdel összeér. Amikor a Marie Port a Nagy Isten néven szólítja. És tudod, hogy ez a szó, ez neked szól. Csak neked. 82-ben, hát a kommunizmus ezerrel dübörgött. Emlékszem, felvettek Fehérváron a teológiára. Nem vettek fel, csak már ott voltunk. Mert úgy volt, hogy összesen azt mondták, csak 25-öt lehet felvenni. Aztán a vizsga napján kiderült, hogy 30 lesz belőle. De mi közel 60-an voltunk felvételiző. Na és ottan, hát írásbeli, szóbeli, hát fele ki kellett essen, meg nem tudom miféle. És bejött egy elvtárs, és elmondta nekünk, hogy ne legyetek buták, gyerekek. Ha ti itt maradtok, akkor soha ebben az országban semmi funkciót nem fogtok tudni betölteni. Az egyház, tudjátok, a kommunizmusban, és olyan szívehez szólóan, olyan nagy szeretettel mondta magáét, és olyan falra hányta volna a borsot. Nem zavart. Azt sem mondja, de azt sem, amit mondott. És emlékszem, hogy hát nekem nagy öröm volt, és tényleg hálát adtam, hogy hát hogy mondjam, abból a 60 fiúból 30 bejutóba benne vagyok. Igen. Mindig éreztem a kicsinségemet, de mindig éreztem azt, hogy igen, Isten profétája kell, hogy legyünk a 21. században. És én arra biztatlak titeket is, hogy ti is a magatok szintjén, mindannyian, folytassatok párbeszédet az Istennel. És ne azért, mert a gyerekek megköszönik, vagy ne azért, mert az állam megfizeti, de ezt a munkát, amit Isten nevében vállaltuk, ezt tegyük alázattal, szeretettel, kitartó jósággal. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Böjte Csaba testvér emelkedését hallották.
2: Hírek.
3: Öt éve magasodik Beregszász fölé a Kerekhegyi Fehér Kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré Cœur a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet. November 1-től Krisztóf Pekolt OSB lesz a Mária Celi Bencés Közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megáldásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000., valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelektek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott, Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré Cœur a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film Alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Krisztóf Pekolt OSB lesz a Mária Celli Bencés Közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Krisztóf Pekolt 1995-ben lépett be a Szent Lambrechti Bencés Közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Mária Celi lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Mária Cell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert, fogalmazott Pekolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Mária Cell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
2: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Könyörű és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel.
1: Uramért hallgatom.
0: Megszentelek tisztát, legáldottabb dicső királynékat az Isten szülés, mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együttem minket. Önmagunkat egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek a

Mária, minden szentnek, kerekítem, mint bűn. Önmagunkat és más segítségünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Testvérei, ahogyan mindenkor elkeveseket adott, nem csupán jelen létemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is.

Nektek azonban, akik hallgattok ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jó gyűlölőitekkel, áldjátok azokat,

Mennyországodat nem ajándékoztad nekünk. Mindezekért hálát adunk neked egyszülött fiadnak, és szentelkednek rád választott összes nyilvános és nem nyilvános jó téteményeidét, melyekről tudunk, és melyekről nem tudunk. Hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, melyet kezünkből elfogadni méltóztattál. No, neked az arkangyalok ezre, az angyalok miriádjai, hadszárnyosok szemű, fennlevegő, szárnyos kerúgok és szeráfok szolgálatok.

tisztaságban és tisztes életben töltik napjaikat az ánk vezetőért, kiknek adjunk békés kormányzást, hogy az ő háborítatlanságokból mi is csöndes és nyugodt életén teljes áldottakban és tisztességben. Az elsők között emlékezzél, Urunk, szentséges főpásztorunk, Leóró mai pápáról, Isten szerető fülön, metropolitánkról, Atanázé és Ábel püspökünkről, Pastorőké Szent Egyházainak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a Te igaz.

Szent Egyházadba ajánlatot hoznak, jótékonyságot cselekszenek, szegényeket gyámolítanak, s mindnyájunkra küldöm a lesztjeidet. És ott, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük, és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örök.

قد لا

királyoknak, és megszentered a benned bízók a tűzés népedet, és áld meg örökségedet egy házad teljességét őrizd meg. Szented meg azokat, akik házad létességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, s te adjál minket, míg benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak egy házainak, apjainak szeretett magyar, az ellens minden népednek, mert minden jó kormány is.

0: Szent misében ünnepeltük együtt az Eukarisztiát.
1: Szent Faustina Kowalska. Glogoviecben született 1905. augusztus 25-én. Meghalt Krakkóban 1938. október 5-én. 33 évet élt. Faustina Kowalska, Isten irgalmasságának világszerte ismert apostola. A keresztségben a Helén, Ilona, a rendben pedig Mária Faustina nevet kapta. A 20. század teológusai szerint egyike az egyház legjelentősebb misztikusainak. II. János Pál pápa 1993. április 18-án avatta boldoggá Rómában. Ezekkel a szavakkal méltatta érdemeit és küldetését. Köszöntelek téged, Faustina nővér! Mától az egyház boldognak hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó, Faustina, mennyire csodálatra méltó volt a te utad! Téged, a lengyel nép szegény és egyszerű leányát választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten irgalmasságának nagy titkát. Ez a titok prófétai kiáltásá lett a világhoz, Európához. A pápa 6. lengyelországi látogatása során 1997. június 7-én elzarándokolt Faustina sírjához. Ekkor született meg az a döntés, hogy itt, ezen a helyen, ahol Faustina nővér kolostora volt, épüljön meg az Isteni Irgalmasság bazilikája. Faustina Kowalska egy 10 gyermekes szegény, vallásos paraszt család 3. gyermekeként született Glogoviecben. Kicsi korától szerette az imát, szorgalmas és engedelmes leányka volt. Iskolába csak 2,5 évet járt, mert 16 évesen beállt szolgálni, hogy szülein segítsen. Szerzetesi hivatása fiatalon jelentkezett, de szülei nem akarták, hogy kolostorba menjen. Ám a szenvedő Krisztus nem hagyta el, látomásban arra kényszerítette, hogy kolostorba menjen. Több helyen is bekopogott, de sehol sem vették fel. 1925. augusztusában sikerült felvételt nyernie az Irgalmasság anyjáról nevezett kongregáció Varsói házába. Irgalmasság anyja, a boldogságos Szűz Mária. Néhány hét múlva azonban erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol több ideje maradna az imádságra. Ekkor megjelent előtte Krisztus, és így szólt: te nagy fájdalmat okozol nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Ide hívtalak, nem máshová, és sok kegyelmet készítettem számodra. Újonc idejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd 5 évvel később örök fogadalmát. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Prokban és végül Vilniusban, ahol szakács, kertész és kapus volt. Kívülről semmi sem árult el rendkívülien gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, megtartotta a szabályzatot, áhítatos, hallgatag és derűs volt, tele jó indulattal és felebaráti szeretettel. Naplója feltárja lelki életének mélységeit. Megkapta a rejtett stigmákat, a prófétálást, látomásokat, kinyilatkoztatásokat és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmét. A kimerítő böjtök nagyon legyengítik, orvosi kezelésre is szorul. Sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie. Mégis felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért. Fizikailag egészen fölemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én. Alig volt 33 éves, ebből 13-at a rendjében töltött. Testét Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték el. A boldogávatás nyomán aztán a kápolnába kerültek földi maradványai. II. János Pál pápa 2000. április 30-án a jubileumi szent évben Rómában szentté avatta. Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetes nőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világnak szól, az irgalmasság üzenetét. Jézus szavai következnek: ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével, mondotta Jézus Faustina nővérnek. Majd így folytatta: nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani. Te vagy irgalmasságom titkárnője, mondta neki Jézus. Az irgalmas Jézus képe, amely ma közismert az egész világon, Faustina elbeszélése nyomán készült. Maga az Úr Jézus kérte, hogy ezt a fohászt írják képe alá: Jézusom, bízom benned. Aki szeretné jobban megismerni Szent Faustina életét és az irgalmasság üzenetét, az érdeklődjön az érsekségen Faustina nővér naplója iránt, és megjelent egy kis füzet, lengyelből lefordítva magyar nyelvre, ezt kérték Krakkóban, hogy ezt minél előbb adjuk közkézre: Jézusom, bízom benned. Ez a kis füzet a leglényegesebb dolgokat tartalmazza, és szép imákat, fontos imákat, az irgalmasság tiszteletének lényegét is megmagyarázza. Befejezésül elimádkozom azt az imát, amivel II. János Pál pápa augusztus 17-én az irgalmasság bazilikájának fölszentelése alkalmával az egész világot fölajánlotta az isteni irgalmasságnak. Istenünk, irgalmas atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet fiadban Jézus Krisztusban, és kiárasztottad ránk a vigasztaló Szentlélekben, te rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök atya, fiat fájdalmas szenvedésért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
2: Hírpercek.
3: Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apa-fia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban: a Dobogókői Manrézában, a Püspökszentlászlói Életrendezésházában, és a székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 2:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió
4: 10 óra.
5: Mária Rádió Ajka FM 93,2.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis, Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mint ékes koszorúval, úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő, és örvendezve tündöklik ma, és titkosan énekel néked hangoztatván, üdvözlégy drága öltözött, az isteni dicsőség koszorúja, üdvözlégy a dicsőség egyedüli teljessége és megkoronázott vigasság, üdvözlégy a hozzád menekülőknek révpartja és szabadulása, és a mi üdvösségünk.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké. Hát elnézést kérek, hogy most a Mára Rádióban a hittanóra elején nem a gyönyörű Seftonyi éneket hallhatták, hanem én mormogtam itt el a mi saját liturgius énekünket, az Istenszülő oltalom ünnepének az egyik sztihiráját, illetve úgynevezett teotokionját, Istenszülő énekét. Az Istenszülő oltalom ünnepéről és ennek kapcsán néhány fontos gondolatról szeretnék a mai hittanórán beszélni a kedves hallgatóknak, akiket szeretettel köszöntök. Ez az ünnep azonban nem található meg a Seftonyi Bencé szerzetesek egyébként nagyon gazdag hangtárában, és nem csak azért, mert hát erre nem jutott idő, vagy sok ünnep megénekelték, de ez éppen nem fért bele a repertoárjukba, hanem azért, mert abban a méneában, vagyis a liturgikus szövegtárban, amelyet a Seftonyi szerzetesek használnak, egyszerűen nincsenek benne ezek a szövegek, nincsen benne ez az ünnep, az Istenszülő ünnepe. A ortodox egyház természetesen ünnepli, a görög egyház is, a szláv egyház is, de sokszor szoktuk mondani, hogy ez jellemzően görögkatolikus ünnep, az Istenszülő oltalma ünnepe, amelyet október 1-én szoktunk ünnepelni. Persze a szlávoknál jelen van, és mi is tőlük vettük át. Oroszországban már a 13. századtól vannak olyan templomok, amelyeket az Istenszülő oltalmára szenteltek föl, és ez azt is jelenti, hogy értelemszerűen liturgikus szövegek is vannak hozzá. Van arról bizonyos vita is, hogy ez a kijevi hagyomány, vagy a moszkvai hagyományból jött, érkezett hozzánk, de nem is annyira ez a lényeg. Nem az ünnepről szeretnék most alapvetően beszélni, hanem annak egy érdekes mozzanatát szeretném kiemelni, amely az előbb énekelt Istenszülő énekben is felcsendül, úgynevezett az Isten egyházának a szépsége, ékessége, dísze, amely ezen az ünneplen különösen is tündöklik, erről néhány szép liturgikus szövegünk is szól, majd ezeket is idézni fogom. Lényeg az, hogy ma a szépségről szeretnék szólni. Egyébként a debreceni székesegyházunk fölszentelése ünnepén, amelyet szintén az Istenszülő oltalmára szenteltünk föl, csak itt közbevetve mondom, hogy nagyon sok templomunk, rákérdeztem a mesterséges intelligenciánál, a Miminél, hogy hány templomunk van az Istenszülő oltalmára szentelve. Kibogarázhattam volna ezt a saját gyűjteményünkből is, de hát ő rögtön kihozta, hogy a Magyarországon a görögös templomok majdnem egy tizede erre az ünnepre van szentelve. Tehát egy nagyon közkedvelt ünnepünk, és a debreceni székesegyházunk, vagy a Rózsák terei fő templomunk is ezt az címünnepet viseli. Na most a ünnep utáni napon még velünk maradt Első József, mely a Melkita pátriárka, és a vasárnapi szent liturgiában szintén ezt emelte ki, az Istennek a szépségéről beszélt, illetve arról a szépségről, amely összeköt minket, embereket egymással és Istennel is, hiszen a szépségnek a forrása maga az Isten, és a szépséget látva, a szépség élményében részesülve magához a forráshoz kerülünk közelebb. No, de ne siessünk most annyira előre, ezt szeretném így fölépíteni, szépen részleteiben kibontani a mostani hittanórában. Nos, hát maga az ünnep szövege többször is megénekelteti velünk ezt a szépséget, amit énekeltem az elején, mint ékes koszorúval úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő. Tudnélik, a Isten szülő oltalom leplét ünnepeljük, egy ősi hagyomány szerint Konstantinápolyban nagy veszedelem volt, még az sem egyértelmű, hogy ez valamilyen betegség, vagy pedig a szaracének támadása. Lényeg az, hogy a hívek együtt imádkoztak az Isten szülőhöz, hogy mentse meg a várost, és az imádságos szertartás közben egyszer csak megjelent az Isten szülő, és kiterjesztette az ő saját köntösét, palástját. Van olyan kép, amely püspöki omofort ábrázol, tehát az egyházat is, egyház hatalmát jelképező püspöki ruhadarabot tart az Isten szülő a város fölé, és ezzel jelezvén, hogy ő megóvja a várost, és valóban vagy a támadó ellenség vonult vissza, vagy maga a betegségek szűntek meg a városban, nem is annyira fontos. Lényeg az, hogy az Isten szülő meghallgatta a könyörgő híveknek az imáját. Van olyan történet, amely azt mondja, hogy egy kicsit félkegyelmű, egyszerű András diákonus látta meg az oltalom lepet, és fölkiáltott, és csak utána vették észre a többiek is. No, tehát nagyon szép történet fűződik ehhez az ünnephöz. A lényeg az, hogy az Isten szülő oltalom leple beborít bennünket, és védelmet jelent. Csak hogy ez nem csupán valami fizikai védelem a betegség, vagy a támadók, külső támadók ellen, hanem egyfajta belső megerősítés. Az Isten szülő nem csak pajzsként vesz körbe minket, hanem szeretetével belülről erősít meg. A szeretetét adja át nekünk, és ha szeretet növekedik bennünk, akkor ezáltal erősebbekké válunk. Mire is gondolok? Az édesanya egy családban másképpen védelmezi a családot, mint az édesapa. Az utóbbi a fizikai erővel, hogyha valami támadás éri, akkor meg tudja védeni a családtagjait, a gyermekeket, sőt a feleségét is leleményességével, értelmével vagy fizikai erejével. Ez a feladata, hát van, amikor persze ez kevésnek bizonyul, de mégis ez a férfiúi hozzáállás. Az édesanya viszont gyengétségével, vagy a gyengétségének az erejével tud biztonságot adni. Tudnilik, azáltal, hogy ezt a szeretetét közvetíti a gyermekei felé és a férje felé, megerősödik bennük a szeretetnek az ismerete, hogy én szeretve vagyok, hogy van, aki engem szeret, és ez jelent nagyobb biztonságot az ember számára. Egy érdekes pszichológiai megfigyelés szerint, hogy az édesanyák leviszik a térre a gyermekeiket, és a kisgyermekek ott játszadoznak, és van egy kisgyerek, amelyik mindig odaszalad az édesanyjához, átöleli, megpuszilgatja, aztán megy vissza a homokozóba vagy a hintához játszani, és van egy másik gyermek, amelyik pedig nem szaladgál oda az édesanyjához, önfeledten játszik, mászkál, labdázik, és nem látjuk azt, hogy gyakran menne oda az édesanyjához. Vajon melyikükben van nagyobb szeretet, ismeret, vagy bizalom? Azt mondja ez a felmérés, vagy ez a kutatás, hogy az a gyermek, amelyik nem állandóan szaladgál oda az édesanyjához, hanem önfeledten játszik, abban nagyobb bizalom él az édesanyja iránt. Hiszen a kisgyermeknek mindenképpen szüksége van az oltalomra, a biztonságra, az édesanyai szeretetre, de amelyik önfeledten játszik, az tudja, ha távol is van, hogy az ő édesanyja szereti őt. És a másik gyermek, amelyik szaladgál, oda megy, mindig ezt kér, azt kér, valamire hivatkozik, hogy vizet kér inni, vagy valami más. Voltak éppen, hát így mondhatjuk, hogy biztonságban akarja tudni, hogy az édesanyja ott van, és mindig találkozhat vele. Ez is az édesanyai nevelési része, hogy az az édesanyja, amelyik mindig az ölében hordja, mindig fölkapja a gyermekét, amikor az elesik, vagy állandóan babusgatja, nem biztos, hogy így tudja kifejezni legjobban a szeretetét, mint az, hogyha ő is bizalmat szavaz a gyermeknek, és hagyja, hogy fedezze fel a világot, hogyha elesik, akkor hát ezeket meg kell tapasztalni. Nyilván van, amikor föl kell kapni, és meg kell vigasztalni a kisgyermeket. Hadd mondjam el az én édesanyámnak a furcsa pedagógiai eszközét, amikor emlékszem, hogy beütöttem a fejemet az asztal sarkába, és akkor édesanyja mondta, hogy szegény asztal sarka, simogassuk meg, mennyire fájhat, hát te neked is fáj, hogy mennyire fáj ő neki. Egyszerűen belénk táplálta, hogy nem magunkkal törődjünk, hanem a környezetünkre figyeljünk oda. És ez egyáltalán nem szeretetlenség volt részéről, hanem egy nagyon, nagyon mély tudás, hogy mire van igazán szükség a gyermeknek. No, tehát, de az, hogy szeretve van, hogy gondoskodnak róla, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a személyiség fejlődésünknek. Na most az édesanyja tehát így adja át az erőt, a biztonságot a gyermekének, hogy körbeveszi gyöngét szeretettel. Na most az édesanyja, az anya a szép nemhöz tartozik. Hadd beszéljek most néhány szót a női szépségről, mert ennek is van ám ereje. A nő másképpen mutatja ki a maga erejét, mint a férfi. Egyik lelki gyakorlatos tanításban hallottam ezt a történetet, amelyet most én itt átadok a hittanóra hallgatóinak, hogy Ádám és Éva paradicsomban nagy-nagy boldogságban éltek, és ugye az állatoknak nevet az Ádám adott. Az Úristen, amikor megteremtette, még akkor ugye nem volt Éva, a másik teremtés történet leírása szerint, megteremtette az állatokat, mert hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és oda vezette az állatokat Ádámhoz. És Ádám mindegyiknek nevet adott. Micsoda zseniális értelmi képességgel kellett rendelkeznie Ádámnak ahhoz, hogy jött az egyik állat, a másik állat, és nem csak, hogy volt leleményessége mindegyiknek nevet adni, hanem meg is egyezte utána ezeket. Na hát a történet szerint aztán Éva pedig nem az valami más tulajdonságát emeli ki a történet, meghatódott, hogy mennyi szépség van a világon, amikor az állatoknak a kedvességét élvezte, vagy a fáknak a szépségét, a szelőnek a zsuzsogását, a égnek a különböző színeiben gyönyörködött, és aztán, hogy sétált, egyszer csak felsikoltott örömében, hogy ez a leggyönyörűbb, ilyet ő még nem is látott, hát egy pocsolyában a megpillantotta saját magát. A saját képét, amint visszatükröződött a víz felszínéről, mert hogy a világ legszebb teremtménye az maga a nő. Én is tartottam lelki gyakorlatot nem régen, vajdasági paptársak között, és akkor már sok mindenről beszéltem, és az egyik atya a végén azt mondja, hogy na hát ezt majd föl fogjuk írni, hogy Fülöp atya azt mondta, hogy szerinte a 18 éves lányok a legszebbek. Hát remélem nem csak ennyi maradt meg a lelki gyakorlatból, de ezek kicsit megütköztek, hogy egy öreg püspök ilyeneket mond. Hát valóban ezt vallom, hogy a 18 éves lányok a legszebb teremmények. Na nem kell félni, 19 évtől nem csúnyulnak el a lányok, hanem egyre nagyobb a felelősségük a saját szépségükért. Mert hogy 18 éves korukig még, hogy mondjam, érdemtelenül szépek, a Jóisten ilyennek alkotta meg őket, és egy bölcs mondás szerint 40 éves korára az ember felelős az arcvonásaiért. Tehát felelős egy feladatunk, hogy egyre szebbekké váljunk. És milyen szép tud lenni az idős asszony, akit megszépített az életnek a sok-sok küzdelme. Egészen másképpen szép, mint egy fiatal leány természetesen. Talán van, akit elcsúfította az életnek a küzdelme. Igen, sajnos ezt is látjuk, mondhatjuk, hogy kegyetlen a sors, hogy van, akit megszépített, van, akit meg elcsúfította az élet sok-sok fájdalma. Vallom azt, hogy nem a vak sorstól függ, hogy ki szépül meg és ki csúnyul el, hanem attól függ az életének a külső megjelenése is, hogy hogyan élte meg ezeket a küzdelmeket. Az Istennel együtt élte át bizakodón, reménykedve, hittel, vagy pedig éppen elégedetlenkedve, duzzogón, másokra tolva felelősséget, és így tovább. Tehát óriási felelősségünk van nekünk abban, hogy hogyan dolgozzuk föl az élet nehézségeit, fájdalmait, és mindez aztán az öreg korára kiül az embernek az arcára. Tehát a szépség nem a kortól függ, hanem a belső világunktól. Jézus mondja is, hogy a szem a lélek tükre, ami belül van, az ül ki a szemünkre, az ül ki az arcunkra, ami belül van. Tehát a lelkünket kell széppé tenni, nem az arcunkat. Erről is gyakran beszélek a szép nem ifjú tagjainak, hogy teljesen hiába való erőlködés, hogyha mindenféle festékekkel próbálják szebbé tenni magukat, vagy az arcukat, vagy a körmüket, vagy a hajukat, mindenféle festékeket használnak, sőt egy egész ipar épült már rá erre, hogy hogyan próbálják a nők egyre szebbé tenni magukat. Na, hát arról a szörnyűségről ne is beszéljünk, amikor egy férfi festi magát, szemét, haját. De én a hölgyeknek is azt mondom, hogy hiába való erőködés, semmi értelme erre pénz, időt pazarolni. Sőt, azt mondhatom a Szentírás szavaimmal, vanitatum vanitas, ez a hiúságok hiúsága. Szent Pál is mondja, hogy a nők ne bordorított hajjal akarjanak szépé válni, hanem azzal, hogy jámbor életet élnek és imádságosak. Tehát a lélek az, amelyik szépé teszi az embereket, és a nők talán, tehát nem azért a szép nem tagjai, mert hogy, ahogy Éva fölsikaltott, milyen szép az a lény, akit ő meglátotta a posolya vizének a tükrében, hanem mert ők a gyengédek. Mert ők jobban meg tudják élni a szeretetet. Jobban ki tudják fejezni a szeretetet. Könnyebben megtapaszthatóvá teszik. A férfiak, édesapák is beleesnek abba a hibába, hogy hát nekünk nem kell gyengédnek lenni, meg mi ugye erősek vagyunk, és hogyha ezt fokozzák föl, csupán erre figyelnek, és nem törekszenek arra, hogy szintén legyen bennük együttérző gyöngédség, a férfi egyébként is másképpen gyöngéd, mint a nő, akkor sajnos visszafejlődik ez a képességünk, hogy igenis mi is tudunk szeretni. No hát persze mindenkinek kell tudni szeretni, de a nők ebben csodálatosan ki tudják bontakoztatni ezt az adottságukat, hogy ők a gyengétségükkel fejezik ki a szeretetüket, és ez teszi őket széppé. Az a nő, akiben nincsen gyengétség, hanem inkább férfias kiállása van, hát annak azért az arcára is ráül ez a fajta belső világ. Maradjunk annál a törekvésnél, hogy belsőleg kell széppé válnunk, és ebben természetesen a legtökéletesebb ember közülünk maga az Isten szülő. Ő a legszebb. Szoktuk is mondani egyébként a római hagyományban éppen úgy, mint a bizánciban, nem csak arról beszélünk, hogy ő a legszentebb, hanem a legszebb lény az Isten szülő. No és az ő szépségét ünnepli meg ez az ünnep, az Isten szülő oltalmának az ünnepe.

vértanúk erősség, az egész világnak csodálandó oltalma, csodálatos ékessége vagy minden hívőnek, a jövendőlések valódi teljesedése, az apostolok dicsősége, szűzek szépe vértanúk erőssége, az egész világnak csodálandó oltalma. Ékesség, szüzek szépe, így becézzük az Isten szülőt ezekkel a szövegekkel. Barsi Balázs atya volt nagyon kedves, amikor egyszer úgy fogalmazott, hogy a görögkatolikusok olyan szépen tudják becézni az Isten szülő Máriát. De nem csak a liturgiai szövegekben van ez így, a második hangú dicsőség most isre énekelt Isten szülő énekben ezt idéztük föl: kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentelésed szekrénye, melyet, mint ragyogó palotát fölékesítettél, és városodnak örökségül hagytál. Mint ragyogó palotát ékesítettél föl, ékesítetted föl az Isten szülőt, amely az ő szentelésének a szekrénye. Itt a Fridládára utal ez a szöveg, az ószövetségi képre. Egyébként ez, hogy kelj fel, Uram, kelj a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, ez a kivonulás könyvében található, amikor Mózes átvezette népét, a választott népet a vörös tengeren, és akkor újongó hála énekre zendültek, és ekkor énekelték ezt a szöveget. Hát ezt idézi föl a liturgikus szöveg: kelj fel, Uram, a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, és ezt egészíti ki a himnusz költő, melyet, mint ragyogó palotát fölékesítettél. De az Isten szülő személyére vonatkozóan is énekelünk ám valamit, ami a szépségére utal. Ötödik hangú szihírában: a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvétetve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette, azért, hogy jó akaratas nagy érgalma folytán belőle szülessék. Tehát a királyné a jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvétette isteni ékességgel, mert őt választotta ki az asszonyok közül mindeneknél, és mindenkinél ékesebbé tette. Imádságokat jól ismerő emberek fölismerhetik, hogy ez pedig szintén az Ószövetségre utal. A 44. Zsoltár használja ezt a képet. Hadd idézem föl a Zsoltárnak ezt a részét, amelyből idéz aztán a liturgikus szöveg: mirha álló és kázia illatozik ruhádból, elefántcson termekből vidítanak föl téged a királyleányok, akik eljöttek a te tiszteletedre. Itt van a királyné jobbot felől áll aranyos ruházatban, körülvétetve fényes sokszínű pompával. Halljad, leányom, és lásd, és hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyád házát, a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt. Tírus leánya közeleg ajándékokkal, a nép gazdagjai könyörögni fognak színed előtt. A király leányának minden ékessége bent van a szívében, arannyal szegélyezett sokszínű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vetetik, bevizik őket vigassággal és örvendezéssel, bevezetik őket a király templomába. Értelemszerűen az Isten szülő temploma vezetése ünnepein is ezt a szöveget énekeljük meg. És még erre hadd hívjam fel a figyelmet: egyrészt a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt, és így fogalmaz: a királyné leányak minden, király leányának minden ékessége bent van, belül van a szívében. Tehát ez egy belső ékesség, minthogyha már a Zsoltáros is arról beszélt volna, hogy nekünk belülről kell széppé válnunk. A királynőnek az ékessége nem a szép arcán és a haján van, hanem ebből a belsőből származik. Ez ragyog föl az ő termetén. Tehát ez a belső szépség, és az egész ünneplésünket ragyogóvá, ékességé, tündöklővé teszi az Isten szülőnek a szépsége. Hadd idézek még tovább: elérkezett, ó tisztaságos szűz, harmadik hangon

nekik a litiai szihirában. Elérkezett ó tisztaságos szűzete, drága, oltalmat, tündöklő ünnepe, mely napnál ragyogóbban világosítja meg az embereket. Tehát a Mária szépsége a mi ünneplésünket is tündöklővé, ragyogóvá teszi. Egy második hangú szír az elővesekből. Mint mindenek menedéke, nagyasszonyunk, énekelünk téged, és fényesen ünnepeljük a te oltalmad drága emlékét, Krisztushoz imádkozva. Tehát fényessé válik az ünnepünk. Vagy maga tropár, ma igazhitű népek, fényesen ünneplünk, megárnyékoltatva Isten anya a te eljöveteled által. Tehát maga az ünneplésünk válik fényessé, ragyogóvá, a liturgia a szépség élményében részesít bennünket. De ez nem csak esztétikai élmény, hogy tetszik, hiszen szokták mondani, hogy arról nem lehet vitázni, hogy mi a szép, kinek ez, kinek az tetszik. Ez az igazi szépség azért mindig transzcendentális. Tehát mindig az Istenre vezethető vissza. Nem csak arról van szó, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hordozza-e ezt az isteni szépséget. És hadd idézem föl egy érdekes mondást Johann Sebastian Bachról, Bachra utalva, aki, hát tudjuk, hogy milyen gyönyörű dallamokat írt, milyen csodálatos szimfóniákat komponált, oratóriumokat és számtalan, megszámlálhatatlan sok kórusművet, és valaki így fogalmazott, hogy a legfőbb istenérv nem más, mint Johann Sebastian Bach létezése. Az ő zene életművének a megalkotása, létrehozása, mert Bach művészete érzékelhetően az Istenről beszél. Nem véletlen, hogy Johann Sebastian Bachot Kislégi Nagy Ádám egy impozáns festményén a szentek között ábrázolta. Jól lehet, nem kanonizált szent, mert ő nem katolikus, de ma már egyre többet beszélünk arról, hogy azért hát a szentek közé tartozhatnak azok is, akik nem a katolikus egyháznak a tagjaiként éltek, de mégis az Isten szentségéből ők maguk is szent életűjékké váltak. Hát Bachnak az élete is egyébként nagyon áhítatos volt, imádságos ember volt, de mindez az ő zeneművein keresztül letagadhatatlanul és hihetetlen megragadó erővel jelenik meg. Az ő zenei művének a szépsége egyértelműen az Istenről beszél. De hát nem csak a zene, hanem sok minden más művészeti alkotás is a szépséget hordozza, és az Istenről beszél. Sőt, azt mondhatjuk, hogy azok az alkotások az igazán szépek, amelyek Istenről beszélnek. Nem feltétlenül tartalmukban, tehát nem csak a bibliai képek azok, amelyek szépek, hanem más alkotások, csendéletek, vagy portrék, vagy bármilyen más témájú képek. Ez is egyébként félrevezető lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy amikor valami bibliai tartalmú vagy egyházi képet látunk, az lehet csak igazán szent kép, holott ebben az eszmefuttatásban a szépség maga is hordozza a szentséget. De nézzük meg például az irodalmat. Maga Dosztojevszki a Félkegyelmű című regényében ezt fogalmazta meg, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ezt a meghökkentő mondatot aztán később ortodox teológusok többször is fölidézték. Evdokimovnak van egy ilyen teológiai traktátusa, a szépség teológiája. Dosztojevszki egyértelműen arra gondolt, hogy gondolhatott, hát ugye mit gondolt a költő, ezt nem mindig tudjuk pontosan kitalálni, de az őt értelmező gondolkodók így fejezték ki, hogy ez a szépség, amely megváltja a világot, voltaképpen Krisztus alakjában teljesedik be. Tehát így teológiai értelemben Krisztus lénye maga a megváltás. Tehát nem azáltal váltott meg Krisztus, amit tett, hogy meghalt értünk, a bűneinket a keresztre szegezte, hanem az ő lénye a mi megváltásunk, hogy ő van, hogy ő közénk száll, hogy ő egyesül velünk,
Ezért ő a legszebb, bár ugye az ószövetségi Izaiás képet idézve nem volt szép, és elfordultak tőle valóban, megfosztották minden emberi szépségétől, amikor szörnyű módon kínoszták és a keresztre feszítették. De mégis ezt az isteni szépséget nem lehetett tőle elvenni, amellyel megvált bennünket. Egyébként még egy másik orosz gondolkodót, Szolzsenyicint is hadd idézek, aki tovább értelmezte Dosztojevszkijnek ezt a mondatát, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ő azt mondja, hogy az igazságot és a jóságot a hazugság és az erőszak eltorzíthatja. Tehát, hogy mi az igazság, ugye ezt már Pilátus is feszegette, és a jóság is nagyon álságos képet vehet magára, viszont a valódi művészi szépség megalkuvás nem tűrő erejével képes áttörni a hazugság falait, fogalmazott Szolzsenyicin, és így valóban megmentheti a világot. Hát ez a humanista derülátás fejezi ki azt, hogy az erőszak, a gonoszság, a cinizmussal szemben igenis a jóság és a szeretet tudja fölvenni a harcot, és nem a csupán a fegyvernyugvás adja meg az embereknek a békét, a belső békességet, hanem maga a megtapasztalható szépség. Hát nincsen szörnyűségesebb, mocskosabb és rondább dolog a háborúnál, de hát azért lássuk be, hogy sokszor az életünket is el tudjuk csúfítani, mondjuk a csúf beszéddel, a csúnya beszéddel, vagy a csúnya magatartással. Tehát nekünk fontos széppé tenni az életünket, és ez a szépség belülről fakad. Ez tarthatja hosszú távon fenn az emberiségnek a reményét, fogalmaz Szolzsenyicin. Hát én itt a 21. század első negyedé eltelte után én inkább azt mondom, sajnos a szépséget is eltorzíthatják, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy azt mondják szépnek, ami nem az. Sokszor a művészetekben nem merik kimondani, hogy messze lenne a király, mert hogy olyan képeket is milliókért vásárolnak meg, amely semmiféle szépséget nem hordoz, de valami miatt a közgondolkodás, vagy a furcsa művészeti ágazatok divat áramlata szépnek és értékesnek mondja, itt most nem akarok kitérni különböző művekre és művészek alkotásaira, de azt mondhatom, hogy az egyszerű ember, a tiszta lelkű ember egyszerűen ráérez arra, hogy mi a szép. Az igazi szépséget nem kell magyarázni, hogy ezt ábrázolja, azt jelképezi, arra gondolt a festő itt, amikor ezt a színfoltot, színpacát ide rakta, hanem ránéz az ember egy képre, meghallgat egy verset, elmegy egy színdarabra, meghallgat egy zeneművet, és egyszerűen emeli a lelkét, széppé teszi a lelkét. Mert a szívet nem lehet becsapni. Szolzsenyicin után én inkább így fogalmaznék, hogy a szívet nem lehet becsapni, azt tudja, hogy igazán, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a szép. Tehát nekünk a szívünket kell őriznünk. Fontos, hogy a művészetek alkotásaiban részesüljünk, menjünk el minél több hangversenyre, színházi előadásra, értékes előadásokra, olvasunk verseket, irodalmat, szép irodalmat, ugye szép ez a kifejező, ez a magyar kifejezés, vagy inkább menjünk el a templomba, aminek szépnek kell lenni, a templomi zenének szépnek kell lenni, a prédikációnak szépnek kell lenni, nem csak igaznak, hanem úgy kell beszélni, hogy az is a szépséget közvetítse, vagy a környezetünket széppé, a lakószobánkat széppé kell tenni, törekednünk kell a szép beszédre. Ezek formálják a lelkünknek a szépségét, vagy a szívünknek az érzékenységét arra, hogy ezt a szépséget be tudjuk fogadni. Hát amikor ilyen szép élményekben van részünk, akár a hangversenytermekben, múzeumokban, vagy éppen a templomokban, ahol nyilvánvalóan az isteni szépség hat ránk és a szentségeken keresztül magunkba is fogadhatjuk minden másnál, minden más felülmúló módon, minél több ilyen élményben legyen részünk, és ezeken keresztül
közelebb juthatunk az Istenhöz, maga az Isten tudja szépé tenni az életünket, a megváltásban, megváltásnak ez a kulcsa, hogy az Istenhöz kerüljünk közelebb. A szépség közelebb visz minket az Istenhöz, az Isten szépé tudja tenni a mi életünket. Amen.

0: Hírpercek.
1: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 1-én tartotta kari tanévnyitó ünnepi ülését a Veres Pálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKR rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házas pároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házaskurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerre járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Ortodox Egyház bizánci forrás előadássorozatunkat hallják. E műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a Budapest 5. kerület Petőfi téri Nagyboldogasszony Székesegyház világi gondnoka. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm körünkben Magyar István protojerei atyát, a Budapesti Nagyboldogasszony Székesegyház vezető parókusát. A bizánci forrás Ortodox egyházi műsor keretei között a mai nap néhány a szinaxárion szerint októberi egyházi ünneppel ismertetjük meg a kedves hallgatókat. A mai adásunk zenei betéteként a kijevi Nagyboldogasszony barlangkolostorban felvett szent liturgiából hallhatnak részleteket a kedves hallgatók. Egyházunk október 1-én Szűz Mária oltalmának ünnepére emlékezik. Ezen a napon, október 1-én mindig figyelemmel fordulunk az Isten szülőhöz, ami nem azt jelenti, hogy máskor nem. Sok csodás esemény fűződik ehhez a naphoz, amikor, mint szerető édesanyához folyamodunk oltalomért, közbenjárásért, segítségért. A dicsérő himnusz szavával fejezzük ki hálánkat ezen a napon, ami ilyenkor minden templomban elhangzik. Örvendez, mert általad felcsillant az öröm. Örvendez, mert általad kialszik az átok. Örvendez visszahívása az elbukott Ádámnak, örvendez válsága Éva könnyeinek. Örvendez emberi értelemnek elérhetetlen magasság. Örvendez angyali szemnek beláthatatlan mélység. Örvendez királyi trónja a királynak, örvendez hordozója annak, aki a mindeneket tartja. Örvendez napkeltét megjelenítő csillag, örvendez méhe isteni magzatnak. Örvendez teremtett világot újító, örvendez benned lesz gyermek az alkotó. Örvendez érintetlen menyasszony. István atya, ezzel az ünneppel kapcsolatban néhány érdekességet és az ünnepi történelmi háttérét mondja el nekünk.
1: Egyházi ünnepeink túlnyomó többsége, és ezek közé tartoznak a nagy ünnepek is, az Úr Jézus Krisztus, a szentséges szűz, vagy a szentek életének egy-egy epizódjára, illetve halálára emlékeztet. De vannak olyanok is, amelyek egyes nevezetes ikonhoz, sőt Szűz Mária esetében valamilyen ruhadarabhoz kapcsolódnak. Ez utóbbiakból hármat tart nyilván az egyházi naptár időrendi sorrendjében egyházunk. Szűz Mária oltalmát, október 1-e, Szűz Mária köntösének elhelyezését a Vlachherne templomban, július 2-a, valamint Szűz Mária övének elhelyezését, augusztus 31-e. Közülük a legjelentősebb, és kialakulását, fennmaradását tekintve a legérdekesebb is az első. Hozzá kell tennünk, hogy míg a másik kettő Mária egy-egy valóságos, kézzelfogható erekjéjének tiszteletét sugallja, a Szűz Mária oltalmának ünnepe egy látomás emlékét őrzi, csupán utalással az Isten anyja öltözékéhez tartozó Maforionra, fejleperre. Valószínűleg ezzel függ össze az is, legalábbis részben, hogy a görög szkepi szó, takaró, fejkendő oltalom, megfelelő szláv tükörszava a pokrov, ennek az ünnepnek a pertraktlárásában a sok jelentésétől főleg az oltalom értelmét tartotta meg. Az esemény, amelynek emlékét őrzi az ünnep, Bölcs Leó bizánci császár idejében történt, a konstantinápolyi Vlachherne templomban, ahol is az 5. századtól őrizték Szűz Máriának a Szentföldről hozott köntösét, fejleplét és övének egy részét. A császárvárost akkor éppen az agarénusok fenyegették, akikben a bizánci népnyelv elsősorban a muzulmán arabokat, szaracénokat, de tágabb értelemben az egyéb tengeri kalózokat is értette. A hívő konstantinápolyi nép egész éjjel tartó vírasztó istentiszteletre gyülekezett a Vlachherne templomban. Ott imádkozott a tömegben a szláv származású, Krisztusért balgatak Szent András és tanítványa Szent Epifániosz is. Jóval elmúlt már az éjfél, amikor a két aszkétának látomásban volt része. Az oltár királyi ajtaján át lebegve kilépett, és a templomhajóban tovább lebegett Szűz Mária, körülvéve az angyalok és a szentek sokaságától. Az Isten anyja térden állva hosszasan imádkozott a veszélybe került népért, majd visszatért az oltárba. Előbb azonban levette fejtakaróját, és mint egy oltalmul a nép fölé tartotta. A lepel ott úszott a levegőben, a tömeg fölött, mennyei ragyogással egészen addig, amíg Mária vissza nem ment az oltárba. Konstantinápoly ezután csodálatos módon megmenekült az agarénusok támadásától. A rendkívüli eseményt Nikiforosz írta meg, aki a konstantinápolyi Ágia Szófia templom papja volt, s az ő elbeszélése olvasható a görög patrológia Szent András legendájában. Magának az ünnepnek a történetével behatóan foglalkozott Szergij Vlagyimiri érsek a 19. században. A két szerző munkáinak egybevetéséből kitűnik, hogy az esemény, mint liturgikus és ikonográfiai emlék, elsősorban a Vlagherne templomban maradt fent, ahol még a 14. században is látta a csoda ikonográfiai ábrázolását egy Alexander nevű orosz zarándok. De Grabar neves bizantinológus megfigyelése szerint is a Szűz Mária oltalmát megjelenítő későbbi keletű szláv ikonok is valamennyien a bizánci eredeti minták szerint készültek. Mindez egyértelműen az ünnep bizánci eredetére utal. Mégis úgy adódott, hogy míg Szűz Mária oltalmának ünnepe Oroszországban és a többi szláv országokban a 12. századtól egyre nagyobb jelentőséget kapott, tiszteletére mind több és több templom épült, Bizáncban fokozatosan feledésbe merült, úgyhogy a konstantinápolyi minológionokban nem is szerepel. Mégsem maradt teljesen ismeretlen Szűz Mária oltalmának ünnepe Görögországban. Valószínűleg a szlávajkú ortodox egyházaktól kapott hatásként kezdett el ott is újból elterjedni, ahol is a régi eredetű Athosz-hegyi templomain kívül újabbak is épültek Athénben és más görög városokban. Hozzátartozik még az ünnep történetéhez, hogy a görögországi ortodox egyház Szent Szinódusa 1952-ben Szűz Mária oltalmát október 1-jéről október 28-ára tette át. Ezzel vallási megalapozást kívánt adni az október 28-ai állami ünnepnek, amelyet a II. Világháború után a Görögország elleni 1940. évi ellenséges támadás emlékére rendszeresítettek. Jó lehet, egyes athoszi kódexek több középkori eredetű, kiadatlan himnuszt tartalmaznak Szűz Mária oltalmának tiszteletére. Az ünnep felújítása alkalmából az athosz-hegyi Gerasimos Mikrajannis himnuszköltő megalkotta az ünnep teljes görög nyelvű szolgálatát. Ez nem egyezik szó szerint a korábbi eredetű szláv textussal, amelyet Gerasimos nyilván nem tartott szem előtt. Abban mégis közel állnak egymáshoz, hogy mindkettő ihletetten magasztalja az Isten anyja közben járó készségét és hatalmát az Úr trónja előtt, a veszedelembe került hívő népért.
0: Ma fényesen ünnepelünk mi hívő emberek, beárnyékolva a te eljöveteled által, Isten anyja, s a te tisztaságos orcádat szemlélve alázattal mondjuk. Takarj be minket a drága oltalmaddal, és ments meg bennünket minden rossztól, esedezve a te fiathoz, ami Krisztus Istenünkhöz, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Szűz Mária oltalma ünnepének kondákionja. A szűz a mai napon megjelenik a templomban, és a szentek seregével láthatatlanul könyörög érettünk Istenhez. Angyalok főpapokkal együtt hódolnak, apostolok pedig prófétákkal együtt örvendeznek, mert Isten szülője érettünk kérleli az örökkévaló Istent.

0: az Istenszülő oltalma ünnepének ikonján láthatjuk mindazt, amit az ünnepi istentiszteletekben énekelünk és imádkozunk. Hátul egy templomot látunk, a templom előtt az oltár baldakinját. Ezelőtt egy alacsony korlát látható, ami utalás a templom ikonosztázionjára. A magasban, a levegőben lebeg az Istenszülő szűz. Két kezében tartja a fejfedő leplét, a mafóriont. Ezt az egybegyűlt emberek személyében az egész városra terjeszti ki. Mária közelében vannak a vele templomba jövő angyalok és szentek. Az előhírnök alakja kiválik közülük. Az ikon legalsó sorában látjuk Krisztusért balgatag Szent Andrást, amint fölfelé mutatva szól barátjához, Szent Epifániuszhoz. Az Istenszülő alakja alatt az anvonon dallamszerző Szent Románosz látható, aki sok éneket írt az Istenszülő tiszteletére. Bár az ünnepelt eseménynél 300 évvel korábban élt, személye azért kerülhetett az ikonra, mert ünnepe szintén október 1-én van. Szent Románosz mögött a hívek csoportja látható.
1: Szűz Mária oltalmának ünnepe mélyen belevésődött a szláv népek, különösen az orosz nép vallási tudatába, folklóriába. Egy ide tartozó népi hagyomány szerint Szűz Mária oltalmának ünnepére, amely az orosz ortodox egyházban az ónaptár adottságainak megfelelően 13 nappal később, október 14-én van, Oroszországban mindig leesik az első hó. Szép jelképe ez annak, hogy amiképpen Isten anyja egykor fejtakarójával oltalmat nyújtott népének a nagy veszedelemben, ünnepének hótakarójával megóvja a fagytól a végtelen orosz mezőkön az emberek őszivetését. Minden keresztény naptárban október 18-án Szent Lukács apostol és evangélista nevét találjuk bejegyezve. Egybehangzó teológia vélemény szerint ő volt a szerzője a harmadik evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek. Viszont ő maga név szerint csak Szent Pál apostol 3 levelében szerepel. Mindannyiszor, mint Pál munkatársa. A kolosszéi levélben az apostol orvosnak, sőt szeretett orvosnak titulálja őt. Életének többi mozzanataira csak következtethetünk az apostolok cselekedeteiből. István atya, ki volt Szent Lukács apostol?
0: Egy régi egyházi hagyomány szerint Lukács az Úr szélesebb tanítványai köréhez tartozott, egyike volt az úgynevezett 72 tanítványnak. Ez a hagyomány azonban nem látszik hitelesnek. A Szentírás magyarázat ma antiókiai pogány származású férfiúnak fogadja előtt, aki jóval Krisztus kereszthalála és feltámadása után került kapcsolatba az apostolokkal, mégpedig először Szent Pállal, annak második körútja során a kis-ázsiai Troászban. Attól kezdve állandó kísérője, munkatársa és orvosa volt a népek apostolának, egészen annak Rómában történt vértanú haláláig. A továbbiakban viszont a hagyományra kell hagyatkoznunk, mely szerint Szent Lukács tovább hirdette az evangéliumot Dalmáciában, Galliában és Macedóniában, egészen 80 éves korában bekövetkezett haláláig. Tudjuk tehát, hogy Lukács orvos volt. Ez nem csak a kolosszei levélből tűnik ki, hanem abból is, hogy evangéliumában előszeretettel foglalkozik a különböző betegségekben szenvedőkkel és Jézus gyógyító csodatételével. Írásainak tisztább görög nyelvezete és csiszolt stílusa pedig arra utal, hogy az evangélisták között ő volt a legműveltebb, legképzettebb. Mind evangéliumát, mind az apostolok cselekedeteit bizonyos Teofilosz tájékoztatására írta, akit Krátisztosznak, vagyis legkiválóbbnak, legelőkelőbbnek nevez, de akinek kilétét homály fedi. Csupán annyit sejthetünk róla, hogy pogány vagy pogányból lett keresztény lehetett. Míg Máté elsősorban a zsidók számára írta a maga evangéliumát annak bizonyítására, hogy Jézus a proféták által megjövendőlt messiás, Márk pedig a pogányoknak, hogy Jézust Isten fiaként mutassa be, Lukács is főleg a pogányokat akarja meggyőzni arról, hogy Jézus az, aki megszabadítja a világot a bűntől, a betegségektől és a szenvedésektől. A négy evangélium közül Lukácsi öleli fel a legnagyobb időszakot, keresztelő Szent János születésének ígéretével kezdődik, és Mária örömhírvételével folytatódik, majd részletesen elmondja János és Jézus születését. Lukácstól tudjuk, hogy Jézus istállóban jött a világra, és hogy elsőként a betlehemi pásztorok hódoltak neki. Lukács ezután kitér Krisztus gyermekkorának két epizódjára, a 40. napi templomi bemutatásra, és arra az esetre, amikor 12 éves korában a jeruzsálemi templomban hallgatta és kérdezgette a tanítómestereket. Az a végtelenül gyengét szeretet, ahogyan Lukács bemutatja evangéliumában Szűz Mária alakját, talán az indította el útjára az ősrégi hagyományt, mely szerint Lukács festő is volt, aki elsőként festette le Mária arcvonásait. Krisztus földi életének, tanításának, csodatételeinek, kereszthalálának és feltámadásának leírásában Lukács nagyjából követi a többi evangélistát, azonban egyedül ő kíséri tovább az eseményeket egészen Jézus mennybe meneteléig. Lukács evangéliumában számos olyan krisztusi példázatot olvasunk, amelyek a többi evangéliumban nem találhatók. Csak néhányat említünk meg közülük. A legszebbek és legismertebbek közé tartozik az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd, amelyet Jézus nem sokkal azután mondott el, hogy egy szamariai faluban nem fogadták be őt és tanítványait. Ez a példabeszéd felhívása nemzeti és vallási ellentétek áthidalására, az egyetemes emberi kiengesztelődés, békesség és testvériség megteremtésére. A zsidók által megvetett szamaritánusok rehabilitálását megtaláljuk Lukács evangéliumának még egy helyén. Ott Jézus 10 leprást gyógyít meg, és csak egy tér vissza hozzá, hálát adni tisztulásáért, és ez az egy is éppen szamariai. A világ novella irodalmának gyöngyszemei közé is sorolható a tékozló fiú szintén közismert története, amelyet csak Lukács jegyzett fel. Csak Lukácsnál találjuk meg a társadalmi igazságtalanságok felett ítélkező isteni igazságtétel krisztusi példázatát is, a gazdagról és Lázárról. És csak Lukács evangéliuma őrizte meg Krisztusnak egy másik példabeszédét, a felfuvalkodott képmutató farizeus elítéltetéséről és a mélységes bűnbánatot tanúsító vámos megigazulásáról. Lukács evangéliumának egyik legéletszerűbb, legmeghittebb epizódja az, amelyben az Emmaus felé bandukoló Kleopás és egy névtelen társa találkozik a feltámadt mesterrel, de egyikük sem ismeri őt fel, egészen a kenyér megszegéséig. Annyira élő ez az epizód, hogy több írásmagyarázó a meg nem nevezett tanítványban magát Lukácsot vélte felfedezni, aki merő szerénységből nem fedte fel kilétét, akárcsak János a maga evangéliumában. Ezt a feltételezést nincs okunk teljességgel elvetni, jó lehet evangéliumának bevezető ajánlásában Lukács nem említi, hogy valaha is személyesen találkozott volna Krisztussal, ellenben azt igen, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járt, amit reánk hagytak azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Ha talán nem is volt közvetlen tanítványa, apostola az Úrnak, Lukács mégis evangélistája lett neki. Olyan evangélistája, aki sok tekintetben a legközelebb jutott ő hozzá, az ő tanításához, isteni és emberi gondolatvilágához. Ezért is hagyhatta ránk a krisztusi életműről szóló nagy szeretettel és bensőséges melegséggel áthatott írását, az öröm és a békesség evangéliumát.
1: Az ortodox egyház szent liturgiájában Az evangélium felolvasása után az A6-os ekténia hangzik fel. Minden egyes könyörgésre háromszoros Uram irgalmaz, énekkel válaszol a kórus. A kievi ballankolostor Nagy Boldogasszony templomának kórusát hallják.

0: ortodox egyházunkban, napjainkban 4 különböző féle liturgia van használatban. Ezek közül 3-nak az eredete az apostoli korig vezethető vissza. Az összes közül kétséget kizáróan legrégebbi a Szent Jakab apostolnak, az Úr testvérének, Jeruzsálem első püspökének nevét viselő liturgia, amelynek teljes szövege arra utal, hogy a keresztény üldözések alatt keletkezett, valamint liturgia történeti kutatások igazolják, hogy a jeruzsálemi patriarchátus területén egészen a 8. századig általános használatban volt. A Szent Jakab liturgiának milyen sajátosságai vannak, ami érdekes lehet a hallgatók számára?
1: Első érdekessége ennek a liturgiának, hogy a proszkomédia mindössze abból áll, hogy a pap kivágja az amnoszt, tehát a bárányt, amiből az eukarisztia lesz, a diszkoszra helyezi, majd bort és vizet önt a kehelybe, megtömjénezi a szokott módon a takarókat, és betakarja velük a szent adományokat. A proszkomédia ideje alatt a pap semmit sem mond. Ebből arra következtethetünk, hogy az élőkről és holtakról való megemlékezés a szent liturgia folyamán, mégpedig az epiklézis után történt közvetlenül. Ott ugyanis egy hosszú csendes imádságot találunk, amelynek csak az első rövidebb részimája kezdődik így, felajánljuk ezt néked, uralkodunk, az összes többi részimádság viszont így kezdődik, emlékezz meg, urunk. Itt megemlékezéseket találunk a Szent Egyházról, az egyházi elöljárókról, a szolgálattevőkről és a népről, a lakóhelyről, az ország vezetőiről, minden rászorulóról, az adományozókról, nép szerint az élőkről, az elhunytakról általában. Majd a kiváltképpen szentséges, tisztaságos kezdetű fennhang után kifejezetten az elhunytakról szóló speciális megemlékezés történik. További érdekessége a liturgiának, hogy a csendes imádságok gyakran emlegetik az ószövetségi igazakat, kérve, hogy Isten olyan szívesen tekintsen a mi áldozatunkra, mint az övéikre is tekintett. Egyik ezek közül megmaradt Nagy Szent Vazul liturgiájában is. Ahogy fentebb említettük, ez a liturgia a 8. századig általánosan elterjedt volt a jeruzsálemi patriárkátus területén. Ekkor szorította ki 2 konstantinápolyi liturgia típus, amelyek ugyancsak Szent Jakab liturgiájából alakultak ki, a Nagy Szent Vazul és Aranyszájú Szent János liturgiájáról van szó. Szent Jakab liturgiáját attól az időtől fogva Jeruzsálemben csak évente egyszer, október 23-án a Szent ünnepén tartották. Napjainkban egyre több helyi ortodox egyházban ünneplik a liturgiát, azonban kizárólagosan Szent Jakab ünnepén. Tipikon is sajátosságai a következők ennek a liturgiának. A liturgia megkezdése előtt a templom közepére dobogót és arra a név felé fordítva karosszéket helyeznek, a dobogó elé pedig analógionyt, könyvtartó állványt állítanak, hogy a vezetőpap és a név felé olvashassa az evangéliumot. Ha a szent liturgián több pap is szolgál, számukra is dobogótól jobbra és balra székeket helyeznek el, illetve egy-egy analógiont az ószövetségi, valamint az apostoli olvasmány felolvasására. A szent liturgiára való felkészülés úgy történik, hogy a pap és a diakonus szokás szerint megcsókolják a királyi ajtó oldalára akasztott kis Krisztus és Isten szülő ikont, de bemeneti imákat nem olvasnak. Az istentiszteleti ruhák felöltésekor sem mondják a szokásos zsoltári verseket. Az oltárasztalon az evangéliumon kívül megtalálható az apostolos könyv és az ószövetség is. A többi liturgiától eltérően a Jakab liturgián a kisbemenet közvetlenül a liturgia elején van az Istennek egyszülött fia kezdetű himnusz éneklése alatt. A kisbemeneten a pap viszi az evangéliumot, a diakonus az apostolt, a felolvasó pedig az ószövetséget. A könyveket az analógionokra helyezik, majd visszatérnek az oltárba. Csak ezután következik a békességes ektínia, aminek a többi szent liturgiában a kezdőáldás után van a helye. Az ektínia befejező könyörgésében Istennek szent szülőjén kívül megemlékezünk keresztelő Szent Jánosról, az apostolokról, prófétákról, vértanukról, és közben járásukat kérjük. A befejező papi felhang után mindjárt következik a triszágion, vagyis a háromszor szent ének, ezután pedig felolvasásra kerül az ószövetségi olvasmány. Az ószövetségi olvasmány Ézsaiás prófétától vagy Salamon bölcsességéből történik, és ezután következik újra a háromszor énekelt Alleluja. A vezetőpap ez alatt imádkozza az evangélium előtti csendes imádságot. Majd felolvassa az evangéliumi szakaszt. Az evangélium felolvasását újabb háromszoros Alleluja követi, ezek után olvassák fel az apostolt, ami aranyszájú Szent János és Nagy Szent Vazul nevét viselő liturgiákon mindig az evangélium előtt hangzik el. Az apostol felolvasása után következik a többi liturgián is megszokott álhatatos ektémia, mondjuk mindnyájan, kezdettel, de különleges betoldásokkal. Miután elhangzottak a többi liturgián is szokásos könyörgések, a pap nem a szokásos felhangot mondja, mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, hanem áldást ad. Üdvözítsd, Uram, a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Közvetlenül ezután a diákonus további könyörgésekkel folytatja a szent liturgiát, amelyek a litia, vagyis az esti istentisztelet kenyéráldásának bevezető imáinak könyörgéseire emlékeztetnek. Majd a csendes ima után a felhang és a békességes és kérő ektémia egy-egy részlete következik, ezután pedig a kerubének helyett a Hallgasson most minden halandó test kezdetű himnusz, amit a kórus énekel. Ez alatt a pap végzi a szokásos töménezést, egyébként az említett két másik liturgián ezt a töménezést a diakonus végzi. Az áldoztatás az ókeresztény gyakorlat szerint történik. A pap kezébe veszi a szent diszkoszt, amelyen rajta vannak a szent kenyér hívek számára feldarabolt részecskéi, a szent kelyhet pedig átadja a diakonusnak. A diakonus a kehely átvételekor az alábbi imát mondja csendesen. Emelkedj az egek fölé, Isten, az egész föld fölé a te dicsőséged, és a te országod megmarad mindörökkön örökké. Ezután a diakonus a királyi ajtóból felmutatja a népnek a szent kelyhet, isteni félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. A nép énekli, töltsd el az én számat a te dicséreteddel, Uram, és örömmel az én ajkaimat, hogy magasztaljam a te dicsőségedet. Majd következik a hívek áldozása úgy, hogy a pap a diszkosszal a királyi ajtó, és a diakonus pedig a kehellyel az ikonosztázion Isten anyja ikonja előtt áll meg. Az áldozó először a paphoz járul, aki felvesz egy darabot a szent kenyérből, a diszkoszról, ezekkel a szavakkal. Krisztus teste, és az áldozó ámin válaszára annak szájába helyezi. Ezután a hívő a diakonushoz megy, aki felmutatja a szent kelyhet, Krisztus vére az élet kelyhe, és a hívő ismételt ámin válaszára részesíti őt a szent kehelyből. Megjegyzendő még, hogy a csendes imákat valamennyi pap úgynevezett keleti imádságos kéztartással kíséri, ami abból áll, hogy alsó karjaikat fölfelé fordított tenyerekkel kissé szétállóan maguk elé kiterjesztik. Szent Jakab liturgiáján a papság sem mellkeresztet, sem a hierarchikus rangjára utaló egyéb diszcinkciót, kitüntetést nem

Nem várjuk a kedves érdeklődőktől. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest 5. kerület Petőfi téri Nagyboldogasszony templom vezető parókusa, e műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta volt.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Nincsen benne. Szentatyáink imája által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk.
2: Amen.

Most a mi lelkünket, Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent, tekintsd és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az

0: Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsájtja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged. Életedet megmenti a pusztulásból, megkoszorúz irgalmassággal és könyörülettel. Betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik mindvégig, s nem is neheztel örökre. Nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert ami magas az ég a föld felett, oly erősé tette az Úr irgalmát az őt félők számára. Ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket, mint az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön, mert tudja ő, hogy miből alkotott. Emlékezik arra, hogy porból lettünk. Az ember napjai, akár a fű, mint a rét virága, elvirágzik. Ha szél söpör végig rajta,

0: nincs is többé. És már a helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága azonban öröktől van. Mindörökre kiterjed az istenfélőkre, és az ő igazsága a fiak fiaira, azokra, kik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat meg is cselekedjék. Az Úr a mennyben állította fel trónusát. Királyi uralma mindenre kiterjed. Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mi egy szavainak hangját halljátok. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az Urat minden művei, uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat egész életemben, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség. Elszáll a lelke is, visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob istene, akinek reménye az Úrban, az ő istenében van, ki az eget és a földet teremtette, a tengert, s mindazt, ami azokban van, ki igazságát örökké megtartja. Igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek, az Úr feloldozza a foglyokat, az Úr bölcsességet ad a vakoknak, az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fölkarolja, ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.
1: Most és mindenkor és örökön öröké.
3: Amen. Istennek egy szülött fia és igéje, ki halhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szülő mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket! Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba.
4: Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa, boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak, boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa, boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanatok ellenetek én értettem, örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökön örökké. Amen.

0: Midőn eljössz a te országodban, emlékezzél rólunk, szentek szentje, midőn eljössz a te országodban.
1: Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levelének olvasása. Testvéreim, ahogyan mindenkor engedelmesek voltatok, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok, üdvösségetek, mert Isten az, aki munkálja bennetek a szándékot épp úgy, mint a cselekvést, jóságos terve szerint. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és tiszták legyetek Isten hibátlan gyermekei a romlott és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillag az égen, az élet igéjét kínválva nekik. Büszkeség lesz ez számunkra Krisztus napján.
2: Amen. Amen.

0: Dicsőségeddel.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: A szent angyalok és arkangyalok kara, az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít téged is, mondja. Szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni elemeket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszen egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Örülj el, távoztasd, bocsásd meg, Istenem,

0: magunkkal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem, bocsáss meg nekem mindezeket, mint jóságos és ember szerető.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A szűz ma jelen van az Úr hajlékában, és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik érettünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a profétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik érettünk az örökké való Istenhez. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai.
2: Elméd szilárdságában, ó Karitina, lelkedet hittel fölvértezve, az ellenség lázongását nyilván lecsillapítottad, és vérettől bíborló öltözetet viselve járultál Krisztus elé boldogságos, s most az angyalokkal örökké örvendezve imádkozzál érettünk szent bajnoknő, dicsőség az atyának és fiúnak és szentléleknek,
0: szentjeiddel nyugtasd meg Krisztus, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet.
2: Most és mindenkor és örökön öröké.
0: Amen. A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a Teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz, nevesd meg a bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgó fohászkodunk, figyelmezz a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisztelőjéért.
2: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,

0: halmaz,
1: ki minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, Urunk, add, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől, védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
2: Amen.
3: Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerugoknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
4: Legszentebb Szent Háromság egy lényegű hatalom és felosztatatlan királyság, minden jónak kódfeje, légy kegyes most hozzám bűnöshöz is, tisztíts meg, s tedd értelmessé szívemet, most le rólam minden szennyet, világosíts föl elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak és mondjam, egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére.
3: Amen. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké.
4: Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindenkor ajkamon, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vígadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az öt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, aki benne bízik. Féljétek az Urat is szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkodat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól és cselekedjél jót, keresd a békét és kövesd azt, az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket. Az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásokból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja a szolgái lelkét, és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek.
3: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerúboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked, dicsőség
3: az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Szent Atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
3: Amen.

0: Hírpercek.
1: 25 éve magasodik Beregszász fölé a kerekhegyi fehér kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet. November 1-től Christoph Pakolt OSB lesz a Mariazelli Bencés közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megáldásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000., valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelektek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott, Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Christoph Pakolt OSB lesz a Mariazelli Bencés közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Christoph Pakolt 1995-ben lépett be a Szent Lambrechti Bencés közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Mariazelli lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Mariazell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert, fogalmazott Pakolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Mariazell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, temelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, 14 órakor, jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, Szent Művészet, a Zárszákra Alapítvány kulturális műsora, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, gyümölcsoltó, Birhernándor diakónus homéliái, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzeti étkegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram, Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Fokoláré mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
4: Rózsaeső imaest.
3: október 11-én vasárnap 16 órától rózsaeső imaestre várnak mindenkit az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomba. Felidézik kis Szent Teréz ígéretét, miszerint közbenjárásának kegyelmei rózsaszíromként fognak hullani. Kéréseiket levélben fogalmazzák meg, melyekért egy évig imádkoznak majd. Az alkalmon tanítás, tanúságtétel, zenés szentségimádás és gyónási lehetőség is lesz. Almád dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almád dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almád dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Október 16-a és 18-a között Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát lesz a vendég. A téma személyes boldogság. Arany, ami fénylik. November 13-a és 15-e között P. György Alfréd Kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma gyógyulás. Ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban. Részletek és jelentkezés a www.mariaradio.hu/almadialógus linken. Zenés szentségimádás. Október 8-án a 18 órai mise után zenés szentségimádást tartanak a Krisztinavárosi plébánián, 1016 Budapest, Mészáros utca 1 szám alatt. A Havas gitárzenekar és a karizmatikus imacsoport működnek közre.
2: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, valamint az egyéni imaszándékokra, Teréziáért és Sándorért. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Íme méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a Szent Élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömöt hozhassak mások életébe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, befolyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, a békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát, a tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, vencs meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm, Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségemet előzi világosságod, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságunkban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhérnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te szívemben, én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilgalmodra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
2: Hálát mondom neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgazd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
6: Rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés Házában és a Székelybői Szent Ignác Házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 14:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely Bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Szó sincs róla. Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne? Vagy nem tudjátok, hogy akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A kereszténységben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, hogy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert a halálának hasonlóságában egyben nőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek. A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben. Mi következik ebből? Az, hogy vétkezzünk, mert nem a törvény uralma alatt, hanem a kegyelemben élünk. Semmi esetre sem. Vagy nem tudjátok, hogy annak szolgái vagytok, és annak kell engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat? Vagy a bűnnek, ami a halálba vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulást eredményez? De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok. A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek. Földies gyarlóságok miatt emberi módon szólok. Ahogy tagjaitokat tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a bűnre adtátok, adjátok most tagjaitokat az igazság szolgálatára, a megszentelődésre. Míg ugyanis a bűnnek szolgáltatok, az igazsággal szemben szabadok voltatok. Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hiszen annak vége a halál. Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál. Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 5-e. El ne vesszem. Ezt a három szót Szent János evangéliumában olvassuk a harmadik fejezet 16. versében. El ne vesszem. Sokszor előfordul velünk, hogy elkeverünk valamit. Nem figyeltem, valami fontosat elkevertem, nem találom. Lehet, hogy évek múlva se találom, pedig szükségem lenne rá. Aztán meg kell állapítanom hosszabb idő után, hogy elveszett. Ez azt jelenti, hogy valahol megvan, de számomra és mások számára nem használ többé, mert nem tudom, hogy hol van. Elveszett. Elveszhet-e így egy ember? Valahol van, itt és a halál után, de élete haszontalanná lett mások, sokak. Végül önmaga számára. Elveszhet így egy ember az Isten számára? Nincs ennél fontosabb kérdés. Elveszhet így egy ember az Isten számára? Nincs ennél szentebb kérdés. Egyet tehetünk. Vegyük komolyan az ige figyelmeztetését. El ne vesszen. Tehát elveszhet, a fenti példából kiindulva, az ember is. Ebben a figyelmeztetésben azonban nem irgalmatlan szigor, hanem féltő, mentő szeretet nyílik meg. Ez a szeretet újjászületése, az elveszett állapotból az életre hívja a farizeust, a vallásos, Isten törvényét tisztelő, Jézust megdicsérő Nikodémust. Ugyanúgy, mint ahogy minket is. A fejezet első két versében erről van szó. De jó tudni, az újjászületés, vagyis a megtérés, a hit, nem a mi produkciónk, hanem Isten szent lelkének a munkája. Erről ír a 3. és a 8. fejezet. Akiket ő kiválasztott, azokat újjászülés megváltó szeretetében mindvégig megtartja. Az újjászületés, vagyis az ebben a világban elkezdődő örök élet, mert ez az újjászületés, az ebben a világban elkezdődő örök élet. Ez az újjászületés a keresztre felemeltetett Jézus Krisztusban van. Csak ő benne, és senki másban. Ő nélküle azonban a kárhozat most van, itt van ő nélküle. A kárhozat mindörökké van. Azt azonban minden spekulatív túlkapás és hívő szűkkeblűség ellenében szögezzük le. Isten itt kijelentett egyértelmű szándéka, az üdvösség. Mert az Isten nem azért küldte el fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Hogy el ne vesszen. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Szabadnak és igaznak lenni. Nincs is jobb hír annál, mint hogy végre olyan férfiak és nők lehetünk, akik képesek kinyilvánítani egyediségüket. Be kell ismernünk, hogy gyakran mi vagyunk a legnagyobb akadálya annak, hogy ez a Krisztus által biztosított szabadság nyugodtan és felelősség teljesen kipontakozzon. Mindig fenyeget bennünket a kísértés, hogy visszatérjünk azokhoz a megnyugtató sémákhoz és logikákhoz, amelyeket mások is a bennünk körülvevő kultúra közvetített felénk. Pedig, ahogy a Galatáknál olvassuk, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Anélkül, hogy akarnánk, de anélkül is, hogy képesek lennénk visszautasítani, egyfajta kollektív versenyben élünk, amelyben kénytelenek vagyunk nyerni vagy veszíteni, miközben rendkívül nehezünkre esik, hogy egyszerűen önmagunk maradjunk. Ha mindannyian egyfajta kollektív tehetségkutatóra jelentkeztünk volna, ahol a legjobb arcunkat kell mutatnunk, és titokban kell tartanunk a kedvezőtleneket. Így módon arra kárhoztatjuk magunkat, hogy szükségszerűen ne legyünk hitelesek mások előtt, de végső soron önmagunk előtt sem. Abba a tévhitbe esünk, hogy annyiban vagyunk szerethetők és megbecsülhetők, amennyiben jónak, megbízhatónak és hibátlannak mutatjuk magunkat. A rabszolgaság a modern formájából az ima meglepő módon képes felszabadítani bennünket, ha odafigyelünk arra, mit is keresünk valójában az ima által. A nagy tévedés az lehet, ha azt kérjük Istentől, hogy erősítsen meg bennünket, vagy gyógyítsa meg azt a gyengeséget, amely megakadályozza, hogy olyan erősek, sikeresek és tökéletesek legyünk, ahogyan azt a világ megköveteli tőlünk. És amire a szívünk egy része is vágyik. Ebbe a csapdába estek a tanítványok is, akik Jézustól egy sor olyan előnyt és kiváltságot reméltek, amelyek a bálványaiknak feleltek meg, és semmiképpen sem a hiteles is lehetséges boldogságnak. Az evangélium úgy mutatja be őket, mint akik egészen Jézus halálának előestéjéig veszekedtek és versengtek egymással. Akik képtelenek voltak szemlélni azt a szeretet óceánt, amely éppen a kereszten tárult fel, és amelyben később Jézus feltámadása után ők is megmártózhattak. Azt hitték magukról, hogy jók és erősek, vagy legalábbis annak kell lenniük minden áron. De csak akkor értették meg, hol van az igazi boldogság, amikor felfedezték és elfogadták saját magukat a saját gyarlóságokban. Krisztus irgalmas arca előtt. Nem abban a képességben, hogy tökéletesek legyenek, hanem annak a lehetőségében, hogy hagyják magukat szeretni. Ezt olvassuk a II. Korintusi levél 12. fejezete 9-10. Versében, hogy ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben. Kedvem telik a Krisztusért való gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostolnak ez a tanúságtétele kiváló kritérium lehet, amely alapján megvizsgálhatjuk, Fajon az imádság nem arra szolgál-e, hogy jól érezzük magunkat, hanem valóban segít-e bennünket abban, hogy szabad és hiteles ember, szabadabb és hitelesebb ember legyünk.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szent Misén dr. Székely János megyés püspök mondott szent beszédet. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves érsek atya, püspök atya, paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, kedves testvéreim! Izajás próféta írta, íme én és a gyermekeim, akiket az Úr nekem adott, mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák. Valahogyan így lett a Brenner család, a két nagyszerű szülő, és a három papfiú,

Öten is megkapták a papi hivatás ajándékát. Az imádság erejének csodája. Egy nagyszerű édesapa, aki minden nap szentmisére ment, minden nap imádkozta a rózsafűzért. A kispap később papfiaival gyakran teológiai kérdésekről társalgott, akiből sugárzott, ahogy a József atya gyakran emlegette ezt édesapjával kapcsolatban, sugárzott belőle a nyugodt lélek vidámsága, a tiszta szív öröme. Aztán egy nagyszerű édesanya, Vranovics Julianna, 12 gyermek közül a hatodik. Tökéletes összhangban élt a férjével. A háború utáni nehéz években keresztanyaságot vállalt egy 10 gyermekes családnál, és igen sokat segített nekik hétről hétre. De bejáratos volt hozzá a sokak által bolondnak tartott Janka néni is, akit a mama mindig leültetett, megetetett, elbeszélgetett vele. A mama segített az állásából a kommunista diktatúra által kirúgott pedagógus családjának. Még a fiai játékai közül is sokat szétosztott a legszegényebb családok gyerekeinek. Később megnyitotta az otthonát fiainak paptársai előtt. A kereszt nevükön szólította őket, gyakran saját ebédjét is fölkínálta nekik. A betérő vendégek néha el is csodálkoztak a mennyei jó hangulaton, és azt mondogatták, ők nem is gondolták, hogy a papok ilyen vidámak. A mamának rettenetes, súlyos kereszteket kellett elhordoznia. A nagymama Szlovákiából való kitelepítését, akinek a két szoba közül az egyiket átengedték, a fia meggyilkolását, a férje korai halálát. Vértanú fiától az utolsó ajándéka az időben megküldött karácsonyfa volt. Ez volt a fia hálájának, szeretetének egyik kedves jele évről évre, megköszönve azt a sok csodálatos karácsonyt is, amit gyerekkorukban a plafonig felérő karácsonyfák alatt a titkolódzás, az ima, az ének, a játékok és a családi béke örömében éltek át. A szülők a fiúk meggyilkolása után ezt a karácsonyfát képtelenek voltak fölállítani. Az édesanya 34 karácsonyt ért még meg a fia vértanúsága után, de soha többet nem állított karácsonyfát. Csak néhány gyertyát gyújtott meg a kis fából készült Betlehem előtt. 1991. december 24-én karácsonykor szólította haza őt a mennyei atya. Aztán jel volt a báty, Brenner László Tóbiás is. Már gyerekkorában misézett otthon. Néha két kistestvér voltak a minisztránsai, de sokszor ki is küldte őket a csengetés iránti fékezhetetlen szenvedélyük miatt. Brenner László Tóbiás kivételes tehetség volt. Egy életen át félreállítva, a Győri Egyházmegye legkisebb plébániáján Répcevisen szolgált. Nem keseredett meg, hanem itt Répcevisen varázsolt virágzó egyházi életet. A három papfiú közül a második volt János. Derűjével, tiszta szívével, életáldozatával világító fákja lett. Jel és csoda mindannyiunk számára. És végül József, a legkisebb,

0: három testvér közül. Félénk gyermek volt. Nem mert beállni a minisztránsok közé. De lassan az ő szívében is megszólalt a papságra hívó szó. József atya elmesélte nekem egy alkalommal, hogy amikor 14 évesen ezt közölte az édesapjával, az ránézett, a tekintetében megrendültség és öröm volt. Aztán csak ennyit mondott, legyél jó pap. Hát ez így is lett. József atyából jó pap lett. Egyenes lelkű, hűséges, aki szívből szolgálta Krisztust, s a rábízottakat egy életen át. Amikor valaki békegyűlésre akarta hívni őt, azt válaszolta, hogy abból nem esznek, hogy ő valaha is békegyűlésre menjen. Azt vallotta, hogy a papságot teljes szívvel kell élni. 1956-ban határsáv engedélyt kapott, és meglátogatta a bátyját. Amikor Farkasfára együtt motoroztak ki, nem is gondolt arra, hogy egy év múlva majd ugyanitt fahasábokat dobálnak ki a testvére motorja elé, hogy megöljék. Amikor Zsidán az iskola kápolnában János atya mondta a vasárnapi szentmisét, József akkor még szubdiakónusként nem sejtette, hogy egy év múlva majd a testvére holtteste fekszik itt nem messze, 32 készszúrástól véresen, szorítva még akkor is az oltári szentséget. Csak azt látta, hogy a plébánia tele van fiatallal minden délután. Azt látta nagy örömmel, hogy a testvére lángol és világít. József atya is részt kapott a kommunista diktatúra szörnyűségeiből. Átélt házkutatást. Keresték és vallatták őt a mincenti beszédek terjesztésének ügyében. Megakadályozták, hogy a központi szemináriumban tanulhasson. Ehelyett Bagot Vitenyédre kapott kápláni kinevezést. A testvére meggyilkolása után végigélte a szívtelen, rettenetes kihallgatásokat. 1990-ig nem is engedték a határsávba. 90-ben mehetett el újra Zsidára, ahol látta, hogy a száraz kutat, amely mellett a testvére holttestét megtalálták, meg a régi miseutat is, benőtte a gaz. De az iskola kápolna mellett már emlékkereszt állt Brenner János vértanú a magyar Tarzíciusz emlékére. József atya 30 éven át itt, a szalézi templomban volt káplán. Általában hétköznap a reggel 4-7-es szentmisét mondta. Fiatalon heti 24 hittanórája volt. Mindig mondogatta is, hogy az atyák hitoktassanak. Egyházmegyénk papjainak spirituálisa volt. Az irgalmasság pápai követe. Egyenes lelkű, hiteles pap, akinek tanítását hétről hétre zsúfolásig megtelt templom hallgatta. Jelek és csodák lettek ők, a Brenner szülők és a három pap fiú. Isten szeretetének, az ő mindent odaadó, keresztig elmenő szeretetének a tanúi. A diktatúra idején, pogányok idején ragyogó fények. A hazugságok idején az egyenes lelkűség, az igazság tanúi. A reménytelenség idején a remény jelei. A hitből fakadó derű, öröm, segítőkészség és hiteles emberség jelei, jelek és csodák. Kedves paptestvérek! Legyetek ti is minden körülmény között az igazság, az irgalom, a remény jelei és tanúi. Merítsetek erőt vértanúink, szentjeink példájából. Lángoljatok, s világítsatok. Éljétek a papság titkát egész szívvel, odaadással. Kedves hívek, legyen a ti otthonotok, a ti családotok is jellé. Olyan helyé, ahol helye van az imádságnak, ahol teljes az összhang a szülők között, ahol jelen van a derű és a szegények iránti szeretet, ahol megrendültséggel és örömmel fogadják, ha valamelyik gyermek szívében megszólal a papi vagy szerzetesi hivatás hangja. Kedves fiatalok, ne legyetek langyos keresztények, hanem legyetek lángoló szívű, igazi Krisztus követők. Olyanok, akik nem a széles úton, hanem a keskeny ösvényen. A Krisztus követés örömteli, de néha embert próbáló útján járnak. Akik akkor sem futnak el, ha fordul az út a Golgota felé. Nyissátok ki a lelketeket, és engedjétek, hogy szíven találjon titeket Jézus hangja. Mondjatok neki örömteli szívvel igent, hogyha hív, ha az egész életetek odaadását kéri tőletek. Kedves József atya, köszönjük, hogy tanúja és jele voltál egy életen át testvéred élet áldozatának. Köszönjük, hogy részt vállaltál az ő keresztjéből. Köszönjük egyenes lelkűségedet és derűdet. Imádkozunk érted, hogy a mennyei atya az ő végtelen irgalmában törölje el gyarlóságaidat, és vezessen be az ő örök szeretetének országába, ahol átölelheted őt, átölelheted most már örökre drága szüleidet, testvéreidet, és mindazokat, akik előtted távoztak el a hitjeléből ebből a világból. Ebben segítsen téged, s mindannyiunkat, a boldogságos szűzanyának, a papok édesanyjának, és boldog Brenner Jánosnak, a magyar Tarzíciusnak közbenjárása. Amen.
1: 2026. szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szent Misén dr. Székely János megyés püspök mondott szent beszédet. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszéde hangzott el.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
3: Dr. Sankó László atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küldj munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek embertársokra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársakat, akik önzetlen szívvel a te példád szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ám.
3: Dr. Sankó László atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 1-én tartotta kari tanévnyitó ünnepi ülését a Veres Pálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt a szintézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKE rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házaskurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 14 óra. Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Lukács evangéliumának 10. fejezetéből idézem. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt. Mester, mit kell tennem, hogy részem legyen az örök életben? Így felelt neki. A törvényben mi van megírva? Hogyan olvad? Az így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint önmagadat. Helyesen feleltél, mondta neki. Tedd ezt, és élni fogsz. Az viszont igazolni akarta magát, és ezt mondta Jézusnak. És ki az én fele barátom? Jézus értette a kérdést, és válaszolt. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezébe került. Akik elvették ruháit, megverték, azután félholtan otthagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton Jeruzsálemből, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta a másik oldalon, tovább ment. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért és meglátta, megszánta, oda ment hozzá. Olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte őket. Aztán feltette a saját állatára. Elvitt egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt. Odaadta fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. E 3 közül mit gondolsz, melyik lett fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Az, aki irgalmas volt hozzá, válaszolta. Jézus erre azt mondta neki, menj te is, és cselekedj hasonlóképpen. Kedves rádióhallgatók, egy törvénytudó kérdésére válaszolva, Jézus tanítást ad arról, hogy a törvények továbbra is érvényben vannak, és hogy azok megtartása szükséges az üdvösséghez. Tanítása szerint a legfőbb törvény az Isten és az embertársak iránti szeretet. Így hallottuk. A történet ugyanakkor arra is választ ad, hogy minden embert a fele barátunknak kell tekintenünk, és szükség esetén a segítségére kell sietnünk. E 2 dolog találkozása, a törvény megtartása és az irgalmasság gyakorlása kelti az irgalmas szamaritánusról szóló mai példa beszédünknek a feszültségét. Vajon miért kerülte el a bajba jutott embert a pap és a levita? Egyes értelmezések szerint a pap és a levita csak szigorúan be akarták tartani a törvényt, amely szerint tisztátalanná váltak volna, ha érintkeztek volna a félholtra vert és halottnak látszó, vagy esetleg már halott emberrel, és emiatt nem segítettek neki. Vannak magyarázatok, amelyek szerint még a zsidó sírokon lévő kavics halom is azt jelezte a papnak, persze már a zsidóknak is, hogy ott holttest fekszik, hogy így el tudják kerülni a helyet, nehogy tisztátalanná váljanak. Tudható, hogy az etióp zsidóság is szigorúan és lelkiismeretesen betartotta a temetői tisztátalanságra vonatkozó bibliai és rabbinikus előírásokat. Ők, ha csak lehetett, nem zsidókat kértek meg, míg az elhunyt eltemetésére is, és amennyiben ez nem volt lehetséges, akkor maguk közül valók végezték, de az elhantolást végző tisztátalannak számított azután, és nem is mehettek be a faluba 7 napig. A holttesttel való érintkezés bizonyos értelemben és rituálisan is a legtisztátalanabb esemény volt, ami csak létezhetett. A Jézusi evangéliumbeli példázatban szereplő szamaritánus azonban, ha megállja a helyét az idézett értelmezés, nem a törvényekkel foglalkozott, hanem irgalmasságot gyakorolt és segített a bajba került emberrel. Itt a szeretet törvénye és annak gyakorlása fölötte áll minden más törvénynek, és ez biztosítja a törvénytudónak is, de mindenki számára is az üdvösségre jutást. Mindazonáltal én mégis úgy vélem, hogy a mai példázatban Jézus nem valami ellen, hanem inkább valami mellett érvelt. Alapvetően talán itt sem a törvény ellen beszélt, hanem inkább a szívekbe akarta vésni azt, hogy az Atya irgalmasságát utánozva legyünk csak mi is irgalmasok. Jézustól a törvénytudó megkérdezte ugye azt is, hogy ki az én felebarátom? A mester azonban igazából nem erre válaszolt, hanem azt mondta el, hogy miképpen lehetünk felebarátokká mi magunk. Mert nyilván hitte azt, hogy az irgalmaság gyakorlásában, a szolgálatban boldogságra lelhetünk. És még csak nem is csak azért, mert így nyerhetjük el az örök életet, hanem azért is, mert ennek mentén lesz csak emberiesnek és értelmesnek mondható az életünk, már itt a földön is. Kérdem én, mi mástól ugyan? Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Sinder Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi, földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul, egy harmadik, valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így szólt. Ez az égről beszél, ez a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Két arcú ideológia. De hát az én bendőm a gyalázatos enni akar. S természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen. Szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagy úr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is olyan ideálisan gondolkodni, mint ők? Akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hordtam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, és fűtöttem a gyors vonatot, amikor gyógyulni, tanulni, Capriba vagy a Dolomitokba utaztak. S aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára van behajlandóság bennem. És az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalair? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bántataimat se tudom az isteni törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, hogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik azt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és a rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot? És hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők meg utódaik századokon át vitáznak égi és földi feladataikról. Szabó Lőrinc.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. A Szombathelyi Egyházmegye egyetlen Szent András evangelizációs iskola közössége, a Zalaegerszegi hegyre épült város iskola közösség, Új élet Krisztusban kurzus tartott szeptember utolsó hétvégéjén Szombathelyen, az Oladi Battyány templom és közösségi házban. Az Új élet Krisztusban kurzus arról szól, hogy tanúvá váljunk, hogy találkozzunk Krisztussal, hogy új életet nyerjünk, és megtapasztaljuk Isten jelenlétét. A kurzusról pedig mindenki hazaviszi azt az ajándékot, amit a Jóisten összekészít neki erre az alkalomra. A Szent András Evangelizációs Iskola valamennyi kurzusát megelőzően és azok teljes ideje alatt háttérima szolgálat segíti a kurzus sikerét. Erről beszélgettem a Szombathelyi kurzus háttérima szolgálatát vállaló Winkler Lizával és Pál Gabriellával, majd a kurzus néhány résztvevője mondta el, hogy milyen érzésekkel érkeztek és távoztak a kurzusról.
2: Megpróbálunk így a eleget tenni annak a felhívásnak, hogy imádkozzál és dolgozzál, tehát a tevékenység mellett az imának is ott van az ereje, a feladata, mert ha csak imádkozunk, akkor nincs tevékenység, ha pedig csak tevékenység van, akkor hiányzik az imádság. Tehát a kettő mindig összetartozik.
3: Megtervezitek azt, hogy mit fogtok imádkozni, vagy nem, hanem ami itt sugal nektek a lélek.
2: Azért szoktunk készülni, tehát hozunk magunkkal Bibliát, illetve hozunk olyan imakönyveket, amelyek bennkötött imádságok vannak, tehát a régi hagyományos rózsafüzér litánia, illetve az igeolvasás, ugyanúgy imádságnak tekintjük, és a saját szavainkkal mondott imádságot is, és így úgy gondolom, hogy a kötöttség is, és a spontán imádságnak is helye van ebben a három napban.
3: Mindig a háttérben ezt jó néhányan csinálják. Tehát, hogy összetartozhatna úgy is, hogy azok az emberek egyúttal imádkoznak is, akik a kurzuson tanítanak, mondjuk a tanítás előtt, vagy azt követően. Ti viszont a nap, amíg tart a kurzus, a nap 24 órájában elvonultok. Itt vagytok fizikálisan mindig a kurzus mellett, egy külön részen, most éppen a kápolnában, és ott imádkoztok. Miért gondoljátok azt, hogy ennek van eredménye? Vagy egyáltalán eredményt várunk ettől?
4: A háttérima szolgálat az háttér, és ima, és szolgálat. Háttér, mert háttérben van, nem látszik. Nem elől van, hanem hátul, és ezt támasztad a kurzusnak, támasztad annak, ami előttünk van. Ima, mert teljes szívvel, teljes lélekkel az Istenre figyelünk. Ebben nem fér bele az, hogy megosszuk magunkat. Ezt az időt teljesen az Úrnak adjuk. Minden estől, az összes gondolatunkat, minden percünket teljesen odaadjuk magunkat. Ettől ima. És szolgálat, mert azokat szolgáljuk, akik szolgálnak, az előadókat, az elől levőket, az úgynevezett frontembereket, és azokat, akik eljöttek ide nyitott szívvel részt venni a kurzuson. Szolgáljuk őket teljes odaadással és örömmel. Minket erre szólít az Isten.
3: És sikerül egyébként ez a, úgy fogalmaztál, hogy teljes egészében átadjátok magatokat ebben az időszakban az imának. Ugye ez a kiüresítés. Sikerül ez? Azért ez nem egy óra, vagy egy fél óra, amikor esetleges sikeres lehet.
4: A siker nem attól függ, hogy mennyi ideig csináljuk. A siker nem attól függ, hogy mit csinálunk. A siker attól függ, hogy odaadtam magam az Istennek. És innentől fogva ő azt csinál, amit akar. Arra szólít, amire akar. Teljes szabadságot kap tőlem, teljes akaratomat megkapja, és innentől fogva csinálhat ebben az időben, ebben a 3 napban, meg az előtte levő 1 hétben bármit, amit szeretne. A siker nem mérhető, de a siker érezhető. Amikor egy kurzus után odajön valaki és megölel, vagy csak rám néz, és egy pillantással oda néz, az siker, de nem az én sikerem, hanem az, hogy ő találkozott az Úrral, azért, amiért én imádkoztam, az létrejött közte és az Úr között. Nekem az a gyönyörűség, amikor látom őket mosolyogva hazamenni. A gondjaikat itt hagyják, azt az Úr elé tettük, ők viszont hazamennek mosolyogva, és új életükkel neki indulnak, és utána a gyümölcsök azok később jelennek meg. Nem fontos az se, hogy lássuk. Sokszor van az, hogy soha többet nem találkozunk velük. De a bizonyosság, hogy az Isten azt csinál, amit akar, az nekünk elég.

0: Devény Tamás vagyok, Káptalantó Tibor, egyébként Pestről származom, eredetileg. 12 évre Káptalantó Tiborban gazdálkodással foglalkozom, kertészettel és kis turizmussal is, házkiadással.
1: Bartos Judit vagyok, Szombathelyről. Szombathelyi Technikumnak az oktatója vagyok. Szakképzési centrumnak egyik technikumának az oktatója vagyok.
2: Hozver Nóra vagyok, a Boldogságközi Sárabba járok kisgyermeknevelő szakra, és idén fogok érettségizni.
3: Hát akkor egy körkérdést tennék fel, hogy miért is jöttetek el erre a kurzusra?
0: Én hallottam ugye sok jót erről a kurzusról, és egy barátom pár éve hívott, akkor nem tudtam elmenni, az Siófokon lett volna, és akkor most adott a lehetőség, viszonylag közel Szombathely, úgyhogy eljöttem, és nagyon vártam már. Volt egy ilyen jó pár évig egy ilyen nagy, nem is tudom, törésnek hívjuk, vagy hogy egy ilyen elszakadás, és akkor jött egy nagy igény, hogy visszatérjek Istenhez, és hívott, és egy ilyen jó fél éve egy Szentlélek szemináriummal ezt újra kezdtem építeni, és akkor most így egy ilyen sokkal ilyen napi szintű.
1: Azért jöttem a Szent András iskolának a kurzusára, mert én az interneten láttam ezt az iskolát, mert én mindig kerestem azt, hogy honnan, hol tudok többet megtudni a legfontosabb dologról, az örök életről, tehát Istenről. És akkor láttam, hogy vannak különböző helyeken, meg létezik ez az iskola, és kíváncsi voltam rá, de eddig mindig máshol volt. Jó, messze, hát azért az, és lusta vagyok, hogy még Zalaegerszegre is lemenjek. És így, amikor megtudtam, hogy itt Oladon, itt nem messze lakom, hanem a másik utcába, hát mondom, akkor ennél közelebb nem jöhet, tehát itt az alkalom, hogy megnézzem, hogy ez micsoda, miről szól, hogy csinálják, mert ez is érdekel, mint tanárt, hogy máshogy fogja ezt így publikálni, ezt az ismeretet.
3: És te esetleg mit osztanál meg a hallgatókkal az Isten kapcsolatodról?
1: Az enyém is napi szintű, hála Istennek. Nem rajtam múlik, ezt is hozzáteszem. Én csak küzdök, hogy minden nap közelebb kerüljek az Úrhoz. Ő meg megengedi.
3: Nóri, te hogy kerültél erre a kurzusra?
2: Nekem a testvérem volt ezen a kurzuson Zalaegerszegen januárban, és ő mondta, hogy mindenképp jöjjek el most a Szombathelyen megtartandó kurzusra.
3: Milyen érzésekkel jöttetek, és most milyen érzés? Még tart a kurzus, amikor ez a rádiófelvétel készül, most milyen érzés van bennetek?
0: Nem volt bennem semmi elvárás, hogy tehát tényleg csak így nyitott szívvel jönni. Meglepően nem, tehát hogy ad sokat olyan más megközelítésből, mint mondjuk egy Szentlélek szeminárium, tehát új dolgokat tapasztalok, tanulok.
1: Nekem sem voltak elvárásai, mert nem hallottam, ugye nem volt róla információm, csak az internet, de ezt itt lenni, megtapasztalni az egészen más, hogy mennyire élővé, vagy hát azt mondanám 3D-sé teszik a Szentírás lapjait, tehát minden megjelenik, tehát mint egy nagyon jó filmbe, és nekem a kedvencem a The Chosen, úgyhogy az ellen látom itt megelevenedni élő.

0: És hogy ezeknek az elvárásoknak az itt töltött idő megfelele.
1: Igen, nekem nagyon sok jót mondott. Ő sose volt egy érzékeny ember, de azt mondta, hogy végig sírta a hétvégét. Úgyhogy ebből kiadódóan azért voltak elvárásaim. Én nagyon bizonytalan voltam, mivel ugye be is bizonyosodott, hogy nincsenek nagyon a korosztályomból, illetve a testvérem se jött el, és így, hogy így egyedül leszek. De utólag azt mondom, hogy jó ötlet volt, jó döntés volt eljönni, és nagyon jól érzem magam.
0: Szerintetek segít-e ez a kurzus, vagy az itt átélt élmények és tapasztalatok az Isten kapcsolatotokat?
2: Teljes mértékben, mint hogy érzem, hogy a tanítások is, a személyek, akik tanítanak minket, hogy tényleg sokkal közelebb tudják hozni hozzánk a szentírást, a hitet, érzem, meg úgy hiteles az egész a kurzus, a felépítés, nagyon jól meg ki van találva.
0: Én azt mondanám, hogy megerősít. Amit eddig úgy éreztem, meg tanultam, meg tudtam, meg összeszedtem, az most ráerősít erre, hogy mégis jól gondolom, vagy majdnem jó úton is járok, szóval azért úgy erősít, igen, mindenképpen erősít, igen.
1: Nekem nagyon sok minden segített megérteni, és máshogy látni, és már most érzem a változást.
0: Ez egy evangelizációs iskola, ennek nyilván az a célja, hogy az örömhír minél több emberhez eljusson, és hát nem csak az itt szolgálók szeretnék ezt megtenni, hanem mindenki, aki eljön az iskolába, nyilván az a cél, hogy ők is szolgáljanak azon az úton, módon, hogy ők maguk is hirdessék Jézus örömhírét. Ti mit gondoltok, hogy a ti helyetek hol lesz ebben az evangelizációs folyamatban?
2: Minden hívőnek feladata, hogy az evangelizáció, úgyhogy nekem csak segít abban, hogy ezt nyitott szívvel és sokkal bátrabban tegyem meg a nem hívők számára. Úgyhogy nekem nagyon tényleg ez is fontos, hogy itt vagyok, és ezt így megtapasztalhatom.
0: Egyébként előfordult már olyan, hogy beszéltél baráti körben?
2: Most pont volt egy ilyen eset, és hogy most már sokkal bátrabban próbálok, de hogy jobb beszélni, tehát, hogy ez olyan, mint amikor így nem akarunk tényleg kimondani valami igazságot, vagy elmismásjuk, de közben meg így ebben hiszünk, tehát nekem ez így fontos, hogy ha ezt megélem, akkor ezt így át is adjam az embereknek.
0: Ha alkalmas, ha alkalmatlan az idő, ez az én bajom, hogy mindig beszélek, hát nem nekem, hanem van akinek probléma, hát én... Ha megkérdezik, elmondom, és ezt látom, hogy itt is így lehet, hogy a módszert néztem, hogy hogyan lehet még jobban ezt tenni vagy csinálni.
1: Nekem mindenképp segít abban, hogy saját tapasztalatom alapján bátorítsam az osztálytársaimat, hogy jöjjenek el, és ők is éljék át.
0: Persze neked azért könnyű helyzeted van, mert hogy te egy katolikus iskolába jársz, ugye, ezt tegyük hozzá, tehát valószínűleg azért ott nem te vagy az egyetlen, aki Jézusban hisz. Köszönöm szépen akkor, hogy elmondtátok és megosztottátok velünk és a rádió hallgatókkal ezt a tapasztalatot, mire ezt a műsort hallják, arra ti már túl lesztek egyébként ezen a kurzuson, úgyhogy azt kívánjuk, hogy jusson el hozzátok minél mélyebbre a szívetekbe Jézus örömhíre, hogy minél több embert ti is meg tudjatok szólítani. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szombathelyi Új Élet Krisztusban kurzusról hallhattak a háttérima szolgálatot vállaló Winkler Lizától és Pál Gabriellától, valamint a kurzus néhány résztvevőjétől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
3: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: seven children.
1: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
2: Hétfő van. Évközi 27. hét.

Az imádság elején rátekintek arra, hogy életem ajándék. Az éltető erőt Istentől kapom. Ő az, aki megtart, ő az, aki alkalmassá tesz, hogy társa legyek a teremtésben. Körbetekintek. Mi az, ami most körülvesz? Belehallgatok környezetem hangjaiba. Mit hallok? Észlelem a testemet, amint most itt vagyok. Jelenlétemmel, az imádságra szánt időmmel, Isten iránti tiszteletemet és hálámat fejezem ki. Beleérzek szívem csendjébe, milyen vágy az, ami most Isten felé visz. Kifejezem Istennek azt, ami most felé vonz, amit adni szeretnék neki, vagy amit most ajándékként kérek tőle.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Ekkor fölállt egy törvénytudó, aki igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust: de ki az én fele barátom? Jézus akkor így kezdett beszélni. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rabló kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan ott hagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap ment az úton lefelé. Látta, de tovább ment. Hasonlóképpen egy levita is. Amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Egy szamariainak is arra vitt az útja. Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta. Oda lépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, aztán föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül melyik volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Az így felelt: az, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus erre azt mondta: menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél.

Elmegyek a szenvedés mellett, mert úgy érzem, nem az én dolgom, hogy lehajoljak. Nem az én dolgom, hogy kezet nyújtsak. Nem az én dolgom, hogy helyre tegyem azt, amit más elejtett, elhagyott vagy elrontott. Van felmentésem. És talán igazam is van. De tudok-e könyörületes lenni? Ez sohasem a kötelességem, mindig csak egy lehetőség számomra. Egy lehetőség arra, hogy a fele barátja lehessek az embertársamnak. Van-e mellettem valaki a családomban, a munkahelyemen, az utcán, a mellettem haladó autóban vagy a villamoson, akinek a fele barátja lehetek? Most. Ma.

0: most ismét meghallgatom a Szentírás szavait.
1: Ekkor fölállt egy törvénytudó, aki igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust. De ki az én fele barátom? Jézus akkor így kezdett beszélni. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rabló kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan ott hagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap ment az úton lefelé. Látta, de tovább ment. Hasonlóképpen egy levita is. Amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Egy szamariainak is arra vitt az útja. Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta. Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, aztán föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta. Viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül melyik volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Az így felelt. Az, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus erre azt mondta. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél.

körbetekintek ott, ahol épp most vagyok. Vagy végig gondolom a mai napomat. Ki az, aki számára ma én adhatom meg azt az egyetlen jó szót, azt a gesztust, azt az irgalmat, ami nem a kötelességem, nem kérhető rajtam számon. De önként, szabadon mégis adhatom. Amivel ma is szabadon szerethetek. Ami által a jézusi szeretet valaki számára a mai napon is megtapasztalhatóvá lesz. Kifejezem Istennek, ami bennem megfogalmazódik. Kifejezhetem, ha a vágy bennem van, de mégis túl nehéznek érzem, hogy ezt meg tudjam tenni. Kérhetem az Úr kegyelmét, hogy adjon erőt, hogy az ő szeretete tegye teljessé azt, ami bennem kevésnek tűnik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Templom búcsú Szent Ferenc emléknapján a budapesti Assisi Szent Ferenc templomban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna. Budapesten a bakácstéri Assisi Szent Ferenc templomban a hívek templomuk védőszentjét, Assisi Szent Ferencet ünnepelték október 4-én vasárnap. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Szentbeszédében, melyben ide kapcsolódó saját gyermekkori élményeit is felelevenítette, elmondta, hogy Szent Ferenc a szegénység, az egyszerűség és a teremtett világ iránti szeretet szentje, életével Krisztus követésére hívta kortársait, és ez utána következő nemzedékeket is. Halálára, vagyis a tranzitusra a ferences hagyomány szerint október 3-án este emlékeztek imádsággal. A Szent Mise után Székely János püspök vezetésével a hívekkel közösen elhangzott Szent Ferenc litániája, majd ereklyéje visszakerült a tárolójába. A templom búcsú ezt követően a templom előtti téren a hagyományos nagy agapéval folytatódott, ahol a közösség együtt fogyasztotta el az ünnepi ebédet. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban, a Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés Házában és a Székelybői Szent Ignác Házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 14:30 a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérdezték, Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmet, és kérem továbbra is, kérek imád a család élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Nászlóm emlékére, és minnyájunk emlékére. a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle kárt a szenvedélytől, mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjon kápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjét, hogy ne legyen háború, csak háború ne legyen, Istenem. A Mária rádióért és dolgozóiért, az utolérőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és mindnyájunkért.
4: Szeretnék ima szándékot kérni magamért, az orvosomért. Pénteken lesz egy kellemetlen vizsgálatom, hogy sikerüljön. Szeretnék kérni a négy segítőjét, 11 lakótársamért és önökért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérném a közös imád, édesapám gyógyulásáért, orvosaiért és ápolóiért, hogy megtalálják a megfelelő kezelés számára, és a családom ki megerősítéséért ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen,
3: dicsértessék
5: a Jézus Krisztus!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istenemnek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben élhessen föl. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérjük és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért és minden hozzám tartozók szerettei lelki üdvösségét, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtérését, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és imádkozzunk is a jó Isten áldását, kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójáról, nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Földi
6: születés napja alkalmából, édesapám, mi imádkozzunk közösen, imád küldök a mennyben, megköszönve neki a sok jóságot, amit értem tett. Adj neki, Uram, örök nyugodalmat, az örök világosság, fény és kegyék neki. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Beteg édesapa gyógyulásáért kérek imád. Köszönöm.
8: Imád szeretnék kérni Dorottyáért, a tanárnőért, hogy a vizsgái sikerüljenek, és jól fel tudjon felkészülni a vizsgákra. Amen.
9: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, és imádkozunk egy munkát kereső édesapáért, hogy találja meg a számára megfelelő munkahelyet, és továbbiakban is imádkozunk minden munkát keresőért, betegekért, a Mária Rádióért. Köszönöm.
10: Megköszönöm a minden nap kaptuk egyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és
11: a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Az Úr kérése alapján Faustina nővér küldetésének buzdító szavai az alábbiak. Ó, milyen nagyon kívánom, hogy minden lélek dicsérje a te irgalmadat. Boldogok, akik az Úr irgalmasságához folyamodnak, mert meg fogják tapasztalni, amit az Úr mondott, hogy megvédi őket, mint saját dicsőségét, és ki merne harcba szállni Istennel. Minden lelkek, az irgalomba vetett bizalmatok által dicsőítsétek az Úr irgalmát egész életetekben, de főként halálotok óráján. Ne félj semmitől, drága lélek, bárki is vagy, mert minél nagyobb a bűnöd, annál több jogod van az Úr irgalmára. Ó, felfoghatatlan jóság! Isten elsőnek hajol le a bűnöshöz. Ó, Jézus! A lelkek ezeiért akarom dicsőíteni irgalmadat. Tudom jól, Jézusom, hogy hirdetnem kell jóságodat és felfoghatatlan irgalmadat a lelkeknek.
2: Faustina nővér így imádkozott. Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmat kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amit volt. Szíved vérét és vizét. Ez irgalmad minden hatósága, ebből árad ránk minden kegyelem. Amen.
3: Jézusom, bízom benned.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pocsi könnyező Isten szülőről nevezett imakor imádkozza a világosság szent olvasót. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Az önök szándékai mellett felajánljuk betegeink gyógyulásáért, Erzsébet önkéntesünk lelki üdvéért, Rozália önkéntesünkért, összes elhuntunkért, családunk, nemzetünk, Magyarország megtéréséért és az imádkozó testvérek szándékaira. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss
2: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Ma azt az áldozatot kéri tőlünk Isten, hogy változtassuk meg életünket, és éljünk szentül. Isten minden lélektől ezt kéri, hogy tartson bűnbánatot. Jöjj és tanulj, gondjaidban mindig veled vagyok. Én vagyok a te vígasztalód, ahol elkeseredés van, ott vígasztalok és gyógyítok. Én vagyok a te életadód. Megújítalak rád lehelt keresztségi csókommal. Megújítalak, hogy az Istennel szemben álló természetes embert és világias hajlamaidat levesd, melyek a halálba vezetnek, hogy átalakuljanak istenségemben és nemességemben, és olyanná legyenek, mint az angyaloké és a szenteké.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Magyarország szentolvasó második titka. Aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nagy dolgokat tettem a napba öltözött asszony kedvéért, attól a naptól kezdve, hogy lelkem beárnyékozta, minden nemzedék boldognak hirdeti őt. Ki mondja nektek azt, hogy nem hallgatom meg őt? Talán nem édesanyátok jár közben Kánában? Ezeket a gyereket úgy gondoltam, hogy lelketek megértse azt, amit ma elvet. Ez a jel minden eljövendő időre szól. Isten anyai méltósága van annak az asszonynak, akinek ruhája a nap, és ékessége az én szent lelkem, a háromszorosan szent, aki betölti az egész világot.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy,

0: Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki a kánai mennyezőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. A kánai mennyezőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten mindannyiunkhoz jön, még a legbűnösebbekhez is. Térjünk vissza Istenhez, és ő is visszatér hozzánk. Jöjjünk és vegyünk szállást az ő szívében, és ő is szállást vesz mi nálunk. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket. A tisztulás keresztségében visszanyeritek élő képmásatokat. Nem lesz többé szomor az arcotok, mert én, a vőlegényetek és a legjobb atya fog felragyogni felettetek.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét. Azt akarom, hogy újulj meg, és változz át, ahogyan én is átváltoztam. Komolyan kérlek benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot. Szeressétek egymást, és újuljatok meg lélekben. Akaratom megvalósul a földön is, miként a mennyben. A szeretet szeretetként száll alá, és én, a láthatatlan Isten a ti szívetekben válok láthatóvá. Eljön az óra, amikor már nem kell tovább a sötétben tapogatózni, mert szíveteket az én ragyogó dicsőségem fogja megvilágítani. A ti szívetekben válik láthatóvá dicsőségem.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűzmánya, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűzmánya, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűzmánya, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Szeressetek engem tisztán, és tiszteljétek az oltári szentségemet. A szeretet fogja vagyok, és minden egyes tabernákulomban arra várom, és remélek, hogy meglátogattok. Az egyház a én földi országom, és az oltári szentség az én egyházam szíve, azé az egyházé, amelyet én adtam nektek. Én vagyok az igazság, és az egyház az én földi országom. Az egyház az én testem, amely betölti az egész teremtést. Egyházam élete az oltári szentség, az út az örök életbe. Én vagyok az örök életbe vezető út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az oltári szentséget, hogy megossza veled az isteni életét, és megszenteljen, mint saját testében, megszenteljen, hogy saját testében és vérében részesítsen téged.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Töltsd régi szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhezünk gyümölcse Jézus, az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ez régi Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondásakor eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála és feltámadása által az öröm boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent manasztodat, hogy mindjárt a szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsa füzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánlt fel azt a te Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Anya Szent Egyház javáért, az igaz keresztény gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és minden megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél életünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Templombúcsú Szent Ferenc emléknapján a budapesti Assisi Szent Ferenc templomban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna. Budapesten a Bakács téri Assisi Szent Ferenc templomban a hívek templomuk védőszentjét, Assisi Szent Ferencet ünnepelték október 4-én vasárnap. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Szentbeszédében, melyben ide kapcsolódó saját gyermekkori élményeit is felelevenítette, elmondta, hogy Szent Ferenc a szegénység, az egyszerűség és a teremtett világ iránti szeretet szentje, életével Krisztus követésére hívta kortársait, és ez utána következő nemzedékeket is. Halálára, vagyis a tranzitusra a ferences hagyomány szerint október 3-án este emlékeztek imádsággal. A Szent Mise után Székely János püspök vezetésével a hívekkel közösen elhangzott Szent Ferenc litániája, majd ereklyéje visszakerült a tárolójába. A templom búcsú ezt követően a templom előtti téren a hagyományos nagy agapéval folytatódott, ahol a közösség együtt fogyasztotta el az ünnepi ebédet. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 2:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csemesz Farkas lovaszarándokkal, fafaragó népművésszel, Rózsa Katalin beszélget.
4: A Mária utat is végigjárta a lovaszarándokkal során Mária Celltől Csíksomlyóig.
5: Igen.
4: Ez mikor volt? Az arándoklat talán most egy picit reneszánszát is éli. A Mária Celltől Csíksomlyóig vezető Mária út fontos része kell, hogy legyen a vallás. Indulj el, hogy megérkezhess. Ez a titka az egésznek?
5: Nem csak ennyi, hogy megérkezhessünk, hanem úton lenni. Az nagyon fontos. E Jézus is ezt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Van egy életút is, de az arándok út az maga olyan, mint egy életút.
4: Mire ad lehetőséget? Hiszen én úgy gondolom, hogy jobban tudunk figyelni Isten szavára egy zarándokút során. Lehetőségünk nyílik arra, hogy elmélyedjünk. Olyan, mint egy hosszabb lelki gyakorlat.
5: Pontosan így van. Az ember egy megváltozott tudatállapotba kerül. De ez a megváltozott tudatállapot emelkedett. Persze azért megjárjuk a poklokat is. Nagyon sokszor a fáradtság, kimerültség, eltévedések, nagyon sok lehetetlen helyzet, vannak összetűzések is ilyen hosszú úton, amiket aztán nagyon fontos békülés követ. Nekem nagyon sok érdekes gondolatot hoznak ezek az utak, nagyon sok fontos felismerést, és minden szempontból megtisztulást. Ez mindenképpen jelen van, az elmélyülés, az is jelen van az úton, hogy a székelyek mondták, akiknél megszállunk, azok mind részesülnek abban a búcsúban, amit mi a célban, a csíksomlyói búcsúban elnyerünk. Az áldás mindenkire száll, akintel találkoztunk. Mi valami útravalót kapunk mindenütt, ahol megszállunk, minden szállásadónktól, bárkivel, akivel találkozunk, valami megmarad bennünk, és ezt visszük tovább, lovaszarándoklat összeköt, tájakat összeköt, embereket, és aztán ezt mind-mind elvisszük Csíksomlyóba.
4: Milyen székely emberek között zarándokulni? Beszéltünk a kazakokról.
5: Igen.
4: Ezért kérdezem,
5: igen,
4: hogy
5: hát a székelyek...
4: mennyire más székely emberek között?
5: Nagyon hasonlónak mondanám. Azért nyilván más egy székely ember, mint egy kazak. Hozzám is sokkal közelebb áll. Őket valójában jobban tudom tisztelni, mint a kazakokat, mert hozzánk közelebb állnak. Sok mindent megőriztek a múltból, abból, hogy hogyan kell magyarnak lenni szépen, tiszteletre méltóan. És ezt tőlük vissza kell, hogy tanuljuk, mert nem azért vagyunk itt, hogy különböző gazdasági mutatókat emeljünk. Nem szólhat arról az életünk, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy a lelki dolgainkat rendbe tegyük. Erről kell, hogy szóljon az életünk, hogyha ezt képesek vagyunk felismerni, hogy ez nem szólhat másról, akkor azt is fel kell ismerni, hogy a székelység ebben egy hihetetlen történelmi feladatot vállalt, hogy ezt a kiművelt lelki állapotot, és egyébként nagyon egyszerű és természetes lelki állapotot és kapcsolatot Teremtő Istennel, meg a hagyományokkal, ahogy élni kell a természettel, ezt ők meg tudták tartani, akkor ezt is felismerjük. Akkor egy idő után fel kell ismerni, hogy a székelyektől mennyi mindent tudnánk mi megtanulni. Persze az egész magyar múltból, azért a néprajz nagyon sok mindent lejegyzett. András Falvi professzor sokszor mondja, hogy a néprajz a jövő tudománya. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Kazaksztán élő példa erre, és a székelyek is azok.
4: Van egy olyan mondás, időnként halljuk is, hogy múlt nélkül nincs jövő.
5: Ez is ugyanezt jelenti. A fenntartható fejlődés most a 21. századnak a legnagyobb vívmányának számít. Úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy elsősorban a hazaügyét tekintsük, és közös ügyekért hozzunk áldozatokat másik emberért. És hogyha őt képes vagyok úgy kezelni, hogy nem csak hogy egyenrangú félként, hanem magam fölé helyezve őt tisztelni és becsülni, akkor a tiszteletet adva, akkor ő ezt viszonozni fogja. És innen fogom megismerni, hogy a lelki rokonom, mint ahogy a kazakoknál is ezt észre lehet venni, vagy a székelyeknél nagyon erősen. Nekünk itt a csonkahazában élő magyaroknak ezt a mentalitást kell újra a gyakorlatba megvalósítanunk, és akkor lehet arra esélyünk, hogy megváltozzon az egész.
4: Adja Isten, hogy így legyen, hiszen nyilván a rengeteg depressziós, keserű ember pontosan emiatt van, mert teljesen más lelkülettel él a mai világban. Ha éppen nem zarándokol, nincs úton, akkor milyen a civil élete?
5: Nagyon mindennapos. Most például az öcsémmel járok el kerti munkákra, ő kerti munkákat vállal, kaszál, füvet nyír, bozótot írt, vagy fát vág. Télen pedig faragok, faragnom is kell, mert jön a augusztusi nagyvásár a Budai Várban.
4: Miket farag? Hadd kérdezzem meg, hogy milyen tárgyakat farag, pásztorfaragást, esetleg mást, vagy van szakrális jellege is a faragásoknak?
5: Van. Nagyapám nagyon sok Jézust és Szűz Máriát faragott, és ezt igyekszem követni. De faragunk azért régi dolgokat is, megpróbáltunk, nagyapám az ős művészetekhez visszanyúlni, hun motivumokat is kerestünk, népi motivumokat is. Engem például a somogyi ornamentika nagyon érdekel, az nagyon szép pásztorfaragásban. Fa tárgyakat készítek, szaru tárgyakat, és csonttal is dolgoztunk.
4: Ezek dísztárgyak, vagy valamilyen értelemben használati eszközök is lehetnek?
5: Mind a kettő van. Csinálok kimondottan csak dísztárgyakat is, de sótartókat, kürtöket, szaru nyaklánc, az is használati tárgy. Síremlékeket is faragtam, tükörkereteket, pattámlákat, de a fali képek azok már inkább csak díszek. Ezek az áttört faragások, amik falra akaszthatók, már inkább díszek.
4: A Szentírást mikor ismerte meg? Kitől tanult imádkozni?
5: Nagyon pici koromban nagymamám vett egy gyerekek bibliája.
4: Képes biblia?
5: Képes biblia. Talán az a címe, igen. És abból olvasott nekem nagyon sokat. Nagyapám meg a hunokról, meg az ős magyarokról mesélt. Szóval így nőttem föl. Ők ketten vallásosak voltak, de nem annyira már valószínűleg, mint az ő korukban az ő öregeik. És aztán a szüleim pedig már nem voltak vallásgyakorló emberek. Ez a gulyás kommunizmus idején nagyon nagy teret hódított itt Magyarországon, erről tanultunk is az egyetemen. Valami akkor történhetett itt Magyarországon, szovjet mintára, amikor lecserélték a papságot, és beépítettek olyan embereket oda, akik a hatalom emberei voltak, és aztán maga a gulyás kommunizmus is, ami valamilyen viszonylagos jólétet kínált, az a előtte levő mélységes nyomor után, ez csak elérte ezt, hogy el tudtunk távolodni a vallástól és a templomoktól, ugyanúgy, mint a hazaszeretettől is el tudtunk távolodni, és a hittől. És aztán a 90-es évek elején, amit úgy tanultunk, hogy létrejött egy ideológiai vákum, megszűnt maga a szocializmus, és Nyugat-Európából bejött rengeteg minden különböző ideológiák, vallási irányzatok, és kialakult ez, amiben most vagyunk. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor az Isten mindenkivel keresi a kapcsolatot. Ebbe biztosak lehetünk, és erre mi valamilyen módon reagálunk is. Hogy ez a kapcsolat erős legyen, nemzeti szinten is érvényre tudjon jutni. Ahhoz el kell gondolkodnunk azon, hogy van nekünk így hagyományos utunk errefelé, maga az egyház. A szentekre kell figyelni, meg mint szenti bíborosra kell figyelni. Pió atyára nagyon sokan figyelnek ma már. Pió atyáról filmet készítettek az olaszok. Magyarországon a történelemről nem lehet most filmeket csinálni. Anyagilag is olyan helyzetben vagyunk, és kulturálisan is. Arra szoktam gondolni, hogy a szabadság madara nem énekel a kalitkában. Amíg mi nem tudunk ahhoz a fajta szabadsághoz visszajutni, amiről Petőfi is ír, és ami az egész történelmünkön végigvonul, hogy minden rabságot leráztunk magunkról. Ez most egy ideológiai és kulturális és gazdasági rabság. Amíg ezt nem tudjuk magunkról lerázni, addig nem fogunk tudni azokról a szépségekről beszélni és filmet készíteni. Hát nem fogunk tudni úgy alkotni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, olyannyira, hogy egyetlen egy kiutat látok, és az pedig az, hogy valódi kapcsolatot kell nekünk, mint nemzet, kialakítanunk újra az Istenünkkel.
4: Milyen bibliai idézetet hozott, és miért éppen arra az ígére esett a választás?
5: Aggeus könyvéből egy feddés a templomépítés késlekedéséért, és ez így hangzik: ezt üzeni a seregek ura. Ez a nép azt mondja, nem jött el még az idő, hogy újraépítsük az Úr templomát. Ezt a szózatot intézte hozzájuk az Úr Aggeus proféta által. Annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever. Ez az Ószövetségből van. Én általában az Új Szövetséget olvasom, és az volt az elképzelésem, hogy fölütöm a Bibliát valahol az Ószövetségben, hogy találjak egy idézetet ide, amit most elmondok, de az Ószövetség végén nyílott ki a könyv, és ennél az idézetnél magatoknak tudtok hajlékot építeni. De az Istennek nem. Nem, hogy magunknak tudunk hajlékokat építeni, hanem itt üvegpaloták, itt óriási plázák, hatalmas fitoktatása folyik annak, hogy kinek milyen vagyona van. Mit jelent az engesztelés az imákon túl? Azt is jelenti, hogy aki káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki a testének ért, éljen a léleknek. Biztos, hogy ehhez most nekünk, magyaroknak nagyon sokat kell még tisztulnunk, és mint nemzetnek is komolyan vennünk, és egységesebbé válnunk, felébrednünk abban, hogy összetartozunk, és hogy milyen feladataink vannak itt. Az Istennel való kapcsolatunk újra kialakítása, ami nem csak azt jelenti, hogy imádkozunk, hanem az egész életünket átalakítjuk, amihez elővehetjük a néphagyományainkat, mert ez azt jelenti, hogy az élet minden területére hatással kell lennie ennek a kapcsolatnak, amit nekünk újra kell alakítanunk a Teremtő Istenünkkel. Ehhez pontosan elővehetjük azt is a múltunkban, ahogy éltek az eleink, elővehetjük a hagyományainkat. Ők pontosan ezt a kapcsolatot ápolták. Tehát az egész hagyományunk erről szól.
4: Szó esett a beszélgetésünk során tehát hagyományokról, ősökről, mesélt sok minden érdekeset, bár Arany János szavaival mondhatnánk, hogy nem mese ez, gyermek, hanem ez a valóság. Ha summázni akarnánk, hogy miért fontos a 21. században, hogy a fiatalok megismerjék az őseink viseletét, a hagyományokat, hogy rátaláljanak a gyökereikre. Ezt tudom, hogy költői kérdés, mégis fölteszem. Mi ennek a jelentősége?
5: A jelentősége úgy gondolom az, hogy boldoguljunk az életben. A boldog szavunk a 11. században még szentet jelentett. Ady Endre úgy ír, hogy beboldog, aki nem örül, a patyolat üzenetében. Egész más valamit jelent boldognak lenni, mint amit ma elsősorban az amerikai társadalom elvár, de az egész nyugati kultúra, ez nem az örülés, nem a nevetés, nem a vidámkodás, ami mögött nagyon sokszor nagyon sok keserűség van, hanem hogy a bajainkra gyógyírt tudjunk találni, és megtaláljuk a boldogulásunkhoz vezető utat, ami alapvetően azt jelenti, hogy a szentséghez vezető utat megtaláljuk. Erről más megoldást nem látok. Nagyon sok erőmet áldoztam arra, hogy végignézzem azt, hogy lehet-e. Nyilván, hogy lehet találkozni az Istennel és a vigasztalással a kultúra számtalan területén. Valóban a boldogulásunkra találjunk igazi megoldást, ami a nemzet számára is megoldás lehet, más utat nem látok, mint hogy elővegyük azt, amit ránk hagytak a múltból az itt élő őseink. József Attila úgy ír, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. A Bibliában van egy rész, ahol arról van szó, hogy a fenevadat elengedik. Valami történik itt, ezt egyértelműen látjuk. A 20. század eleje közepe óta valami itt megbojdult, fölborult valami. Előtte viszont nagyon sok minden megvolt. Az sem a paradicsom volt, de sokkal nyitottabbak voltak akkor a paradicsom kapui. Tehát ezeket a kapukat kéne kinyitnunk újra, és a pokol kapuit meg bezárnunk. És megtehetjük, mert föl lehet ismerni, hogy mik ezek a kapuk. Milyen viselkedések, milyen magatartások, milyen erkölcsök azok, amik a másik kaput kinyitják. Ezért nagyon fontos elővennünk a hagyományainkat, mert ott számtalan olyan kulcs van, mondjuk így, amik ezeket a kapukat nyitják, amik a boldogulásunkhoz vezetnek, és ez a boldogulás, ez csak lelki úton érhető el. Mert hogyha a testünknek akarunk boldogságot, amit ma számtalan helyen találunk erre utaló útmutatásokat, akkor látható, hogy mi történik. Magyarország csonka, lélekben is, területileg is, nyugati vállalatok rabságában élünk, és senki sem kondítja a vészharangokat. Kondították sokan, de valahogy mindenki megkeresi itt a mindennapokkal való megalkuvását. A székelyeknél, ha pünkösd előtt nem esik az eső, hallottam, ott azt mondják, hogy végünk van. Ha most nem esik, végünk van. És akkor ezt elmondják akkor is, hogy mik az esélyeik a megmaradásra. Folyamatosan gyújtják a lármafáikat, most képletesen értve, mert ezek most bennük égnek, és húzzák a vészharangokat, és megmaradnak. Megmaradnak annak, akinek mindig az őseik is meg tudtak maradni, és megtartották azokat az értékeket. Itt pedig a szórakozásról szól nagyon sok minden, és nem vesszük észre, hogy alig vagyunk már. Amíg ez a vészharang nem kondul meg bennünk, és ezek a lármafák nem gyulladnak ki bennünk, addig tehetetlenek vagyunk. Tehát ez egy tehetetlenség, amit teszünk, azt rabszolgaként tesszük. Rabszolgatartók parancsára és elvárása szerint. Ilyen onda épületeket és ilyen rideg épületeket, ilyen steril épületeket nem látott még a világ, amiket ma építünk. Nem jó bennük lenni. Egy műanyagvilágot építettünk föl. Az, hogy az anyaggal milyen kapcsolatban van az ember, azt egy szobrász, egy fafaragó ember észre tudja venni. Nagyapám azt mondta, hogy azért gyűjti a népi tárgyakat, mert lelkük van. Ha megnézünk egy nagyon szépen megcsinált szobrot, egyértelműen látjuk, hogy olyan, mintha lelke lenne. Egy nagy lovasbalesetem után a csíksomlyói templomban voltam, akkor ezen túl életemben először azt is éreztem, hogy olyan, mintha Babba Mária abban a szoborban valóban benne volna, a csíksomlyói szűzanya szobrában. A csángók mondják is ezt, hogy megyünk a Babba Máriához, bemegyünk a Babba Máriához. Lelke lehet, igen, az anyagot tudjuk úgy kezelni, és nem ez a bálványimádat, hanem az, hogy az autókat, okostelefonokat és egyéb dolgokat tüntetünk ki, egy természetes anyagból, nagy odafigyeléssel, tisztelettel, alázattal és lelki tartalommal létrehozott alkotást tekintünk, az nem bálványimádat. Az valami egészen más dolog. Azt hiszem, hogy az anyaggal való kapcsolatot kellene így átalakítanunk. Ehhez nagyon fontos a múltunk.
4: Kedves Farkas, van-e dolmánya vagy pittykés mellénye?
5: Van itt, van nálam a pittykés mellénye.
4: Az alatta dobogó szív mire vágyik, milyen tervei vannak, milyen terveket dédelget?
5: Lovas zarándoklatokat dédelgetek, és azt szeretném, hogy minél többet tehessek azért, hogy ezek a jövendőlések magyarság jövőjéről, meg azok az álmok, amik bennem is élnek arról, hogy hogyan lehetne sokkal szebb a hazánk, hogy ezért minél többet tudjak tenni.
4: Ehhez kérem Isten áldását, nagyon jó egészséget, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat, és eljött a Mária Rádió stúdiójába.
5: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
3: Csemez Farkas, lovas zarándokkal, Fafaragó népművésszel, Rózsa Katalin beszélgetett.

0: Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal, dúdolva ballagok hazafelé, sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Új tisztesség tudom köszönsz, míg körülted porzik a reggel. Egyszerre csordultig telek alázattal és szeretettel. Megállok, és elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most. A mennyeid benned, ó rongyos utcaseprő. Ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Hírpercek.
1: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 1-én tartotta kari tanévnyitó ünnepi ülését a Veres Pálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év táblatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKE rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házas pároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házas kurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon. Tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra,

0: Közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még kettő van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és vállkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még három darab nagy vállkörünk van hátra. Még kettő. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Mai műsorunkban Kriston Endre egri segédpüspök, egri egyházmegyés pap életútjáról, megpróbáltatásairól, a kommunista diktatúra vele szembeni fellépéséről beszélgetünk. Vendégünk Szabó Tamás, tudományos kutató. Mielőtt a megpróbáltatásokra, a Kriston Endrével szembeni eljárásokra rátérnénk, de arra kérem, hogy röviden tekintsük át, mutassa be, hogy ki is volt Kriston Endre, mit tudunk az ő életútjáról, hogyan, miként alakult az ő papi hivatása és papi szolgálata működése az egri egyházmegye területén.
2: Kriston Endrének az élete nagyon sokrétű, de kezdjük is az elején. 1877. április 15-én Kemecsén született, ciszterci rendi főgimnáziumban tanult. Ez azt jelenti, hogy ugyan Kemecse a szülőfaluja, az az általános iskola alsó 4 osztályára elég volt, de utána Egerben járt a ciszterciek gimnáziumába, ahol 1895-ben érettségizett. Életéről számos tanulmány készült már idáig, ezért azt nagy részletességgel most nem kívánom részletezni, elég sok helyen után olvasható. Viszont 1931-től a ciszterci renddel nem szakad meg a kapcsolata, és itt a Diák Szövetség egri osztályának elnökévé válasszák, hiszen az oktatóival, tanáraival a kapcsolatot nem szakítja meg, szoros kapcsolatban marad, kvázi mondhatni baráti viszony alakul ki a rend és közte. Az érettségi után felvételt nyert az egri szemináriumba, 1899. augusztus 23-án szentelik pappá. 1903-ban teológiai doktorátus szerez, felszentelését követően alig egy évig Kálban, káplán, majd főpásztora kérésére Egerbe jött, a főszékes egyház karkáplánja lett. A hitoktatói feladatot is ellátó Kriston Endre, eközben még a főszékes egyház hitszónoka is volt 901. október 21-től 902. június végéig. Mindeközben még a főszékes egyházban Samassa József bíboros érsek felfigyel rá, és felkéri a nagytudású és sokok által kedvelt papot, hogy udvari karkáplánya legyen, amit elfogad. Ettől kezdve haláláig központi szolgálatot lát el, vezette az egyházmegye levéltárát, valamint 905. június 5-től főpásztorának segédtitkára lett, és ellátta az irodai aljegyzői teendőket is. 909. április 19-től érseki másodtitkár, 910. december 14-től főszentszéki jegyző, és ez év december 23-ától már érseki első titkár. Bocsánat, hogy ilyen nagyon száraznak tűnik ezek az adatoknak a felsorolása, de egyszerűbb, hogyha egy kicsit az atyának az életútját úgy próbáljuk megvilágítani, meglátni, hogy milyen felkérések jönnek az aulától vele kapcsolatosan, hisz az ő múltja az igenis érdemes arra, hogy ezeket a feladatokat ellássa, és kiemelje az érsek, vagy majd később ugye Samassa bíboros érsek a többiek közül, és komolyabb feladatokat lásson el. 914. február 18-án megkapta a pápai kamarási címet érdemei miatt, és 917. szeptember 3-án tagja lett a kanonoki testületnek. Október 11-től, ez évben 917. október 11-én az érseki iroda élére kerül. Hűsége és állhatatossága megmutatkozott a 918-19-es Én azt mondanám, hogy első kommunista időszakra, a terror időszakára, arra bizonyos 133 napra utalok itt, amikor is az érseket, Szrecsányi Lajost koholt vádak alapján letartóztatják. Szrecsányi Lajos érsekatyáról azt tudni kell, hogy ő beteges. Már ebben az időben ezt tudja jól a titkára, a Kriston Endre, és éppen ezért önként vállalja a vele való közös rabságot azért, hogy vigyázzon az érsekére. Szerintem ezt nem mindenki tette volna meg. És így alakul, hogy amikor 19. május 4-én hajnalban a városban dúruló forradalom és erőszak ellen fellépő helyi katonaság egyik tisztjét, Sárbogárdi Mészői Géza őrnagyot agyonlőtték, már ugye a testét elvitték, de a vértócsa még a helyszínen ott van, oda viszik magát Szrecsányi Lajost és Kriston Endrét, és azt mondják nekik, hogy így jár mindenki, aki nekünk ellenáll. Ez egy kicsit nekem úgy hat, és elnézést, hogy egy kicsit úgy hallatszott az előbb, hogy mintha nem találnám a szavakat, de igen, ez tényleg ilyen. Ugyanis nehéz abba belegondolni, mit érezhet egy olyan ember, akinek ezt mondják úgy, hogy fegyveresek veszik körül. Egy pillanatra nekem olyan, mintha a halál szele megcsapta volna Kriston Endrét is. Ez a fenyegetés, ez valós, bármennyire is nézzük, és erről beszámol az Egri Népújságban Breznai Imre. Hogy érzékelhető legyen, hogy ezután kiszabadulnak mind a ketten, ez a 130 nap végre elmúlik, és már a kommunista hatalomnak leáldozóban van egy, mint kiderült, egy időre. Utána Szrecsányi Lajos magánál tartja Kriston Endrét, nem engedi el maga mellől, nagyon kedveli, szereti, és sokat támaszkodik rá, és nem felejti el neki mindazt, amit tett. Addig, hogy hogyan segítette az ő érseki munkáját, és ezért 1923-ban segédpüspök lesz. Ezek miatt, amit a Szent Szék is jóvá hagy és beiktatásra kerül.
1: Alapvetően az életútjából láthattuk, hogy Kriston Endre egy alapvetően aulista, az érseki hivatalban szolgálatot vállaló, ott szolgálatot végző lelkipásztor volt, és az első kommunista diktatúra a tanácsköztársaság alatt érsekével együtt megpróbáltatást, szabadságmegvonást szenved el. 1923-ban lesz segédpüspök, és 1960-ig él, tehát 37 éven át az Egri Egyházmegye, az Egri Érsekség segédpüspöke. Hihetetlen hosszú idő, a 20-as, 30-as, 40-es évek, különösen most ebben a műsorban az ő megpróbáltatásairól beszélünk, amely a kommunista diktatúrához kötődnek. Itt már egy kis ízelítőt hallhattunk az előbb 1919 kapcsán, de az igazán komoly megpróbáltatás az 1945 után jön el. Általában, amikor a kommunista diktatúrára gondolunk, akkor 1947-48-tól kezdődően a Rákosi Kádár időszakra gondolunk, idézőjelbe természetes, hogy megkurcolások, megpróbáltatások, internálás, börtön, ami vár a magyar társadalomra. De Kriston Endrét egy kicsit előbb megcsapja a kiépülő kommunista diktatúra, a szovjetek jelenléte. Arra kérem Szabó Tamást, hogy mutassa be nekünk, hogy mit élt át, milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvednie az Egri Egyházmegye segédpüspökének 1945-ben.
2: Picit kolábról kezdeném a dolgot, mert igaz, hogy 45-öt írunk már ekkor, január 6-án, amikor is már a háború kezd a vége óráit élni, végkifejlete megtörténni itt az országban. Heves megyében is már a harcok már elkezd, hogy úgy mondjam, csillapodni, és a szovjet uralom már bevette a megyét is. 1945. január 6-án a Kádi gyűjtőtábor, ahová a Málenki robotra hurcoltak a kapcsolatos gyűjtőtábor, és ezt ki kell mondani, hogy ez az internálásra szóló később, március, április, május, már akkor elkezdődnek az internáló táborok, a Magyarország internáló táborok megnyílni. Abba ez is bele fog kapcsolódni, de ezt előtte már a szovjetek használják, mégpedig a Málenkira elhurcolt személyek összegyűjtésére. Ez egy, nem mondhatnám, hogy az egyik legnagyobb, de azért mégis jelentős gyűjtőtábor volt, és ide kerül az egyik diakónus, az Egri Egyházmegyék diakónus, a Holcer Gyula, akit szeretne meglátogatni Kriston Endre és a szovjet parancsnokot, aki a tábor parancsnoka, megkérni, hogy pár napra engedje ki, amire nemleges választ kap. Akárhányszor megy, nem engedi. Majd ugye január 6-án mégis sikerül két napra kikérnie, és titokban az Egri szeminárium kápolnájában pappá szenteli, hogy mint pap tudjon majd az internáltaknak lelki segélyt nyújtani, Holcer Gyula. Mindez titokban, ezt még a szovjeteknek sem mondják el, hogy ő már pap. Ide kapcsolódik az, hogy ugye ő egy táborba ment, ahol fogva tartottak voltak, és eljön ugyanez az év május. Május 4-én őt tartóztatják le. Mégpedig a vád ellene háborús büntett. Háborúra való idézőjelbe téve uszítás, amit több újságcikkre, kvázi beszédére utalva próbálnak alapot adni neki, azt kellőképpen alátámasztani. Nagyon hosszú folyamat indul el ebben az időben, végül ez csak a kínzásáig jut, börtönbüntetést nem kap. Bizonyos újságcikk az 43. március 13-ai keltezésű. Most ebből az újságcikkből nem olvasnék föl, mert ha aki nagyon akarja, az megtalálja ezzel a dátummal, és még két másik újságcikket is elővesznek, és megpróbálják minél jobban alátámasztani a vádat, de ez nem nagyon jön össze. Viszont május 4-e és 6-a között történik valami. Kriston Endre az Egri vár internáló táborában van több más pappal együtt. Ő ebben az időben 69 éves. Ezt azért érdemes hozzávenni, hogyha azt nézzük, hogy az ő ellátását, és most itt az étkezésre gondoljunk, hogyan oldják meg. Itt vannak visszaemlékezések, amik azt mondják, és ez, amikor az ember belegondol egy kicsit, azért hajmeresztő, hogy a forró levest, azt ugye mindenki tányérba leszi. Ő ezt nem tehette meg. A markába öntötték a levest. Úgy kellett volna ennie, ha tudja. Borzalmas ebbe belegondolni. És ami munkát adtak neki, mivel az internáló táborban nem hagytak senkit sem pihenni, ő neki nem volt sok lehetősége korára nézve, fizikai állapotára tekintette, görbe szögeket kellett neki egyengetni, mivel a keze remegett, ugye a korából kiindulva azért ez már lehetséges. Azt írják a börtönőrök visszaemlékezései, hogy mindig lilás foltok voltak az ujjain, mert mindig mellé csapott a kalapáccsal. Azért ez is sokat mond, ez egy másik kínzás, ugye forró leves a markába, rozsdás, ha görbeszöge, kiegyengetés, amit saját ujjára voró veréssel tud megtenni, és még emellett vegzálják. Ez azt jelenti, képzeljük el, hogy egy cellának kialakított alagút rendszerben, mert a vár, az Egri várat, hogyha valaki jól ismeri, akkor azt tudja, hogy ott alagút rendszerek vannak, amit abban az időben az internáltak elhelyezésére is használtak. És bemegy a börtönőr, az ifjonc, aki hatalmat érez a püspök fölött, és megkérdezi tőle, hogy miért nem áll fel? Miért nem veszi le a reverendáját? És mind a kettőre nemleges választ kap, olyformán, hogy azt mondja, hogy nem tudtam, hogy fel kell állni. Nem tudtam, hogy le kell vetkőzni. És erre fel maga a börtönőr, amikor a jegyzőkönyvben Megkérjük, hogy írjon egy jegyzőkönyvet, mivel vizsgálat indul, hogy miért verték meg, holott nem lett volna szabad. Akkor ő azt írja, hogy ő bevitte az őrszobára, és ott lekevert neki 4 pofont. Nagyon sokan erre teljesen másképpen emlékeznek. Fél hortra verik. Ott van a tábor parancsnoka is, aki saját maga szerepét ebben az egészben próbálja menteni, azzal, hogy azt állítja, ami vélhetően nem is történt meg, abban az esetben, hogyha ez megtörtént volna, teljesen másképp alakul a történet. Ugyanis állítása szerint nem engedte, hogy egyetlen pofon is elcsattanjon az ő arcán, mert annak vízhangja Rómáig hat, mondja ő, de őt rendszeresen verik. És ezután már eljön az idő, amikor el is kell vinni Egerből, mert a város lakossága megtudja, hogy milyen módon bánnak az segédpüspökkel. Az érsek, aki egyben a püspöki kar abban az időbeni elnöke, ő a püspöki kar ülésén fel is veti az esetet, és kéri a püspöki kart, hogy álljon ki azért, hogy a püspököt más körülmények közé helyezzék, vigyék el a városból, kapjon megfelelő ellátást, legyenek jobb körülményei. Ezt azért teszi, mert ő is nagyon jól tudja, nagyon sokan szeretik a püspököt, fél attól, hogy a hívek közül, hogyha véletlenül lázadást tör ki a Kriston Endre bánásmódja és vegzálása miatt, akkor a hívek sokasága is megsínli az egészet, és akik részt vesznek ezen tüntetésbe, azok is hasonló sorsra juthatnak, ezt nem akarja. Nagyon jó a meglátás, hogy vigyék el a városból, elkerül Budapestre, internáló táborban, ahol börtönkórház van. 2 ilyen internáló tábor is van Budapesten, amiben megfordul Kriston Endre. Az egyik börtönkórházban meglátogatja őt Mindszenty. Ez egy érdekes fordulat, mert Mindszenty nem sokkal korábban, közel 7 hónappal korábban kerül ki a Nyilasok börtönéből, majd 2 évvel később, majdnem 3 évvel később pedig újra ő is börtönbe kerül, és ezt az egészet azért érdekes módon már a budapesti népbíróság próbálja átvenni a Kriston Endre ügyét, de történik valami. Meglepő módon olvastam arról, hogy maga a későbbi pártvezér, Rákosi Mátyás közbelép. Ugye felkéri a ügyben érintett eljárás lefolytató hatóságot, hogy azonnal fejezzék be, amit csinálnak, mert ő meg szeretne állapodni a római katolikus egyház vezetésével, és az nem jól veszi ki magát, hogyha a püspököket már ebben az időben elkezdik vegzálni. Fejezzék be, hagyják abba, amit tesznek, amire végül 45 novemberében sor is kerül, az államtitkár megvizsgálja az esetet, és azt állapítja meg, hogy semmilyen bűncselekményt, háborús büntettet nem követ el, szabadon engedik.
1: Itt egy pillanatra álljunk meg. 1945 májusától 1945 novemberéig van internáló táborban, börtönben, szabadságától megfosztva Kriston Endre. Mielőtt tovább lépünk majd, egy hét múlva megnézzük, hogy hogyan alakul az ő további sorsa, de a műsor zárásaként arra szeretnék még utalni, amit Szabó Tamás említett, hogy a börtönben, az internáló táborban meglátogatta Mindszenty József esztergomi érsek. Tudjuk, hogy különösen odafigyelt a bebörtönzött, internált személyekre, összegyűjtötte esztergomi érsekként mind a nyilas, mind a szovjet megszállás kommunista diktatúra áldozatait, akik vértanúk lettek, akik szabadságmegvonást szenvedtek el, akik börtönbüntetést szenvedtek, és 1945-46 és 48 között több mint 220 olyan egyházi személyt tartott nyilván, gyűjtött össze, akiknek ebben az időszakban vették el a szabadságát, internálták, börtönözték be. Szóval Mindszenty ennyire odafigyelt, nem csak a saját egyház megyéje, hanem a magyar egyház minden papjára és szerzetesére. Jövő heti műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Kriston Endre megpróbáltatásairól, Mai műsorunkban az ő életéről 1919-es és 1945-ben bekövetkezett szabadság megvonásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató volt.
0: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Itt a Kép a tükörben szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, két vendégét, Entót Ágnes művészettörténészt és Tari János filmrendezőt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
4: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
5: Köszöntjük a hallgatókat mi is, igen, szeretettel.
3: A témánk egy film lesz, az a címe, hogy Mária örök útjai. 2005-ben mutatták be ezt a filmet, és itt van a két alkotó, Entót Ágnes és Tari János. Talán nem veszik rossz néven, vagy nem lesz túl nagy meglepetés, hogy egy versből szeretnék idézni, mielőtt ennek a filmnek a történetéről és magáról a filmről beszélgetnénk. Kányádi Sándor verse. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor. Számolni ujjain számol. Különbség, ha van, az égen. Itt a göncöl jön föl este, fölöttük a délkeresztje. Entót Ágnes művészettörténész, Tari János filmrendező. Helyén valónak érzik ezt az idézetet a Mária örök útjai című film kapcsán?
5: Mindenképpen helyen valónak, mert ugye szándékunk volt, hogy egyetemes Mária tiszteletről készítsünk filmet, hát ebből egyetlen egy Európán kívüli mexikói jelenet van benne, ami 93-ban forgattam magam, de valóban ugyanúgy imádkoztak, ugyanúgy vitték a tisztelték a Mária képet, tartották a napkultuszi táncaikat, ez az elementár gedánkel néprajzosok ezt szokták mondani, hogy a világ minden részén az embereknek alap egyszerű viselkedésük, történetük, vallási gyakorlatuk van, és nagyon hasonlítunk egymásra, pontosan a Mária tiszteletében is nagyon érdekes volt ezt tapasztalni a világ különböző részein. Nem forgattunk sajnos Argentinában, Brazíliában.
3: Délkeresztje alatt,
5: igen, nem? Délkeresztje, igen, a délkeresztje, igen, ezt ezért mondom, hogy ott is rendkívül mély a Szűz Mária tisztelet hagyománya.
3: Entót Ágnes hogy látja ezt, mint művészettörténész?
4: Mint művészettörténész én is azt látom, hogy gyönyörű a párhuzam, és valóban valahogy egy kicsit ezt próbáltuk ilyen mozaikszerűen érzékeltetni, mint a mozaik szemeken is meg csillan a fény, és aztán, hogyha távolabb megyünk, akkor összeáll egy kép. Igazából talán mondhatjuk úgy, a teljesség igénye nélkül próbáltuk a Mária kultusznak a múltját és a jelenét egy kicsit érzékeltetni. Tehát, hogy olyan gazdag a világ Mária kultusza, hogy egyszerűen ezt bemutatni egy 90 perces filmben sem lehet.
3: Igazából egy újabb, ki tudja hányadik bemutatója volt ennek a filmnek a közelmúltban, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, az Ars Sacra Fesztivál keretében, ott találkoztunk, és én ott találkoztam a filmmel életemben másodszor, az első találkozás az valamikor nyáron volt, egy közszolgálati csatornán
5: akkor
3: láttam, talán az M5-ön,
5: és a Duna, igen.
3: És ez késő éjszaka volt, és ott ragadtam, és a feleségemtől aztán kikaptam, hogy miért nem feküdtem már le, mert ott ragadtam a képernyő előtt, ez a film oda ragasztott. És a közelmúltbeli bemutató után is volt beszélgetés, és hát volt, aki megkérdezte, hogy miért pont ezeket a helyszíneket, miért pont ezeket a zarándokhelyeket választották. És azt mondták, hogy hát csak nem igazán tudjuk. Szóval mi a válasz bővebben?
4: Mondom bővebben a választ. Ez valójában egy személyes indítatású dokumentumfilm. Mindegyikünknek, Jánosnak és nekem is megvannak a személyes Máriás emlékeim és a Máriás helyeink. És emellett igazából nem szerettünk volna nagy zarándok helyet, igazán nagy zarándok helyre menni, mert annyi film, adás, publikáció készült ezekről, ugyanakkor voltak olyan nagyobb zarándok helyek, amiket mindenképpen úgy éreztük, hogy fontos bemutatni, ilyen volt Loreto, és ezzel igazából az Európán kívüli Mária kultusz, Mária zarándok helyet is megszerettük volna így kicsit csillantani, hiszen ugye Lorettóban őrzik Máriának a názáreti házát.
3: Hát ez tényleg csak villantás vagy csillantás.
4: Igen.
3: Azért úgy mosolyogtam a múzeumi bemutató kapcsán is, hogy mondták ott is, hogy kicsi helyeket keresnek, és így megtalálták a Santa Maria Maggiore-t például.
4: Igen.
3: És hát Ferenc pápa.
4: Előre megvolt a római forgatásunknak minden helyszíne, időpontja, és hát a Szent Atya elhunyt, és pont erre az időszakra terveztük a forgatást, úgyhogy mindenki mondta, hogy hát azonnal mondjuk le, mert hát egyszerűen ilyenkor hát nem illik, nem lehet forgatni a Vatikánban sem. De hát mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges kegyelmi pillanat, hogy mégis útra keltünk jó néhányan a stábból. Velünk utazott Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, aki a filmünknek az egyik főszereplője, és valóban kalandos volt a római utunk, hiszen olyan római helyszíneket is bemutattunk, amely igazából elsődlegesen nem tervezett helyszín volt, de nekem így a fejemben ott volt, hogyha valahol valami nem sikerül, akkor természetesen egy másik fontos Máriás helyszínt választunk.
3: Tehát akkor nem csak a vers írja saját magát, hanem a film is, vagy a forgatókönyv is írja saját magát. Nézzük akkor a szerepköröket a film kapcsán. Rendező Tari János, forgatókönyvíró Entóth Ágnes, itt vannak mindketten. Narrátor Rátóti Zoltán, vágó Koncz Gabriella, producer Détari Géza és Tari János. Több művészettörténész és más megszólaló is szerepel a filmben. A legerőteljesebb jelenléte az említett Farkas István Lupusz piarista atyának van. Ő ugye a budakeszi, illetve makosmáriai fogolykiváltó boldogasszony templomnak a nem is tudom, hogy milyen rangú vezetője most, hosszú tanári és szerzetesi pályafutásnak ez a mostani állomása éppen. Hogy került ő a stábba?
5: Nagyon érdekesen került, mert ellátogattunk egy miséjére a makosmáriai templomba, és én meg akartam hallgatni, mert én tudtam, hogy ő nagyon jó, megmondták, hogy föltétlenül, és akkor elmentünk egy misére, és akkor én engem lenyűgözött, és az a közvetlenség, meg az a természetesség, azt mondta, hát katonai felderítés, illetve fizika-matematika tanár voltam. Tudod, hány piarista gyerek volt a kezem alatt? Mondom, és azok megértették, amit mondtam, és ő annyira közvetlenül emberi módon tud újabb és újabb történeteket elmesélni Máriáról, vagy elmondani, hogy elhisszük, hitelesen beszél, gyönyörűen artikulál, és hát nagyon tiszteli Szűz Máriát, és ez volt, amely engem megkapott, és ott egy este eldöntöttük, hogy vele kell forgatni.
3: És ő is el is utazott Rómába, is ott volt.
5: Jött velünk Róma, igen, Rómába is ott volt.
3: És fölvett egy olyan papi kalapot, amit nem is tudom, régi képeken lehet látni, és olyan muris.
4: Igen, ez a kalap egyébként Katona István püspök atyának a kalapja volt, én úgy emlékszem, tehát igen. Ugye neki nagybátyja, és ő
3: igen.
4: Ezt örökölte, és bárhová utazik, tehát ez nem csak Rómának szólt, hanem magának az útnak, az utazásnak, és egyfajta zarándoklatnak.
3: Néhai Katona István püspökorunk, ugye egri segédpüspök volt, és tényleg nagybátyja Lupusznak, azaz Farkas István piarista atyának. A Mária tisztelet, illetve a Mária tiszteletnek a művészi megjelenései korábban is foglalkoztatták Entóth Ágnest. Hogy alakult a forgatókönyv? Na, ez két kérdés
4: igen,
3: volt.
4: Igen, két kérdés, de összefügg. Hát ahogy mondta, hogy valóban mi éreztük, hogy föntről Szűz Mária segít bennünket, tehát Lupusz atya mindig azt mondta Jánosnak, hogy Jánoskám, te csak a másodrendező vagy, a Szűz anya az, aki valóban rendezi, és hát egy dokumentumfilmnél valóban nem lehet mindent előre eldönteni. Ahogy például Ferenc pápa temetésének időpontjában is próbáltuk azt a környezetet, azt a milliót, akár az utcákon érzékeltetni, amilyen méltóság teljesen és szeretettel búcsúztatták az emberek Ferenc pápát, akár az említett Santa Maria Maggiore főtemplom előtt, ugye egy óriási felirat volt, hogy Grazie Francesco, tehát egy ilyen közvetlen, szeretetteljes hangulat, és hát egy ilyen, ugyanakkor hát egy ilyen nagyon nyüzsgő várost láttunk, de mégis úgy éreztük, hogy nem volt káosz.
5: És hát az is az ajándéka a filmnek, amit úgy alakult, és én már telefonon beszéltem, Ági kinyomozta Meló atyának a számát, a telefonszámát, aki a Santa Maria Maggiore-be gyontat 40 éve, vagy 50 éve körülbelül.
3: Ja, és ő ott magyar atya.
5: Magyar, ez a szlovákiai felvidéki magyar, és kint van, kint él Rómában, és pontosan, ahol most a Ferenc pápa el van temetve, és a Szűz Mária kép kint van a falon, attól ő 3 méterre ül a gyontató székben, nagyon régóta. És ezért mondja a filmben, hogy nagyon jó, amikor érzem, hogy van mögöttem valaki. Már a Szűz Máriára gondol, meg a Ferenc pápára, most már ott ül, és ő egy ízes, gyönyörű felvidéki tájszólással beszélt, és csodálatos volt találkozni vele, a Maggiore templomból jött ki, aztán egy nappal vagy 2 nappal a temetés előtt, és hófehér reverenda, és akkor úgy megjelent az utcában, és akkor Lupus ott állt feketében és a kalapban, és akkor ők így ketten adták a filmnek azt a fővázát, meg a hitelességét, mert emberi, tehát nem egy papi vallási történetet mondtak, hanem egy emberi viszonyt és emberi történetet Szűz Máriához, és nekem ez fogott meg.
3: Ami persze reméljük nem zárja ki egymást.
5: Egyáltalán
3: tehát,
5: nem
3: zárja ki. Papi is lehet emberi
5: papi
3: jó
5: is,
3: esetben.
5: Papi csak nem hivatalos szöveget mondtak, hanem ők az egyéni érzelmeiket.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, Tari Jánosnak is volt honnan meríteni már gyerekkorában a Mária tisztelet iránti ihletet, meg egyáltalán a katolikusságot, hiszen a Vörös Csillag moziba kezdte a film.
5: Hát a keresztapám dolgozott ott, igen. De megmondom,
3: hol volt ez?
5: Ez Makón volt, Makón születtem, és Makón a Vörös Csillag mozi, a gimnázium, a régi gimnázium, ahol József Attila is járt, a mögötti épület. Most ilyen ipartestetnek a székháza, de még mindig megvan a óriási moziterem, 40 éve nem volt kinyitva, ott van ugyanúgy, ahogy volt, és különleges élmény, mert én a gépházból néztem minden
3: fél. Fényes gép volt?
5: Igen, ez még az, ez még az, akkor összeértek, igen, az. És ott azt én még láttam is, mert megmutatta a keresztapám, hogy működik, és rengeteg filmet néztem, de a korábbi, hogy is mondjam, csak motiváció, vagy serkentés, vagy oktatás a nagymamáimtól jött. Nagymamám görög katolikus volt, és ők Erdélyből települtek át közel, tehát tulajdonképpen a mai Románia területéről, de a másik nagyapám is, aki református volt, azok is onnan származtak, és így a két nagymama állandóan harcolt egymással, hogy te oláj vagy, meg ilyen vagy, meg amolyan vagy, és akkor közben ugyanazt imádkozták, és mind a ketten Szűz Mária imákat mondtak nekem, mikor vigyáztak rám. Kisgyerekkoromtól kezdve mentünk az óvodába, és állandóan Máriát, üdvözlégy Máriát mondtunk, meg hasonlókat. Én meg mindig kérdeztem, hogy ki ez a Mária? Ja, ekkora voltam, 5-6 éves a óvodáskoromban, és akkor elkezdtünk, és én tudtam ezeket az imákat, és még ma is tudom.
3: Ez tulajdonképpen döbbenetes, most ebbe a pillanatba döbbenek meg, hogy ki ez a Mária? És honnan tudjuk, vagy honnan sejtünk valamit róla? Az emberektől, a nagymamától, az indiántól, a négertől, de ez a film ugye megmaradt Európában, illetve hát egy mexikói helyszínről hozott még élményeket, hogy hogyan gondolkodnak róla, hogyan ábrázolják, hogyan idézik fel a régebbi koroknak a Mária tiszteletét, a maiak, mindez bennünket is inspirál. De ezt meg kellett, hogy előzze a forgatókönyv azért, vagy ugye a forgatókönyv is folyamatosan. Mennyi volt meg előre, és mennyi keletkezett közbe? Entóth Ágnes.
4: A forgatókönyv nagy része megvolt, tehát az alapvető helyszíneink, azok megvoltak.
5: De az nem forgatókönyv, bocsánat, az egy szinopszis volt, amit Kovács István barátunk, aki közben elhunyt, ő velem állított össze a helyszínekről, meg a templomokról. Forgatókönyv nem volt. Amikor már forgattunk, és megvoltak a szövegek, akkor készült az a bizonyos forgatókönyv, ami egy struktúrában állt össze, és azt ketten csináltuk Ágival, és az van levédetve a film.
3: És a vágás.
5: A vágás során, meg a forgatásoknak az anyagai, meg a nyersanyagok, hát 20 körüli órányit forgattunk, és ismertük, és Ági
3: is lett 90
5: Ági volt az, igen, és Ági volt az, aki mindent leírt. Vagy hát a program, Áginek a férje, a Németh Árpád, aki ilyen programokkal leírta az összes szöveget, több nyelven volt, horvátul, angolul, olaszul.
3: Hogy magyarul. Választották ki a beszélőket? Ott a helyszínen, vagy előre?
4: Nagyon gyakran előre, tehát például Zadárban, vagyis Zárában, tehát egy előre nagyon sok terv volt, aztán
3: egy
4: ott a helyszínek.
3: Egy művészetörténész beszélt, egy horvát anyanyelvű, de angolul beszélő szerzetes nővér, ugye?
5: Igen.
3: Az mi múlott, hogy angolul beszél, vagy horvátul beszél?
5: Hát az a múlott, hogy a Sági Marian,
3: Sági
5: Marian barátnőnk és kollégám, ő nagyon komolyan foglalkozott ezzel a korai korszakkal, meg a mártírom bőrtenetekkel, és Mária tisztelő volt, és volt neki egy tanítványa a CEUN, ahol egy végzett professzor úr Zágrában tanár az egyetemen, és Törpimírnek hívják, nagyon érdekes neve van, és őt mondta Maria, hogy őt keressük, mert ő neki az összes zadári, zárai kapcsolata megvan. Papok, tudósok, művészettörténészek, és az ő listája alapján 8-10 embert javasolt telefonszámmal, és abból én 3-at vagy 4-et tudtam.
3: De volt, ahol magyar kommentátort igen, találtak.
5: Igen.
3: Hát Portugáliában megint csak ugye angolul beszélő portugál ember volt, ha jól emlékszem.
5: Igen, igen. Ő de mind egyházi ember volt igazából. Ő például egy ilyen, hogy mondják, ez pénztáros, vagy az egész egyháznak, a fárói egyháznak ő volt a pénzügyes elszámolója, meg turista vezető is.
3: Ugye a film bemutatja a helyszíneket nagyobb távlatból, aztán ráközelít, vannak drónfelvételek is, hol, mikor, hogy.
5: Igen.
3: Aztán mutatja azokat az arcokat, akik beszélnek, illetve ez az ember ott bent van abban a millióban, amelyről beszél. De nagyon sok olyan kép is van, amelyik a környezetet, turisták jönnek, mennek, félmeztelenül akár egy mólón, például egy egész csapat ember, nem is emlékszem, hogy miért.
5: Hát aki a reggeli misén ott ült.
3: Félmeztelenül.
5: Nem félmeztelenül, csak utána kimentek a tengerpartra, mint emberek a strandon.
3: Horgásznak, csillog a tengervíz, jön egy csónak, és így tovább. Tehát, hogy nagyon, nagyon belerakták, ahogy az előbb mondták, ebbe az emberi millióbe. Hogy látja a művészettörténész Máriát az emberi millióbe?
4: Mindenképpen szerettük volna a szent és a profánnak az egységét megmutatni a filmben. És azt, hogy azt éreztük, hogy nekünk feladatunk az, hogy megmutassuk azt a szeretetet, ami Máriától árad, aki ugye a szent fia felé mutat, és hogy azt a szeretetet is megmutassuk, ami az emberek felől árad. És ugyanakkor meg hát ebben a világban élünk, és minden, ez egy dokumentumfilm, tehát ezt nem lehet megrendezni, hogy mondjuk ki hova megy, és mi jelenik meg, és ugye, ahogy most megint csak bocsánat, visszatérek a Ferenc pápa halálához, hát ott jöttek, mentek a turisták, zarándokok, és hát mindenki élte ugyanakkor a hétköznapi életét is. És pont ez a lényeg, hogy Mária nem csak az ünnepeinkben van jelen, hanem a hétköznapjainkban is. Ugyanúgy gyógyít, és hát felhívja azt a figyelmet csöndesen, hogy van kihez fordulnunk, és nem vagyunk egyedül, ma sem.
3: Talán ezt a nagyon közvetlen, nagyon egyfelől hétköznapi, másfelől pedig nagyon ünnepélyes természetességet mutatja az az arándok férfi, akit talán, ha jól emlékszem, Falloskúton sikerült megszólítani.
5: Igen, igen. Igen, aki elmondja, hogy tulajdonképpen egy forrás van, gyógyforrás van, ezért is hívják Fallos kútnak, mert az a kút, az egy gyógyvizet, vagyis csodát tevő vizet Mária forrásnak is hívják, és hogy ő azt mondja, hogy ide elzarándokolnak a ottani közeli falvakból magyarok, romák, ottani lakosok, őslakosok, és ott ők tulajdonképpen a szentelt vízből isznak, és a szentelt vizet viszik el magukkal haza. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődik a egyik mise, ami nem a nagy mise, hanem a roma közösségnek egy ilyen kisebb szertartása, akkor a misék alatt le van zárva a kút egy kulcssal, egy lakattal. És akkor mennek oda az emberek, és nem tudnak vizet venni, mert be kell menni akkor imádkozni először, és akkor imádkozni. De nagyon bizarr volt ez az egész, de ahogy a roma közösség, a gyerekek, az asszonyok, a lányok ott imádkoznak, a kicsit ilyen naív festészet jellegű oltárkép előtt, és hogy megérintik, megsimítják, tehát ez a hagyományos, kicsit olyan Mexikó is hangulata van az egésznek, hogy ők nagyon, nagyon a roma közösségben nagyon tisztelik Szűz Máriát. És énekelnek hozzá, imádkoznak hozzá az ő lovári vagy a meglévő nyelvükön, és azt értem, hogy körülbelül mit mondanak, mert nyilván azt az imát mondják, és ugyanilyen bizarr élmény volt nekem, amikor Portugáliába, Fáróba megérkeztünk, és ott a közeli kisboldogasszony napjára mentünk igazából, csak sajnos ott a pap, aki ott vezette az egész Mária ünnepet, meg a zarándoklatot, meg mindent, az beteg volt, és akkor utolsó napra meggyógyult, amikor már jöttünk volna el, és akkor forgattunk, és az volt az óriási élmény, hogy a teljes szertartás 6 kamerával, az áldozástól a imája, közös ima, és akkor a mi atyán ki vagy a mennyek, portugálul mondták. És én nem tudok portugálul, de tudtam, hogy azt mondják, meg a szertartásban lehetett érezni, és olyan élmény volt, mikor egy nagyon profi fordítónk, a Kelecsényi Sugárka lefordította portugálról az eredeti szövegeket, nyilván ő formálta a magyar imához, de csodálatos volt portugálul hallani ebben a 120 fős közösségben ezt az imát. abban a templomban, ahol Máriát tisztelik ugyanúgy, és ugyanolyan egyszerű emberek, mint nálunk.
3: Talán pünkösdi élmény lehet, hogy mindannyian a saját nyelvünkön értjük és halljuk Isten csodálatos tetteit.
5: Abszolút.
3: Isten csodálatos tettei közül az egyik, hogy adta nekünk Máriát, Szent Fiának, édesanyját. Műsorunk végéhez közeledünk. Az említett bemutatón, ami az Árszákra keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, megkérdezték többen, hogy lesz-e forgalmazva, lesz-e moziban, most én is megkérdezem, mit tudnak erről az alkotók.
5: Tulajdonképpen a pályázaton a Nemzeti Filmintézetnél arra pályáztunk, hogy 90 perces televíziós ismeretterjesztő dokumentumfilm, ez a műfaja. És egyelőre a Filmintézetben még folyik a végleges, már engedélyezték meg, bemutattuk meg jóváhagyást, de most ilyen változások vannak, és nem tudni, hogy ki fog aláírni a végén. És amikor természetesen megvan minden elszámolás, archiváljuk a filmet, az majdnem 2 hónapos munka, minden dokumentumát, szövegét, mindent archiválni kell, leadjuk a Filmintézet részére, a filmarchívumba, akkor már a producerek, a Détári Géza és én kezébe kerül a dolog, hogy mi már akkor forgalmazhatjuk, de addig, még a Filmintézetnek a végső döntése nincs rajta, addig csak ilyen általunk szervezett, ilyen, tudja, mint a Vándor.
3: Hány ilyen volt?
4: Hát, 17. Jó. Most összeszámoltam, hogy összesen 17 nagyobb bemutatónk volt.
3: És hát természetesen, hogyha valaki beírja egy internetes keresőbe, akkor van egy csatorna, ahol...
5: Hát egy Facebook oldala van.
3: Igen, szóval azért meg lehet nézni, hogyha valaki ilyen módon akarja.
5: Igen, és érdekes módon a SFE-nek a én ott tanítok, és annak a honlapjára,
3: Színház és Filmművészeti
5: Egyetemnek a YouTube csatornájára fölrakták, még majdnem egy
3: hát pont évet. Ott lehet megtalálni.
5: Ott is lehet, meg most már fönn van az én csatornámon, és szóval van egy csomó ilyen hely, ahol már látható, és eddig ott azon az egy csatornán, február 28-a óta kb. 700 nézője volt. Tudom, hogy ez nem olyan sok a YouTube-on, de szerintem ez egy nagy szám.
3: És még egy rövid választ kérek, hogy jó pár úgymond hivatalos elismerést is kapott a film.
4: Igen, több olyan online fesztiválra neveztünk, külföldi fesztiválra, hiszen elkészült a filmnek az angol változata, tehát angol feliratos változata, és ez így lehetővé tette, hogy számtalan, elsősorban online fesztiválra nevezünk. Külön öröm volt számunkra, hogy a nyáron a LAFIF Los Angeles-i filmfesztivál pontosan Magyarországon volt, tehát az európai fesztivált Magyarországon rendezték meg itt a Mamut moziban, és fantasztikus minőségben.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Műsorszerkesztője Szikora József, köszöni szépen Entót Ágnes művészettörténész és Tari János filmrendező részvételét és beszélgetését. Köszönetet mondunk a filmért, Mária örök útjai című dokumentumfilmért, és ajánljuk hallgatóink figyelmébe a filmet. Ahogy hallották, Tari János csatornáján, illetve az SFE YouTube csatornáján megtekinthető, később lesz moziforgalmazás is, tehát nézzék meg Mária örök útjai. Köszönöm szépen a film 2 alkotójának ezt a beszélgetést, és ezzel búcsúzom önöktől Bixa Levente hangtechnikus nevében is, viszont hallásra 2 hét múlva.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
6: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szavad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál.
7: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! Plébániánk újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pest páduai Szent Antal temploma a Bosnyák téri 80. születésnapját ünnepli. Szombaton volt a főpapi szent mise, amelyen hálát adtak a Jóistennek. Martos Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a szent misét. Bárány Béla plébános, a következő szavakkal köszöntötte az egybegyülteket.
7: Az, hogy mi itt vagyunk ebben a templomban, amely 1620 négyzetméteres, azt hívő elődeinknek köszönhetjük, akik 1941-ben mertek nagyot álmodni. Az első plébános atya Barkóczi Sándor, meg a munkatársai, akik azt mondták, hogy a mellettünk levő templom kicsi, egy nagyobbat kell építeni. De hát háború volt, nyomor volt, mindenki rosszul élt, de a templom felépült, mert hittel, imával, munkával, és persze anyagiakkal is építették. 1946. augusztus 18-án a következő bejegyzést olvastam a Plébánia História Dómuszában elődömtől, a legelsőtől. Eljött, felviratt a nagy nap. Leírhatatlan öröm és boldogság számunkra. A templom még nincs kész, félkész állapotban van. Nincs tornya, padjai csak légópadok, mennyezete sincs tulajdonképpen, és sok minden hiányzik még vakolatlan, de az Úr Jézus már itt van, közöttünk lakik, és mi boldogok vagyunk oltalma alatt. Ezt írták arról a napról. És valóban ez volt a legfontosabb. Mindszenti bíboros úr megáldotta azon a napon, hogy az államhatalom a félkész egyházi ingatlant ne vegye el mezőgazdasági magtár hasznosítása céljából. És neki, meg a többieknek köszönhetjük, hogy mi itt vagyunk most.
8: Martos Balázs homiliájából idézünk.
9: Nagy örömmel vagyok itt a mai napon közöttetek. Nagy örömmel látom a híveknek és a paptestvéreknek a sokasságát és a kedves lelkészeket, akik mindannyian együtt vagyunk ebben a közös hálaadásban. Az Úr előtt 1000 év annyi, mint egy nap. Hát nem tudom, hogy 80 év az ő számára mit jelent, de alig, hanem jelenti azt a sok-sok kegyelmet, sok-sok bensőséges imádságot, Istenhez szálló fohászt, a bűnbánatnak sokféle kegyelmét és pillanatát, amelyeket ebben a 80 esztendőben a hívek átélhettek. És talán jelenti annak a reményét számunkra, vagy annak az ígéretét az Úristen részéről, hogy ez a valaha megtapasztalt nagy összefogás nem tűnik el nyomtalanul. Hogy ha az életben mi emberek gyakran bele is fáradunk, hol ebbe, hol abba, azért az Úristen mindig életet ajándékoz azoknak, akik azt tőle kérik. Ebben a reménységben, a jövő iránti nyitottságban forduljunk most együtt ő hozzá, aki a szívünket akarta templomává tenni, és aki a hitünket akarja az igazi áldozat forrásává tenni, hogy abban Krisztushoz kapcsolódhassunk. Amikor 80 esztendőre visszagondolunk, kétségtelen, hogy valahogy megragadhatóvá válik a múlt, és attól függően, hogy kinek milyen élményei vannak ezzel a helyen kapcsolatban, ez a 80 esztendő sajátos jelentőséget, sajátos fogódzó pontokat is magába foglal. Aki távolról érkezik, majdnem először, mint például én. Hát persze, igyekszik ismerős neveket kutatni. És milyen gyönyörű, hogy 1941. december 14-én az a később vértanú halált halt Meszlényi Zoltán állhatta meg az alapkövét ennek a templomnak, akinek az ünnepnapján engem püspökké szenteltek. Mindjárt van egyfajta találkozás. Milyen módon ránk köszönt a történelem, amikor az a tiszteletre méltó Mindszenti József herceg prímás, a templomot megáldó főpap, akinek a boldoggá avatásáért most is imádkozunk, és akiről jól tudjuk, hogy ennek a 80 esztendőnek nagy részét különleges hűségben, odaadásban és egyben szenvedésben töltötte. És hogyha talán kevésbé történelmi jelentőségű, de mégiscsak ismerős nevek számomra föltűnik éppen úgy Bagi István, későbbi segédpüspök, vagy Sentei László, későbbi kanonok, akik káplánságuk éveit töltötték itt, a Busnyák téren, és később lettek rektorai, illetve elöljárója központi szemináriumnak, ahol én is élek. Testvérek, az életünk olyan sokféle hálózatba tartozik. Manapság a telefonjaink és a beléjük írott programok nyomon követik a lépéseinket. És ha akarjuk, havonta vagy évente megmutatják, hogy merre is jártunk és mit csináltunk. Hányféle módon behálózza az életünket az emberi kapcsolatok sokasága, és hányszor csomópontszerűen föltűnik bennük a számotokra, talán éppen ez a templom. Kapcsolatok helye a Busnyák téri templom. Ha egy templomnak a történetét olvasgatjuk, hányféleképpen megjelenik benne a közösség összefogása és összetartása. Hányszor mertek nagyot álmodni az ősök. Fölépül ez a nagy templom, amelyikről

0: valóként, és mégis nagyon valóságosan. Ez a hatalmas templom páduai Szent Antalnak, a Szentnek, Il Santónak, vagy az olaszok nevezik őt, a védő, oltalmazó közbenjárásába ajánlott. Az oltár mögötti falon Kontoli Béla monumentális festményének a szélén páduai Szent Antalnak egy legendáját ábrázolták, amelyben a halaknak prédikál. Páduai Szent Antal ismert legendája, mely szerint Riminiben nem hallgatták meg őt a városiak, és erre azt mondta, akkor majd a halaknak prédikálok, és erre több ezer halacska tukta ki a szemeit a vízből, és figyelte a Szentnek a prédikációját. Hát igen, ennek itt látjuk egy apró utalását ezen a festényen. Szent Antallal ez a legendás esemény egyfelől nyilván úgy történik meg, hogy ha egyszer azt hiszi Szent Ferenc a madaraknak prédikált, hát akkor az egyik legismertebb követője Ferences rendnek, az egyik első nagy alakja szintén kellett, hogy valami természeti csodát, illetve az ige hirdetésnek egy sajátos csodáját végbevigye. Az érdekessége ennek a történetnek az, hogy a halak figyelmessége az emberek figyelmetlenségét, illetve hitetlenségét hivatott ellenpontozni. Kedves testvérek, manapság sok helyütt látunk csökkenő számokat. Például a papi hivatások száma szép lassan, de azért mégiscsak csökken. A hívek valaha egyik templomot a másik után építették, és kicsinek bizonyultak a templomok, és nagyobbítani kellett őket. És ma meg néhány száz vagy ezer kilométerre tőlünk nyugatra azt látjuk, hogy az a közösségek nagy gondja, hogy mihez kezdjenek az üres templomokkal, és hogyan zárják be őket. Kedves testvérek, vajon mit szeretnénk? Hogy merre menjen a mi közösségeink élete? És vajon mit tehetünk azért, amit úgy igazán szeretnénk? Biztosan sokat tehetünk. Nem vagyunk tehetetlenek és kiszolgáltatottak. De az tény, hogy a csodálatos halfogás Krisztus műve, az nem rajtunk múlik. Mi nagyon sokat hozzátehetünk, sőt, amikor az Úr megérint valakit, talán akkor kezd el igazán vágyakozni arra, hogy több legyen. Hogy más legyen, hogy más milyen legyen az egyház, mint eddig. És mégis, miközben ide hozzuk, ami legegyszerűbb és mindennapi, és talán legrejtettebb könyörgéseinket is az Úr oltárához, azt is jó elébe tenni, hogy ő adjon jövőt. Ő adjon nekünk olyan szívet, amelyik együtt érez a kortársainkkal. Ő adjon nekünk olyan szavakat, amelyek eljutnak a kortársaink szívéhez. Ő adjon nekünk olyan életet, amelyikbe belefér a másik, és amelyiket egyedül érdemes élni az Isten szent színe előtt. Én ezért szeretnék imádkozni. Erre kérem a Jóisten. És persze a szavaimba, a mondataimba szeretnék mindig egy kis csöndet is hagyni, hogy oda a ti sok-sok kérésetek bátran beleférjen.
1: Bárány Béla plébánost a templom múltjáról kérdezem.
2: Templom Rimanóczi Gyula tervei alapján épült 41 és 46 között. 1941. december 14-én tették le az alap

0: követ, ez pedig Boldog Messzényi Zoltán, azóta boldog ávatott vértanú püspök tette le, akinek emléktáblát helyeztünk el a templomárkádját, valamint itt van egy festmény tőlem balra, az ő portréjával, hogy a templomunk megemlékezzen róla. Aki megáldotta, elhelyezte templomunk alapkövét akkor, amikor itt még semmi sem volt.
1: Imanóczi nevét említette plébános úr, ezek szerint Budapest két páduai Szent Antalról nevezett temploma is neki köszönhető, mert a pasaréti Buda szép temploma, amely rokonságban áll ezzel, nem csak a védőszentje miatt, hanem architektúrája is emlékeztet, ugyanabba a sorozatba tartozik, mint a városmagyari templom, a pasaréti templom, tehát az új modern magyar templomét építészetnek az egyik remeke.
0: Így van, bár ez természetesen nagyobb, mint a pasaréti.
1: Milyen? Vagy kétszer olyan széles.
0: Kétszer olyan széles, ugye 55 méter hosszú, 22 méter széles.
1: Mennyien férnek el benne?
0: 3500-an, 750 ülőhely van. Ez a 3500 állóhelyekkel mindennel együtt így jelenti a befogadó képességet.
1: Szükség volt ekkora templomra?
0: Igen, ez már a harmadik templom. Az első egy szükségkápolna volt a Szugló utcában, aztán volt egy kis templom emellett, de már az is kicsinek bizonyult a 20-as években, és akkor elhatározták, hogy egy nagyobbat építenek, és azt hiszem, hogy a Barkóczi Sándor plébános atya ráérzett a jövőnek a gondolatára, mintha előre látta volna, hogy itt milyen forgalmas közlekedési csomópont lesz, minthogyha előre látta volna azt, hogy ide ilyen méretű templomot kell építeni, mert most már időnként ez is kicsinek bizonyul, hála Istennek.
1: Ezt öröm hallani, mert sok templommal vagyunk úgy, hogy valamikor kellett akkor a templom, és ma már bizony hézagosan ülnek a vasárnapi szentmisén is a padokban a hívek. Ezek szerint itt nem így van.
0: Nem, mert vasárnaponként 5 szentmisénk van, a szombatesti vigília szentmisével együtt 6, és mind a 6 szentmisén tele vannak a padok. A körzete nem olyan nagy, régebben nagyobb volt, itt a Regnum plébánia templom létrejöttével, Zoborhegy téri. Ennek a plébániának a területéből adtak egy nagyobb részt annak, viszont a vonzás körzete tényleg nagy. Ide sokan járnak, mert végül is itt a gyóntatás megoldott, mi mindig gyóntatunk, állandóan ott vagyunk a gyóntatószéknél, illetve megpróbáljuk a szertartásokat is, és a liturgiát is úgy végezni, a 70 minisztránsunkkal, hogy az vonzó és Istennek tetsző legyen, és a híveknek is örömet szerezzen.
1: Apropó, a minisztránsok, egy másik táblát is felfedeztem a templom homlokzatán, egy atyának állít emléket, aki az itteni minisztránsgárdát szervezte 1956-ig, ha jól emlékszem a tábla szövegére.
0: Igen, Szombathelyi László. Ez a minisztránsgárda, hát úgy 9 éves kortól sokan egészen 20 éves korukig minisztrálnak.
1: Csak fiúk, vagy most már lányok is?
0: Most már lányok is.
1: És gondolom, Szombati atya idejében még csak fiúk voltak.
0: Akkor még csak fiúk voltak, természetesen, és ugye ez az atya mentette ki élete árán a vízből a fuldoklókat, és de ő már nem tudott kijönni élve. Nyári tábor történet volt, és tulajdonképpen odaadta az életét értük. Megmentette az ő életüket, és ő pedig oda veszett.
1: Tehát minisztránsokkal táborozott?
0: Nem, fiatalokkal, nem minisztránsokkal, fiatalokkal. És ezért állítottunk neki egy emléktáblát.
1: Rangos plébánosai voltak a templomnak, az egyik korábbi plébánosunk, a Felső Krisztinavárosban szolgáló Nagy Imre atya is ide került a Felső Krisztinából, és hát itt nagyon sokáig volt káplán, és mindig nagyon szép emlékeket osztott meg velünk a zuglói éveiről, vagy 16 éven át, nem tudom, meddig volt itt káplán, de Fundérusz atyát is érdemes megemlíteni. Kik voltak a nagy alakjai ennek a templomnak a múltjában, akik lelkipásztorként nyomot hagytak a hívek szívében?
0: Csepregi Ignác, Fundérusz Vilmos, Nagy Imre atya, én ezekre emlékszem. Meg hát persze az alapító plébános, Barkóczi Sándor. Itt volt még káplán Baggi István egy ideig.
1: Igen, láttam a tábláját, és Szabó Imre is.
0: És Szabó Imre is, igen, tehát...
1: Aki apostoli kormányzó volt Esztergomban, Vincenti lefogása idején.
0: Pontosan. Tehát ezeket tudnánk említeni. Na most az összeset felsorolni hosszú lenne.
1: De nagyon sokan voltak itt káplánok, szemináriumból kikerülő, tehetségesebb fiatal papok itt kezdték megtanulni a lelki pásztorkodást.
0: Így van, mint hogy most is így van.
1: Szembe ülünk a szentéllyel, amely dúsan van borítva freskóval vagy szekkóval, Szent Antal élete.
0: Igen, így van. 59 és 63 között készültek ezek a freskók. Kontoli Béla festőművész készítette ezeket. Eléggé nagy falfelület. Valóban Szent Antal, Pádua Szent Antal életét mutatja be ilyen kis mozaikokként, amint mosogat a konyhán, vagy amint a Ágoston Rendiek ruháját fölcseréli a ferences ruhára, vagy amint harmadik Ince pápa előtt beszél, meg ezek a dolgok, ahol beteget gyógyít, ahol halaknak prédikál, ahol az egyik mafiózóval beszélget és megállítja, ahol a szegények osztja a kenyeret, a gazdagok pedig adják neki az értékeiket, ékszereiket, hogy ő azt kenyérré változtatja és segíti őket. Nagyjából ezeket lehet látni a freskókon.
2: A háború alatt épült a templom, de a tornyot nem tudták akkor megépíteni. Egy kis csonka tornyocskája volt a templomnak egészen 2014-ig. Akkor született meg az eredeti tervek szerinti torony, és benne új harangok is. Akkor Erdő Péter bíboros mutatta be a hálaadó szentmisét, és a harangok üzenetéről a következőket mondta.
3: Kérdezhetjük azt, hogy milyen szerepe van a mai világban egy templomtoronynak. Még azt is mondhatjuk, hogyha körülnézünk Budapesten, hát vannak magasabb épületek is, mint egyik másik templomunknak a tornya. És mégis, ezeknek a tornyoknak szimbolikus értéke van. Valóban fölfelé mutatnak, valóban fölemelik a tekintetünket, hogy elhelyezzük magunkat, embert, egyén, családot, közösséget, nemzetet, emberiséget a világmindenség összefüggésébe. És a világmindenség nem értelmetlen, véletlennek a játéka, hanem a Teremtő Isten ajándéka a számunkra. Ha erre emlékeztet a templomtorony, akkor megtelik a lelkünk bizakodással. Akkor valahányszor rátekintünk egy ilyen toronyra, újra és újra tudatosul bennünk, hogy van értelme az életünknek, van értelme annak, hogy itt a Földön igyekszünk és próbálunk egymás felé is szeretettel, emberséggel lenni, és hálát adni Istennek, akinek a létünket köszönhetjük.
2: A múlt szombati hálaadó szentmise könyörgéseiben a következőket fogalmazták meg.
4: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, az eddig ebben a templomban szolgált 8 plébános és 55 káplán atyáért, akik gondoskodtak arról, hogy a hívek mindig megkapják a lelki táplálékot, szent igét tanítását és a szentségeket, hallgass meg, Urunk.
5: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, azokért a hitoktatókért, akik az elmúlt évtizedekben hirdették örömhíredet a hittanórákon és a többi közösségi összejövetelen. Add, hogy az általuk elvetett mag szárba szökkenjen, és a lélek gyümölcseit teremje gyermekeikben, unokáikban és dédunokáikban.
6: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak, oltárodnál. Kísérd őket szent lelked erejével állomás helyeiken, hogy mindig gondoljanak az első szeretetre.
7: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébániánk újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Értük felajánlott imádságaink által részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A bosnyáktéri templom most 80 esztendős. Múlt szombaton mutatták be a hálaadó szentmisét, melyről összefoglalót hallhattak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
8: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: 25 éve magasodik Beregszász fölé a kerekhegyi fehér kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet. November 1-től Christophe Pacolt OSB lesz a Mária Celi Bencés közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megáldásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000. valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelektek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Christophe Pacolt OSB lesz a Mária Celli Bencés közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Christophe Pacolt 1995-ben lépett be a Sankt Lambrechti Bencés közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Mária Celli lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Mária Cell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert. Fogalmazott Pacolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Mária Cell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
0: Szent Művészet, az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János pápa művészeknek írt leveléből.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kodály Zoltán Kórusiskola Laudate gyermekkarának előadásában Halmos László Jubilate Deo című művével kezdtük adásunkat, akik ezzel a dallal nyitották meg a 20. Arszakra Fesztivált is. A megnyitót idézzük a mai műsorban, meghallgatva többek között Martos Balázs püspök atya gondolatait a szent művészetről. Tartsanak velem a következő fél órában, én Parák Eszter vagyok, ez pedig a Szent Művészet magazin. Az idei jubileumi Arszakra Fesztiválon 11 műfajban összesen 500 program várta az érdeklődőket, ebből 212 program volt Budapesten, a továbbiak pedig 112 településen valósultak meg, Abasártól Zsámbékig. A fesztivál a határokon túlra is eljutott, a felvidéken Köbölkúton és Naszvadon, Erdélyben, Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagyváradon és Szatmárnémetiben, a délvidéken pedig Szabadkán is találkozhattak az érdeklődők az Arszakra szellemiségével. A következőkben az Arszakra Fesztivál szervezőinek összefoglalóját idézem önöknek. 20 év, megszámlálhatatlan találkozás, ezernyi lélekemelő pillanat. A 20 évvel ezelőtt Budapestről indult misszió már a nagy fává terebélyesedett. Köszönjük a művészeknek, a nyitott templomoknak, múzeumoknak, kulturális intézményeknek, hogy közösen segíthettük a nemzet lelki felemelkedését és spirituális egységét. Köszönjük támogatóinknak, partnereinknek és annak a sok száz önkéntesnek, akikkel a fesztivált megvalósíthattuk. A 20 év alatt Kárpát-medence szerte emberek százezrei váltak részeseivé annak a közös élménynek, amelyben a művészet, a hit, a szépség és a közösség egymásra talált. Most a jubileumi év végén egy fontos visszajelzést is kaptunk. Az Arszakra Fesztivál Magyar Örökség díjat kapott. Ez a díj nem csak az Arszakra Alapítványnak szól, hanem mindazoknak, akik az elmúlt két évtizedben részesei voltak ennek a közös történetnek. Bízunk a folytatásban, hogy a kultúra mélyén nyugvó reményt az Arszakra Fesztivált építő, mint egy 20 éve növekvő közösség egyre szélesebb körben tudja majd felmutatni.

0: Bárdos Lajos a Szeretet himnusza című kompozícióját énekelte a Laudate gyermekkar. Az Asszakra Fesztivált Erdő Péter bíboros atya megbízásából Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Hoztam önöknek egy üdvözletet és három gondolatot. Az üdvözletet talán mindjárt ki is találják dr. Erdő Péter bíboros úrtól, aki nagyon szívesen jött volna erre az alkalomra, aki ennek az eseménynek, fesztiválnak az ügyét azt gondolom, hogy 20 éve változatlanul a szívén viseli, és akit most a betegsége, illetve a lassú munkába való visszatérése akadályoz meg abban, hogy a tőle megszokott fantasztikus mondatokkal és éleslátással, és ugyanakkor a tanúság tétere hívó erővel legyen itt közöttünk. Hát tőle hozom az üdvözletet. A három gondolat pedig, amelyet most szeretném, hogyha elfogadnának tőlem, általában a művészettel, illetve természetesen a 20. Asszakra Fesztivállal kapcsolatos. Az elmúlt napokban különböző fórumokon, és kissé más-más formában, de újra meg újra elért engem egy olyan fogalom, amelyet a használói a művészettel kapcsolatban, illetve pontosabban az Istenről szóló beszéddel kapcsolatban alkalmaztak. Ez pedig tulajdonképpen nem más, mint a kizökkentés fogalma. Hallottam ezt egy magyarországi teológiai felsőoktatási intézmény évnyitóján. Azután olvastam egy amerikai írónőnek a tollából, és végül olvastam egy német poetológus előadásával kapcsolatban, aki arról értekezett, hogy az imitáció, amelyre az író vállalkozik, amikor valaki másnak a gondolataiba, személyiségébe bújva igyekszik megfogalmazni a gondolatait, ez a bizonyos imitáció végül is lehetetlen, mert hiszen az író törekszik arra, hogy kifejezze a másik gondolatát, de a maga módján. És így ez a sajátos kettősség, ez az igyekezet arra, hogy a másikkal azonosuljunk, de közben találjuk meg önmagunkat, furcsa kizökkenést eredményez. Azt hiszem, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék, hogy ezt a kisé PC megfogalmazást használjam, hogy semmi sem zökkent ki minket annyira, mint a szent. Illetve ezen a földön talán éppen a művészet, a szépség, amelyik egyszerre megragad, fölemel, szembesít a saját kicsinségünkkel, és ugyanakkor vágyat ébreszt bennünk. Milyen nagyszerűek azok az időszakok az életünkben, amikor ilyen módon zökkenünk ki a mindennapokból. Milyen nagyszerű egy olyan fesztivál hét, amelyikben az ország sok-sok pontján, különböző módon, a művészetek szinte minden ágában meghívást kapunk arra, hogy térjünk ki a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek sínpárjairól. És hagyjuk, hogy valami nagyobb rabul ejtsen bennünket. A második gondolat ezzel kapcsolatos, hogy valami rabul ejt bennünket, vagy éppen mi szeretnénk valamit rabul ejteni. Arra lettem figyelmes, hogy ha a médiát nézem, a művészettel kapcsolatban a leggyakrabban igazából negatív híreket olvasok. Legalábbis ezeket veszem észre. Most éppen az, hogy szeptember 8-án Franciaországban 4 Renoir festményt loptak el, 2 maszkos, sisakos ember oda érkezett, átvágta a drótkerítést, bemászott a kertbe, aztán kalapáccsal betörte az ablakot, majd a szirénák kevésbé bátorító hangja közepette leemelt 4 Renoir festményt, amelyek közül sietségükben 2-t ugyanaztán eldobtak a kertben. de kettővel azután nyomuk veszett. Renoir festményei nem az árszakra világából valók, legalábbis amennyire én sejtem, illetve amennyire ezekről a konkrét képekről tudni vélem. És mégis van a művészet körül egy olyan fajta aura, van egy olyan fajta kisugárzás, amely miatt valakik vágyakoznak a műtárgyakra. Valakik sok pénzt adnak azért, hogy ezeket láthassák, sőt, megszerezhessék saját maguknak. Ez persze bizonyos értelemben azonnal deszakralizálja is ezeket a tárgyakat, vagy legalábbis megfosztja őket a szentnek attól a sugárzó természetétől, amely mindenki felé nyitott. Mennyire szép úgy ünnepelni a szent művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát ünnepeljük. Mennyire szép úgy összegyűlni, szép, míves, magasztos, szent dolgok, tárgyak, események, előadások körül, hogy mindez valóban mindenkié. Vagy legalábbis azoké, akik szeretnék befogadni, akik szeretnének közelíteni, akik ismerik a szentnek azt a vonzását, hogy abban a pillanatban rácsodálkoznak a szentnek arra a vonzására, amely ilyenkor több lesz a világban. A harmadik, mi más lehetne, mint egy köszönő szó, a 20. Árszakra fesztivál kezdetén. Egy ilyen sorozat megtartása, fenntartása, megszervezése, egybefogása, a gondolatnak a születése után az országra kiterjesztése tiszteletet, megbecsülést és hálát érdemel. Ez a magam részéről a mai napon valójában tényleg csak egy személyes köszönet. Vagy ha szabad így mondani, nem kevesebb, mint nagyon is személyes köszönet. Azok felé, akik ennek a műnek hordozói és gondozói voltak, és azok ma is. Köszönjük. Köszönjük azt a gazdagságot, amelyet maga a szent az idei esztendőben is nekünk, mindannyiunknak akar adni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni a 2026-os Árszakra Fesztivált. Köszönöm figyelmüket!

0: Olga Jailu Ave Generosa című művét hallhattuk a Kodály Zoltán Kórusiskola gyermekkarától. A következőkben Zsigmond Gábor, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának köszöntőjét idézzük a 20. Arszakra Fesztivál megnyitójáról.
1: Engedjék meg, hogy voltak éppen házigazdaként valóban nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntsem önöket, én magam is. Milyen tisztelt püspök úr, püspök urak, tisztelettel köszöntöm magam is a Arszakra kuratórium tagjait, fővédnök asszonyt, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves barátaink. Valóban különleges alkalom ez a mai nap, és valóban a számunkra is az. Többek között azért is, mert a Magyar Nemzeti Múzeum számára mindig megtiszteltetés, amikor olyan kezdeményezésnek adhatunk otthont, amely egyszerre szól a kultúránkról, az örökségünkről, a közösségeinkről, és azokról az értékekről, amelyekért 225 éve a Magyar Nemzet Múzeumát is létrehozták. De a mai alkalom valóban számos üzenetet rejt magában, és valóban nagyon fontos az, hogy mindannyiunknak a 20. Arszakra Fesztivál megnyitóján, ugyanis nem csupán egy jubileumi rendezvénysorozat kezdetét ünnepeljük, egy olyan hagyomány előtt is tisztelgünk mi magunk is, a Magyar Nemzeti Múzeum közössége is, amelyben valóban a Magyar Nemzet Múzeuma hosszú évek óta maga is részeseként, formálójaként, ha úgy tetszik, sokszor házigazdájaként jelen lehet, és ez nagyon nagy öröm valamennyünk számára, és ezt őszintén mondhatom. Az Arszakra ünnepélyes megnyitójának hagyományosan valóban a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont sokadjára, innen indul útjára az a sok száz program, amely néhány napra különleges figyelmet irányít a szakrális művészetre, a keresztény kultúra örökségére, a szépre, a jóra, az igazra, és ez a hagyomány természetes, hogy mindannyiunk számára fontos. A Magyar Nemzeti Múzeum sem pusztán tárgyakat, lélektelen tárgyakat őriz, hanem emlékeket, történeteket, életutakat, alkotásokat, közösségek, emlékeit, identitást, és velük együtt azt a kulturális örökséget is, amelyből a magyar és az európai kultúra megszületett, és évszázadokon keresztül, vagy több mint 1000 éven keresztül építkezni tudott és építkezik. Ennek az örökségnek pedig megkerülhetetlen része a szakralitás. A szakralitás, a templomok, az oltárok, a kódexek, a festmények, a szobrok, a zeneművek, az egyházi emlékek, az épületek sokasága, mely tanúskodik mind arról, hogy a hit és a művészet évszázadokon át gazdagította, formálta Európát és hazánkat. Ezért a szakrális művészet öröksége nem pusztán vallástörténeti emlék, hanem magyar és az európai kultúra emlékezete és hordozója is. És éppen ezért különösen fontos az, hogy itt a Magyar Nemzeti Múzeumban indul útjára ez a 20. alkalom is, és éppen ezért különösen fontos, hogy ez az örökség ne csak a múltunk része legyen, hanem a jelenben is elevenedjen meg, és képes legyen megszólítani évről évre minél többünket. Az Arszakra története 2007-ben a budapesti városmisszió idején kezdődött el. A kezdetben voltak éppen talán mondhatjuk, hogy civil kezdeményezés formájában elinduló fesztivál azóta olyan kulturális mozgalommá nem esedett, olyan kulturális mozgalommá vált, amely ma már nem csak Budapest,

0: A Szakra Fesztivál mottója ugyanez a gondolat volt a 2007-es budapesti városmisszió mottója is, így a jubileumi pillanatot megragadva azt, hogy egyszerre tekinthetünk vissza a kezdetekre, és egyúttal előre a jövőbe is. 20 év után visszatérünk azokhoz a gondolatokhoz, ahhoz a mondathoz, ami annak idején a indulást kísérte, és talán nincs is szebb üzenet egy jubileum számára. Az évfordulók ugyanis mindig lehetőséget adnak arra, hogy viszonyuljunk a kezdetekhez, nem is azért feltétlenül, hogy azokat elismételgessük, hogy azokat a gondolatokat újra elmondjuk, hanem hogy további erőt merítsünk belőle a jövő számára is. Ezt gyakoroljuk mi is ebben az évben a Magyar Nemzeti Múzeumban, hiszen jövőre már 225 éves, egy újabb nagy jubileumhoz, egy nagy évfordulóhoz érkezik a Magyar Nemzet Múzeuma is. És engedjék meg, hogy egy másik évforduló is hadd hívjam fel most röviden a figyelmet, hiszen nemrégiben a Mohácsi csata 500. évfordulójától volt hangos a magyar média, és engedjék meg, hogy meghívjam önöket ide a Magyar Nemzet Múzeumába novemberben nyíló Jagelló kiállításunkra, ami az 500 évvel ezelőtti magyar királyság terjé és szellemi örökségét hivatott reprezentálni, voltak éppen a Mátyástól Mohácsig terjedő magyar királyságnak a fejlettségét, a kultúráját, a művészetét, az európaiságát kívánja bemutatni, azt a fajta közép-európai birodalmat, amely szembeszállt a oszmán hódítókkal, és felhívna a figyelmet arra is, hogy itt egy nagyon hangsúlyos gesztust fog kapni az a középkori egyházi művészet, amely nélkül ez a magyar királyság elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy tisztelettel és szeretettel hívjam önöket a megnyitóra és majd erre a kiállításra is, amelynek egyébként Erdő Péter bíboros úr fővédnöke is. Erdő Péter bíboros úr előtt pedig végezetül ismét hadd fejezzem ki meg köszönetünket, illetve tiszteletünket is. Ő az, aki 2007-ben az említett budapesti városmisszió meghirdetésével egy olyan kezdeményezést indított tehát útjára, amely lendületet adott annak a Ars Sacra Fesztivál sorozatnak most már, amely megszületett, és amelyet ismét itt a Magyar Nemzeti Múzeumban köszönhetünk. Őszintén mondom, hogy megtiszteltető és számomra is, és a Magyar Nemzeti Múzeum közössége számára is, hogy a 20. fesztivál megnyitóján itt vagyunk, itt lehetünk együtt, itt lehetünk önökkel a Magyar Nemzeti Múzeumnak a dísztermében. Őszintén kívánom, hogy ez a jubileumi alkalom legyen méltó az eredeti szándékokhoz, az eredeti gondolatokhoz, és méltó ahhoz a jövőhöz is, amelyről az idei motto beszél. Nagyon sok sikert, őszinte érdeklődőket, boldog pillanatokat, elmélyülést és örömöt kívánok mind az alkotóknak, mind pedig azoknak, akik ezen a program sorozaton, ezeken az eseményeken, alkalmakon részt vesznek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vannak velünk, és köszönöm, hogy itt lehetünk mi önökkel. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, még egyszer sok sikert kívánok a fesztiválhoz. Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk szentek imái sorozatunkat. Ma Loyolai Szent Ignác önfelajánló imádságát mondjuk el hallgatóink ima szándékaira is, és mindazokért, akik önfeláldozó szeretettel szolgálják az evangéliumi küldetést, és hirdetik az örömhírt. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésemet. Mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell. Ámen.

0: Csak úgy, mint már sokszor ezelőtt a 20. megnyitót is Kovács Gergely Mindcenti kutató vezette. Az ő gondolatait idézzük.
1: Püspök atya megnyitó beszédében kaptunk egy nagyon érdekes etimológiát, ugye ez nekem a hivatásomhoz is kapcsolódik, hogy mit jelent a szent. Hát ezt ő 2000 éve minimum, de nem, inkább több. Mennyi? 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1000 éve próbálják az emberek átélni és megfogalmazni, és nekem nagyon

Tetszett az, amit Püspök atya mondott, hogy a szent az önmagát ajándékozó, és ezről az önmagát ajándékozó szentről nagyon eszembe jutott ez a három drágalátos hölgy, akik itt ülnek az első sorban, és majd a megnyitó után megszólíthatóak, és személyesen is beszélgethetünk velük. Hiszen, hogyha így visszatekintünk erre a 20 évre, akkor hát egyrészt ez olyan hihetetlen, hogy mi lett ebből, nem? Honnan indult és mi lett belőle, és hogy valahogy az az élményem, és talán sokunk élménye, akik most itt vagyunk, hogy valahogy az állandóságot ez a három csodálatos hölgy képviselte benne, mindig, amikor megjelentek, akkor ez az önmagukat átadó szeretet, az úgy valahogy kisugárzott a velük együttműködőkre, a velük találkozókra, a velük beszélgetőkre, és úgy hiszem, hogy ez az önmagát átadó szeretet az, amire igaz az a szentírási mondat, hogy ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, aki építi azt, hogy talán az Arszaka Fesztivál felépülésének ez az a szép alapja, amit ők is sokszor sokféleképpen megfogalmaztak számunkra, az ő hitük szerint és a mi hitünk szerint is a Szentlélek, de ezt nagyon sokféle más módon is megfogalmazhatjuk magunk számára. Márték arra kértek, hogy itt egy-két személyes epizódot is villancsak fel, hát ezt nagyon rövidre szeretném venni, úgyhogy legyen kettő, tehát még csak nem is három, ami egy kicsit a teljesség. És az egyik ide kapcsolódik a Magyar Nemzeti Múzeum csodálatos épületéhez, falaihoz, történelmi tereihez, és a történelmi főlépcsőjéhez, mert hogy volt nekünk egy olyan megnyitónk, ti biztos tudjátok, hogy melyik, és már nem emlékszem az évre, amikor a megnyitó nem ért véget az utolsó dallamokkal, hanem levonultunk a főlépcsőre, és ott piros és fehér lufikat eregettünk, és itt azt a szem, nagyon zárójelbe azt a személyes dolgot hagyd tegyem hozzá, hogy gyerekkoromban nagyon szerettem volna karmester lenni, hát igen, így alakult, de hogy ott én lehettem a lufi eregetés karmestere, ez egy csodálatos emlék. A másik emlék pedig, hát most ide kapcsolódik az önök kedves szemeihez, arcaihoz, pillantásaihoz, mert hogy hát Mártiék ugye ott voltak mindig a jelenlétükkel, a szeretetükkel, és minket pedig mindig kapacitáltak mindenféle feladatra. Hát az egyik évben rávettek arra, hogy a Víg Színházba moderáljam az ottani koncertet. Hát nem tudtam, hogy mire vállalkozom, amikor kiléptem a pódiumra, akkor derült ez ki. Ugyanis hát kiderült, hogy egyrészt a színház az mondjuk háromszor akkora, mint ez, minimum. A másik, hogy a színpad, a valódi színpad az szintén háromszor ekkora, de a világítás technika pedig olyan, hogy rengeteg reflektor süt az ember szemébe, és teljesen elsötétül a nézőtér, tehát egyetlen szempárba se tudok belenézni. Még jó, hogy erőtte elpróbáltuk, mert különben, hát nem tudom, mi lett volna ott hirtelen. És hát már így várjuk, hogy megszólaljanak ezek a gyönyörű dallamok. Most Bárdos Lajos Ave Mária című művét, Kodály Zoltán 150. Genfi Zsoltárát fogjuk meghallgatni.

Ennyi fért a mai műsorba. Zárásként a Kodály Zoltán Kórusiskola Laudate gyermekkora fog énekelni. Kérjük, hogy kövessék az Arszakra Fesztivál Facebook oldalát, ha tehetik, támogassák a Mária Rádiót, és mindenek előtt imádkozzanak a keresztény küldetést végző szolgálattevőkért. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, addig pedig vigyázzanak magukra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Én Parák Eszter vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz, a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
4: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
4: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved.
1: Egyik nap történt egy érdekes dolog. Az egyik gyerek, tanulják az óvodába már sajnos, otthon hazzaütött a másikhoz. És nagyon szigorúan, de határozottan odahívtam, és azt kérdeztem, melyik kezecske volt az? Úgy félve oda nyújtotta a kezecskéjét, és akkor megfogtam, és mondtam, te kis kezecske, nem szabad ilyet csinálni, mert fáj neki. És elkezdtem megpuszilgatni a kis kezecskét. És láttam a gyereknek az arcán, hogy le van döbbenve. Hogy nem ezt várta, és hiszem azt, hogy ebből a helyzetből úgymond többet tanult, hogy ne bántsa a testvérkét, vagy ne üssön hozzá, mint hogyha én is elővettem volna a vesszőt, és akkor suhintottam volna egyet. Ennek a szeretetnek az erejében tudok türelmes lenni a gyermekekhez, vagy hűséges lenni a feleségemhez. Különösen ebben a mai világban ez egy nagyon komoly harc. Ömlik folyamatosan az emberre, ami nem a hűségről szól. De Istennek a szeretetében tudok erőssé válni, hogy hűséges maradjak önmagamhoz, az elhívásomhoz, a családomhoz, a gyermekeimhez, és egyszerűen legyen erőm gondoskodni

0: Csiszér László énekes dalszerző gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVL megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban. Hírpercek.
1: Templombúcsú Szent Ferenc emléknapján a budapesti Assisi Szent Ferenc templomban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna. Budapesten a Bakács téri Assisi Szent Ferenc templomban a hívek templomuk védőszentjét, Assisi Szent Ferencet ünnepelték október 4-én vasárnap. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Szentbeszédében, melyben ide kapcsolódó saját gyermekkori élményeit is felelevenítette, elmondta, hogy Szent Ferenc a szegénység, az egyszerűség és a teremtett világ iránti szeretet szentje, életével Krisztus követésére hívta kortársait, és ez utána következő nemzedékeket is. Halálára, vagyis a tranzitusra a ferences hagyomány szerint október 3-án este emlékeztek imádsággal. A Szent Mise után Székely János püspök vezetésével a hívekkel közösen elhangzott Szent Ferenc litániája, majd ereklyéje visszakerült a tárolójába. A templom búcsú ezt követően a templom előtti téren a hagyományos nagy agapéval folytatódott, ahol a közösség együtt fogyasztott el az ünnepi ebédet. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés Házában és a Székelybői Szent Ignác Házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 14:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. Ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét megrágalmazza, vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet, vagy tönkretehet. Ki vagy, hogy ítélkezel embertársad fölött?

0: Krisztus minden embert el akar vezetni az üdvösségre. Kérjük őt őszinte lélekkel.
1: Vondd altoz, Urunk, a mindenséget.
0: Áldott vagy, Urunk, mert a bűn rabságából drága véreddel megváltottál minket. Add meg nekünk az Isten fiainak dicsőséges szabadságát.
1: Vondd magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add kegyelmedet Zsolt főpásztorunknak és egyházad minden püspökének, hogy a lélek örömében buzgó szívvel szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Vondd magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék.
1: Vondd magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Állj, Urunk, az árvák, özvegyek, és minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet, és még jobban ragaszkodjanak hozzád.
1: Vondd magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Elhunyt testvéreinket fogad jóságosan égi országodba, ahol atyáddal és a Szentlélekkel minden vagy mindenben.
1: Vondd magadhoz, Urunk, a mindenséget.

0: Könyörögjünk, Istenünk, méltán magasztalunk téged, mint fogyhatatlan világosságot. Ezért összegyűlve ebben az órában azt kérjük, oszlasd szét kegyelmeddel a sötétséget, engesztelődj meg irántunk, és bocsásd meg bűneinket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposógödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Azt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban? A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, így szüret idején sok evangéliumi szöveget hallhatunk szőlőről, meg kertről. Isten ránk bízta a teremtést, ránk bízta a kertjét. Az idők végén pedig el fog jönni, és

a kerttel tenni. Talán azért, mert nem voltunk igazán jó gazdái ennek a kertnek. És ne gondoljuk azt, hogy ez az evangélium csak a farizeusokra vonatkozik. Ez az evangélium minden idők, minden emberére vonatkozik. Világos, ha a mi szívünkből is kiszorult a hit, hogyha a mi kultúránkban sincsenek már papok, akkor fognak majd jönni mások, akikében van. Lesznek majd mások, akik át fogják venni ezt a kertet. Ahogy fogy a hit, úgy fogy az élet is. És ahogy erősödik a hit, úgy erősödik az élet is, mind a mai napig. Persze csak egyik lehetőség, hogy majd jönnek mások, van egy másik lehetőség is, és talán most ez a fontosabb számunkra, mindig van lehetőség a megtérésre. Mindig van lehetőség arra, hogy megforduljunk. Mindig van lehetőség arra, hogy valóban odafigyeljünk, mit is akar az Isten tőlünk. A zsidó hagyományban a kert az a természetet jelenti. Azt jelenti, hogy az Isten gondoskodik rólunk. Azt jelenti, hogy feladatot adott nekünk. Azt jelenti, hogy megmutatta, mennyire szép a teremtés. Nagyon fontosnak érezném, hogy mindenki, aki telefont vesz a kezébe, hogy azt nyomogassa, a telefonja mellett legalább egy cserépvirágot is tartson. Hogy tisztában legyen azzal, hogy mennyire fontos a föld. Meg nem csak a föld, hanem az is, hogy mennyire erősen süt a nap, vagy hogy van-e víz. Legalább egy virágra legyünk képesek figyelni. Mert ha a virágot nézzük, akkor az Isten nagyságát nézzük. A teremtett valóság szépségét nézzük. Az evangéliumban hasonló a szőlő leírása. A szőlőt nagy sövény veszi körül, taposógödröt készítettek, vájtak bele a sziklába, őrtorony is épült, egy egész erődítmény. Csoda szép, funkcionálisan teljesen alkalmas arra, hogy hatalmas termés legyen a vége. Hogy jó bevétel legyen ebből a szőlő urának. És hogy jól éljenek azok is, akik gondosan művelték a szőlőt. Ezért adta a munkásoknak a szőlő ura, hogy jobbá tegye az egész világot. Hogy majd mikor visszatér, örömmel vehesse vissza azt, amit a munkásokra bízott. Hogy több keletkezzen, mint ami annak előtte volt. Hogy mindenki hozzá tudjon tenni ehhez a világhoz. Mindenki a sajátját hozzá tegye. A saját munkáját, amiből aztán érték lesz. Ehhez képest milyen többlet lett ebből a szőlőből? Nem többlet lett belőle, hanem önzés és gyilkosság. Kitalálták a szőlőmunkások, hogy vegyük el azt, ami az Istené. Írjuk át a törvényeit. Teremtsünk mi törvényeket. Ne tartsuk be azokat a szabályokat, amiket ő adott. Fölöslegesek, mondták ezek az emberek. Nem veszik észre, hogy nem a szőlőmunkások a világ közepe, hogy nem az ember a világ közepe. A világ közepe, bármilyen jól is megy a sorunk, mindig Isten marad. És mindenek ellenére, amit a szőlőmunkások tesznek, a Teremtő mégis irgalmas, mégis újabb és újabb lehetőséget ad. Elküldi a prófétáit, újra és újra próbálkozik, de ezek a próbák folyamatosan rossz véget érnek. Végül, mivel ennyire szereti a szőlőmunkásokat, a saját fiát adja érte. Jézus ezzel teljes egészében tisztában van, hogy miről beszél. Ott van az olajfák hegyén, készül bevonulni Jeruzsálembe, az utolsó jeruzsálemi útjára. Tisztában van azzal, hogy mit mond ebben a beszédben. Világossá teszi, hogy az Atya pazarló módon végtelenül szeret bennünket. De azt is világossá teszi, hogy ebből nem azt a következtetést kell levonnunk, hogy akkor bármit megtehetünk vele. Nem az a következtetés, hogy bebörtönözhetjük a prófétákat. Nem az a következtetés, hogy kivégezhetjük az ártatlanokat. Nem az a következtetés, hogy nyugodtan meg lehet ölni keresztelőt. Nem gondolhatjuk azt, hogy ez igazságos így. Teljesen másról van szó. Az Isten irgalma végtelen irgalom egészen az idők.

végéig. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az időnek egyszer vége lesz. Vége lesz a személyes életünkben, és vége lesz a teremtés egészének vonatkozásában is. Az idő tehát véges. Csak addig tudunk megfordulni, csak addig tudunk az Isten irgalmába kapaszkodni, amíg van időnk. Mert hogyha nincs, akkor már nem tehetünk semmit. Csak addig tudunk hozzátenni a kerthez, amíg arra időnk van. Ugye a jó hír, amit két héttel ezelőtt hallhattunk az evangéliumban, hogy az utolsó pillanatban is meg lehet térni. Az utolsó pillanatban is meg lehet fordulni, és pontosan ugyanakkora lesz a jutalmunk, mint azoknak, akik végig a helyes úton jártak. Ennek örömére, a cserépvirág mellé javaslom mindenkinek a gyónás szentségét minél gyakrabban felvenni. Van azonban egy kemény tény is az örömhír mellett, ahogy már mondtam, van utolsó pillanat, és nincs utolsó utáni pillanat. Ahogy a tankcsapda énekli, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. Lehet ezt is egész bátran választani, csak nem érdemes. Ezért vigyázzunk mindig egymásra is. Amen.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 1-én tartotta kari tanévnyitó ünnepi ülését a Verespálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKE rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házas kurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A tett halála az okoskodás. Istenünkhöz fordulva nemzetünkért, meg kell érteni a szívünkben, hogy ő ránk bízta a sorsunkat. Az ő segítségét kérve bölcsességért, nekünk kell cselekednünk. Nem a sok elmélet, a megfontolt tett visz előre. De azt is tudnunk kell, a célok nem érhetők el, sem hamar, sem könnyen. Jó útkeresés és kitartó konok haladás nélkül nincs megérkezés. Éppen erre a beállítódásra, az okos keresésre és a tettekre tanítanak nagyjaink, köztük Széchenyi István is. Hallgassuk őt. Sok empíria, kevés teória. Mert ami a teóriát és a praxist illeti, mellyel némelyek minden körülállásban elő szoktak állni, tudjuk azt igenis jól, hogy könnyebb házat, hidat rajzolni, mint építeni. S könnyebb erőművet kigondolni, mint mozgásba hozni. Könnyebb tökéletes respublikát és országlásmódokat képzelni, mint csak egy falusi bíró dolgát is derekasan emberül elvégezni. Az eszme tetlegi alkalmazása nem oly könnyű, mint annak javaslásla és papírra vetése. A legtöbb baj a világon talán félreértésből keletkezik, mert az emberek nem értik meg egymást. A haladásnak, valamint a haza oltárára tett költség kiadásának okszerintinek kell lennie. Minden átváltozás csak valamely idő leforgása után lehet hasznos. Egy gazdaság, amely hátramaradt létéléből igen-igen jó lábra emeltetik, azon időközben, míg ezen módosítás történik, még kevesebb bevételt fog adni, mint mikor minden nád erdős puszta legelő volt. Minden krízis, akármely élesztő legyen is a következtetése, eleinten egy kis elcsüggedést okoz. A beteg a sírhalomhoz legközelebb látszik akkor lenni, midőn a halálnak éppen hátat fordít. A magas hegyre is ritkán lehet felmenni anélkül, hogy ne kellessen némelykor völgynek is ereszkedni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: És most hallgassuk meg a mai napra választott evangéliumi részt Szent Lukács könyvének 10. fejezetéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefele az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette a teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viselt gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Kedves rádió hallgatók, a most hallott evangéliumban a törvénytudó egy nagyon fontos kérdést tesz föl, mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk? És Jézus a jól ismert választ adja. Szeresd az Istent és embertársaidat, és akkor üdvözülsz. Az sem egy könnyű téma, hogy mit is jelent Istent szeretni. Mert mondani könnyű, de vajon mit ért ezen Jézus? De a törvénytudó az embertársak iránti szeretetre kérdez rá, ami ugyanilyen nehéz feladat elé állít bennünket. Jézus ugyanis arra a kérdésre, hogy akkor kit is kell szeretnünk embertársaink közül, azt a választ adja, hogy mindenkit, akinek szüksége van a te szeretetedre. Mindenkit, akiért valamit tehetsz. Akkor is, ha nagyon ellenséges érzülettel lennél egyébként iránta. Akkor is, ha egy teljesen idegen, akire könnyen mondhatnád lelkiismereted megnyugtatására, hogy semmi közöm hozzá. Jézus tehát azt mondja, hogy aki üdvözölni szeretne, az szeressen úgy, mint ahogy ez az irgalmas szamaritánus.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, a te szíved végtelenül irgalmas. Érints meg a mi szívünket is, hogy mi is irgalmasak tudjunk lenni, és személyválogatás nélkül tudjunk szeretni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, itt a stúdióban megjelent kedves beszélgető partnereket, akiket későbbiekben bemutatok majd, illetve ők bemutatkoznak röviden, illetve aki majd távolból telefonon lesz közöttünk. Ez itt az Együtt a szinodális műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szállás György gondoskodik. Köszönöm mind a kettőnek a munkáját. A szinodális beszélgetések vallási életünk szerves részei legyenek, ez Ferenc pápának a kifejezett kívánsága, hogy a hitből fakadó élettapasztalatokat osszuk meg egymással, és ebben a megosztásban Isten szent lelke szólal meg. Most ma is ezt fogjuk tenni, egy lelki tapasztalatot fogunk megosztani a kedves hallgatókkal. Az egyház egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének az útja, amelynek célja, hogy Isten egész népe meghallgattassék, mit üzen a Szentlélek az egyháznak. Ferenc pápa így fogalmazott, a szinodus lehetőséget kínál arra, hogy a meghallgatás egyházává váljunk, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat, megálljunk és elbeszélgessünk közös dolgainkról. 14. Leó pápa megerősítette a szinodális folyamat folytatását, kiemelte azt is, hogy a szinodális út türelmet, missziót és mély lelki megújulást kíván az egyháztól. Nos, akikkel ma együtt járjuk a szinodális utat, azok részt vettek egy csodálatos lelki gyakorlaton, amit Mió Barada tartott, itt Szombathelyen a Martinum Felnőttképző Akadémián, Kérényi Kata óvónő, Mária Rádió önkéntese, Halász Anita hitoktató, és Rozs Borbála tanár és újságíró. Vele telefonon beszélgetünk ma. Ki is volt ez a Mió Barada? Én a következő adatot tudnám megosztani a kedves hallgatóval Mió Baradáról. 1960-ban Horvátországban született Splitben, Agráregyetemet végzett Zágrában, és elismert szakember lett a mandarin és a krumpli termesztés területén. Saját birtokán gazdálkodik, emellett szakértő több intézetben. Gyönyörű, kiegyensúlyozott házasságban él feleségével. Házasságokat Isten 4 gyermekkel áldotta meg. 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában, számos pappal együttműködve. A világ sok táján tartott lelki gyakorlatot, de elsősorban a balkáni háború sújtott a területeken. 2010-ben az Ágostorrendi kanonokok családjának a tagja lett. Az Ágostorrend külső kapcsolatokért felelős vezetője elvitte őt a pápához és bemutatta a munkáját. Mió Barada megkapta a szolgálatára a pápai áldást. 2012-ben megkapta a Szent Ágoston renddel karöltve az Isteni Szeretet misszionáriusának támogató egyesületét, amely a missziós munkát segíti. Kedves Kata, Anita és Borbála, első kérdésem az lenne, hogy röviden osszátok meg, hogy mi vonzott benneteket erre a lelki gyakorlatra. Nyilván hallottatok Mió Baradáról. És egyszer döntöttetek. Ott lesztek 3 napon keresztül, pénteken egész nap, szombaton egész nap, és vasárnap úgy szintén. Kezdjük Katával.
1: Köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat. Mióról 2 évvel ezelőtt hallottam először, és akkor a férjemmel láttuk, hogy nyáron Moson-Magyaróvárra érkezik Magyarországra. Nem kell külföldre menni hozzá, hogy hallgathassuk. Elmentünk egy Moson-Magyaróvári 3 napos lelki gyakorlatra, ahol az életszakaszokról beszélt, egy nagyon különleges árnyalatban, amiről egészen addig nem hallottam senkitől. annyira megfogott az ő mondandója, az a mélység, ahogy beszél az embereknek az életéről, azok a lelki gyakorlaton átívelő szentségimádások, misék, kérések, áldások, amikben ott részesültünk, annyira egy külön burkot képezett, hogy azt beszéltük utána, nagyon szeretnénk többször is hallani őt más témában, mert hogy neki sokféle témája van. Azon gondolkoztam, a lelki gyakorlat végén oda mentünk az ő tolmácsához, hogy megkérdezzük, hogy elhívhatjuk-e Szombathelyre. Mire azt mondták, hogy már meghívták, és következő évben itt lesz nálunk. Annyira örültem, hogy nem volt kérdés, hogy tudtuk, hogy akkor következő évben egészen biztosan itt leszünk, még nem tudtuk a témát, de amikor kiderült, hogy nem a tavalyi, hanem a területvédelemmel kapcsolatos, akkor megint nagyon-nagyon örültünk, hogy egy más perspektívából hallhatjuk őt hozzászólni. Igazából ez inspirált, egy személyes tapasztalat, és hát fantasztikus volt ez a lelki gyakorlat is. Úgy tudom, azzal zárult, nagyon jó volt neki itt Szombathelyen, hogy elfogadta a meghívást, és a közeljövőben újra ellátogat majd hozzánk. Pontos dátumot ugye még nem lehet tudni, én bízom benne, hogy az minél előbb megvalósul, és hogy megint egy másik témában hallhatjuk majd őt, biztosan ott leszek. Köszönöm.
0: Anita?
2: Igen, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és én is körülbelül 2 évvel ezelőtt hallottam Mió Baradáról, nagyon kedves barátnőmtől, és átküldött nekem videókat, amiket aztán egymás után néztem és hallgattam meg őket, nagyon lekötött a tartalmuk, felébresztette a kíváncsiságomat, sok minden elgondolkoztatott benne, amit hallottam. Nekem is nagyon sok mindenben újszerű volt, ahogy így a Kata is mondta, és én nagyon-nagyon vártam a személyes megélést, a személyes találkozást, és én horvát anyanyelvű vagyok, és ez is egy ilyen többlet volt, hogy egy karizmatikus személyiséget úgy hallgathatok, hogy az anyanyelvén, és hogy én ezt értem is. Erről majd később fogok mesélni, hogy ez nagyon mélyen hatott rám, hogy egyszerre kétszer is hallottam egymás után, egyszer horvátul, egyszer pedig magyarul a mondandóját. Nagyon mélyen érintett, és nagyon mély élmény volt számomra.
0: Köszönöm. Akkor meg Borbálát kérem, aki telefonon van velünk, hogy mi vonzott erre a lelki gyakorlatra?
3: Jó Baradáról, és hálásan köszönöm, hogy részt vettem a lelki gyakorlaton, és minden atyának köszönöm a imádságát, a diakonus atyának, aki fordított, és a dicsőítő énekeket, és hát a közösségnek is, aki ott összejött Szombathelyen, mert egymásért is imádkoztunk. Engemet az ragadott meg, és az hívott, tehát szinte hívást kaptam, hogy íme újját teremtek mindet. Ez a jelenések könyvéből van a 21-5 alatt, és én nagyon sokat imádkoztam azért a családomnak a jobb létéért, a gyerekeim jobb létéért, és valahol bennem volt ez az igény, hogy ezt egy közösségben, egy ilyen pázlikként megtapasztaljam, hogy hogyan működik. És ez volt az, ami engemet leginkább megindított, és ezért mentem el a lelki gyakorlatra.
0: Köszönöm szépen. Én is megosztom, hogy én hogy kerültem oda. Részt vettem a lelki gyakorlaton elejétől a végéig. Úgy az internet hozta elém. Én soha életemben nem hallottam Mió Baradáról, de ez csak fölbukkant. A Kaposvári Egyházmegyének a honlapján az került elő, aztán elkezdtem hallgatni. Izgalmas volt, érdekes volt. És adott az érzésem, hogy ez egy misztikus ember, akinek egészen különleges kapcsolata van a jó Istennel. De erről a beszélgetésben még biztos lesz szó, ezért most én nem is mondok magamról többet, illetve a kapcsolatunkról Mió Baradával. Én örültem, hogy részt vehettem ezen a lelki gyakorlaton, és hallottam őt, nagyon lelkesített, és nagy öröm volt számomra itt lenni. Úgy lelkileg teljesen felfrissített és megújított. Csak majd beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan éltétek meg ezt a lelki gyakorlatot. Volt olyan mozzanat, és erről lehet bővebben is akár beszélni, ami különösen megmaradt a szívetekben, ami megéri

0: mennyire követjük őt, mennyire fogadjuk el őt a mi úrunknak. Hogy ez megmutatkozik a különböző cselekedeteinkben, amelyeket a liturgia alatt végzünk. És annyira szíven ütött, ahogy erről beszélt, hogy utána végig azon gondolkoztam, hogy hát én kézben áldozok, vajon mennyire mutatom ki az Úr felé az én odaadásomat, és meghatároztam akkor magamban a lelki gyakorlat felénél, hogy én ezen sokkal többet fogok imádkozni és gondolkozni, mert én szeretnék odáig eljutni, hogy szeretném jobban kifejezni felé az én hódolatomat, az én alázatomat. És történt valahogy a szombat estén, valahogy a zenészek is olyan zenére kapcsolódtak és hangolódtak, hogy eljött a szent áldozás ideje, és ahogy kimondták az első sorokat, amiről elkezdtek énekelni, annyira megrendültem, hogy tudtam, hogy hát itt az idő, hogy én kimutassam ezt a szeretetet és ezt az odaadást. Volt ott a sorok között, akik mentek áldozni, olyanok, akiket én régóta ismerek, és tudtam, hogy mindig térdelve veszik magukhoz az Úr Jézus Krisztus, de bennem ez egy akkora gát volt, egy akkora feszültség, hogy én ezt meg tudom tenni, hogy én erre képes vagyok, hogy azt figyeltem, hogy hogy tudok valaki mögé úgy beállni, hogy egy picit valahogy így el is bújjak, de át is tudjam ezt élni. És nagyon érdekes volt, hogy pont egy nővér mellett áldoztam párhuzamosan, és csak arra emlékszem, ahogy így lerogytam, és életemben először így tudtam magamhoz venni az Urat, és utána annyira elkapott ez a belső zokogás, nem vagyok egy sírós alkat tömegben és közönség előtt, hogy annyira meglepődtem így saját magamon is, hogy utána próbáltam jó gyorsan hátra menni, és egy picit ezt így magamba zárni, és annyira megrendítő volt ez az érzés, és annyira kalapált a szívem közben, hogy ezt így most nem is tudom visszaadni adásban, de egy nagyon felszabadító érzés is volt, és azóta se tudom másképp tenni. Nekem ez volt az egyik legcsodálatosabb élmény, amit így valaha átéltem egy liturgiában.
1: De ha még más van, azt is elmondhatod, de először hallgassuk meg talán Aditát.
2: Ó, ez nagyon jó volt most hallgatni, amit a Kata mondott. Ez most engem is nagyon mélyen megérintett. Köszönöm, hogy ezt így végighallgattam. Ami nekem személy szerint ilyen élmény volt, így tudom kifejezni, az, hogy ki is nyitottam itt a könyvet, amit vettem a 3 nap alatt, a hitnek a 3 lépése. Tehát az első lépés, hogy elfogadni az adott helyzetet, a második lépés megköszönni Istennek az adott helyzetet, és most jön a 3., ami nekem valahogy nem volt meg eddig, és én ezt kaptam a 3 nap alatt. Ez egy nagy ajándék volt, hogy kérni, hogy Isten a konkrét helyzetben dicsőjön meg, nyilvánítsa ki mindenhatóságát és igazságosságát. És ez számomra egy hatalmas ajándék volt, és végtelen hálát érzek azért, hogy én Margarita nővér lelki gyakorlatán megtanultam azt, hogy ha valami nehéz, halleluja, ha valami könnyű, halleluja, mindenért Istennek jár a dicsőség, de valahogy ezt most tudatosítottam magamba, hogy konstatálom azt, hogy miben vagyok benne, megköszönöm, hálát adok, és azt kérem, hogy ebbe ő dicsőjön meg. És ez számomra a legnagyobb ajándék volt.
1: Egy csodálatos dolog, hogy nem úgy segíts, hogy kikerüljek ebből a bajból, hanem ebben te dicsőj meg.
2: Igen.
1: Ez számomra is egy teljesen új látásmód.
2: Igen, számomra is az volt.
1: Borbálom, mi volt az, ami legjobban megfogta a lelkét? Melyik volt az a mozzanat, amely megérintette?
3: Én a 3 nappal kapcsolatban együtt tudok létezni, vagy megélni. Nekem ez a lelki gyakorlat egy ilyen, a sok lelki gyakorlatot is megköszönve, és meg utána is voltam már lelki gyakorlaton, hogy ez a lelki gyakorlat egységben volt. Mindent megtalálható volt ezen a lelki gyakorlaton, Szent Gyónás, rózsafűzér, szentségimádás, levélírás Jézusnak, tehát a teljes Istenhez való vezető út volt az Istenhez való forduláshoz, és

0: Engem ez nagyon-nagyon megérintett. Nagyon megérintett még a következő az, hogy a Barada misszionárus kért az elején, hogy forduljunk egymáshoz, és ebben benne volt ez a szinodálitás is, amely nem csak az, hogy én bezárkozva ott legyek ezen a helyen, hanem forduljak a másik felé is, és volt, hogy többször meg is osztottam a másokkal való gondolatomat a környezetembe, és ez nagyon-nagyon jól esett. És életemből hiányzik ez a egység, és valahol ezt megtapasztaltam, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek.
1: Köszönöm. Szentségimádás már elhangzott, de nem egy olyan fél órás, egy órás szentségimádás volt, hanem a napi programok végén kitettük az oltári szentséget, másnap reggelig.
0: Így van, és bárki bármikor oda mehetett, amikor neki szüksége volt arra, vagy éppen indítatást érzett. Nagyon hálásan köszönöm.
1: Bori, volt ott a szentségimádáson éjszaka folyamán, hosszabb ideig?
0: Tőlem tetszik kérdezni?
1: Igen, borbálat, igen.
0: Egy kicsit voltam inkább, de az nagyon-nagyon hatékony volt, és az volt érdekes megtapasztalás, hogy hosszabb ideig, amikor már a lelki gyakorlat után voltam, ennek a rövidebb időknek a tartamát, vagy a szentségnek a érzését, az érzetét, azt én éreztem. És én tettem egy fogadalmat, amit a Mio Barada misszionáriusnak, atyának és vezetőnek megtettem, és akkor is éreztem ezt. Tehát valahol ez a szentség átjött hozzá.
1: Gyönyörű. Kata, szentségimádás.
2: Lehet, hogy most átadom a szót Anitának.
3: Jó. A szentségimádás hozott nekem egy barátságot. Ez is egy újszerű állapot, kapcsolat. Nem gondoltam, hogy lehet Jézus a barátom. Nem gondoltam rá úgy, mint egy barátra. És Mio Barada olyan természetességgel van az én meglátásom szerint az Úrral, ami nekem szintén nagyon újszerű volt. Természetes, egyszerű, baráti. Én nem azért mentem erre a három napra, hogy én bárkivel ismerkedjek, de ez a szinodalitás megjelent tényleg azzal, hogy odafordított minket a mellettünk ülőhöz, és hogy örüljünk egymásnak. És valahogy ebbe az örömbe megtaláltam Krisztust. Tehát, hogy én ilyen nagyon egyszerűen barátként örülök neki.
1: Nekem... Már Jézusnak, aki ott van a kenyér színében.
3: Így van, Jézusnak, aki ott van a kenyér színében, vagy aki mellettem ül, abba az emberi kapcsolatban is benne van Krisztus. Nekem rutinszerűvé vált a szentségimádás. Nekem az egy nagyon nagy hozadék. Ha bejövök Szombathelyre, akkor bemegyek a Székesegyházba, az örökimádás templomába, és ha 10 percre, hogyha van, hogy egy órára is sikerül. Ez a barátság azért működik, mert a kapcsolatot akarom tartani. Nekem ez volt a legnagyobb ajándék, hogy egy kapcsolat...
1: Az Úrral.
3: Az Úrral, igen, az a barátságon is múlik. És a barátság akkor jó, hogyha azt ápoljuk, hogyha keressük egymást. Úgyhogy ez egy tudatos keresése, kapcsolattartás Jézus Krisztussal, az Úrral, a szentségimádás számomra.
1: Borbála, megoszt még velünk valamilyen gondolatot a szentségimádásra kapcsolatban?
0: Hát közelebb kerültem a Jézus Krisztushoz. Ez éppen ahogy most lehet, hogy a atya most arra reagál, hogy én közben ugyanezt éreztem, és nekem a homlokomnál védelmet ad. Most ezt, ahogy beszéltem róla, ismét felidéződött ez az érzés. Az atya ezt most nagyon jól megérezte. Engemet véd, a lelkemet védi, a szentségimádás.
1: Kata?
2: Ahogy Anita az előbb mondta, ide tudok bekapcsolódni, hogy mi az, ami rutinná vált azóta, és amire szükségem van. Kicsit más, mint a szentségimádás, mert nekem azután következett az, ahogy Mió elmondta, hogy kávézzunk Istennel. Hogy vegyük fel vele rendszeresen a kapcsolatot. És én azóta kávézom vele.
1: Kifejtenéd ezt egy kicsit?
2: Hát Mió a könyvében leír egy konkrét instrukciót, amit végigkövettem, és azóta sajátommá formáltam. Reggelente, amikor felkelek, és már így magamhoz térek, akkor nem egy kávét főzök le, hanem két kávét főzök le. Az egyik az úré. És ugyanúgy tejet teszek bele, mint magamnak, leülök a 6 személyes asztalhoz.
1: Kérdezted, hogy hány cukorra szereti?
2: Nem kérdeztem meg, én bízom benne, hogy cukormentes, mert egészséges, mint én. Leteszem magammal szembe, és kinyitom a naplómat, előveszem a tollamat, mert ezeket mind dokumentálom azóta, mert szeretném feljegyezni, hogy mi mindent beszélünk egymással. Először én kezdek beszélni, elmondom, hogy mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami így nagyon benne van a lelkembe, mint hogyha a legjobb barátommal beszélnék, és itt tudok ide becsatlakozni, hogy ilyen nagyon személyes és hirtelen szemben ülővé vált számomra, és ez fantasztikus megélni. Elmondom, előtte megnézem mindig az órámat, az instrukció szerint, hogy hány percet beszélek hozzá, tudom, hogy mikor van vége, körülbelül 5-6 percet szoktam hozzá beszélni, és utána az instrukció szerint nézem őt a kávé fölött, a szemkontakttal, és figyelem, hogy válaszol-e. És nagyon igyekszem minden egyéb gondolatot kiüresíteni magamból, várom, hogy válaszoljon, néha csak egy-egy szót mond, mondta már azt is, hogy szeretlek, és ez csodálatos volt, és utána, hogy ezt befejeztem, az instrukció szerint előveszem a szentírást, ami mindvégig ott van az asztalon, és kinyitom. És eddig szám szerint 12-szer kávéztam azóta az úrral.
1: Nagyon jó.
2: És nem egyszer kaptam olyan konkrét választ, amitől megint azt a megrendülést éreztem, hogy és te tényleg itt vagy, és te tényleg válaszolsz. Tehát ha valami nagyon mélyen érint, és én ennek időt szentelek, és napi rendszerességet szentelek, akkor ő ott van, és ahogy én megszólítom őt, ő is megszólít, és ez tényleg csodálatos.
1: Akkor én is hadd tegyek tanúságot erről. Én újra tanulom a szentségimádást. Ezt most komolyan mondom, mégpedig abban az értelemben, hogy ugye engem úgy tanítottak, hogy szentségimádás, hogy egy imaóra, előbeszük a szentségimádásos imaszövegeket, nagyon sok van ilyen, és azt szépen elrebegjük, elmondjuk, éneklünk, imádkozunk, csendben vagyunk, csináltunk valamit. És nem figyelünk arra, hogy hát, ha Jézus azt mondja, hogy ha egy kicsit elhallgatná, ha egy icipicit csődbe lenné, én mondanék neked egy-két dolgot, de nem engedjük szóhoz jutni az Urat. Na ezt tanulom most, hogy csöndbe ott lenni, engedni, szóhoz jutni. Valahogy nálad is erről van szó, etnél a kávézástál.
2: Igen, és utána megiszom az ő kávéját is.
1: Nagyon jó. Akkor lépjünk egy picit tovább. Volt egy nagyon érdekes szertartás, mondhatom így is, áldás. Minden este volt, ott leült mindenki, a felszentelt papok, ketten voltunk, azok fordították a fejüket, akit megáldottak annak a fejére, nekünk megsúgták azt, hogy mit mondjuk, mi legyen az áldás témája, saját szavainkkal megfogalmazva. Mió Baroda, illetve tolmácsa odaállt az áldás fogadó mögé, vállalatra a kezét. Ti ezt hogy éltétek meg?
2: Nagyon emelkedett volt. Én azt figyeltem, voltunk 100-an, jól
1: igen,
2: emlékszem.
1: Igen, 100-an.
2: És az a 100 ember annyira szép mozdulatokkal kísérte végig ezt az egész tevékenységet. Ugye ott legelőtt egy sor lett kitéve üres székekkel, és azt mindig meg kellett tölteni, hogy az áldást végzőknek is ez egy folyamat legyen. És annyira gyönyörűen figyeltük egymást, annyira jól hullámzott ez az egész, és annyira készültünk rá, mondom ezt így a többiek nevében is gondolom, hogy eljön az a pillanat, amikor felállunk a székről, és oda ülhetünk, ahol ti majd megáldotok minket, József atya, és amikor így odaértetek hozzánk, és oda tettétek a kezeteket a vállunkra, illetve a fejtetőnkre, akkor ebbe az egészbe volt egy ilyen belenyugvás, egy ilyen nagyon finom érzés, és az ember utána úgy kelt fel onnan, hogy minden rendben van, minden a legnagyobb rendben van, úgy, ahogy van.
1: Úgy belül elrendeződött minden,
2: igen.
1: Ugye?
2: Igen.
3: Én ezt pontosan így éltem
1: Anita?
3: Meg. Így éltem meg, ahogy a Kata elmondta, és ezt meg szeretném én is erősíteni, hogy én is úgy éltem meg, hogy nem csak én, hanem hogy mindannyian. Tehát, hogy volt egy ilyen egységélmény, hogy együtt mozgunk, együtt vagyunk. Nem figyelünk úgy konkrétan egymásra, de mégis lehet érezni, hogy együtt vagyunk. Szeretetben és nagyon békés.
1: Egymással és az Úrral.
3: Egymással és az Úrral együtt vagyunk, igen. Békésen. Békében, a békét. És valahogy most, hogy visszaemlékszem, nekem most a csönd nagyon erős. Tehát, hogy csend van. Biztos az élmet belül is azt érzem, meg belül akkor is azt éltem meg.
1: Hát én csendben maradok, akkor tud az Úr hozzám szólni.
3: Igen.
1: Ha én nem vagyok csendben,
3: pedig
1: akkor...
3: Pedig énekeltek, nem? Dicsőítés volt.
2: Nagyon alatta. Finom zene volt úgy alatta, hogy nem volt hozzá zeneszöveg, hanem csak nagyon dallam. Finom a hangoltak
1: énekem
2: alatta.
1: Volt, igen. Borbála, hogy emlékszik erre?
0: Én, nekem azért volt nagyon szépséges, mert sokszor megértem azt az életemben, hogy egy körön kívül vagyok. És most itt, ezen a helyen én is része voltam a körnek. Én is hozzá tartoztam ehhez a közösséghez, és ez egy nagyon felemelő és nagyon szép érzés volt, és hálásan köszönöm a jó Istennek.
1: Nagyszerű. Nagyon jó. Aztán volt a harmadik napon egy ilyen esemény is, hogy a betegkenetének a kiszolgáltatása. Nem lepődtetek meg ezzel?
3: Nagyon. Én nagyon meglepődtem.
1: Borbál is meglepődött?
0: Én ezzel, igen, ez egy nagyon szépséges, hát hogyan mondjam, nem tudom hirtelen kifejezni, talán dolga, vagy szertartása, inkább az a jó, hogy szertartása volt ennek a lelki gyakorlatnak. Én rendszeresen minden évben felveszem a betegek kenetét, már azt mondták, hogy csak egyszer szabad. Egy görög katolikus atya mondta, hogy legjobb, hogyha hétszer felveszi az ember. És hát nekem ez a hét már megvolt, és én kimentem, de nagyon szép volt. Nem tudom, egy nagyon sajátos, békességes, nem tudom kifejezni azokat az érzéseket, amelyeket kaptam ezáltal a betegek kenetének a felvételével. Nagyon, nagyon sajátos volt, nem tudom kifejezni szóval. Volt benne egy kis ilyen finomság, szépség, egy kis megnyugvás. Nem kell félned, jó helyen vagy. Talán így fejezhetem ki magamat. Jó helyen vagy, a Jóisten közelében vagy. Én ezt így éltem meg. Tehát én már többször voltam, de ez valahogy különleges volt itt ebben a helyzetben. Ezért mondtam az elején, hogy egy egységes volt ez a lelki gyakorlat, mert mindent megkaptunk a Jóistenhez, ez alatt a Jóistentől, ez alatt a három nap alatt, amire egy léleknek úgy összességében szüksége van, de nem árt, ha sokszor veszünk még ilyen részt, mert mindig jönnek elő az életnek az eseményei, és azért szükség van egy ilyen összefogó lelki gyakorlatra, talán így tudom elmondani.
1: No, lépjünk egy kicsit odébb, mert ugye a lelki gyakorlat megtörtént, megőriztük a szívünkben, átértük nagyszerűen, de vajon azóta változott-e valamit a gondolkodásmódunk, az Istennel való kapcsolatunk, vagy egyszerűen a látásmódunk a Jóistenről? Melyitek kezdi? Na, Anita?
3: Én kezdjem. Még a betegek kenetén gondolkoztam, soha nem vettem föl. Nekem ez volt az első ilyen alkalom, és különleges volt számomra is, mert nekem az első gondolatom az volt, csak egy pici visszacsatolás erre, hogy de én nem is vagyok beteg. Tehát, hogy nincsenek nekem tüneteim sem, meg lelkileg, fizikálisan is egészséges emberként gondolok magamra, de hogy mégis elmentem, és én is felvettem. És jó volt.
1: Furcsa is lesz volna, ott mindenki felveszi, csak te nem.
3: Én elgondolkoztam rajta.
1: Ez kegyelmet közvetít.
3: Igen,
1: kegyelmet közvetít.
3: Igen, és ezért nem akartam kimaradni belőle, de nem azért, mert a tömeg vitt, hanem azért, mert hát van ilyen lehetőség, és akkor idáig jutottam el, hogy szeretném ezt is. Tehát, hogy amit Borbála is mondott, hogy itt minden volt, ami jó, és nem akartam kimaradni ebből a jóból sem. De először így leszkenneltem magamba, hogy akkor most miért kell, nem kell? De akkor az volt a vége, hogy de ez is kell az Úrtól, kérem. Ki szeretném próbálni, és akarom tőle. És most mi volt most a kérdés? Most még a betegek keneténél lemaradtam.
1: Hogy változott-e a gondolkodásmódod? Változtál-e valamiben? Most egy picit más vagy, mint korábban volt a lelki gyakorlat.
3: Igen. Kimondottan tudom mondani, hogy baráti viszonyt tápolok az Úrral. És ez nekem újszerű, mélyebb lett a kapcsolatom vele. Természetesebb, barátibb. Tehát az, hogy én beszaladok hozzá a székesegyházba találkozni, köszönni neki. Tehát, hogy keresem vele a személyes kontaktust.
1: Gyönyörű,
3: tényleg. Gyönyörű. És természetes, úgy, amikor elmegyek egy ház előtt, és tudom, hogy itt lakik a barátom, és akkor megállok az autóval, beugrom hozzá. Mert akarok vele találkozni. Nekem ezt a természetes kapcsolódást hozta vele az Úrral.
1: Kata?
2: Abszolút csatlakozni tudok Anitához. Ez a természetes, mindennapos baráti viszony már nem biztos, hogy megosztom valaki mással, ami a fejemben van, mert azon gondolkozom, hogy szeretnék leülni az Úrral kávézni, hogy ő mit gondol erről. Ez az egyik. A másik pedig, ami ugye ketten voltunk a férjemmel a lelki gyakorlaton, és mi azóta esténként mondjuk a Mio által javasolt Szentlélek rózsafűzért együtt, és térdelve mondjuk együtt. Eddig csak egy kis térdelő sámlink volt, most készített még egyet a férjem, hogy én is le tudjak úgy térdelni, és akkor most ketten térdelünk. És ez megint egy annyira erős változás az eddigiekhez képest, hogy azt érzem, hogy nagyon-nagyon sokat gazdagodtam a lelki gyakorlat által, amit azóta is nem engedek el, mert azt érzem, hogy annyira szükségem van rá, és annyira jó ez így, hogy nem szeretném soha többet elengedni ezeket a napi cselekedeteket és kapcsolatápolást az óra.
1: Borbálában mi változott meg? Mit alakított át ez a lelki gyakorlat? Mi maradt meg a szíve közepében, ami érzelmileg is, emberileg is nagyon fontos lett azóta?
0: Azóta én tudni kell rólam, hogy én rendszeres gyónó vagyok, és én nagyon sok, így tanítást kapok, még a gyónásban is, amit hálásan köszönök a gyóntató atyáknak, hogy közvetítenek felém, előtte is megvoltak ezek, de így most már ilyen mélyebb gondolatokat is kapok a jó Istentől, és ezt hálásan köszönöm. Ami megváltozott, itt tanultam meg, hogy a rózsafűzért tovább kell imádkozni még egy tizedig a tisztító tűzben szenvedőkért, és akikért nem imádkozik senki, és ezt rendszeresen gyakorlom. Ami még nagyon fontos volt számomra, hogy megnyílt egy olyan, hát ilyen kapu, amelyik így láthatatlan kapu volt számomra. Ezt írtam is, amikor írtam is ezt az atyának, hogy nem tudtam találkozni a gyerekkori társaimmal, és két hétre rá találkoztam velük, volt egy templom szentelés két előfordulója, és a gyerekkori társaimmal, akikkel együtt éltem gyerekkoromban, azokkal tudtam találkozni, és ez a szépsége az volt, hogy egy ilyen ünnepélyes találkozás volt, megemlékezéssel, szeretett vendégséggel, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és már időnként előfordul velem az is, ez nem egyszer-kétszer előfordult, hogyha valaki van ilyen láthatatlan...
1: Kedves Borbála, meg kell szakítanom, mert sajnos itt a technikusok, hogy a műsoridőnk lejárt, úgyhogy én nekem az a kötelessége most már, hogy megköszönjem mind a hármatoknak, Katának, Anitának, Borbálának, hogy ezt a vállalták ezt a beszélgetést, és megosztották tapasztalataikat, gondolataikat. Együtt a Szinodális úton műsort hallották a kedves hallgatóink, itt Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője, és ha megfogta a lelküket valami ebből a Mio Barda lelki gyakorlatban, interneten találnak több előadást is tőle, hallgassák meg, és ha úgy érzik, hogy fontos lenne, keressék meg azt a helyet, hol éppen lelki gyakorlatot tart, és a lehetőségünk van rá, jelentkezzenek. Jó éjszakát kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának, akik most éppen itt vannak a készülékek mellett.
0: Köszönjük a Jézus Krisztus!
4: Hírpercek.
5: 25 éve magasodik Beregszász fölé a kerekhegyi fehér kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet. November 1-től Krisztóf Pekolt OSB lesz a Mária Celi Bencés közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megállásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000., valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelegtek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott, Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film Alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre-Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Krisztóf Pekolt OSB lesz a Mária Celli Bencés közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Krisztóf Pekolt 1995-ben lépett be a Szent Lambrechti Bencés közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Mária Celi lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Mária Cell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert, fogalmazott Pekolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Mária Cell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
5: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádiót egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Október hónap a szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden este a katolikus templomokban Szűz Mária tiszteletére a rózsafűzérimát imádkozzuk. Legelőször Puszta Sándor papköltőnek Máriáról írt versét olvasom fel. Puszta Sándor Leányfalu plébánosa volt, Somogyban született 1911-ben. Ő ezt a versét Szűz Máriáról Rómában írta 1936. november 20-án. Tehát Puszta Sándor Mária. Szemében ibolyák nyíltak. Kékebb volt, mint a tó. Kékebb volt, mint az ég. Szemében ibolyák nyíltak. Aranyhajával játszott a szél. Fehérebb volt, mint a hó. Fehérebb volt, mint a hold. Aranyhajával játszott a szél. Templomudvaron énekelt, hangjában erdő muzsikált, hangjában csodálkoztak a hegyek, templomudvaron énekelt. Kösöntyűjén tisztaság, szebb volt, mint a százszor szép, szebb volt, mint a csillagok, kösöntyűjén tisztaság. Cipőcskéjén gyöngyszemek, halkabban lépett, mint a fény. Halkabban lépett, mint az árny, cipőcskéjén gyöngyszemek. Teljes lett malasztal, benne szépült meg a föld, benne szépült meg az ég, megváltónk anyja lett. Ez tehát Puszta Sándor papköltő verse volt Szűz Máriáról. Most pedig szeretnék fölolvasni a Szűz Máriáról, Október és Szűz Mária címmel írt egy cikket. Volt apáca tanárom, Locker Margit nővér. Ő ezt a cikket Október és Szűz Mária címen így írta. Ma ismét divatja van a rózsafűzérnek. Templomba járó nénikék szorongatják és morzsolgatják ajak mozgatva. Sokan hordanak olyan gyűrűt, melyen 10 gömböcske és egy kis kereszt van. A papok és szerzetesek zsebében is ott lapul, hogy mindig kéznél legyen. Kalkuttai Szent Teréz anya és nővérei ki sem lépnek a házból másként, mint kezükben a maguk készítette imafűzérrel. Fiatalok viselik nyakba akasztva, stán csak díszként ott lóg szobájuk falán, vagy egy-egy autóban felakasztva. Talán sokan nem is tudják, mi is valójában a rózsafűzér és honnan ered. Ez a közkedvelt imamód lényegében 15 miatyánk, 15-ször 10 üdvözlégy Mária és 15 dicsőség koszorúja, mely magába foglalja a megváltás titkait. Az imához már a középkorban gyöngyfűzért használtak. Ha visszatekintünk az időben, ennek az imának alig találjuk kezdetét. Ott vehette eredetét valahol Egyiptom sivatagjaiban, a remeték kunyhóiban, a keresztények összejövetelein. Az első rózsafűzér ábrázolást Monte Cassinóban egy bencés kódex festett betűjén, iniciálén láthatjuk. Ezekben a kódexekben ugye mindig az első kezdőbetű nagyon cikornyás, díszített betű volt, és egy ilyen festett betűn találkozunk ezzel a rózsafűzér ábrázolással. A kézirat a 9. századból való. A 10. századból maradt ránk az a Vatikáni Múzeumban őrzött gyűrű, amelyen 50 kis gyűrű és egy kereszt található. A 11. században készült az a festmény, Szent Efrém temetése, amelyen az egyik szerzetes derekán lóg a rózsafűzér. A 12. századból több olyan feljegyzésünk is van, hogy szokás volt az ima intenzitását számokkal is növelni. Egy Ida nevezetű ciszter apácáról följegyzik, hogy naponta 1100-szor mondta el az Ave Máriát. Egy francia apáca pedig 150-szer térden állva. Több legenda is fűződik ehhez az imádsághoz. Az elnevezés maga 13. századi történetet idéz. Egy cisztercita szerzetes gyakran mondott 50 üdvözlégyet, mire látomásban megjelent neki Mária 50 rózsával a homlokán. Egy másik legenda szerint Szent Domonkos szintén látomásban kapta a rózsafűzért Máriától az albiak elleni küzdelemben. Ezek az albiak a 13. századi eretnekség, amely a dél-franciaországi albi városáról kapta nevét. Tanításuk szerint Isten csak a láthatatlan világ alkotója, a láthatóké Lucifer, a rossz szellem. Lucifer sok angyalt elcsábított, ezek a rossz emberekben testet öltöttek. Krisztus ezek megváltására testet öltött jó angyal. Tehát ez a tév tanítás, ezt az albiak terjesztették egy eretnekség a 13. században. Kétségtelen, hogy Szent Domonkos foglalta rendszerbe, és terjesztette ezt az imaformát a rózsafűzért, mely hamarosan elterjedt a ferences, a kármelita és különösen a női rendekben. Ők szerettették meg az egyház minden tagjával. Ruténusz fűzött hozzá először a Krisztus misztériumra utaló titkokat. Ő kartaúzi szerzetes volt 1410-ben. Később az üdvözlégyek száma 150 lett a zsoltárok szerint, mivel 150 zsoltár van, így jött létre ez a mai alakjában 5. Pius pápa alatt terjedt el. Több pápa, köztük második Szent második János Pál pápa is, körlevélben és szóban is serkent ennek az imádságnak mondására. És most rátérünk ugye a liturgikus ünneplésére a rózsafűzérnek. A liturgiában október 1. vasárnapja a rózsafűzér ünnepe. Ennek pedig történelmi háttere van. 1571. október 7-én zajlott le a nevezetes ütközet a török ellen Lepantónál. Spanyolország és a Velencei Köztársaság egyesített flottája vívott itt, és 5. Pius pápa szövetségbe tömörítette a keresztény hatalmakat, biztos győzelmet jósolt nekik, ha bőjtel és imádsággal erősítik magukat. Az imádságon itt a rózsafűzért értette. Az ütközet a keresztények fényes győzelmével végződött, amelyet mindannyian Mária közbenjárásának tulajdonítottak. Amikor pedig 1716-ban Savoyai Jenő herceg Péterváradnál elsöprő győzelmet aratott a törökökön, 11. Kelemen pápa ezt az ünnepet az egész egyházra kiterjesztette. Az ünnep időpontját 10. Pius rögzítette október 7-ére. És itt felolvasnám Szent II. Pál, János Pál pápa 2002. október 16-án adta ki a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelét, amelyben az eddig imádkozott örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafűzér titkait kiegészítette a világosság titkaival, amelynek imádkozását a heti rendben csütörtökre javasolta. Így szombaton is az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, de bíztatott arra, hogy akinek lehetősége van, nap mint nap a teljes rózsafűzért imádkozza el. Itt pedig elővehetnénk a Hozsanna énekes könyvet, ha kéznél van. A 287-es énekünk, Mária énekünk, Angyaloknak királyné a tiszta szűz, ez egy litánia parafrázis, és ennek az énekünknek a 9. versszakában kérjük rózsafűzér királynéját.

A kezemben van egy kis imakönyv, a Rózsefűzér titkai, Efraim testvér írása ez a kis könyv. Itt ebben a könyvben a Rózsefűzér titkaihoz elmélkedéseket fűz. Ennek a könyvnek az elejéről olvasnék fel pár gondolatot a Rózsefűzérről. Gábriel angyal Istentől jövő üzenetét ismétlem el, ezért úgy gondolom, hogy Mária mindig örömmel fogadja, ha ezt imádkozom. Üdvözlégy Mária! Felidézem a szavakat, azokat a szavakat, amelyeket Ain Karembe való érkezése estéjén hallott, s amelyeket János, a világosság gyermeke, újongó táncával erősített meg, hogy is ne énekelné Mária újra az öröm himnuszát. Igen, ez a néhány egyszerű szó a mába hozza az örökkévaló pillanatokat, amelyeknél fontosabb nincs az egész világ történelemben. Belépek az evangéliumba, ott vagyok minden eseménynél, azok belém hatolnak, és én részükké válok. Gábriel és Erzsébet szavai után az egész egyházzal kiáltom, Istennek szent anyja. Az efezusi zsinati atyák között ülök, akik ünnepélyesen örökre ezt a címet adták a názáreti leánynak. Isten általa lett kisgyermekké, Isten az ő méhének gyümölcse, Mária pedig az ő vérének gyümölcse. Ha nem mondom előbb, hogy Istennek szent anyja, hogyan mondhatom azután elkeseredés nélkül érettünk bűnösökért, imádkozzál? Csak akkor vallom be bűnösségemet, miután kimertem mondani, hogy van egy megváltóm, és Istenem anyja az enyém. Az az asszony, aki által ő teljesen nekem adta magát, azért, hogy minden ő legyen bennem. Ha kimondom Istennek szent anyja, ez azt is jelenti, hogy teljes szívemmel a mindenkori vértanúk oldalára állok. Azok mellé, akik ma is ezrével szenvednek, börtönökben, táborokban, elmegyógyintézetekben, csak azért, mert Jézusról tettek tanúságot, aki számukra nem mitikus hős, nagy bölcs vagy csodálatra méltó filozófus. Jézus az Istenem. Ő érte egyesítem véremet a vérével. Vajon minden kimondott Áve Mária, üdvözlégy Mária, ilyen hitvallásra késztet minket? Máriában áldani Istent annyit jelent, hogy az anyaméh bölcsőjében áldunk minden jelenlétet, s az a bölcső manapság oly sokszor változik sírrá. Az egy napja fogant gyermek már teljes értékű ember az örökké valóság pályáján. A világ összes kismamájának kiáltom, áldott a te méhednek gyümölcse, ha befogadod, áldott vagy. Isten gyermekének lettél anyja. Az üdvözlégy áthatol a századokon, milliók ajkán felfrissülve érkezik hozzám. Názáretből és Ain Karemből nemzedékek szeretetével telítve ér el engem, mint egy vízesés úgy rohan elém. Hány és hány embernek lehettek első és még inkább utolsó szavai. Az én életemet is táplálja ez a forrás. Anyám ölében ülve tanultam ezt az imát. Minden idők szegényeinek imája az üdvözlégy Mária, bárhol a világon. Ebben a percben is Jézus vérével vérző testvérek imádkozzák a kórházakban és a börtönök mélyén, a hideg éjszakon épp úgy, mint az afrikai szavannákon. Végtelen békességet ad, behinti sebeimet, két névben összefoglalható minden szó körülöttük kering, ők a középpont. Mária, Jézus. Add meg nekünk, Mária, hogy úgy ejtsük ki ezt a mindenek fölött álló nevet, ahogy te suttoghattad karácsony éjszakáján és a kereszt tövében. Téged is kérlek, Jézus, Jézusunk, hogy azon a néven szólíthassuk édesanyádat, amelyet csak te ejtettél ki végtelen szeretettel. És azután most egy imádságot olvasnék föl, François Jakob Liberman imáját. Úgy tekintsetek Máriára, mint kisgyermek az édesanyjára.
Ha fáj valamije, gyorsan odaszalad az anyjához. Nem is annyira a gyógyulás érdekli, hanem az, hogy anyja megsajnálja és megsimogassa. Az anya megsimogatja és beköti a sebét, a gyermek pedig örül, megnyugszik, a gyógyulás miatt nem aggódik. Anyja megcsókolta, kedvesen vigasztalta, s neki ennyi elég. Most pedig újra a Hozsanna énekünket nyissuk ki, és keressük meg a 264-es éneket, amit bizonyára mindenki ismer, hiszen a rózsafűzér imádkozása után szoktuk elénekelni a rózsafűzér bevégeztével, szentolvasót imádkoztunk. Ez a dallam a Néped Isten eléd járul éneknek a dallama, és ez a dallam a Szent Olvasót imádkoztunk című énekünknek is a dallama. Szerepel 1842-ben már a Kovács énekes könyvben, a szövegét pedig Sík Sándor papköltünk írta.

Tehát ezt a rózsafűzért, amikor elimádkoztuk, akkor szoktuk elénekelni. Találtam még egy másik rózsafűzér utáni éneket. Ennek ez a szövege: a szent rózsafűzért immár elvégeztük. Teljes szent háromság, vedd kedvesen tőlünk. Nagy örömöt teljék áltatosságunkban, amint fenn a mennyekben, a szent angyalokéban. E rózsafűzérünk virágozzék a mennyben, te imádásodra, ó felséges Isten. Atyai áldásod terjeszt ki ránk a mennyből, teljes szent háromság királyi székedből. Megneves bennünket, bűnös fiaidat, add lelkünk üdvére áltatosságunkat. Engedd, hogy a mennyben a szent angyalokkal dicsérjünk és áldjunk a szent olvasóval. Szent, szent, szent, szüntelen vígan énekeljük, néked szent háromság, édes jó Istenünk. Ámen. Ezután, az ima után hallgassunk meg egy zenét, Ave Mária Schubert megzenésítésében, és egy nagyon szép felvételt, ami Rómában, a Kolosszeumban készült, szimfonikus zenekari kísérettel vették fel, sőt hárfa kíséret is van, és énekkar, Andrea Bocelli gyönyörű szép előadásában. Ave Mária, üdvözlégy Mária, Schubert. Hallgassuk együtt!

Most pedig térjünk rá október hónapnak másik nagy Szűz Mária ünnepére, ugye pont egymás utáni két napon van, október 7-e a Rózsafűzér királynéja, és október 8-a pedig magyarok nagyasszonya ünnepe. Ez fő ünnep, magyarok nagyasszonya, az ünnep leírása Szent István királyunk halála előtt, ugye Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Ezért nagy boldogasszonynak szólította népünk őt imádságaiban, énekeiben. Vaszari Kolos prímás kérésére 1896-ban 13. Leó pápa engedélyezte ezt az ünnepet. Szent 10. Pius pápa pedig erre a napra, október 8-ára helyezte. 1980-ban Szent II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemplomában, tehát Rómában lévő magyarok nagyasszonya kápolnát. És itt felolvasnám Eszterházy Pál nádornak az imádságát. Imádság nagyasszonyunkhoz a hazáért. Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által légy közben járunk és szószólunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott asszonyunk. Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád, és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdítatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad, hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának. Ez az imádság tehát Eszterházy Pál nádor imádsága volt. És akkor most keressük ki Hozsanna énekes könyvünkben a 285-ös éneket, ami erre az ünnepre szól, és ezt énekeltük is templomainkban, egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya királynéja. Ez az énekünk, Tárkányi Zsaskovszki katolikus énektárban 1855-ben már benne volt, és elénekeljük

ez az énekünk, tehát magyarok nagyasszonyára. Nekem megadatott az, hogy 1977-ben érettségiztem a Patrona Hungáriai gimnáziumba. Ezekben az években ugye csak 8 katolikus gimnázium működhetett Magyarországon. Ez az egyik a budapesti Knézis utcában. Patrona Hungáriai, tehát ugye a magyarok nagyasszonya, védőszentje az iskolának a mai napig. Még egy éneket, a 286-os éneket nézzünk meg. Ez ugye az Örülj Végadj, Tisztaságban kivirágzott anyaság című éneknek a dallamára van. Édesanyja, nagyasszonya, igaz magyar fiaknak, pátronája, pártfogója régi magyar hazánknak. 286-os énekünk.

Ismét egy imádságot olvasnék fel a Kisdi Kantus Katolicibőből. Ez egy nemzeti imádság a magyarok nagyasztonyához. 1650 körül jelenik meg először ez a szöveg, ennek a versnek a szövege, melyet sokáig énekeltek a magyar templomokban. Ugyanazt fejezi ki, amit Eszterházy nádornak híres imája, amit az előbb felolvastunk, Magyarországot Szent István a nagyasszonynak ajánlotta fel, tehát mint örökségét óvja, oltalmazza, különösen a török veszedelemtől szabadítsa meg. Tehát az imádság. Ez országnak te vagy fő gondviselője, mindenekben legserényebb segítője. Ellenségtől megmentője, híveid reménységének felébresztője. Szent István első királyunk, hogy meghala, ez országot akkor néked hagyta vala. Hogy lennél gyámolítója, mindenféle ellenségtől oltalmazója. Szentséges szűz, azért mostan kérünk, esedezzél szent fiadnál mi érettünk. Szánja meg mi veszedelmünk, adjon, esedez békességes életet nekünk. És végezetül énekeljük el a 284-es énekünket, a Boldogasszony anyánkat, hiszen ez az ének volt Magyarország himnusza, mielőtt ugye a mostani himnusz keletkezett, a Boldogasszony anyánk, tehát a 284-es énekünk, Őseink buzgósága című könyvben már le van írva 1888-ban.

0: Ezeket a hozsanna énekeinket otthon is tudjuk énekelgetni október hónap folyamán, és imádkozzuk együtt a rózsafűzér imádságot is, aki megteheti ugye a templomainkban is közösen október hónap folyamán. Köszönöm a türelmüket, a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádiót egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri Gabi.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8:30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
3: Almási Tamás atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkülete, kis szellő fuvallata, láng nyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jók. Döntést kell hoznunk minden pillanatban. Hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás. Ebben légy velük, Istenem. Amen.
3: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Templombúcsú Szent Ferenc emléknapján a budapesti Assisi Szent Ferenc templomban. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Apafia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-én szombaton. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna. Budapesten a Bakács téri Assisi Szent Ferenc templomban a hívek templomuk védőszentjét, Assisi Szent Ferencet ünnepelték október 4-én vasárnap. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Szentbeszédében, melyben ide kapcsolódó saját gyermekkori élményeit is felelevenítette, elmondta, hogy Szent Ferenc a szegénység, az egyszerűség és a teremtett világ iránti szeretet szentje, életével Krisztus követésére hívta kortársait, és ez utána következő nemzedékeket is. Halálára, vagyis a tranzitusra a ferences hagyomány szerint október 3-án este emlékeztek imádsággal. A Szent Mise után Székely János püspök vezetésével a hívekkel közösen elhangzott Szent Ferenc litániája, majd ereklyéje visszakerült a tárolójába. A templombúcsú ezt követően a templom előtti téren a hagyományos nagy agapéval folytatódott, ahol a közösség együtt fogyasztotta el az ünnepi ebédet. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban, a Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés Házában és a Székelybői Szent Ignác Házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária Gyűdre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok október 10-én szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bissén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária Gyűdre. Körülbelül 2:30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely Bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztőtársam Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mint ékes koszorúval, úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő, és örvendezve tündöklik ma, és titkosan énekel néked hangoztatván, üdvözlégy drága öltözött, az isteni dicsőség koszorúja, üdvözlégy a dicsőség egyedüli teljessége és megkoronázott vigasság, üdvözlégy a hozzád menekülőknek révpartja és szabadulása, és a mi üdvösségünk.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Hát elnézést kérek, hogy most a Mára Rádióban a hittanóra elején nem a gyönyörű Seftonyi éneket hallhatták, hanem én mormogtam itt el a mi saját liturgius énekünket, az Istenszülő oltalom ünnepének az egyik sztihiráját, illetve úgynevezett teotokionját, Istenszülő énekét. Az Istenszülő oltalom ünnepéről és ennek kapcsán néhány fontos gondolatról szeretnék a mai hittanórán beszélni a kedves hallgatóknak, akiket szeretettel köszöntök. Ez az ünnep azonban nem található meg a Seftonyi Bencé szerzetesek egyébként nagyon gazdag hangtárában, és nem csak azért, mert hát erre nem jutott idő, vagy sok ünnep megint nekelték, de ez éppen nem fért bele a repertoárjukba, hanem azért, mert abban a Méneában, vagyis a liturgikus szövegtárban, amelyet a Seftonyi szerzetesek használnak, egyszerűen nincsenek benne ezek a szövegek, nincsen benne ez az ünnep, az Istenszülő ünnepe. A ortodox egyház természetesen ünnepli, a görög egyház is, a szláv egyház is, de sokszor szoktuk mondani, hogy ez egy jellemzően görögkatolikus ünnep, az Istenszülő oltalma ünnepe, amelyet október 1-én szoktunk ünnepelni. Persze a szlávoknál jelen van, és mi is tőlük vettük át. Oroszországban már a 13. századtól vannak olyan templomok, amelyeket az Istenszülő oltalmára szenteltek föl, és ez azt is jelenti, hogy értelemszerűen liturgikus szövegek is vannak hozzá. Van arról bizonyos vita is, hogy ez a kijevi hagyomány, vagy a moszkvai hagyományból jött, érkezett hozzánk, de nem is annyira ez a lényeg. Nem az ünnepről szeretnék most alapvetően beszélni, hanem annak egy érdekes mozzanatát szeretném kiemelni, amely az előbb énekelt Istenszülő énekben is felcsendül, úgynevezett az Isten egyházának a szépsége, ékessége, dísze, amely ezen az ünneplen különösen is tündöklik, erről néhány szép liturgikus szövegünk is szól, majd ezeket is idézni fogom. Lényeg az, hogy ma a szépségről szeretnék szólni. Egyébként a debreceni székesegyházunk fölszentelése ünnepén, amelyet szintén az Istenszülő oltalmára szenteltünk föl, csak itt közbevetve mondom, hogy nagyon sok templomunk, rákérdeztem a mesterséges intelligenciánál, a miminél, hogy hány templomunk van az Istenszülő oltalmára szentelve. Kibogarázhattam volna ezt a saját gyűjteményünkből is, tehát ő rögtön kihozta, hogy a Magyarországon a görögös templomok majdnem egy tizede erre az ünnepre van szentelve. Tehát egy nagyon közkedvelt ünnepünk, és a debreceni székesegyházunk, vagy a Rózsák terei fő templomunk is ezt az címünnepet viseli. Na most a ünnep utáni napon még velünk maradt Első József, mely a Melkita pátriárka, és a vasárnapi szent liturgiában szintén ezt emelte ki, az Istennek a szépségéről beszélt, illetve arról a szépségről, amely összeköt minket, embereket egymással és Istennel is, hiszen a szépségnek a forrása maga az Isten, és a szépséget látva, a szépség élményében részesülve magához a forráshoz kerülünk közelebb. No, de ne siessünk most annyira előre, ezt szeretném így fölépíteni, szépen részleteiben kibontani a mostani hittanórában. Nos, hát maga az ünnep szövege többször is megénekelteti velünk ezt a szépséget, amit énekeltem az elején, mint ékes koszorúval úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő. Tudnélik, a Isten szülő oltalom leplét ünnepeljük, egy ősi hagyomány szerint Konstantinápolyban nagy veszerelem volt, még az sem egyértelmű, hogy ez valamilyen betegség, vagy pedig a szaracének támadása. Lényeg az, hogy a hívek együtt imádkoztak az Isten szülőhöz, hogy mentse meg a várost, és az imádságos szertartás közben egyszer csak megjelent az Isten szülő, és kiterjesztette az ő saját köntösét, palástját. Van olyan kép, amely püspöki omofort ábrázol, tehát az egyházat is, egyház hatalmát jelképező püspöki ruhadarabot tart az Isten szülő a város fölé, és ezzel jelezvén, hogy ő megóvja a várost, és valóban vagy a támadó ellenség vonult vissza, vagy maga a betegségek szűntek meg a városban, nem is annyira fontos. Lényeg az, hogy az Isten szülő meghallgatta a könyörgő híveknek az imáját. Van olyan történet, amely azt mondja, hogy egy kicsit félkegyelmű, egyszerű András diákonus látta meg az oltalom leplet, és fölkiáltott, és csak utána vették észre a többiek is. No, tehát nagyon szép történet fűződik ehhez az ünnephöz. A lényeg az, hogy az Isten szülő oltalom leple beborít bennünket, és védelmet jelent. Csak hogy ez nem csupán valami fizikai védelem a betegség, vagy a támadók, külső támadók ellen, hanem egyfajta belső megerősítés. Az Isten szülő nem csak pajzsként vesz körbe minket, hanem szeretetével belülről erősít meg. A szeretetét adja át nekünk, és ha szeretet növekedik bennünk, akkor ezáltal erősebbekké válunk. Mire is gondolok? Az édesanya egy családban másképpen védelmezi a családot, mint az édesapa. Az utóbbi a fizikai erővel, hogyha valami támadás éri, akkor meg tudja védeni a családtagjait, a gyermekeket, sőt a feleségét is leleményességével, értelmével vagy fizikai erejével. Ez a feladata, hát van, amikor persze ez kevésnek bizonyul, de mégis ez a férfiúi hozzáállás. Az édesanyja viszont gyengétségével, vagy a gyengétségének az erejével tud biztonságot adni. Tudnilik, azáltal, hogy ezt a szeretetét közvetíti a gyermekei felé és a férje felé, megerősödik bennük a szeretetnek az ismerete, hogy én szeretve vagyok, hogy van, aki engem szeret, és ez jelent nagyobb biztonságot az ember számára. Egy érdekes pszichológiai megfigyelés szerint, hogy az édesanyák leviszik a térre a gyermekeiket, és a kisgyermekek ott játszadoznak, és van egy kisgyerek, amelyik mindig odaszalad az édesanyjához, átöleli, megpuszilgatja, aztán megy vissza a homokozóba vagy a hintához játszani, és van egy másik gyermek, amelyik pedig nem szaladgál oda az édesanyjához, önfeledten játszik, mászkál, labdázik, És nem látjuk azt, hogy gyakran menne oda az édesanyjához. Vajon melyikükben van nagyobb szeretet, ismeret vagy bizalom? Azt mondja ez a felmérés, vagy ez a kutatás, hogy az a gyermek, amelyik nem állandóan szaladgál oda az édesanyjához, hanem önfeledten játszik, abban nagyobb bizalom él az édesanyja iránt. Hiszen a kisgyermeknek mindenképpen szüksége van az oltalomra, a biztonságra, az édesanyai szeretetre, de amelyik önfeledten játszik, az tudja, ha távol is van, hogy az ő édesanyja szereti őt. És a másik gyermek, amelyik szaladgál, oda megy, mindig ezt kér, azt kér, valamire hivatkozik, hogy vizet kér inni, vagy valami más. Voltak éppen, hát így mondhatjuk, hogy biztonságban akarja tudni, hogy az édesanyja ott van, és mindig találkozhat vele. Ez is az édesanyai nevelési része, hogy az az édesanyja, amelyik mindig az ölében hordja, mindig fölkapja a gyermekét, amikor az elesik, vagy állandóan babusgatja, nem biztos, hogy így tudja kifejezni legjobban a szeretetét, mint az, hogyha ő is bizalmat szavaz a gyermeknek, és hagyja, hogy fedezze fel a világot, hogyha elesik, akkor hát ezeket meg kell tapasztalni. Nyilván van, amikor föl kell kapni, és meg kell vigasztalni a kisgyermeket. Hadd mondjam el az én édesanyámnak a furcsa pedagógiai eszközét, amikor emlékszem, hogy beütöttem a fejemet az asztal sarkába, és akkor édesanyám mondta, hogy szegény asztal sarka, simogassuk meg, mennyire fájhat, hát te neked is fáj, hogy mennyire fáj ő neki. Egyszerűen belénk táplálta, hogy nem magunkkal törődjünk, hanem a környezetünkre figyeljünk oda. És ez egyáltalán nem szeretetlenség volt részéről, hanem egy nagyon, nagyon mély tudás, hogy mire van igazán szükség a gyermeknek. No, tehát, de az, hogy szeretve van, hogy gondoskodnak róla, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a személyiség fejlődésünknek. Na most az édesanyja tehát így adja át az erőt, a biztonságot a gyermekének, hogy körbeveszi gyöngét szeretettel. Na most az édesanyja, az anya a szép nemhöz tartozik. Hadd beszéljek most néhány szót a női szépségről, mert ennek is van ám ereje. A nő másképpen mutatja ki a maga erejét, mint a férfi. Egyik lelkigyakorlatos tanításban hallottam ezt a történetet, amelyet most én itt átadok a hittanóra hallgatóinak, hogy Ádám és Éva paradicsomban nagy-nagy boldogságban éltek, és ugye az állatoknak nevet az Ádám adott. Az Úristen, amikor megteremtette, még akkor ugye nem volt Éva, a másik teremtés történet leírása szerint, megteremtette az állatokat, mert hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és oda vezette az állatokat Ádámhoz. És Ádám mindegyiknek nevet adott. Micsoda zseniális értelmi képességgel kellett rendelkeznie Ádámnak ahhoz, hogy jött az egyik állat, a másik állat, és nem csak, hogy volt leleményessége mindegyiknek nevet adni, hanem meg is egyezte utána ezeket. Na hát a történet szerint aztán Éva pedig nem az valami más tulajdonságát emeli ki a történet, meghatódott, hogy mennyi szépség van a világon, amikor az állatoknak a kedvességét élvezte, vagy a fáknak a szépségét, a szelőnek a zsuzsogását, az égnek a különböző színeiben gyönyörködött, és aztán, hogy sétált, egyszer csak felsikoltott örömében, hogy ez a leggyönyörűbb, ilyet ő még nem is látott, hát egy pocsolyában megpillantott a saját magát. A saját képét, amint visszatükröződött a víz felszínéről, mert hogy a világ legszebb teremtménye az maga a nő. Én is tartottam lelki gyakorlatot nem régen vajdasági paptársak között, és akkor hát sok mindenről beszéltem, és az egyik atya a végén azt mondja, hogy na hát ezt majd föl fogjuk írni, hogy Fülöp atya azt mondta, hogy szerinte a 18 éves lányok a legszebbek. Hát remélem nem csak ennyi maradt meg a lelki gyakorlatból, de ezek kicsit megütköztek, hogy egy öreg püspök ilyeneket mond. Hát valóban ezt vallom, hogy a 18 éves lányok a legszebb teremmények. Na nem kell félni, 19 évtől nem csúnyulnak el a lányok, hanem egyre nagyobb a felelősségük a saját szépségükért. Mert hogy 18 éves korukig még, hogy mondjam, érdemtelenül szépek, a Jóisten ilyennek alkotta meg őket, és egy bölcs mondás szerint 40 éves korára az ember felelős az arcvonásaiért. Tehát felelős egy feladatunk, hogy egyre szebbekké váljunk. És milyen szép tud lenni az idős asszony, akit megszépített az életnek a sok-sok küzdelme. Egészen másképpen szép, mint egy fiatal leány természetesen. Talán van, akit elcsúfította az életnek a küzdelme. Igen, sajnos ezt is látjuk. Mondhatjuk, hogy kegyetlen a sors, hogy van, akit megszépített, van, akit meg elcsúfította az élet sok-sok fájdalma. Vallom azt, hogy nem a vak sorstól függ, hogy ki szépül meg és ki csúnyul el, hanem attól függ az életének a külső megjelenése is, hogy hogyan élte meg ezeket a küzdelmeket. Az Istennel együtt élte át bizakodón, reménykedve, hittel, vagy pedig éppen elégedetlenkedve, duzzogón, másokra tolva felelősséget, és így tovább. Tehát óriási felelősségünk van nekünk abban, hogy hogyan dolgozzuk föl az élet nehézségeit, fájdalmait, és mindez aztán az öreg korára kiül az embernek az arcára. Tehát a szépség nem a kortól függ, hanem a belső világunktól. Jézus mondja is, hogy a szem a lélek tükre, ami belül van, az ül ki a szemünkre, az ül ki az arcunkra, ami belül van. Tehát a lelkünket kell széppé tenni, nem az arcunkat. Erről is gyakran beszélek a szép nem ifjú tagjainak, hogy teljesen hiába való erőlködés, hogyha mindenféle festékekkel próbálják szebbé tenni magukat, vagy az arcukat, vagy a körmüket, vagy a hajukat, mindenféle festékeket használnak, sőt egy egész ipar épült már rá erre, hogy hogyan próbálják a nők egyre szebbé tenni magukat. Hát arról a szörnyűségről ne is beszéljünk, amikor egy férfi festi magát, szemét, haját. De én a hölgyeknek is azt mondom, hogy hiába való erőködés, semmi értelme erre pénz, időt pazarolni. Sőt, azt mondhatom a Szentírás szavaimmal, vanitatum vanitas, ez a hiúságok hiúsága. Szent Pál is mondja, hogy a nők ne bordorított hajjal akarjanak széppé válni, hanem azzal, hogy jámbor életet élnek és imádságosak. Tehát a lélek az, amelyik széppé teszi az embereket, és a nők talán, tehát nem azért a szép nem tagjai, mert hogy, ahogy Éva fölsikaltott, milyen szép az a lény, akit ő meglátott a posolya vizének a tükrében, hanem mert ők a gyengédek. Mert ők jobban meg tudják élni a szeretetet. Jobban ki tudják fejezni a szeretetet. Könnyebben megtapaszthatóvá teszik. A férfiak, édesapák is beleesnek abba a hibába, hogy hát nekünk nem kell gyengédnek lenni, meg mi ugye erősek vagyunk, és hogyha ezt fokozzák föl, csupán erre figyelnek, és nem törekszenek arra, hogy szintén legyen bennük együttérző gyöngédség, a férfi egyébként is másképpen gyöngéd, mint a nő, akkor sajnos visszafejlődik ez a képességünk, hogy igenis mi is tudunk szeretni. No hát persze mindenkinek kell tudni szeretni, de a nők ebben csodálatosan ki tudják bontakoztatni ezt az adottságukat, hogy ők a gyengédségükkel fejezik ki a szeretetüket. és ez teszi őket széppé. Az a nő, akiben nincsen gyengédség, hanem inkább férfias kiállása van, hát annak azért az arcára is ráül ez a fajta belső világ. Maradjunk annál a törekvésnél, hogy belsőleg kell széppé válnunk, és ebben természetesen a legtökéletesebb ember közülünk maga az Isten szülő. Ő a legszebb. Szoktuk is mondani, egyébként a római hagyományban éppen úgy, mint a bizánciban, nem csak arról beszélünk, hogy ő a legszentebb, hanem a legszebb lény az Isten szülő. No és az ő szépségét ünnepli meg ez az ünnep, az Isten szülő oltalmának az ünnepe. És akkor hadd idézek néhány liturgikus szöveget, amely ezt nagyon szépen bemutatja. Túl azon, amit az elején énekeltem, hogy ékes koszorúval díszítette föl magát az Isten egyháza a te drága oltalom lepleddel. De nem csak az ő oltalom leple az ékes koszorú, hanem ő róla is ezt énekeljék az egyik szihirában első hangon, hogy csodálatos ékessége vagy minden hívőnek, jövendőlések valódi teljesedése, az apostolok dicsősége, a szüzek szépe, vértanuk erőssége, az egész világnak csodálandó oltalma. Csodálatos ékessége vagy minden hívőnek, a jövendőlések valódi teljesedése, az apostolok dicsősége, szűzek szépe vértanuk erőssége, az egész világnak csodálandó oltalma. Ékesség, szüzek szépe, így becézzük az Isten szülőt ezekkel a szövegekkel. Barsi Balázs atya volt nagyon kedves, amikor egyszer úgy fogalmazott, hogy a görög katolikusok olyan szépen tudják becézni az Isten szülő Máriát. De nem csak a liturgikus szövegekben van ez így, a második hangú dicsőség most isre énekelt Isten szülő énekben ezt idéztük föl. Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentelésed szekrénye, melyet mint ragyogó palotát fölékesítettél, és városodnak örökségül hagytál. Mint ragyogó palotát ékesítetted föl az Isten szülőt, amely az ő szentelésének a szekrénye. Itt a Fridládára utal ez a szöveg, az ószövetségi képre, egyébként ez, hogy kelj föl, Uram, kelj a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, ez a kivonulás könyvében található, amikor Mózes átvezette népét, a választott népet a vörös tengeren, és akkor újongó hála énekre zendültek, és ekkor énekelték ezt a szöveget. Hát ezt idézi föl a liturgikus szöveg, kelj föl, Uram, a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, és ezt egészíti ki a himnusz költő, melyet mint ragyogó palotát fölékesítettél. De az Isten szülő személyére vonatkozóan is énekelünk ám valamit, ami a szépségére utal, ötödik hangú szihírában, a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvétetve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette, azért, hogy jó akaratas nagy érgalma folytán belőle szülessék. Tehát a királyné a jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban körülvétette isteni ékességgel, mert őt választotta ki az asszonyok közül mindeneknél, és mindenhol ékesebbé tette. Imádságokat jól ismerő emberek fölismerhetik, hogy ez pedig szintén az Ószövetségre utal. A 44. Zsoltár használja ezt a képet. Hadd idézem föl a Zsoltárnak ezt a részét, amelyből idéz aztán a liturgikus szöveg. Mirha álló és kázia illatozik ruhádból, elefántcson termekből vidítanak föl téged a királyleányok, akik eljöttek a te tiszteletedre. Itt van a királyné jobbot felől áll, aranyos ruházatban, körülvétetve fényes sokszínű pompával. halljad, leányom, és lásd, és hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyád házát, a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt. Tírus leánya közeleg ajándékokkal, a nép gazdagjai könyörögni fognak színed előtt. A király leányának minden ékessége bent van a szívében, arannyal szegélyezett sokszínű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vetetik, bevizik őket vigassággal és örvendezéssel, bevezetik őket a király templomába. Értelemszerűen az Istenszülő templomba vezetése ünnepein is ezt a szöveget énekeljük meg. És még erre hadd hívjam fel a figyelmet, egyrészt a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt, és így fogalmaz, a királyi leányok minden király leányának minden ékessége bent van, belül van a szívében. Tehát ez egy belső ékesség, mintha már a Zsoltáros is arról beszélt volna, hogy nekünk belülről kell széppé válnunk, a királynőnek az ékessége nem a szép arcán és a haján van, hanem ebből a belsőből származik. Ez ragyog föl az ő termetén. Tehát ez a belső szépség, és az egész ünneplésünket ragyogóvá, ékességé, tündöklővé teszi az Istenszülőnek a szépsége. Hadd idézek még tovább. Elérkezett, ó tisztaságos szűz, harmadik hangon énekeljük a Litiai Szihirában. Elérkezett, ó tisztaságos szűz, a te drága oltalmad tündöklő ünnepe, mely a napnál ragyogóbban világosítja meg az embereket. Tehát a Mária szépsége a mi ünneplésünket is tündöklővé, ragyogóvá teszi. Egy második hangú szír az előversekből. Mint mindenek menedéke, nagyasszonyunk, énekelünk téged, és fényesen ünnepeljük a te oltalmad drága emlékét, Krisztushoz imádkozva. Tehát fényessé válik az ünnepünk. Vagy maga tropár, ma igazhitű népek, fényesen ünneplünk, megárnyékoltatva Isten anya a te eljöveteled által. Tehát maga az ünneplésünk válik fényessé, ragyogóvá, a liturgia a szépség élményében részesít bennünket. De ez nem csak esztétikai élmény, hogy tetszik, hiszen szokták mondani, hogy arról nem lehet vitázni, hogy mi a szép, kinek ez, kinek az tetszik. Ez az igazi szépség azért mindig transzcendentális. Tehát mindig az Istenre vezethető vissza. Nem csak arról van szó, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hordozza-e ezt az isteni szépséget. És hadd idézem fel egy érdekes mondást Johann Sebastian Bachról, Bachra utalva, aki, hát tudjuk, hogy milyen gyönyörű dallamokat írt, milyen csodálatos szimfóniákat komponált, oratóriumokat és számtalan, megszámlálhatatlan sok kórusművet, és valaki így fogalmazott, hogy a legfőbb Isten érv nem más, mint Johann Sebastian Bach létezése, az ő zenei életművének a megalkotása, létrehozása, mert Bach művészete érzékelhetően az Istenről beszél. Nem véletlen, hogy Johann Sebastian Bachot Kislégi Nagy Ádám egy impozáns festményén a szentek között ábrázolta. Jól lehet, nem kanonizált szent, mert ő nem katolikus, de ma már egyre többet beszélünk arról, hogy azért hát a szentek közé tartozhatnak azok is, akik nem a katolikus egyháznak a tagjaiként éltek, de mégis az Isten szentségéből ők maguk is szent életűjékké váltak. Hát Bachnak az élete is egyébként nagyon áhítatos volt, imádságos ember volt, de mindez az ő zeneművein keresztül letagadható.

alkotások, csendéletek, vagy portrék, vagy bármilyen más témájú képek. Ez is egyébként félrevezető lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy amikor valami bibliai tartalmú vagy egyházi képet látunk, az lehet csak igazán szent kép, holott ebben az eszmefuttatásban a szépség maga is hordozza a szentséget. De nézzük meg például az irodalmat. Maga Dosztojevszki a Félkegyelmű című regényében ezt fogalmazta meg, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ezt a meghökkentő mondatot aztán később ortodox teológusok többször is fölidézték. Evdokimovnak van egy ilyen teológiai traktátusa, a szépség teológiája. Dosztojevszki egyértelműen arra gondolhatott, hát ugye mit gondolt a költő, ez nem mindig tudjuk pontosan kitalálni, de az őt értelmező gondolkodók így fejezték ki, hogy ez a szépség, amely megváltja a világot, voltaképpen Krisztus alakjában teljesedik be. Tehát így teológiai értelemben Krisztus lénye maga a megváltás. Tehát nem azáltal váltott meg Krisztus, amit tett, hogy meghalt értünk, a bűneinket a keresztre szegezte, hanem az ő lénye a mi megváltásunk, hogy ő van, hogy ő közénk száll, hogy ő egyesül velünk. Ezért ő a legszebb, bár ugye az ószövetségi Izaiás képet idézve nem volt szép, és elfordultak tőle, valóban megfosztották minden emberi szépségétől, amikor szörnyű módon kínozták és a keresztre feszítették. De mégis ezt az isteni szépséget nem lehetett tőle elvenni, amellyel megvált bennünket. Egyébként még egy másik orosz gondolkodót, Szolzsenyicint is hadd idézek, aki tovább értelmezte Dosztojevszkinek ezt a mondatát, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ő azt mondja, hogy az igazságot és a jóságot a hazugság és az erőszak eltorzíthatja. Tehát, hogy mi az igazság, ugye ezt már Pilátus is feszegette, és a jóság is nagyon álságos képet vehet magára, viszont a valódi művészi szépség megalkovás nem tűrő erejével képes áttörni a hazugság falait, fogalmazott Szolzsenyicin, és így valóban megmentheti a világot. Hát ez a humanista derülátás fejezi ki azt, hogy az erőszak, a gonoszság, a cinizmussal szemben igenis a jóság és a szeretet tudja fölvenni a harcot, és nem a csupán a fegyver nyugvás adja meg az embereknek a békét, a belső békességet, hanem maga a megtapasztalható szépség. Hát nincsen szörnyűségesebb, és mocskosabb és rondább dolog a háborúnál, de hát azért lássuk be, hogy sokszor az életünket is el tudjuk csúfítani, mondjuk a csúf beszéddel, a csúnya beszéddel, vagy a csúnya magatartással. Tehát nekünk fontos széppé tenni az életünket, és ez a szépség belülről fakad. Ez tarthatja hosszú távon fenn az emberiségnek a reményét, fogalmaz Szolzsenyicin. Hát én itt a 21. század első negyedé eltelte után én inkább azt mondom, sajnos a szépséget is eltorzíthatják, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy azt mondják szépnek, ami nem az. Sokszor a művészetekben nem merik kimondani, hogy messze lenne a király, mert hogy olyan képeket is milliókért vásárolnak meg, amely semmiféle szépséget nem hordoz, de valami miatt a közgondolkodás, vagy a furcsa művészeti ágazatok divat áramlata szépnek és értékesnek mondja, itt most nem akarok kitérni különböző művekre és művészek alkotásaira, de azt mondhatom, hogy az egyszerű ember, a tiszta lelkű ember egyszerűen ráérez arra, hogy mi a szép. Az igazi szépséget nem kell magyarázni, hogy ezt ábrázolja, azt jelképezi, arra gondolt a festő itt, amikor ezt a színfoltot, színpacát ide rakta, hanem ránéz az ember egy képre, meghallgat egy verset, elmegy egy színdarabra, meg,

meghallgat egy zeneművet, és egyszerűen emeli a lelkét, széppé teszi a lelkét. Mert a szívet nem lehet becsapni. Szolzsenyicin után én inkább így fogalmaznék, hogy a szívet nem lehet becsapni, azt tudja, hogy igazán, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a szép. Tehát nekünk a szívünket kell őriznünk. Fontos, hogy a művészetek alkotásaiban részesüljünk, menjünk el minél több hangversenyre, színházi előadásra, értékes előadásokra, olvasunk verseket, irodalmat, szép irodalmat, ugye szép ez a kifejezés, ez a magyar kifejezés, vagy inkább menjünk el a templomba, aminek szépnek kell lenni, a templomi zenének szépnek kell lenni, a prédikációnak szépnek kell lenni, nem csak igaznak, hanem úgy kell beszélni, hogy az is a szépséget közvetítse, vagy a környezetünket széppé, a lakószobánkat széppé kell tenni, törekednünk kell a szép beszédre. Ezek formálják a lelkünknek a szépségét, vagy a szívünknek az érzékenységét arra, hogy ezt a szépséget be tudjuk fogadni. Hát amikor ilyen szép élményekben van részünk, akár a hangversenytermekben, múzeumokban, vagy éppen a templomokban, ahol nyilvánvalóan az isteni szépség hat ránk, és a szentségeken keresztül magunkba is fogadhatjuk minden másnál, minden más felülmúló módon, minél több ilyen élményben legyen részünk, és ezeken keresztül közelebb juthatunk az Istenhöz, maga az Isten tudja széppé tenni az életünket, a megváltásban, megváltásnak ez a kulcsa, hogy az Istenhöz kerüljünk közelebb. A szépség közelebb visz minket az Istenhöz, az Isten széppé tudja tenni a mi életünket. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 6. fejezete 46. versétől a 7. fejezet 1. verséig tart. Így szól az Úr. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg, amiket mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít mindaz, aki hozzám jön, hallgatja szavamat és megselekszi azokat. Hasonló a házat építő emberhez, aki mélyre leásott és az alapot sziklára rakta. Amikor pedig jött az árvíz, a folyó nekirontott annak a háznak, de nem tudta megingatni, mert kősziklára alapozták. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki a házat alap nélkül a földre építette. Amikor az ár nekirontott, nyomban összeomlott, és az a ház teljesen összedőlt. Miután a néphez szóló beszédét mind befejezte, bement Kafarnaumba. Jól ismerjük az imént elhangzott krisztusi példázatot. Nem egy ének, vers, más irodalmi megfogalmazás foglalkozik a sziklára épített házzal, illetve a homokra épített házzal. Jól ismerjük ezt a példázatot, és mégis azt lehet felfedezni, mintha a keresztények között, a Krisztus hívők között többségben lennének azok, akik ugyan mondják, Uram, Uram, de nem cselekszik meg mindazt, amit az Isten kér. Nagyon-nagyon fontos, égető lelkiismeret vizsgálati kérdés ez ma mindannyiunk számára, hogy mi hogyan állunk mindezzel. A mi életünk tényleg sziklára van építve? Vagy csak üres szólamok, mindaz, amit az Istennel kapcsolatban elmondunk? Nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg mindannyian vizsgáljuk meg az életünket ebből a szempontból. Mert amikor Krisztus követésre adja az életét az ember, azt teljes szívvel, teljes lélekkel kell megtennie. És bizony így lesz az a ház, sziklára épített ház. Így lesz az az élet igazán Krisztusra épített élet. Vizsgáljuk hát meg életünket, és bizony, ha javítani kell, javítsunk. Tegyük meg azt, amit Krisztus kér tőlünk. Amen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.

az októberi életigét és magyarázatát hallják. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. A hónap életigéje a kivonulás könyvéből származik, amely az izraeliták egyre reménytelenebb helyzetéről szól Egyiptomban. Az elnyomatásban a rabszolgasorsból az ég felé kiáltanak segítségért. Ez a könyörgés eljut Isten szívéhez. Úgy dönt, hogy közbelép és Mózest választja küldöttének. A szabaddá válás után sor kerül az ünnepségre, amely megpecsételi Isten és Izrael szövetségét. Ezt a kapcsolatot tükrözi egy dokumentum, az úgynevezett szövetségkönyve, amelyet az egész nép elfogadott, és amelynek legismertebb része a 10 parancsolat. Ehhez különféle egyéb előírások és törvények csatlakoznak, amelyek mindegyike összefüggésben áll a szabaddá válás rendkívüli eseményével. Az e hónapról szóló ige ebből az életet rendező, magatartási normákat tartalmazó örökségből származik. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Isten különösen kedveli és óvja az idegeneket, mert a szegényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel együtt ők a legsebezhetőbbek. Ezt bizonyítja mindaz, amit az egyiptomi fogság alatt megtapasztaltak. Isten hatalmának beavatkozását, a kivonulás történetet az Ószövetség újra és újra felidézi. Ezt az eseményt a népnek mindig szeme előtt kell tartania, olyan történet ez, mely más és más formában, de minden nemzedékben megismétlődik. Nagyon érdekes, amit Origenész mond a kivonulás könyvéhez fűzött magyarázatban. Ha valaki elnyomja az idegent, azzal bizonyítja, hogy még nem hagyta el Egyiptomot. Ez a parancsolat az empátiára is utal, ha magunkat mások helyébe képzeljük, az segít megérteni őket és felismerni, mire van szükségük. Akinek már volt része nehéz tapasztalatban, az könnyebben tud azonosulni mások fájdalmával. Az Ószövetségben azonban nem csupán emberi tapasztalatról van szó. Az első, aki példát mutat, hogy mit jelent magunkat mások helyzetébe képzelni, az maga Isten. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Hogyan valósíthatjuk meg ezt az életigét? Hasznos lehet, ha felteszünk magunknak néhány kérdést. Volt már olyan élményem, hogy idegennek éreztem magam? Éreztem már magam elutasítottnak, akit nem fogadtak be, akit nem értettek meg, aki nem találta a helyét? Mit tanultam ezekből az eseményekből? Ki az idegen számomra? Ki az idegen Isten számára? Hogyan fogadhatom be őt fenntartások nélkül úgy, ahogyan az Úr tesz velünk? Mit tehetek konkrétan? Kiára Lubik így ír: ha mellettünk áll Isten, aki nem tesz különbséget az emberek között, hogy is ne élesztenénk fel szívünkben az egyetemes testvériség érzését? Ha egyetlen atya gyermekei vagyunk, ráébredhetünk arra, hogy testvérei vagyunk mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk. Ha tehát mindannyian testvérek vagyunk, akkor mindenkit szeretnünk kell, a mellettünk lévőktől kezdve szüntelenül. Így szeretünk nem plátói, elvont szeretet lesz, hanem konkrét szolgálat. Olyan szeretet lesz ez bennünk, amely képes elébe menni másoknak,
képes párbeszédet kezdeményezni, azonosulni a másikkal, aki kellemetlen helyzetben van. Magára tudja venni terheit, aggodalmait annyira, hogy a másik úgy érzi, hogy különbözősége ellenére megértették és befogadták őt, és érzi, hogy feltárhatja előttünk az összes kincset, amelyet magában hordoz. Ez Miriam, egy fiatal pakisztáni lány tapasztalata is. Egy étteremben láttam, hogy a tulajdonos megtagadja egy idős hölgytől a teát. Csak néhány rúpia, a helyi pénz nem, volt a zsebemben, de úgy éreztem, segítenem kell neki. Ezért odamentem a tulajdonoshoz, és felajánlottam, hogy kifizetem. Eleinte habozva nézett rám. Aztán egy kis szünet után elmosolyodott, és azt mondta: ez nem helyes. Ha te, mint vendég, képes vagy a kevéske pénzedet odaadni, hogy gondoskodj róla, akkor nekem, a tulajdonosnak, sokkal nagylelkűbbnek kell lennem. Én könnyebben adok neki egy csésze teát ingyen, mint hogy tőled pénzt kérjek érte. Ez nagyon megrendített. Megpróbáltam szeretetet tanúsítani, először a hölgy iránt, majd a tulajdonos iránt is, és láttam, hogy egy kedves gesztus hogyan nyithatja meg egy másik ember szívét. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.

0: Hírpercek.
1: Aranydiplomát kapott Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Október 9-én újraindul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. Jelentős jégveszteséget mértek az Alpokban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 1-én tartotta kari tanévnyitó ünnepi ülését a Veres Pálné utcai épületében Budapesten. Az esemény egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor Erdő Péter bíboros átvehette aranydiplomáját Gájer László dékántól. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét, számolt be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. Korábban a hittudományi kar dékánjaként, majd a PPKR rektoraként is szolgálta az egyetemi közösséget. Az esemény arra is lehetőséget adott, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira. Erdő Péter bíboros aranydiplomájának átadása méltó módon kapcsolta össze a Pázmány hagyományait, jelenét és jövőjét a hittudományi kar tanévnyitó ünnepségén. Október 9-én újra indul a népszerű Alfa házas kurzus Debrecenben. A kurzust a Szent II. János Pál intézet szervezi. A hét alkalmas program során a házas párok tartalmas videók és kettesben folytatott beszélgetések segítségével mélyíthetik kapcsolatukat, adta hírül a Magyar Kurír. A hét alkalom különböző témákat jár körül, ugyanakkor egymásra épül, ezért azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. A program helyszíne a Szent II. János Pál intézet, Debrecen, Füredi út 6. A házas kurzus anyaga ahhoz nyújt segítséget, hogy egy egész életre tervezett kapcsolatba a házasságba ne felkészülés nélkül érkezzünk meg. Ugyanakkor elvégzése hasznos lehet a nemrég, vagy már több éve házasságban élők számára is. A jelentkezési határidő október 5-e. További információk a házaskurzus, valamint a Szent II. János Pál intézet honlapján olvashatók. A klímaváltozás hatásai egyre látványosabban mutatkoznak meg az Alpokban. Svájci kutatók friss adatai szerint a gleccserek jelentős jégveszteséget szenvedtek el, a Rhône-gleccsernél pedig különösen nagymértékű olvadást figyeltek meg. A szakemberek szerint a hőhullámok és a száraz tél egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen folyamathoz, írta a csakhír.hu. A gleccserek nem csupán a hegyvidéki táj meghatározó elemei, fontos szerepet töltenek be a térség vízháztartásában is. Az olvadó jégből származó víz több folyó vízellátásához hozzájárul, ezért a jégtömeg csökkenése hosszabb távon a vízkészletekre is hatással lehet. Mivel az alpesi gleccserek visszahúzódása a turizmust, a hegyvidéki ökoszisztémákat és a vízgazdálkodást is érintheti, a kutatók rendszeresen mérik a jégtömeg változását, így pontosabb képet kapnak a folyamatok üteméről. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal
3: in occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
2: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéi alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
3: Servire, custodire e proteggere.
2: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A szenteszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangja a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
3: Un cuore che sa custodire.
2: A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség idején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Szent Péter teret megtöltő mint 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
3: parla della vita di Gesù,
2: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
3: Pietra d'angolo,
2: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik minden fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszédben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Asszisi Szent Ferenc,
3: San Francesco d'Assisi,
2: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíránc szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
0: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
2: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
0: Angelus Domini, nunciavit Maria.
2: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjen meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést a világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részen csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala elimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyeken az olaszállon legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett Nemzetközi Egyházzenei Hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szent Péter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás üzenete római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szent Atya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kúriai papok közé szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljanak. Szeptember 5-én délben fogadta Szent Atya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóriában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A kóriai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a kóriai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eop példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
0: Il martire del sudore.
2: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a kóriai egyháziakat a Szent Atya. A kóriai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Kória mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi kóriai világ találkozója egyúttal találkozást lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő kóriai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: Az első szentírási hely, amiről néhány gondolatot mondanék, ez a Máté, illetve a Lukács evangéliumában található. Jézus elküldi a tanítványait, a 72 tanítványt, és azt mondja nekik, hogy menjetek és hirdessétek, közel van hozzátok Isten országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, űzzétek ki az ördögöket, tisztítsátok meg a leprásokat. Összefoglalva, mutassátok meg, hogy Isten szeretet uralma elérkezett a földre. Mutassátok meg Isten szeretetét a szenvedőknek és az embereknek. És hirdessétek, hogy itt van, megérkezett. Adjátok a jelét ennek, és hirdessétek, hogy Isten szeretet uralma elérkezett. Minden gyógyítás, amit Jézus végez, ennek az örömhírnek a kinyilvánítása, hogy Isten szeretet uralma olyan erővel van jelen Jézusban, hogy az egész teremtett világot, világ fölött hatalma van. A tanítványok elmennek, és nagyon lelkesen jönnek vissza, újságolják Jézusnak, hogy a te szavadra még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Ez hatalmas tapasztalat volt, mert csak Isten tudta kivízni az ördög, a démonokat. És ekkor Jézus azt mondja nekik, láttam a sátánt, mint villám bukott le az égből. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, hanem annak, hogy a nevetek föl van jegyezve a mennybe. Erről külön elmékelést lehetne tartani, hogy mit jelent nekünk az, vagy jelente nekünk valamit az a vastag hétköznapok küzdelmei között, hogy nekünk van jövőnk. Akármi van, nekünk van jövőnk, és el van rendezve. Mert valaki följegyezte a nevünket a mennybe. Valaki, aki értünk, meghalt. Aki értünk, jött. És aki el akar vinni bennünket oda, ahol a helyet készített számunkra. Utána ezt a történetet Lukács így folytatja az evangéliumában. A 10. fejezetben, Máténál is a 10. fejezetben van ez a történet, és a Lukácsnál is. Abban az órában Jézus fölújjongott a Szentlélekben. Nem csak egyszerűen elmondott egy imád szép szolidan, hanem újjongott. Tele erővel, tele örömmel, tele lelkesedéssel, mert a legnagyobb dolog történt. A tanítványok megtapasztalták, hogy az ő nevének mekkora hatalma van. És mertek vele élni, mert hittek abban, amit Jézus mondott. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől. És a kisgyereknek jelentetted ki. Igen, atyám, itt tetszett neked. Mindent átadott nekem, atyám. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ebben az imában a Szentlélek az atya szeretetének a megnyilvánulása. A Szentlélekben újjong Jézus, a Szentlélek erejével űzik ki a tanítványok az ördögöket, támasztják föl a halottakat, és az Atya a Szentlélek által nyilatkoztatja ki Jézust azoknak a kicsinyeknek, akik be tudják fogadni, akik rászorulnak Isten szeretetére. Az Atya Isten országának a titkát, vagyis magát Jézust nyilatkoztatja ki a kicsinyeknek. Isten országa, ezt már többször említettem, nem földrajzi hely, nem terület. Isten országa egy személy, Isten szeretet uralma egy szemében, Jézus Krisztusban jelent meg. És ott van jelen, most is, az egyházban és a világban, ahol hisznek Jézus Krisztusban, élő kapcsolatban vannak ezzel a személlyel, akiben megjelent Isten szeretet uralma. Jézusnak az egész lényét időzi el be, uralta Isten szeretete. A gondolatait, a vágyait, a tetteit, a szavait, a szívét, az akaratát, mindent lefoglalt magának az Atya szeretete. És ezt jelenti az, hogy Isten szeretet uralma elérkezett valakiben. Itt van közöttünk. Az Atya mindent átadott a fiúnak, a fiú mindent átadott, visszaadott az Atyának, és ez az egymásnak való ajándékozás a Szentlélekben történik. Mi is a kicsinyek közé tartozunk. Azok közé, akiknek az Atya kinyilatkoztatta országának titkát, az Úr Jézus Krisztust. Ezt egyikünk sem érdemelte ki. Nem a jó cselekedeteink miatt történt. Ingyen kaptuk kegyelemből. A hit és a keresztség által. A Szentlélek által mi is ugyanolyan mély kapcsolatban lehetünk a mennyi Atyával, amilyen bensőséges kapcsolat volt Jézus és az Atya között. Mi is felújunkhatunk a Szentlélekben, és Istent Atyánknak szólíthatjuk, mint a gyermekei. És a gyermeki bizalommal tudunk ráhagyatkozni mi is, ahogyan Jézus ráhagyatkozott az Atyára. És amikor elkezdünk imádkozni, bekapcsolódunk a Szentlélek bennünk működő imájába, akkor a Szentlélek mindig ebbe az irányba szeretne vinni bennünket, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk rá a mennyei Atyára.

szemébe, akkor is kimondja azt, hogy ne az legyen, amit én akarok. Vedd el tőlem, nem akarom kínni a szenvedés kelyhét. Háromszor elmondja. De ne az legyen, amit én akarok, hanem az történjen, amit te akarsz. És a kereszten kimondja, hogy atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ez is egy Zsoltár vers, érdemes elolvasni, elimádkozni, ami a Zsoltárban van. Mert ezt Jézus ott nem csak ezt az egy mondatot mondta, hanem elimádkozta a Zsoltárt, amiben ez az mondat szerepel. A teljes önátadás imájához tartozik a másik ima, amit Jézus Lázár sírjánál imádkozik. Oda mennek a sírhoz, kéri, hogy vegyétek el a követ, Márta tiltakozik, hogy már a szaga van, hiszen negyednapos, és akkor, mikor elveszik a követ, akkor Jézus elkezd imádkozni. De nem azért imádkozik, hogy Lázár támadjon föl, hanem elkezd hálát adni, hogy Lázár föl fog támadni. Tehát nem kéri, hanem hálát ad valamiért, ami még nem történt meg. De tudja, hogy meg fog történni. Égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. Elkezd hálát adni azért, hogy az atya meghallgatta múlt időben. Nem, hogy meg fogsz hallgatni, meghallgattál. Teljesen átadta magát az atyának, és tudja, hogy meg fog történni. Ezért késlekedik, ezért nem megy azonnal, amikor hívják, hogy akit szeretsz, az beteg, és azt mondja a tanítvány, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Miattatok örülök. Mert meglátják az Isten dicsőségét, amit kimond Mártának is, meg Máriának is. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. És ő hisz abban, hogy az atya most föl fogja támasztani. Jézus köszönetet mond azért, ami majd történni fog. Nem később köszöni meg, hogy Lázár föltámadt, hanem már előre hálát ad azért, hogy föl fog támadni. A Szentlélek jelenléte abból ismerhető fel, ahogy a Jézus a sírhoz közelít. Azt olvassuk az igébe, hogy sír könnyekre fakadt Jézus. A tömeg kommentálja, hogy mi történik. Nézzétek, mennyire szerette a barátját. Könnyedik. De a biblikusok azt mondják, hogy nem csak emiatt könnyedik. Ezek örömkönnyek. Afölött, az öröm fölött könnyedik, hogy most meg fog dicsülni az atya. Ez akkora ajándék és akkora öröm számára, hogy elkezd sírni örömében, meghatottságában. Mind a kettő igaz, hogy szerette Lázárt, a barátját, de sokkal inkább ez a változat az igaz, hogy ő tudta, hogy föl fog támadni. Ő nem a halottat siratja. Mert az előbb imádkozta az, hogy tudom, hogy meghallgattál. Ő az öröm könnyeit mutatja, afölött az öröm fölött, hogy meg fog történni, és az atya meg fog dicsülni, soha nem látott mértékben, mert halottakat már támasztott föl, de negyednapos halotta. Azt még nem. Aki egyébként a barátja volt, és a tanítványok is szerették Lázárt. A Lázár feltámasztása fölötti öröm könnyeit hullatja Jézus. Öröm a fölött, hogy az atya megdicsőíti a nevét, és öröm a fölött, hogy ennek láttán, amit meg is jegyez a Szentírás, nagyon sokan hittek Jézusba, és akkor a zsidók elhatároztak, hogy nem csak Jézus törik meg, még Lázárt is megölik, mert ez akkora csoda, hogy rengetegen hittek emiatt Jézusba a körülállók közül. Még mielőtt föltámadt volna Lázár, Jézus a Szentlélek által már előre megköszön az atyának mindazt, ami történni fog, hogy higgyék, őt az atya küldte. És ezáltal az atya fog megdicsülni. Mielőtt még megtörténne,

0: hála. De ez a teljesen átadás imája, hogy átadom magam, és hálát adok azért, amit még nem éltem át, de hiszem, hogy meg fog történni. Még nem támad fel Lázár, de Jézus már átadja mindenét az atyának, és tudja, hogy az atya meg fogja hallgatni. Tudja, hogy az atya föl fogja támasztani Lázárt. Ez a teljes önátadás megszünteti a halál hatalmát Lázár fölött. Mindez Jézus föltámadásának is az előképe. Jézus föl akarja támasztani a körülötte állókban a hitet, hogy az atya az élet ura, és hogy az atyának minden fölött van hatalma. Ezért jött, hogy felébressze a hitet a körülállókban is, meg bennünk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és van meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 25 éve magasodik Beregszász fölé a kerekhegyi fehér kereszt. Szombathelyen bemutatták a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet. November 1-től Christoph Pakolt OSB lesz a Máriacelli Bencés közösség új elöljárója. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A helyi felekezetek képviselői, a városlakók és a vendégek közösen ünnepelték szeptember 23-án a Beregszász fölé magasodó kereszt megáldásának 25. évfordulóját, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházat Molnár János püspöki helynök képviselte. A jelenlévők együtt imádkoztak országukért, a békéért, valamint a védelmezőkért és azokért, akik már nincsenek közöttük. Az ünnepi eseményt a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának éneke kísérte. A Nagy Fehér Kereszt felállítása a Beregszászi Kerekhegyen 2001-ben szimbolikus jelentéssel bírt. Ezzel Jézus Krisztus születésének 2000. valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója előtt tisztelektek. Ugyanebben az évben néhány hónappal a felszentelés előtt került sor az első pápai látogatásra is Ukrajnában. A mára már szenté avatott Kijevben és Lvivben járt. Szombathelyen 3 alkalmas vetítés sorozatot tartanak az Agora Savaria Filmszínházban, amelynek keretében keresztény vonatkozású filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szerdán a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című filmmel vette kezdetét a program. Tudatta az egyházmegye. A megyéspüspök kiemelte, a film alakok Szent Margit életéről és olyan emberekről szól, akik megtérésükről beszélnek, de igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. A bemutatott film Margit 300 évvel ezelőtti Jézus szíve üzeneteit és a mai kor megtéréseit köti össze. A film hatására Franciaóban 30-40 év kihagyás után tértek vissza az egyházhoz. Kívánom, hogy ez induljon el egyházunkban is, zárta beszédét Székely János. A későbbiekben Szent Carlo Acutisról és a párizsi Notre Dame újjáépítéséről látható film. November 1-től Christoph Pakolt OSB lesz a Máriacelli Bencés közösség új elöljárója, tudatta a Magyar Kurír. Az 52 éves Christoph Pakolt 1995-ben lépett be a Szent Lambrechti Bencés közösségbe, 2005-ben szentelték pappá. 10 éve a 4 plébániát magában foglaló Máriacelli lelkipásztori térség plébánosa. Mint mondta, új feladatában arra törekszik, hogy a Mária kegyhelyet egy jó jövő felé kísérje. A világunknak szüksége van olyan helyekre, ahol a hitet megélik, ahol őszinte közösségre lehet találni. Máriacell legyen a hely, ami olyan spirituális mélységet kínál, amely a mindennapi életben is megtartja az embert, fogalmazott Pakolt atya. Itt minden korosztályból és mindenféle háttérrel érkező emberek találkozhatnak. Különösen nagy örömmel fogadjuk a szomszédos országokból érkező hűséges zarándokokat, mondta. Máriacell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye idén ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: الراديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnyájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, így a mennybe veleteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálnál vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden
2: napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária,
4: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miként kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől,
1: s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozatátva, örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjár jár, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztálátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. Ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi
2: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűr,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl, neked szóló üzenetet, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, haláláról és feltámadásával, megszerezne nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy egy titokról a boltoságos Szűz Mária Szent Tóvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csemesz Farkas lovaszarándokkal, fafaragó népművésszel, Rózsa Katalin beszélget.
1: A Mária utat is végigjárta a lovaszarándoklat során Mária Celtől Csíksomlyóig.
2: Igen.
1: Ez mikor volt? Az arándoklat talán most egy picit reneszánszát is éli. A Mária Celtől Csíksomlyóig vezető Mária út fontos része kell, hogy legyen a vallás. Indulj el, hogy megérkezhess. Ez a titka az egésznek?
2: Nem csak ennyi, hogy megérkezhessünk, hanem úton lenni. Hát az nagyon fontos. Egy Jézus is ezt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Van egy életút is, de az arándok út az maga olyan, mint egy életút.
1: Mire ad lehetőséget? Hiszen én úgy gondolom, hogy jobban tudunk figyelni Isten szavára egy zarándok út során. Lehetőségünk nyílik arra, hogy elmélyedjünk. Olyan, mint egy hosszabb lelki gyakorlat.
2: Pontosan így van. Az ember egy megváltozott tudatállapotba kerül. De ez a megváltozott tudatállapot emelkedett. Persze azért megjárjuk a poklokat is. Nagyon sokszor a fáradtság, kimerültség, eltévedések, nagyon sok lehetetlen helyzet, vannak összetűzések is ilyen hosszú úton, amiket aztán nagyon fontos békülés követ. Nekem nagyon sok érdekes gondolatot hoznak ezek az utak, nagyon sok fontos felismerést, és minden szempontból megtisztulást. Ez mindenképpen jelen van, az elmélyülés, az is jelen van az úton, hogy a székelyek mondták, akiknél megszállunk, azok mind részesülnek abban a búcsúban, amit mi a célban, a csíksomlyói búcsúban elnyerünk. Az áldás mindenkire száll, akintel találkoztunk. Mi valami útravalót kapunk mindenütt, ahol megszállunk, minden szállásadónktól, bárkivel, akivel találkozunk, valami megmarad bennünk, és azt visszük tovább, lovaszarándoklat összeköt, tájakat összeköt, embereket, és aztán ezt mind-mind elvisszük Csíksomlyóba.
1: Milyen székely emberek között zarándokulni? Beszéltünk a kazakokról.
2: Igen.
1: Ezért kérdezem,
2: igen,
1: hogy
2: hát a székelyek...
1: mennyire más székely emberek között?
2: Nagyon hasonlónak mondanám. Azért nyilván más egy székely ember, mint egy kazak. Hozzám is sokkal közelebb áll. Őket valójában jobban tudom tisztelni, mint a kazakokat, mert hozzánk közelebb állnak. Sok mindent megőriztek a múltból, abból, hogy hogyan kell magyarnak lenni szépen, tiszteletre méltóan, és ezt tőlük vissza kell, hogy tanuljuk, mert nem azért vagyunk itt, hogy különböző gazdasági mutatókat emeljünk. Nem szólhat arról az életünk, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy a lelki dolgainkat rendbe tegyük. Erről kell, hogy szóljon az életünk, hogyha ezt képesek vagyunk felismerni, hogy ez nem szólhat másról, akkor azt is fel kell ismerni, hogy a székelység ebben egy hihetetlen történelmi feladatot vállalt, hogy ezt a kiművelt lelki állapotot, és egyébként nagyon egyszerű és természetes lelki állapotot és kapcsolatot Teremtő Istennel, meg a hagyományokkal, ahogy élni kell a természettel, ezt ők meg tudták tartani, akkor ezt is felismerjük. Akkor egy idő után fel kell ismerni, hogy a székelyektől mennyi mindent tudnánk mi megtanulni. Persze az egész magyar múltból, azért a néprajz nagyon sok mindent lejegyzett. András Falvi professzor sokszor mondja, hogy a néprajz a jövő tudománya. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Kazaksztán élő példa erre, és a székelyek is azok.
1: Van egy olyan mondás, időnként halljuk is, hogy múlt nélkül nincs jövő.
2: Ez is ugyanezt jelenti. A fenntartható fejlődés most a 21. századnak a legnagyobb vívmányának számít. Úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy elsősorban a hazaügyét tekintsük, és közös ügyekért hozzunk áldozatokat másik emberért. És hogyha őt képes vagyok úgy kezelni, hogy nem csak hogy egyenrangú félként, hanem magam fölé helyezve őt tisztelni és becsülni, akkor a tiszteletet adva, akkor ő ezt viszonozni fogja. És innen fogom megismerni, hogy a lelki rokonom, mint ahogy a kazakoknál is ezt észre lehet venni, vagy a székelyeknél nagyon erősen. Nekünk itt a csonkahazában élő magyaroknak ezt a mentalitást kell újra a gyakorlatba megvalósítanunk, csak akkor lehet arra esélyünk, hogy megváltozzon az egész.
1: Adja Isten, hogy így legyen, hiszen nyilván a rengeteg depressziós, keserű ember pontosan emiatt van, mert teljesen más lelkülettel él a mai világban. Ha éppen nem zarándokol, nincs úton, akkor milyen a civil élete?
2: Nagyon mindennapos. Most például az öcsémmel járok el kerti munkákra, ő kerti munkákat vállal, kaszál, füvet nyír, bozótot írt, vagy fát vág. Télen pedig faragok, dvaragnom is kell, mert jön a augusztusi nagyvásár a Budai Várban.
1: Miket farag? Hadd kérdezzem meg, hogy milyen tárgyakat farag, pásztorfaragást, esetleg mást, vagy van szakrális jellege is a faragásoknak?
2: Van. Nagyapám nagyon sok Jézust és Szűz Máriát faragott, és ezt igyekszem követni. De faragunk azért régi dolgokat is, megpróbáltunk nagyapám az ős művészetekhez visszanyúlni, hun motivumokat is kerestünk, népi motivumokat is. Engem például a somogyi ornamentika nagyon érdekel, az nagyon szép pásztorfaragásban. Fa tárgyakat készítek, szaru tárgyakat, és csonttal is dolgoztunk.
1: Ezek dísztárgyak, vagy valamilyen értelemben használati eszközök is lehetnek?
2: Mind a kettő van. Csinálok kimondottan csak dísztárgyakat is, de sótartókat, kürtöket, szaru nyaklánc, az is használati tárgy. Síremlékeket is faragtam, tükörkereteket, pattámlákat, de a fali képek azok már inkább csak díszek. Ezek az áttört faragások, amik falra akaszthatók, már inkább díszek.
1: A Szentírást mikor ismerte meg? Kitől tanult imádkozni?
2: Nagyon pici koromban nagymamám vett egy gyerekek bibliája.
1: Képes biblia?
2: Képes biblia. Talán az a címe, igen. És abból olvasott nekem nagyon sokat. Nagyapám meg a hunokról, meg az ős magyarokról mesélt. Szóval így nőttem föl. Ők ketten vallásosak voltak, de nem annyira már valószínűleg, mint az ő korukban az ő öregeik. És aztán a szüleim pedig már nem voltak vallásgyakorló emberek. Ez a gulyás kommunizmus idején nagyon nagy teret hódított itt Magyarországon, erről tanultunk is az egyetemen. Valami akkor történhetett itt Magyarországon, szovjet mintára, amikor lecserélték a papságot, és beépítettek olyan embereket oda, akik a hatalom emberei voltak, és aztán maga a gulyás kommunizmus is, ami valamilyen viszonylagos jólétet kínált, az a előtte levő mélységes nyomor után, ez csak elérte ezt, hogy el tudtunk távolodni a vallástól és a templomoktól, ugyanúgy, mint a hazaszeretettől is el tudtunk távolodni, és a hittől. És aztán a 90-es évek elején, amit úgy tanultunk, hogy létrejött egy ideológiai vákum, megszűnt maga a szocializmus, és Nyugat-Európából bejött rengeteg minden különböző ideológiák, vallási irányzatok, és kialakult ez, amiben most vagyunk. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor az Isten mindenkivel keresi a kapcsolatot. Ebbe biztosak lehetünk, és erre mi valamilyen módon reagálunk is. Hogy ez a kapcsolat erős legyen, nemzeti szinten is érvényre tudjon jutni. Ahhoz el kell gondolkodnunk azon, hogy van nekünk így hagyományos utunk errefelé, maga az egyház. A szentekre kell figyelni, meg mint szenti bíborosra kell figyelni. Pió atyára nagyon sokan figyelnek ma már. Pió atyáról filmet készítettek az olaszok. Magyarországon a történelemről nem lehet most filmeket csinálni. Anyagilag is olyan helyzetben vagyunk, és kulturálisan is. Arra szoktam gondolni, hogy a szabadság madara nem énekel a kalitkában. Amíg mi nem tudunk ahhoz a fajta szabadsághoz visszajutni, amiről Petőfi is ír, és ami az egész történelmünkön végigvonul, hogy minden rabságot leráztunk magunkról. Ez most egy ideológiai és kulturális és gazdasági rabság. Amíg ezt nem tudjuk magunkról lerázni, addig nem fogunk tudni azokról a szépségekről beszélni és filmet készíteni. Hát nem fogunk tudni úgy alkotni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, olyannyira, hogy egyetlen egy kiutat látok, és az pedig az, hogy valódi kapcsolatot kell nekünk, mint nemzet, kialakítanunk újra az Istenünkkel.
1: Milyen bibliai idézetet hozott, és miért éppen arra az ígére esett a választás?
2: Aggeus könyvéből egy feddés a templomépítés késlekedéséért, és ez így hangzik, ezt üzeni a seregek ura. Ez a nép azt mondja, nem jött el még az idő, hogy újraépítsük az Úr templomát. Ezt a szózatot intézte hozzájuk az Úr Aggeus proféta által. Annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever. Ez az Ószövetségből van. Én általában az Új Szövetséget olvasom, és az volt az elképzelésem, hogy fölütöm a Bibliát valahol az Ószövetségben, hogy találjak egy idézetet ide, amit most elmondok, de az Ószövetség végén nyílott ki a könyv, és ennél az idézetnél magatoknak tudtok hajlékot építeni. De az Istennek nem. Nem, hogy magunknak tudunk hajlékokat építeni, hanem itt üvegpaloták, óriási plázák, hatalmas fitoktatása folyik annak, hogy kinek milyen vagyona van. Mit jelent az engesztelés az imákon túl? Azt is jelenti, hogy aki káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki a testének ért, éljen a léleknek. Biztos, hogy ehhez most nekünk, magyaroknak nagyon sokat kell még tisztulnunk, és mint nemzetnek is komolyan vennünk, és egységesebbé válnunk, felébrednünk abban, hogy összetartozunk, és hogy milyen feladataink vannak itt. Az Istennel való kapcsolatunk újra kialakítása, ami nem csak azt jelenti, hogy imádkozunk, hanem az egész életünket átalakítjuk, amihez elővehetjük a néphagyományainkat, mert ez azt jelenti, hogy az élet minden területére hatással kell lennie ennek a kapcsolatnak, amit nekünk újra kell alakítanunk a Teremtő Istenünkkel. Ehhez pontosan elővehetjük azt is a múltunkban, ahogy éltek az eleink, elővehetjük a hagyományainkat, ők pontosan ezt a kapcsolatot ápolták. Tehát az egész hagyományunk erről szól.
1: Szó esett a beszélgetésünk során tehát hagyományokról, ősökről, mesélt sok minden érdekeset, bár Arany János szavaival mondhatnánk, hogy nem mese ez, gyermek, hanem ez a valóság. Ha summázni akarnánk, hogy miért fontos a 21. században, hogy a fiatalok megismerjék az őseink viseletét, a hagyományokat, hogy rátaláljanak a gyökereikre. Ezt tudom, hogy költői kérdés. Mégis fölteszem. Mi ennek a jelentősége?
2: A jelentősége úgy gondolom az, hogy boldoguljunk az életben. A boldog szavunk a 11. században még szentet jelentett. Adi Endre úgy ír, hogy beboldog, aki nem örül, a Patyolat üzenetében. Egész más valamit jelent boldognak lenni, mint amit ma elsősorban az amerikai társadalom elvár, de az egész nyugati kultúra, ez nem az örülés, nem a nevetés, nem a vidámkodás, ami mögött nagyon sokszor nagyon sok keserűség van, hanem hogy a bajainkra gyógyírt tudjunk találni, és megtaláljuk a boldogulásunkhoz vezető utat, ami alapvetően azt jelenti, hogy a szentséghez vezető utat megtaláljuk. Erről más megoldást nem látok. Nagyon sok erőmet áldoztam arra, hogy végignézzem azt, hogy lehet-e. Nyilván, hogy lehet találkozni az Istennel és a vigasztalással a kultúra számtalan területén. Valóban a boldogulásunkra találjunk igazi megoldást, ami a nemzet számára is megoldás lehet, más utat nem látok, mint hogy elővegyük azt, amit ránk hagytak a múltból az itt élő őseink. József Attila úgy ír, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. A Bibliában van egy rész, ahol arról van szó, hogy a fenevadat elengedik. Valami történik itt, ezt egyértelműen látjuk. A 20. század eleje közepe óta valami itt megbojdult, fölborult valami. Előtte viszont nagyon sok minden megvolt. Az sem a paradicsom volt, de sokkal nyitottabbak voltak akkor a paradicsom kapui. Tehát ezeket a kapukat kéne kinyitnunk újra, és a pokol kapuit meg bezárnunk. És megtehetjük, mert föl lehet ismerni, hogy mik ezek a kapuk. Milyen viselkedések, milyen magatartások, milyen erkölcsök azok, amik a másik kaput kinyitják. Ezért nagyon fontos elővennünk a hagyományainkat, mert ott számtalan olyan kulcs van, mondjuk így, amik ezeket a kapukat nyitják, amik a boldogulásunkhoz vezetnek, és ez a boldogulás, ez csak lelki úton érhető el. Mert hogyha a testünknek akarunk boldogságot, amit ma számtalan helyen találunk erre utaló útmutatásokat, akkor látható, hogy mi történik. Magyarország csonka, lélekben is, területileg is, nyugati vállalatok rabságában élünk, és senki sem kondítja a vészharangokat. Kondították sokan, de valahogy mindenki megkeresi itt a mindennapokkal való megalkuvását. A székelyeknél, ha pünkösd előtt nem esik az eső, hallottam, ott azt mondják, hogy végünk van. Ha most nem esik, végünk van. És akkor ezt elmondják akkor is, hogy mik az esélyeik a megmaradásra. Folyamatosan gyújtják a lármafáikat, most képletesen értve, mert ezek most bennük égnek, és húzzák a vészharangokat, és megmaradnak. Megmaradnak annak, akinek mindig az őseik is meg tudtak maradni, és megtartották azokat az értékeket. Itt pedig a szórakozásról szól nagyon sok minden, és nem vesszük észre, hogy alig vagyunk már. Amíg ez a vészharang nem kondul meg bennünk, és ezek a lármafák nem gyulladnak ki bennünk, addig tehetetlenek vagyunk. Tehát ez egy tehetetlenség, amit teszünk, azt rabszolgaként tesszük. Rabszolgatartók parancsára és elvárása szerint. Ilyen onda épületeket és ilyen rideg épületeket, ilyen steril épületeket nem látott még a világ, amiket ma építünk. Nem jó bennük lenni. Egy műanyagvilágot építettünk föl. Az, hogy az anyaggal milyen kapcsolatban van az ember, azt egy szobrász, egy fafaragó ember észre tudja venni. Nagyapám azt mondta, hogy azért gyűjti a népi tárgyakat, mert lelkük van. Ha megnézünk egy nagyon szépen megcsinált szobrot, egyértelműen látjuk, hogy olyan, mintha lelke lenne. Egy nagy lovas balesetem után a csíksomlyói templomban voltam, akkor ezen túl életemben először azt is éreztem, hogy olyan, mintha Babba Mária abban a szoborban valóban benne volna, a csíksomlyói szűzanya szobrában. A csángók mondják is ezt, hogy megyünk a Babba Máriához, bemegyünk a Babba Máriához. Lelke lehet, igen, az anyagot tudjuk úgy kezelni, és nem ez a bálványimádat, hanem az, hogy az autókat, okostelefonokat és egyéb dolgokat tüntetünk ki, egy természetes anyagból, nagy odafigyeléssel, tisztelettel, alázattal, és lelki tartalommal létrehozott alkotást tekintünk, az nem bálványimádat. Az valami egészen más dolog. Azt hiszem, hogy az anyaggal való kapcsolatot kellene így átalakítanunk. Ehhez nagyon fontos a múltunk.
1: Kedves Farkas, van-e dolmánya vagy pittykés mellénye?
2: Van itt van nálam a pittykés mellénye.
1: Az alatta dobogó szív mire vágyik, milyen tervei vannak, milyen terveket dédelget?
2: Lovas zarándoklatokat dédelgetek, és azt szeretném, hogy minél többet tehessek azért, hogy ezek a jövendőlések magyarság jövőjéről, meg azok az álmok, amik bennem is élnek arról, hogy hogyan lehetne sokkal szebb a hazánk, hogy ezért minél többet tudjak tenni.
1: Ehhez kérem Isten áldását, nagyon jó egészséget, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat, és eljött a Mária Rádió stúdiójába.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Csemez Farkas, Lovas Zarándokkal, Fafaragó népművésszel Rózsa Katalin beszélgetett.

Ott sűrűködve burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
2: Mai beszélgetőtársam Arányi Nóra, pszichológus, az Irzen Janka gyermekotthonban dolgozik, közben még tolmácsnak is tanul az ELTE-n, 8 éve csapatvezető a Regnum Mariannum közösségben, és ami miatt most mi beszélgetünk, az az, hogy tavaly jelent meg az első könyve a most 100 éves nagypapája Prókai Pál életéről, a Tiszaparti fiú története címmel, és Nóra ezt 19 évesen kezdte írni, és hát elárulhatom, hogy 25 éves vagy, hogy nagyon fiatal, és már ilyen sok minden belekerült a bemutatásodba, az életrajzodba. És én most őt Nonónak fogom szólítani, mert mindenki így szólítja, és gyerekkora óta ismerem. Nonó, hogy jutott eszedbe, szinte kamaszként, hogy könyvet írja nagypapádról?
3: Igazából így egész életemben hallgattam a történetét, és emiatt mindig bennem volt, hogy ezt jó lenne lejegyezni, jó lenne valamit kezdeni vele, hogy megmaradjon az utókor számára. Tényleg így kiskoromtól kezdve, tehát hogy onnantól kezdve, hogy emlékszem, mindig mesélt, és mindig valami izgalmas csatajelenetet a világháborúból, vagy az ő egyéni kalandjait, és mindig így ámulattal hallgattam őt, és amiatt jött az ötlet, hogy ezt jó lenne egy könyv formájában megőrizni.
2: És akkor 19 évesen te nekiálltál ezt a könyvet leírni, de úgy tudom, hogy a nagypapának már voltak naplói azokból az évekből, amiket te is megírtál később, tehát volt egy ilyen írásbeli dokumentáció, de a nagypapa 100 éves is elmúlt, és mesélni tud máig, úgyhogy valahogy ez a két idősík így nagyon jól volt dokumentálva, hogy az akkori önmaga, meg a mostani.
3: Ez amúgy nagyon érdekes volt, már tényleg tök izgalmas, hogy vannak olyan fejezetek a könyvben, amit egyfelől visszaemlékezésként elmesél így a mostani ényében, hogy most hogy élte meg, vagy például volt olyan, amit megbánt, mondta, hogy most nem tenné meg újra, és közben ott vannak a 20-as, meg 30-as éveiben történt feljegyzések, amiben tényleg így az érzelmei, meg minden megjelenik így az akkori önmagáról, és baromi érdekes volt ezt a két síkot így egyszerre olvasni, meg egyszerre hallgatni, meg alapból az, hogy valahogy én is így jobban közelebb tudtam kerülni az akkori énjéhez is.
2: És olyan nem volt, hogy mondtad neki, hogy nagypapa, te most ezt mondod, de én azt olvastam a naplódban, hogy...
3: A naplókat azt nekem odaadta korábban, hogy olvassam el, de mikor elkezdtük a könyvet, addigra visszakért, hogy inkább maradjon nála, és hogy majd egyszer úgy is megkapom. És ő jelölte ki azokat a részeket, amiket szeretett volna beletenni. Szóval én nem olvastam el az egészet, így bele-bele lapoztam előtte, megolvasgattam, de ott az írás folyamatában ő volt az, aki így az egyes naplóbejegyzéseket mondta, és így nem volt olyan előzetes referenciám.
2: És ahhoz, hogy valaki érdeklődjön a nagypapája története irány, nyilván kell egy nagyon mély szeretett kapcsolat, és úgy tudom, hogy nálatok ez nagyon megvan születésed óta?
3: Hát így konkrétan születésem óta, ezt is így a könyv írása során tudtam meg, hogy én ugye Franciaországban születtem, Párizsban, és az elején, amikor hazajöttünk először Magyarországra kocsival, akkor nem volt útlevelem. És ő volt az, aki hát nagyon nem akartak átengedni dokumentumok nélkül a határon, és ő volt az, aki kiszállt velem a kocsiban, és akkor így átsétált velem konkrétan, amíg a családom próbálta elintézni, hogy hazaengedjenek engem.
2: Szóval a határőrök nem figyeltek, hogy ő most egy kis babát behoz
3: Magyarországra? Igen, igen, és... ő csak így elkezdett velem sétálgatni, megnyugtasson, és szépen átsétált a határon, szóval ő az, aki behozott az országba. Szóval már akkor elkezdődött ez a szeretett kapcsolat, ami azóta is tart.
2: És akkor ti ilyen napi kapcsolatban voltatok?
3: Időszakosan, de nagyon sokat jártam át hozzá mindig a könyvírása során, meg hát időt, tehát volt olyan, amikor minden nap mentem hozzá, így az egyetem után így rohantam, hogy így hallgassam a következő érdekes történeteit. Aztán volt, amikor mondjuk közben jött a Covid is, az nyilván nehezebb volt, és kevesebbet is találkoztunk. De sokat, meg azóta most ugyanabban a házban lakom, mint ő, szóval most elég gyakran tudunk találkozni szerencsére.
2: Mert hogy mondtad, hogy a nagypapa ugye otthon van egész nap, és akkor a cicáidra is ő vigyáz napközben, és akkor este te visszaveszed a cicáidat, mikor
3: hazajössz? Igen. Szóval, hogy ő az, aki így napközben felügyeli a cicákat, meg ez neki is jó igazából, hogy akkor hát fiatalosan tartja azt, hogy valakikkel foglalkozni kell, meg foglalkozni lehet.
2: Kezemben tartom a könyvet. A borítón a nagypapa nagyon mosolygós arccal néz szembe. Ilyen vidám a te nagypapád, mert aki végigélte a 20. századot, az sokszor megtört, és szomorú történetei is vannak. Ő meg ilyen életvidám.
3: Igen, hát a napó, hogy így hívjuk, ő tényleg nagyon-nagyon vidám, és valahogy így nem törte meg az a sok lesújtó történet, meg történés, amit átélt, és próbálta mindig így a derűs oldalt megközelíteni. Szóval hát elég sok nehézséget élt át, de hogy valahogy mindig próbált így erősebben és vidámabban kijönni belőle, és utólag is elmondja a nehézségeket is, meg azokat a dolgokat, amit tényleg így átélt, mondjuk így a háborúban, vagy később, de hogy soha nem azt hallottam tőle, hogy ez mennyire borzasztó, hanem inkább a kalandjait, hogy hogyan élte túl, vagy milyen lehetőséggel bújt ki egy-egy olyan feladat alól, ami akár az életébe is kerülhetett volna.
2: Tehát 1925-ben született, 45-ben volt 20 éves, és igen, a háborút megélte katonaként?
3: Igen, a legvégén jelentkezett teljesen önszántából, mert voltak erdélyi rokonai, és addigra ugye nekik már el kellett menniük az országukból, és nagyon megviselte az, hogy látta őket teljesen letörtem, meg az, hogy ennyire szétrombolták az országot, és hát ilyen fiatal lelkesedéssel ő úgy döntött, hogy na, akkor ő majd mindent visszaszerez.
2: Mert hogy ő még nem lett volna katona köteles?
3: Nem. Ez nem tudom pontosan, hogy van, de azt tudom, hogy neki az édesapjával alá kellett iratni egy ilyen szülői beleegyező nyilatkozatot, hogy kimehessen a frontra.
2: Ja, Istenem!
3: És hát az apukája is nagyon büszke volt a fiára, hogy persze, menjél, sok sikert.
2: És hova került, melyik frontra?
3: Németországba vitték ki őket vonattal. Volt egy néhány hónapos felkészülésük előtte, és akkor utána tényleg így besorozták őket. És az volt az első olyan találkozása így a fronttal, hogy ez mégse az a kaland, amire vállalkozott. De hát így néhány hónapot szolgált, és aztán, amikor így elkezdett súlyossá válni a helyzet, és hallották a híreket, hogy már Magyarország is elesett, akkor úgy döntött két barátjával, hogy az éjleplálat kiválnak a tömegből, és akkor hónapokig munkákat vállalt különböző gazdáknál, és amikor nagyon honvágya lett, akkor elemelt egy biciklit, és azzal 10 nap alatt hazatekert.
2: 19-20 évesen katonaszökevény lett, és utána hazajött Németországból biciklivel 45-ben.
3: Igen. És akkor elkezdte az egyetemet, vagy hát újra elkezdte az egyetemet, mert az néhány hónappal azután, ha jelentkezett, ugye így vége lett a háború következtében. És hát igen, onnantól kezdve folytatta a tanulmányait.
2: És mi lett a te nagypapádból?
3: Kohomérnök.
2: Manapság Magyarországon már nem gyakori ez a foglalkozás?
3: Nem. De ő amúgy nagyon szerette. Hát rengeteg ötlete volt, hogy mi szeretne lenni, így történelemtanár is. Aztán végül nem is jelentkezett arra a szakra, mert attól félt, hogy nem lett volna elég pontja. És vegyészmérnök is akart lenni, de végül oda se jelentkezett, és akkor mondta, hogy a kohászat az meg eléggé hasonlít a vegyészethez. Fel is vették, és hát ő Sopronba végezte az egyetemet, amit nagyon szeretett, mert ott meg nagyon sok ilyen hagyomány élt, és nagyon nagy volt a diák élet, aminek teljesen így belecsöppent a közepébe.
2: Milyen a te nagypapád, és mi az, amit te tanultál tőle, vagy amit genetikusan örököltél, amit szeretsz benne, amire büszke vagy?
3: Az élet felfogása, meg a vidámsága az biztosan. Tehát itt tényleg az, hogy 100 éves, mosolyog, sose tétlenkedik, most is aktívan fákat ültet, gondoz, kertészkedik, főz magának, tehát az, hogy egy pillanatra se áll meg, és hogy igen, ez nekem annyira hihetetlen, hogy látok magam körül idős embereket, és sokkal fiatalabbként is már teljesen megtörtek, és már így kb. Azt várják, hogy mikor van vége. És ő meg így mindenki eltűnt a környezetéből, vagy ő is megtörhetne, hogy egyedül maradt, és idős, és mi vagyunk így a legközelebbi hozzátartozói, de hogy barátai már nincsenek. És ettől függetlenül megmaradt az élet szeretete, és mindig elfoglalja magát valamivel, tehát hogy mindig van valami projektje, valami, amit szeretne csinálni, ami így előre viszi őt.
2: Évekig írtad a könyvet, 5 évig körülbelül?
3: Igen.
2: 19 évesen kezdted, tavaly 24 voltál, amikor befejezted.
3: Igen, igen.
2: Nyilván ez egy belső folyamat is volt, a nagypapádnak is, neked is. Hogyan hatott rád maga a könyvírás?
3: Én nagyon élveztem írni. Nagyon jó volt, hogy így kibontakozott a története, és sok olyan rész volt, amit már hallottam gyerekként így az elbeszéléseiből, és ezeket nagyon vártam, hogy mikor jelenik meg, és hogy mi vezet el addig akár a döntésig, vagy addig az élethelyzetig, hogy azt, amit nekem így történetként mesélt, azok így visszaköszönjenek, ezek az ismerős történetek. Szóval nagyon, nagyon jó volt látni mondjuk azt is, hogy rengeteget mesélt így a személyes növekedéséről, meg a rokonairól, és hogy hogyan vannak mondjuk nekem olyan tulajdonságaim, azt tök jó volt megérteni, hogy ami már a családban generációk óta megvan, például az, hogy lehetnek ilyen kitartóak, vagy tényleg azt, hogy nem adják fel a dolgokat. Ez például tök jó volt látni, hogy ez nagyon sok rokonomban megvolt, ez az ilyen törtetés, vagy ez tényleg ez az életszeretet.
2: Az nagyon nehéz manapság.
3: Igen, és benne is ez abszolút megvan, és persze ez párosult azzal is, hogy talán van egy ilyen bizonyítási kényszer is benne, de ez abszolút bennem is megvan, és hogy ezt is jó látni, hogy jó, oké, ez is van, de hogy ez ad egy kitartást is, és egy olyat is, hogy akkor tovább kell haladni, és tovább kell csinálni.
2: És vannak dolgok, amikre tényleg csak akkor jöttél rá, amikor írtad a könyvet?
3: Szerintem jobban megértettem mondjuk a saját tulajdonságaimat, hogy mi az, ami akár már az ők nagymamámban is megvolt, akár ez az ilyen makacság. Szóval lehet, hogy mondjuk a saját tulajdonságaimat ismertem, de azt, hogy ezt össze tudtam kötni valakivel, akit személyesen nem is ismertem, de mégis a rokonom, azt is szép volt látni. Meg jobban megismertem nagypapámat közben, és az is hihetetlen volt, hogy tényleg mindig közel álltunk egymáshoz, de nagyon mélyen beengedett így az érzelmeibe is.
2: És nagypapád egyből ráállt, hogy akkor rólam most egy könyv születik, amit majd emberek olvasnak. Hát az életünkben azért vannak dolgok, amiket nem szívesen teregetünk a nyilvánosság elé, vagy ami esetleg tabú.
3: Nem emlékszem pontosan, hogy kértem meg, de amúgy lelkes volt az első pillanattól kezdve. Azt nem tudtuk, hogy mi lesz a könyv sorsa. Az először így az volt a fejemben, hogy ezt mindenképp írjuk le, mert ez nagyon értékes, és nagyon jó lenne, ha fennmaradna, és nem veszne el. És ahogy így írtuk, és teltek az évek, egyre több ismerősöm elkezdett érdeklődni a könyv iránt, mert amikor már évek óta írtam, akkor már így láttam, hogy ebből tényleg lesz valami, és akkor elkezdtem mesélni az ismerőseimnek, hogy most már itt tartunk, évek óta csináljuk, és tényleg egyre többen mondták, hogy tök szívesen elolvasnák. És akkor az volt az a pont, amikor így először elgondolkoztam rajta, hogy akkor ez lehet, hogy nem egy könyv lesz, vagy nem csak a nagy családnak fogom kiadni, hanem akkor tényleg nyomtatok többet, és akkor ezt ilyen nagyobb példányszámban csináljuk. De ez folyamatosan változott így az írás közben. Gyakorlatilag a legutolsó fejezetig nem tudtam, hogy mit fogok csinálni vele.
2: És miközben nagypapád mesélt, vagy olvastad a naplóit, és te írtál, hogyan szelektáltál? Hogy ez most mehet a nagy közönségnek, vagy ez most csak a szűk családi körnek?
3: Ja, hát közben nem volt ilyen szelektálás, ez inkább utólag gondolkoztam rajta. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy legyenek-e kihúzott részek, vagy ne. Már soknál éreztem azt, hogy lehet, hogy nem ér meg mondjuk egy családi veszekedést, főleg, hogyha olyan rokonokról van szó, akik már nem is élnek. de olyankor is nyilván, amikor élnek, tehát hogy nem biztos, hogy az ér annyit. És aztán végül nagyon nem szedtem ki semmit, mert úgy voltam vele, hogyha valaki elolvassa nagypapám életét, akkor kellenek bele ezek a részek, mert akkor lesz értelme, vagy akkor látja így kereken az egészet, hogy miért viselkedett ő ezekben a helyzetekben úgy, miért volt benne ez a bizonyítási kényszer, miért akarta megmutatni mindenáron a családjának, hogy ő valaki, és hogyha kiszedtem volna az összes olyan dolgot, ami őt rosszul érintette, akkor teljesen értelmetlenné vált volna ez az állandó bizonyítás.
2: Akkor nem lett volna hiteles.
3: Igen.
2: És közben ezekben az években te pszichológus hallgató voltál. Érezted, hogy itt van valami szakmaiság is a részedről? Tehát, hogy a...
3: Ezt amúgy így kérdezték utólag többen. Hát én próbáltam nagyon laikusként, vagy próbáltam azt, hogy tényleg csak egy unoka vagyok, aki meghallgatja a nagypapája történetét, de igazából úgy is felfoghatjuk, hogy ez egy nagyon hosszú életút interjú, és nyilván így valamennyire, de talán csak magamnak elemeztem azért, hogy én jobban megértsem magamat, de nem volt benne egy olyan tudatosság, vagy nem is akartam elemezni nagypapámat.
2: Annyira érdekes ez a nagypapával való kapcsolat, az ő történetének a megírása, úgyhogy éveket szántál rá, mert sokszor a fiatalok, gyerekek vagy unokák úgy vannak az idős szülővel, nagyszülővel, hogy jaj, ezt már annyiszor hallottuk, meg jaj, ne meséld el még egyszer, te meg pont a fordítottja, hogy mesélj, mesélj, és még egyszer meséld el, és élvezettel hallgatod.
3: Igen, én nagyon szerettem, nagyon-nagyon jól mesél, iszonyatosan jól beszél, egyszerűen nagyon kifejezőek az arc kifejezései, a gesztusai, meg ahogy elmeséli, az teljesen olyan, mint hogyha én is ott lennék, és én is átélném vele. És mindig, ahogy mondjuk mesélte, és lehet, hogy már nagyon sokatszor ugyanazt a történetet, mindig volt benne egy újabb részlet, hogyha rákérdeztem valamire, akkor mélyebben bele tudtunk menni. És ahogy így egyre jobban nőttem, egyre jobban tudtak érdekelni ezek a részletek.
2: Tehát egy folyamatos rácsodálkozás volt.
3: Igen.
2: És megelevenedett a 20. század története, amit történelemkönyvekben tanulnak általában a gyerekek az iskolában, de nem feltétlenül kapcsolódik hozzá személyes szál.
3: Igen.
2: Neked meg ez így nagyon személyessé vált?
3: Hát igen, és sokkal jobban meg is értettem nagyon-nagyon sok mindent, mert annyira természetesen mesélt róla. Én meg nagyon azt éreztem előtt, hogy ez egy ilyen száraz információ, évszámok, nevek, amiket csak be kell magolni, és azzal, ahogy ő mesélte, az meg ilyen egy izgalmas kalandá vált igazából. Például 56, amikor kim volt a parlament előtt, akkor ő a Nagy Imre beszédét egy villanyoszlopra felállva hallgatta, és a tömeg feje fölött csak úgy látott, mert ő egy elég alacsony ember. És hogy így már is egy személyesebb dolog volt, hogy nem csak az, hogy persze ott álltak rengetegen, hanem ott volt ő, egy fiú, aki teljesen a semmiből került bele, mert pont előtte lévő nap került fel Budapestre, szóval tényleg teljesen véletlen, hogy ő akkor ott volt, egy kíváncsi fiatal, és tök izgalmas volt ebből a nézőpontból hallgatni.
2: Nyilván arra is rácsodálkozhattál, hogy azért többször vagy sokszor volt közvetlen életveszélyben, akár a háború alatt, akár 56-ban ott a Kossuth téren, mert azért sok embert lelőttek akkor ott.
3: Igen. Hát igen, az nagyon durva, hogy igen, szerintem neki nagyon szép élete van, és nagyon vigyáztak rá így fentről, mert például van egy szilánknak a helye a lábában, ami a második világháborúban itt pont mellette becsapódott. Szóval, hogy nagyon-nagyon durva, hogy nagyon sokszor volt életveszélyes helyzetben, és hogy mindig megúszta, és mindig tovább ment, és látszólag ezekből nem tanult, mert mindig ott volt a történet közepében. Tényleg szerintem az a kíváncsiság is egy olyan dolog, ami egész életében elkísérte, és elkíséri mind a mai napig. És hát szerintem ez ad egy ilyen hatalmas lendületet, de nyilván ez meg nagyon sokszor veszélyes.
2: Tehát tanultad tőle meg, örökölted is az életre való nyitottságot, az életszeretetet, a vidámságot, a kitartást.
3: Igen, hát meg az, hogy ő kiáll másokért, és ezt nagyon szép látni. Szóval, hogy neki azért van egy határozott véleménye, általában mindig szembe ment azzal, mint ami volt, és nem félt kiállni másokért, akik meg mellette álltak, és például pont még az egyetemista évei alatt rengeteg embert akartak így az egyetemről, tehát így el lehetetleníteni, hogy járhassanak, mert más pártokat támogattak, nem voltak kommunisták, nagypapám se, és így a végsőkig.

0: rengeteg korszakot átélt, és rengeteg élethelyzetben, meg rengeteg változás volt körülötte, és mind a mai napig nyitott arra, ami most éppen van. Szóval szeretnék ilyen lenni, meg szeretnék olyan is lenni, aki tényleg így minden helyzetben oda tud hajolni, így a rászorulókhoz is segíteni.
1: És erre van bőven alkalmad, mert hogy tavaly kaptad meg a pszichológus diplomádat, és egy gyermekotthonban dolgozol pszichológusként.
0: Igen, igen.
1: Mit jelent ez a munka neked?
0: Én őszintén nagyon-nagyon szeretem csinálni, nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretek velük foglalkozni, és hát szeretnék minél inkább segíteni nekik, vagy csak így tartani bennük így a lelket így a nehezebb időszakokban. Meg talán így a fő célom, vagy a fő motivációm az az, hogy így megmutatni nekik, hogy ők is értékesek, és hogyha nem is tudok ilyen nagy dolgokat tenni, vagy nagy változást elérni, csak azt, hogy így lássák, hogy szerethetőek és értékesek, és hogy van értelme az életüknek.
1: Tehát ott vagy, ahol a legtöbbet tudod adni, és a legjobbat, és azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá?
0: Igen.
1: Mellesleg még bemutatásban mondtam, hogy csapatvezető vagy a Regnum Merianumban. Egy kicsit beszélj erről, mert hogy a Merja Rádióban vagyunk. Mit jelent ez csapatvezetőnek lenni a Regnumban?
0: Hát azt is nagyon régóta csinálom, igen, ez a 8. évem, meg én a Regnumban nőttem fel, tehát, hogy amióta harmadikos vagyok, vagy másodikos, azóta így a közösség tagja vagyok, és hát amúgy ez nekem is egy nagyon nagy feltöltődés, nyilván nagyon sokszor fárasztó is, mert nagyon intenzív, minden héten ugye alkalmakat szervezünk, több hétvége van egy évben, meg a nyári tábor, és amúgy, tehát hogy amit a leginkább szeretek benne, szerintem tényleg ez a közösségi szinten való kapcsolódás, meg közös hit megélése, talán így a Regnumban tudom így a leginkább megélni a hitemet, meg a táborozás maga, hogy szerintem az annyira különleges, főleg mostanában, hogy a tábor az abból áll, hogy kimegyünk egy rétre, a semmi közepére, egy sátorral, egy patakban fürdünk ilyenkor, tizensítjük meg a vacsoránkat, és hogy szerintem nagyon-nagyon sokan ettől óckodnak, és így ez az utolsó, amit szeretnének az életükben, és nekem meg ezek adják igazából a kikapcsolódást és feltöltődést.
1: Tehát ezt a bizonyos életre való nyitottságot és életszeretetet tovább tudod adni fiataloknak, gyerekeknek?
0: Igyekszem.
1: A kikvevőkre?
0: Igen, igen. Hát nagyon lelkes közösségem van. Meg most megy az első gyerekem vezetőképzőbe, szóval ő is majd ezt fogja folytatni.
1: Most az is eszembe jut, hogy ha már így a Mária Rádióban vagyunk, hogy mit jelent számodra ez a máriás lelkiség? Ugye ez egy női műsor, beszélünk női lelkiségről, női erőforrásokról. Mit jelent neked a máriás lelkiség?
0: Igazából nagyon sokáig szerintem nem volt külön ilyen, hogy Máriához imádkoztam, vagy Máriához kapcsolódtam, de valahogy így a Regnumban, mivel ez ennyire egy ilyen nagyon, hát ilyen ő a legnagyobb erőforrása így a Regnumnak, így szerintem fokozatosan valahogy egyre jobban tudtam így felé is nyitni, és akkor voltak olyan helyzetek, amikor így inkább őt kerestem meg egy-egy kérésemmel, és azt éreztem, hogy ő az, aki jobban meg tud érteni, és akihez tudok fordulni egy-egy nehézséggel. Meg van mindig egy ilyen nagy december 8-ai mise, ahol így a bazilikában van az egész Regnum, és az is ilyen tök szép látni, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig tényleg így mindenki együtt ünnepel, és ez tényleg több ezer ember, és beénekeljük az egész bazilikát ilyenkor, és ez nagyon-nagyon szép.
1: Tehát Máriától is kapod ezt a kegyelmet, ami az életre való nyitottság, örülni az életnek, örülni az egyszerűségnek is, és a legszegényebbekhez oda menni, velük lenni, velük osztozni.
0: Igen, igen, szerintem igen, biztos, hogy ő is nagyon sok erőt ad így ezekben a helyzetekben.
1: Mondtad, hogy milyen nagy hatással volt rád a nagypapád egész életedben, ilyen nagypapa, unoka viszonyban, hát még a könyvírás közben, de nyilván te is visszahatsz a nagypapádra. Te milyen hatással vagy rá? Mit adsz te neki?
0: Szerintem így segítek valahol fiatalon tartani akár azzal, hogy beszélgetek vele nagyon

0: sokat, ugye neki is az jó, hogy valakivel így meg tudja osztani a gondolatait. Ha valami nehézsége van, akkor azzal is tud hozzám fordulni, vagy akár csak ilyen nagyon praktikus dolgok, vagy segítsek neki, nem tudom, kicserélni egy villanykörtét, mert nem éri föl. De akár az, hogy ő is tanulhat azáltal, hogy tehát így látja, hogy most felgyorsult a világ, ezt nagyon sokszor így mondja, hogy ezt most már nem is feltétlen érti, mi történik körülötte, de mégis, tehát egyfajta nyitottsággal fordul felé, és kérdez, és szeretné megérteni, és hogy ezt például meg tudom neki talán adni, vagy próbálok neki segíteni, vagy megmutatni így az új dolgokat.
1: Meg... Mi az, amit mostanában megmutattál neki, vagy megtanítottál neki?
0: Hát most így az AI használatot, azt nagyon nem érti, de amúgy így nagyon érdekli, hogy mi az, mert hogy neki amúgy így se számítógépe, se okostelefonja, se semmilyen nincsen, tehát van egy vezetékes telefonja, meg tévéje, és hogy akkor így mutogattam neki, hogy mit tud az AI például, meg ami még talán segít neki, hogy így fiatalon tartsam, hogy nagyon sokszor kertészkedik, de van, hogy így fáradt, és akkor mondja, hogy most meleg is van, most nincs kedve, nincs ereje, és hogyha én elkezdem, itt többször volt már olyan így a nyár folyamán, hogy akkor mondtam, hogy jó, hát én ettől függetlenül kimegyek, és két perccel később ő is ott volt, hogy akkor csak ezt vágjuk le, ezt nyírjuk meg, itt vágjuk le, itt nem tudom, szóval, hogy...
1: És a végén te voltál a fáradtabb, és ő volt a tevékenyebb?
0: Igen, egyértelműen igen.
1: Amikor egy könyv elkészül, és elkezdik mások is olvasni, akkor hát önálló életre kell. Milyen visszajelzések jöttek a könyveddel kapcsolatban?
0: Volt egy olyan fiú, aki egy olyan visszajelzést adott nekem, hogy akkor még nem olvasta végig, de mondta, hogy mennyire megdöbbentő volt olvasni azt, hogy most így ezen van kiakadva kb., hogy milyen drága a ruhát vegyen meg magának, és hogy nagypapámnak majd nagyon sokszor csak egy rend ruhája volt, és hogy az, hogy mekkora nyomás van most rajtunk, hogy a legjobban nézzünk ki, a legtöbbet hozzunk ki mindenből, és hogy ez az egyszerűség, hogy ez mennyivel szebb és mennyivel többet tud adni egy-egy helyzetben. Ez például egy ilyen nagyon szép visszajelzés volt. Van egy barátnőm, aki ráadásul a borítót tervezte, és ő mondta, hogy így napokig a könyv hatása alatt volt, amikor végigolvasta, mert hogy ő is így nagyon közel volt a nagyszüleihez, és hogy neki meg nem sokkal előtte halt meg a nagypapája, és hogy így tényleg volt, hogy így elsírta magát így az olvasás közben. Aztán volt olyan visszajelzés is, hogy valakinek túl sok volt ez a megosztás az ilyen családi szálakból, hogy nem közeli hozzátartozom, és hogy azért azt érezte, hogy lehet, hogy neki nem kell mindenről tudnia, amit nagypapám velem megosztott.
1: Szóval igen, ez egy érdekes dolog, mert ez nem egy fikció, hanem egy élő ember történet, egy ma is élő ember története, aki ráadásul a nagypapád, és egy csomó családi esemény, érzés felszínre kerül. Hát igen, érdekes, hogy mit tudunk beleírni egy életrajzba, egy önéletrajzba, igen. Ami aztán kikerül a nyilvánosság elé.
0: Hát igen, anyukámmal amúgy többször beszélgettem erről, és aztán végül ugye abban maradtunk, hogy hát adjunk ki mindent, mert ez így kerek. De nagyon-nagyon sok olyan beszélgetés volt, hogy most mit kéne, mi az, ami kellemetlen, mi az, amit tényleg így nem kéne inkább, mi az, ami csak nekünk jó, hogy lehetne, úgyhogy ne bántsunk meg senkit, de ez nem lehet, vagy akkor viszont át van írva az életrajz, mert tehát is szerintem a napó úgy gondolta, hogy mivel 100 éves, ő már igazából mindent elmondhat, mert hogy ő leélte az életét, ő most már így megnyugodott, és hogyha bárki kérdezi, el fogja mondani, és hogyha ő elmondja, mivel ez az ő életrajza, és úgy is írom, hogy ezt ő meséli, ezért én nem másíthatom meg az ő véleményét, meg ötleteit.
1: Tehát amit ő le akar írni, azt te leírhatod.
0: Igen.
1: Te egy tipikus segítő foglalkozású ember vagy, pszichológus, fiatal pszichológus, egy gyermekotthonban, ami egy nagyon nehéz terep, de közben vezető is vagy a Regnumban. Neked ki segít, mi segít, hogy töltődsz, és kire tudsz támaszkodni?
0: Amúgy a barátaim nagyon-nagyon sokat segítenek, vagy tehát nekem így egyértelműen az, ami feltöltődést ad, hogyha velük lehetek, vagy a barátommal, vagy amúgy így a családom is nagyon közel áll hozzám, főleg a húgom. Vele is nagyon sok időt töltök együtt, és az mindig ilyen feltöltődés. Illetve, hogyha kicsit nehezebb időszakomban, akkor meg nagyon sokat szoktam sétálni, az vagy futni, hogyha idegesebb vagyok mondjuk, az nagyon-nagyon sokat segít, hogy megnyugodjak.
1: Te egy nagy sportoló is voltál, 19 éves korodig versenyszerűen vívtál.
0: Igen.
1: Hogy van most a sport az életedben?
0: Hát most azért az eléggé lecsökkent. Volt egy időszak, amikor rendszeresen futottam, most már sajnos ez sincs. Most így hetente szoktam falat mászni, így heti egyszer az egyik barátnőmmel. Azt nagyon szeretem, meg az tök jó, hogy azzal lehet így feszegetni a saját határaimat, hogy tényleg minden héten már látom a fejlődést, és hogy ez nagyon jó megtapasztalni, hogy van értelme, és ilyen kicsiben is lehet látni a változást.
1: Nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést, és hogyha valaki szeretné elolvasni Arányi Nóra könyvét, akkor a Facebookon megtalál téged Arányi Nonó néven, vagy akár az Instagramon, ahol Prókai Pál alsó vonal története, a könyvnek van egy külön oldala, megrendelhető. Könyvesboltokban nem kapható, mert egy nagyon kicsi példányszámban megjelenő könyv, de első könyves írónőnek, kezdetnek, nagyszerű. Nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést.
0: Hát én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vas Albert a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Parasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derült és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, svér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S ha áldásod-e földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 6-a. A Szent Rózsafüzér, a megváltottak imádsága. Október hónapját hagyományosan a Szent Rózsafüzérnek szenteljük. Épp ezért e hónapban annak az imádságnak kívánom szentelni az Angeluszt, amely oly drága a katolikus szíveknek, és amelyet én is annyira szeretek, és amelyet annyira ajánlok más pápák, az én elődeim is nekem. A rózsafüzér napjainkban új jelentőséget nyer. Erősebb és magasabb rendű szándékok és vágyak örvénylenek körülötte. Most már nem nagy győzelmeket kérünk, mint Lepantónál és Bécsnél. Inkább arra kérjük Máriát, hogy értékes harcosokkal ajándékozzon meg bennünket, akik majd a gonoszság és a tévegés szelleme ellen csatáznak az evangélium fegyvereivel, vagyis a Szent Kereszttel és Isten igéjével. A rózsafüzér imádsága az ember imája az emberért. Az emberi együttérzés imája ez. A megváltottak imája társaikért, amely az első megváltott szellemét és szándékait tükrözi, Máriájét, az egyház anyjának és képének lelkét. Ez az imádság a világ és a történelem minden emberéért szól. Legyen az élő vagy halott, hogy legyenek velünk együtt Krisztus testévé és vele együtt örököseivé az Atya dicsőségének. Ha azt fontolgatjuk, milyen szellemi irányultságú a rózsafüzér, amely egy egyszerű evangéliumi imádság, ugyanazokat a szándékokat találjuk, amelyeket Szent Ciprián állapított meg a mi atyánkban. Az Úr, aki a béke és az egység ura, nem azt akarta, hogy egyenként és egyedül imádkozzunk. Tény, hogy nem azt mondjuk, Atyám, ki vagy a mennyekben, vagy mindennapi kenyeremet add meg nekem ma, imádságunk mindenkiért szól. Így hát, mikor imádkozunk, azt ne csak egy emberért tegyük, hanem az egész népért, hogy egyek legyünk velük. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra. Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Mária út, a Mária Celtől Csíksomlyóig terjedő zarándok útról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Galgóciné és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, aki a mai nap is a technikai szolgálatot látja el itt a műsorban. Hát miről másról is lehetne szó, mint a zarándoklásról és a Mária útról? A következő közel fél órában szerintem nagyon-nagyon érdekes témákat hozunk ide a hallgatók elé. Először is egy nagyon-nagyon különleges zarándoklás lehetőségre próbáljuk invitálni a kedves hallgatókat. Teljesítmény túra zarándoklat lesz hamarosan a Balaton felvidéken, Királyi Erekék nyomában címmel. Erről és még egy nagyon érdekes témáról fogunk Kápolnai Zsomborral beszélgetni, a zarándoklat főszervezőjével, hiszen ő az, aki egyébként a Mária út ifjúsági Erasmus programjainak is az egyik fő segítője, és hát vannak olyan Erasmus programok, amik már záródnak, és vannak olyanok, amik pedig előttünk állnak. Erről fogunk majd Zsomborral egy picit beszélgetni, és aztán a műsor második felében pedig egy olyan fiatal embert próbálunk utolérni, aki az idei évben megjárta a 40 napos csíksomlyói zarándoklatot. Ő egy 4 gyermekes családapa, és hát annyira megszerette ezt az egész ügyet, hogy hát azóta segítőjévévé is vált a Mária útnak, szóval Szabó Gyulával fogunk egy picit beszélgetni az élményeiről, és aztán például arról, hogy mit